0: s fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézusom,
1: bízom benned,
6: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
6: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Meghívjuk, hogy imádkozzák velünk együtt a szeretett lángrózsa fűzérítés litániáját, amelyet a Csíkpálfalvi Rózsafűzér Társulat tagjaival fogunk végezni. Felajánlva hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a szentatyáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, Csíki Szabolcs plébános urunkért, kántornőnkért, segrestésünkért, községünk minden lakójáért, a szeretett láng elterjedéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, adományozóért, hallgatóiért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a magányosan élő és nehézségekkel küzdő testvéreinkért, az ifjúságért, az úton levőkért, a betegekért, a halottainkért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mária legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet. Minden emberre szálljon szíved szeretet lángja. Ó, Mária, szeretünk téged. Olcs szíveinkbe igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánad.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretett reméltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárja és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
4: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
5: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Istenem, hiszek te benned,
5: mert végtelenül jó vagy.
4: Istenem, remélek te benned,
5: mert végtelenül irgalmas vagy.
4: Istenem, szeretlek téged,
5: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
5: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: óráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen

0: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
0: Könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörgy érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívébe az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk.

0: szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk, Uram!
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretett jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésébe, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkbe. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szitott szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségébe, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Szeretett királynőinek köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária. Az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közben értünk Uradnál, áldj meg és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmában. Amen. Boldogságos szűz Mária, mennyei jó édesanyánk, gyermeki bízalommal lábadhoz borulunk, és estve kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket. Kérünk, jó anyánk, töltsd el lelkünket azzal a szeretettel, amelyen Jézus Krisztus megváltónkat a kereszten a mennyei atyának ajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne vesszék. Szeplőtelen szűzanyánk, megígérted, hogy tüzet tüzzel fogunk oltani, ezért kérünk, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását mielőbb ránk és az egész emberiségre, hogy az Úr Jézus a béke fejedelme uralkodjék bennünk és az egész világon. Amen.

0: Eire. Amen.
1: Uram, hallgass meg a könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke
0: Isten irgalmából békességben nyugodjék. Amen.
1: Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Jó tanács. Ferenc Emese, szociális munkás, segítségnyújtó műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferencemessét hallják. Jó tanács című műsorunkat folytatjuk, Viktor Frankl Mégis mondj igent az életre című könyvének ismertetésével. 123-as oldalnál tartunk, hát valójában a fele már meg is volt, illetve megtudtuk, hogy miről is szól ez a könyv. Most jönnek az igazán izgalmas, nehéz és sokszor könnyű sorok, gondolatok. Ennyit az apátia jellegzetes megnyilvánulásairól, a kedélyállapot eltompulásáról, ami hatalmában tartja a foglyot tábori tartózkodása egész ideje alatt, akinek lelki életét általában a legsivárabb színvonalra sűjeszti, s aki a sors vagy a táborőrség önkényeskedésének akarat nélküli tárgyává válik, s aki végül eljut odáig, hogy iszonyodik attól, hogy sorsát ő maga vegye kézbe, tehát hogy döntéseket hozzon. Az apátiának azonban más kiváltó okai is vannak, nem csupán úgy értelmezhető tehát, mint a lélek fönt leírt önvédelmi mechanizmusának jelensége. Testi okai is vannak. Ugyanúgy, mint az ingerültségnek, ami az apátia mellett a foglyok lelkének egyik legszembeütlőbb jellemzője. Azon ingerültséget kiváltó jelenségek sorában, amelyek az emberi fizikumra vezethetők vissza, két hiány említendő elsőként: az éhezés és a kialvatlanság. Az éhség és az alvásigény kielégületlensége, ezt mindannyian tudjuk, normális életkörülmények között is apatikussá és ingerülté teszi az embert. A táborban az alvás hiányt részben a tetvek bősz hadjárata elleni vesződtség okozza, ami teljességgel érthető, ha a barakkok hihetetlen zsúfoltságára s a higiénia elképzelhető legteljesebb hiányára gondolunk. Az így módon fellépő apátia és ingerültség kiváltó okai mellé még egy további mozzanat társul. A foglyok kénytelenek nélkülözni azokat a civilizációs mérgeket, amelyek egyébként éppen arra hivatottak, hogy csökkentsék az apátiát és az ingerültséget, gondoljunk csak a nikotin és a koffein hiányára. Ennek révén tovább fokozódik az apátia és az ingerültség is. A fizikum által kiváltott tényezők mellett további lelki okai is vannak annak, hogy a lágerfogoly sajátságos kedélyállapotba kerül. Bizonyos komplexusok különböző megnyilvánulásaira gondolok. A foglyok többségét érthető módon egyfajta kisebb rendűségi érzés kínozza. Egykoron mi is elmondhattuk magunkról, vagyok valaki, vagy legalábbis hihettük, hogy vagyunk valakik. Most azonban itt a szószoros értelmében úgy bánnak mindannyiunkkal, mint egy senkivel. Szükségszerű, hogy az átlagos lágerfogoly teljes egészében deklasszáltnak érezze magát, anélkül, hogy tüzetesebben elgondolkodna ezen, vagy egyáltalán eljutna a tudatáig ez az érzés. Ez az élmény azonban valójában azon kontraszthatás által válik jelenvalóvá, ami a táborbéli élet sajátságos szociológiai struktúrájából adódik. A táborlakók azon kisebbségére gondolok, akik úgymond prominens személyeknek számítottak, mint a kápok, szakácsok, a raktárak vezetői és a tábori rendőrség, ők aztán kompenzálták primitív kisebbrendűségi érzésüket, ők legkevésbé sem tartották deklasszáltnak magukat, mint az átlagos foglyok többsége, épp ellenkezőleg beérkezettnek. Igen, idővel kicsinyes Cezarománia fejlődött ki bennük. A kisebbség megtartása a gyűlöletteli és irigykedő többségben sokféle lelki reakciót váltott ki, amelyek különböző módon nyilvánultak meg, nem egyszer gonosz tréfák formájában. Egy ilyen vicc például a következőképpen szól. Két fogoly beszélget, s egyikük egy harmadik személyre utalva, aki a sikeresek közé tartozik, megjegyzi: ezt az alakot még abból az időből ismerem, amikor csupán a legnagyobb bankelnöke volt, most pedig megjátsza itt nekünk a káput. Nos, valahányszor a deklasszáltak többsége is az előnyöket élvező kisebbsége konfliktusba keveredik, s erre kezdve az ételosztástól a táboréletben számos alkalom adódik, az ingerültség eléri a tetőfokát és kitöréssel fenyeget.
Ez az ingerültség, amelynek különböző testi okairól a fentiekben már esett szó, a lelki indítatások révén hatványozódik. Valamennyi érintett komplexusokkal terhelt kedélyállapota tovább fokozza a feszültséget. Így aztán nem kell csodálkoznunk azon, ha az így módon keletkező túlfeszítettség a foglyok közötti verekedéssel végződik. Azon reflex felerősödéséhez, ami a feltámadó dühöt csak ütés révén képes levezetni, az is hozzájárul, hogy a táborlakónak minduntalan végig kell néznie az úgy szólván állandósult veréseket. Én magam is többször átéltem, hogyan szorul az embernek ökölbe a keze, és dühe kitöréssel fenyeget, amikor az éhezéstől megkínozottan és kialvatlanságtól elgyötörten úrá lesz rajta az ingerültség. Én akkoriban már csak azért is kialvatlan voltam, mert egy ideje fűthettünk a földkunyhónkban, ami akkoriban flektifusz barakként szolgált, viszont gondoskodnunk kellett arról, hogy éjszakánként ne aludjék ki a kályhánkban a tűz. A tüzet tehát őrizni kellett, s mindenkinek ki kellett vennie a részét az éjszakai szolgálatból, aki közülünk még legalább valamelyest rendelkezett az ehhez szükséges fizikai erővel. Minden bizonnyal, mindezek ellenére, életem legidillikusabb órái között tarthatom számon azokat, amelyeket az éjszaka közepén, miközben a többiek aludtak vagy delíriumos lázálmok gyötörték őket, a barak kis kályhája előtt a földön elnyújtózva fekve töltöttem, míg a lángokra vigyáztam, s a lopott brikket parazsában néhány lopott krumplit sütögettem. Másnap azonban annál kialvatlanabbnak és fáradtabbnak, apatikusabbnak és ingerültebbnek érezte magát az ember. Akkoriban nem sokkal a tábor felszabadítása előtt flektifusz gyógyító orvosként tevékenykedtem, s azon kívül a blokkfelelőst is helyettesítenem kellett, aki maga is megbetegedett. Így aztán a tábor vezetősége engem tett felelőssé a barat tisztaságáért, már amennyire az adott körülmények között tisztaságról egyáltalán szó lehetett. A szemfényvesztés, mert egyedül ennek volt nevezhető a barakkok folytonos ellenőrzése, nem annyira a higiénikus körülmények vizsgálatát vizsgálta, sokkal inkább a kínzás egyik formája volt. Bőségesebb élelemre és egy kicsivel több gyógyszerre inkább szükségünk lett volna. A táborvezetőség azonban inkább azzal törődött, hogy az ágyak közötti járaton egyetlen szalmaszál se legyen, s a betegek elrongyolódott, piszkos és bolhás takarói a pricsek végében szépen ki legyenek simítva. Ha ellenőrzésre lehetett számítani, arról kellett gondoskodnom, hogyha a lágerparancsnok vagy a táborfelelős fejét lehajtva földkunyhunk bejárati ajtaján keresztül egy futó pillantást vetett, annak belsejébe egyetlen szalmaszálat se lásson, hogy a kályha előtt egyetlen porszemnyi hamu se látszódjék, vagy nehogy hasonló apróságok szúrjanak szemet nekik. Ami azonban az ebben a

Kényszerültem, hogy szüntelenül takarókat igazgassak, s a fekvőhelyekről lehulló szalmaszálakat felszedjem, és ordítozzam a szegény ördögökkel, akik részéről fennáll a veszély, hogy az utolsó pillanatban minden látszattisztaságot tönkretesznek, és látszatrendszert a feje tetejére állítanak. Mert az az apátia és eltompultság, ami a lázas betegek esetében még fokozottabban jelentkezik, azzal jár, hogy csak ordító kiabálásra reagálnak. S olykor még ez sem segít, s akkor az ember minden erejét össze kell, hogy szedje, nehogy ütésre emelje a kezét. S ekkor a mások apátiája által kiváltott ingerültségem mérhetetlenül fokozódik, amihez még az a félelem is hozzájárul, amit a fenyegetően közeledő ellenőrzés vált ki. Miután megkíséreltem, hogy a hosszabb ideje koncentrációs táborban tartózkodó emberek tipikus jellemvonásait pszichológiai szempontból ábrázoljam, és annak pszichológiai magyarázatát átadjam, az a benyomásunk támadhat, hogy az emberi lelket végső soron az őt körülvevő világ kényszerűen és egyértelműen meghatározza. Hiszen a koncentrációs tábor pszichológiáján belül például éppen a lágerlelet az, ami mint sajátságos társadalmi környezet az ember magatartását látszólag törvényszerűen alakítja. Ennek azonban joggal mondhatunk ellent, s tehetjük fel a kérdést. De hát hol marad akkor az ember szabadsága? Még sincs szellemi szabadsága az emberi magatartásnak, még sincs módunk arra, hogy az adott környezeti viszonyokkal saját beállítódásunkat szegezzük szembe. Valóban el kell fogadnunk, hogy az ember nem több, mint különböző meghatározottságok és feltételek terméke, legyenek azok bár biológiai, pszichológiai vagy szociológiai eredetűek? Valóban nem több az ember, mint testi felépítésének, jellembéli adottságainak és társadalmi helyzetének véletlenek szülte produktuma? És mindenek előtt azt a magatartást, ahogyan az ember a táborélet sajátságos, szociális meghatározottságú környezetére reagál, valóban az határozza meg, hogy az ember egyáltalán nem vonhatja ki magát azon létforma befolyásai alól, amelynek elviselését rákényszerítették. Hogy valóban ki kell szolgáltatnia magát ezen befolyásoknak? Hogy a körülmények kényszerítő hatása, a táborban uralkodó viszonyok folytán nem cselekedhet másként? Nos, a feleletet ismerjük. Mind elveink, mind pedig tapasztalataink hozzásegítenek ahhoz, hogy meg tudjuk válaszolni ezeket a kérdéseket. Ami a tapasztalatokat illeti, éppen a lágerlélet mutatta meg, hogy az ember igenis képes másként cselekedni. Számtalan példát lehetne felsorolni, gyakran hősies cselekedeteket, amelyek bizonyítják, hogy igenis le lehet győzni a közömbösséget, s úrrá lehet lenni az ingerültségen. Ami tehát azt jelenti, az én szellemi szabadságának és saját elhatározásán alapuló beállítódásának bizonyos tartalékai megmaradnak a tekintetben, hogy hogyan viszonyul a külvilághoz, még ilyen, látszólag teljes egészében kényszerek közé szorított helyzetekben is, amelyekről úgy vélhetnénk, hogy az ember mindennapjait és lelki életét egyaránt meghatározzák. Mindannyian, akik a koncentrációs tábort átéltük, tudnánk olyan emberekről mesélni, akik a felvonási téren áthaladva, vagy a barakkokat járva, hol jó szóval bíztattak, hol az utolsó harapás kenyerüket adták másnak. S lehettek ők bármi kevesen is, elegendő bizonyítékot szolgáltattak arra nézve, hogy a koncentrációs táborban az embertől mindent el lehet venni, csak egyet nem. Az emberi szabadságnak azt az utolsó maradékát, hogy az adott körülményekhez így vagy úgy viszonyuljon. És igenis van választási lehetősége. És a táborélet minden napján, annak minden órájában ezerféle lehetőség nyílt arra, hogy elhatározzuk magunkat erre a belső döntésre. Az embernek arra a döntésére, hogy az őt körülvevő hatalmak áldozatává válik-e vagy sem, amely hatalmak azzal fenyegettek, hogy az ember lényét meghatározó lényegéről fosztják meg, s arra kényszerítik, hogy szabadságáról és emberi méltóságáról lemondva a külső körülmények játékszerévé puszta tárgyává váljék, hogy engedje magát tipikus lágerfogójá formálni.
A lehetséges szempontok közül ez az utolsó arra indít, hogy a koncentrációs tábor foglyainak lelki reakcióit összetettebbnek lássuk, s nem mint csupán bizonyos testi, lelki és társadalmi

meghatározottságok puszta megnyilvánulását. Még ha olybá tűnik is, hogy az olyan körülmények, mint a táplálék, kalóriaszegénysége, az alváshiány és a legkülönfölébb lelki komplexusok teljes egészében kiszolgáltatják az embert egyfajta tipikus lágerpszichózis törvényszerűségeinek. Végső soron mindaz, ami az ember belsejében lezajlik, amivé a láger őt, mint embert látszólag teszi, sokkal inkább a lényéből fakadó döntések eredményének bizonyul. Alapvetően tehát minden ember, még ilyen körülmények között is valamilyen módon eldöntheti, hogy mivé formálja őt a tábor. Tipikus lágerlakó lesz-e, vagy olyan ember, aki méltóságát megőrizve itt is ember marad. Dosztojevszki egyszer azt mondta, csak egytől félek, nehogy méltatlannak bizonyuljanak a rám mért szenvedésre. Gyakran elgondolkodtattak ezek a szavak, hiszen olyan mártíriumot szenvedő embereket volt módunk megismerni, akiknek a táborbéli magatartása, szenvedése és halála éppen erről az ember utolsó és elveszíthetetlen belső szabadságáról tesz tanú bizonyságot. Ők elmondhatták volna, hogy méltók voltak szenvedésükre. Ők bebizonyították, hogy a méltó módon elviselt szenvedés önmagában teljesítmény, belső teljesítmény. Az ember szellemi szabadsága, amitől utolsó leheletéig nem fosztható meg, lehetőséget nyújt arra, hogy az életút utolsó lélegzetvételéig értelmesen alakíthassa. Mert nem csak a tevékeny életnek van értelme, melynek során az ember számára adott a lehetőség, hogy alkotó módon értékeket hozzon létre, s nem csak az élvezettel teli életnek van értelme, egy olyan életnek tehát, amely lehetőséget ad az embernek arra, hogy kiteljesedhessék a szépség élményeiben, a művészet vagy a természet élvezetében, hanem még azon élet értéke is megőrződik, amelynek, mint például a koncentrációs táborban, alig ha van esélye arra, hogy értékeket megélve vagy alkotó módon teremtve bontakozhasson ki, sokkal inkább már csak egyetlen utolsó lehetőséget enged, az élet értelmes alakítását, éppen azt a módot ugyanis, ahogyan létének ezen kívülről rákényszerített korlátozottságaihoz viszonyul. Mind az alkotó, mind az élvezetteli élet lehetőségei régen bezárultak előtte. De nem csak az alkotó és élvezetes életnek van értelme, hanem ha az életnek egyáltalán van értelme, akkor a szenvedésnek is kell legyen értelme. Hiszen a szenvedés része az életünknek, ugyanúgy, mint ránk mért sorsunk és a halál. Csak az elszenvedett szükség és a halál által válik az emberi lét teljessé. A többséget az az aggodalmaskodó kérdés foglalkoztatta, túléljük-e a tábort. Mert ha nem, akkor ennek az egész szenvedésnek semmi értelme. Ezzel szemben engem másféle kétségek gyötörtek. Van-e ennek a bennünket körülvevő szenvedésnek s az ilyen halálnak értelme? Mert ha nincs, akkor végső soron annak sem lenne semmi értelme, hogy túléljük a tábort. Mert egy élet, amelynek az értelme azon áll vagy bukik, hogy megússzuk-e elevenen vagy sem, egy olyan élet tehát, amelynek az értelme a véletlen kényekedvétől függ, egy ilyen élet valójában nem lenne érdemes arra, hogy egyáltalán megéljük. Kedves hallgatók, nagyon-nagyon fontos gondolatok hangzottak el ebben a részben, innen folytatjuk majd két hét múlva, de egy picit arra próbált rávilágítani az író, a pszichiáter, aki maga megélte a poklot, hogy még ebben a pokoli helyzetben is, ebben az óriási szenvedésben is meg lehet találni az életnek az értelmét. És nagyon-nagyon-nagyon fontos és értékes sorok voltak ezek, remélem, hogy figyeltek a kedves hallgatók is, elviszik magukkal. Várom önöket két hét múlva, további áldott szép napot és jó rádiózást kívánok önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kenyér színe alatt rejtőző Istenünk, Te hozzád jöttünk megpihenni. Téged jöttünk kérni fiataljainkért, különösen a vizsgázókért, az érettségizőkért, az egyetemistákért, a bérmálkozókért. Töltsd el őket reménnyel, adj nekik erős hitet és tökéletes szeretetet. Add, hogy meghallják a te hívó szavadat, add, hogy soha ne fordítsanak neked hátat, add, hogy mindenben keressék a te akaratodat. Segíts nekik megtalálni a célt, küldd el szent lelkedet, hogy helyesen tudjanak dönteni, és hogy felismerjék másokban a te képmásodat. Erre kérünk, Urunk, ebben a rövid szentségimádási időben, amit értük, ajánlunk fel, tekints le rájuk. Amen.

Szentlélek, Úristen, imádkozzunk a fiatalokért, akik most néznek szembe a jövővel, hogy nyitottak legyenek. Befogadó képesek minden jóra, merjenek élni a nyugtalan világban. Legyen erejük elviselni a csalódásokat, megtanulják elfogadni önmagukat. Kérlek, segíts, hogy ne veszítsék el bátorságukat, ne tegyenek kárt mások életében. Lehetőleg mindig készen legyenek arra, hogy a világot emberibbé, lakhatóbbá tegyék. Amen.

Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat adott, és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Kértem bátorságot, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Áhítottam, hogy szeretni tudjak, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, akiken segítsek. Kegyes jó indulata helyett alkalmat kaptam a jóra, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Imádságom meghallgatásra talált.

Ezeket kértem a számodra, nem azt, hogy soha ne érjen szenvedés, sem hogy elkerüljenek a feladatok, meg azt sem kérem, hogy utad ad rózsák szeggjék, és hogy könny soha ne csorogjon végig arcodon, vagy hogy soha ne tapasztald meg, mi a fájdalom. Mindezt nem kívánom neked. Ha így lenne, a könnyek nem tudnának új felismerésekhez elvezetni. A fájdalom nem ötvözne nemesre. Hogyan vigasztalhatna meg a boldogasszony és gyermeke mosollyal és reménységgel, ha nem ismered a szenvedést. Kívánságom számodra ennél ezerszer gazdagabb. Őrizd lelkedben a hálát, és a köszönet ki ne fogjon ajkadról. Szíved legyen telve a visszaemlékezés gazdag szépségével, arról, ami betöltötte életedet. Azt is kívánom, hogy bátran nézz szembe életed feladataival és a próbákkal, amelyeket kitesz. Amikor pedig súlyosnak érzed keresztedet és a csúcsod meredeknek, ahova az út vezet, pontosan akkor növekedjen meg benned a remény és a bizalom. Ilyenkor jussanak eszedbe azok az évek, amikor melletted volt Isten kegyelme és öröme. És volt igaz barát, aki reményt adott. A múlt erőt ad arra, hogy kivárjad a vihar elmúltát és a felhők elvonulását. Így lesz elég erő és idő, hogy a magad hegycsúcsára feljuthass. Barátodban az Isten fia mosolyog rád, maradjon meg benned ez a biztos tudás mindörökre, és akkor megtalálsz mindent, amire vágyódsz, és ami boldoggá tesz.

Isteni megváltunk, Jézus Krisztus, általános iskolai éveinket befejezve, hálatelt szívvel borulunk le előtted, aki kenyér és bor színe alatt irántunk való szeretetből jelen vagy itt az oltáron. Megköszönjük neked diákéveinket, szüleink gondoskodását és aggódó szeretetét. Tanulmányainkat áldozatos munkájuk tette lehetővé. Áld meg ezért szüleinket. Köszönjük tanáraink jó akaró szeretetét, értünk végzett munkájukat, mely által ismereteinket gyarapították, lelkünket gazdagították. Áld meg őket, bennünk pedig növeld a jót, amit tőlük tanultunk. Szent színed előtt könyörgünk egymásért. Együtt ültünk az iskolapadban, közös munkánk, izgalmak és szórakozások kovácsoltak barátokká. Most szomorúan gondolunk a búcsúzásra. Add, hogy megőrizzük a barátság szent kötelékét, és hogy senki se vesszen el közülünk. Úrunk Jézus, aki értünk szenvedtél és meghaltál, őszinte szívvel bánjuk diákéveinkben elkövetett hibáinkat, hogy szereteted oly sokszor nem lett vízhangra lelkünkben. A jövőben hűségesek akarunk lenni hozzád. Álhatatlan szívünk fogadását a te változatlan jóságod őrizze. Árazd ránk kegyelmedet, hogy szándékod szerint éljünk. Megőrizzük ifjú lelkesedésünket, minden igaz jóért, szépért. Áldozatok árán is szolgáljunk téged és embertársainkat. Te légy utunk és életünk. Amen.

Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amin lehet. És adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, hogy fény gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem, hogy én megvigasztaljak. Nem arra, hogy szeressenek, hanem arra, hogy szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, az talál. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre.

drága Istenünk, kérünk különösen, áld meg ebben az időszakban a vizsgázó fiatalokat. Segíts, hogy eszükbe jusson, amiket a tanulmányaik során megtanultak, hogy a feltett kérdésekre jó válaszokat tudjanak adni. Tedd kedvessé őket a vizsgáztató tanárok szemében, hogy minden lehetséges segítséget megkapjanak tőlük is. Áld meg őket egy szép élet reményével, jó döntésekkel, személyiségük érlelődésével és a növekedés boldogságával. Köszönjük, hogy nagyon szereted és megsegíted őket

Uram, kérlek, csendesítsd el félelmemet a vizsgák idején. Engedd, hogy az elvégzett munka ne legyen hiába való azon a napon. Segítsd, hogy tudásom legjavát tudjam adni. Ne engedd, hogy az elmaradt dolgok szánszegetté tegyenek. Istenem, te egy szeretettel teli tervet szőttél az életemről, és bármi is lesz a vizsgák eredménye, te ezeket is fel tudod használni tervedben. Segíts, hogy tágabb összefüggésben lássam ezt az időszakot, és adj majd olyan pihenést, ami igazi felfrissülést hoz. Amen.

Uram, mutasd meg világosan, mi az a szolgálat, amire engem hívsz. Add meg a szükséges erőt, hogy bátran, szeretettel válaszolhassak hívásodra. Hogy életem bőséges termés hozzon, hogy boldog és másokat boldoggá tevő lehessek a te dicsőségedre és embertársaim javára. Amen.

Imádkozzunk gyermekeinkért. Imádkozzunk, hogy gyermekeink elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Imádkozzunk, hogy növekedjenek a kegyelemben, és egyre inkább megismerjék a mi Urunkat és megváltónkat, Jézus Krisztust. Add, Uram, hogy a gyermekeink megtanuljanak szeretetben élni, a Szentlélek által, akik bennünk él. Add, hogy gyermekeink telve legyenek reménységgel, a Szentlélek erejével. Add, hogy gyermekeim megtanuljanak felelősségteljesnek lenni, és felelősséggel hordozzák saját terhüket. Uram, tanítsd a gyermekeinket kitartásra, és segíts nekik, különösképpen abban, hogy meg tudják futni a nekik kijelölt pályát.

Imáinkban, kegyes Szűzanya, kérünk, oltasd ma gyermekeinket, és vigyázd életüket. Kérünk, vigyázz rájuk, és vezesd őket Szent Fiad útján. Hálát adunk neked, hogy mellettünk vagy a nevelésükben. Hálát adunk neked, hogy mennyei édesanyjuk vagy. Hálát adunk neked, hogy gyermekeink oltalmazója vagy. Soha nem szűnünk meg hozzád imádkozva téged hívni, édesanyai szíved szeretetében bízni és remélni. Amen.

Imádkozzuk el a jubileum imáját. Atyánk, aki a mennyekben vagy, a hit, amelyet fiadban, Jézus Krisztusban, a mi testvérünkben adtál nekünk, és a szeretet lángja, amely kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ébresze föl bennünk országod eljövetelének áldott reményét. Kegyelmed alakítson át minket az evangélium magvainak tevékeny földműveseivé, hogy az emberiség és az egész világ mindenség bizakodóan várja az új eget és az új földet, amikor a gonosz hatalmai már legyőzettek és örökre felragyog a te dicsőséged. A jubileumi szent év kegyelme élessze fel újra bennünk a reménység zarándokaiban, a mennyei javak utáni vágyakozást, és árassza el az egész világot megváltunk örömével és békéjével. Örökké áldott Isten, tiéd legyen a dicsőség és a dicséret mindörökké. Amen. Imádkozzuk el az egyház által előírt imákat a teljes búcsú elnyeréséért. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.

Kedves hallgatóink, Szent Misét és Szentségimádást közvetítettünk a Szatmár Németi Székes Egyházból. A Szent Misét bemutatta és a Szentségimádást vezette Májor Nándor ifjúsági lelkész. A kantori szolgálatot Sajdlerik látta el a fiatalok közreműködésével. Köszönjük, hogy velünk tartottak, köszönjük azt, hogy együtt lehetünk ebben a legszentségesebb oltári szentség előtt. Együtt imádkozhatunk, adhatunk hálát a Jóistennek minden szeretetéért. Mi áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk Önöknek. Holnap délelőtt 11 órától lesz majd ünnepi szentmise, este 7 órától pedig búcsú szentmisét fogunk közvetíteni. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúzunk a helyszínről, Tyukodi Beáta és Szűcs Timea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk,
2: Istennek szent anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Emlékezzél meg,
2: ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szűzek szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
0: Most segíts meg, Mária,
2: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői máig gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre,
2: az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen.
0: Szent Mihály arkangyal,
2: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa arra buzdítja az új nagyköveteket, hogy járuljanak hozzá a békéhez, amelyre nagy szükség van. A Szent Atya látogatást tett a vatikáni csillagvizsgálóban. Megkezdődik az előkészület a 2027-28-as szinódusra. Nyitány, Sajgó Balázs atya elmélkedése pünkösd vasárnapra.

0: Leó pápa arra buzdítja az új nagyköveteket, hogy járuljanak hozzá a nagyon szükséges békéhez. 14. Leó május 21-én a Szent Székhez rendelt, nem rezidens, tehát nem Rómában lakó nagykövetek csoportját fogadta. Kifejezte kívánságát, hogy küldetésük erősítse a párbeszédet, mélyítse el a kölcsönös megértést, és járuljon hozzá a békéhez, amelyre világunkban oly nagy szükség van. Egyetlen nemzet, egyetlen társadalom és egyetlen nemzetközi rend sem nevezheti magát igazságosnak és emberségesnek, ha sikerét kizárólag a hatalom vagy a jólét alapján méri, miközben elhanyagolja azokat, akik a periférián élnek. Valójában Krisztus szeretete a legkisebbek és az elfeledettek iránt arra kényszerít minket, hogy elutasítsunk minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a szegényeket és a kiszolgáltatottakat. Ezekkel a szavakkal fordult 14. Leó csütörtök délelőtt Sierra Leone, Banglades, Jemen, Ruanda, Namíbia, Mauritius, Csád és Sri Lanka szentszékhez akkreditált új, nem rezidens nagyköveteihez megbízó leveleik átadása alkalmából. A Szentatya arra kérte őket, hogy tolmácsolják tiszteletteljes üdvözletét államfőiknek, valamint biztosítsák őket, hogy imádkozik értük és polgártársaikért.
1: I welcome all of you cordially on the occasion of the presentation of the letters accrediting you as ambassadors extraordinary and plenipotentiary.
0: Kiemelte, hogy örömmel fogadja őket, miközben az egyház közeledik Pünkösd ünnepéhez, és felidézte, hogyan szállt le a Szentlélek a tanítványokra, a félelmet bátorsággá, a megosztottságot pedig egységgé változtatva azáltal, hogy képessé tette őket arra, hogy minden nép nyelvén szóljanak. Remélem, hogy az egység hasonló jövőképe inspirálja a diplomácia világát, ahol a nemzetek közötti konstruktív kapcsolatok, a valódi nyitottság, a kölcsönös tisztelet előmozdítása és a közös felelősségérzet révén virágoznak, jelentette ki Leó pápa. Ebben a tekintetben 14. Leó kiemelte, hogy szeretné megújítani azt a felhívást, amelyet január elején a diplomáciai testület tagjaihoz intézett beszédében tett. Egy olyan korban, amikor fegyverekkel keresik a békét a saját uralom érvényesítésének feltételeként, sürgősen szükség van arra, hogy visszatérjünk a párbeszédet előmozdító és konszenzusra törekvő diplomáciához minden szinten, kétoldalúan, regionálisan és többoldalúan egyaránt. Az ilyen párbeszéd, amelyet a békéhez vezető utak őszinte keresése motivál, megköveteli, hogy a szavak ismét világos valóságot fejezzenek ki, torzítás és ellenségeskedés nélkül. Leó pápa hangsúlyozta, hogy csak így lehet leküzdeni a félreértéseket és újjáépíteni a bizalmat a nemzetközi kapcsolatok kontextusában.
1: Yet courteous and clear dialogue, essential though it is, must be accompanied by a deeper conversion of heart.
0: Bár az udvarias és világos párbeszéd elengedhetetlen, mondta a pápa, a szívbeli mélyebb megtéréssel kell együtt járnia, azzal a hajlandósággal, hogy félretegyük a részleges érdekeket a közjó érdekében. Leó pápa figyelmeztetett, hogy ha a sikert kizárólag a hatalom és a jólét méri, miközben elhanyagoljuk a periférián lévőket, akkor egyetlen nemzet, társadalom vagy nemzetközi rend sem nevezheti magát igazán igazságosnak és emberségesnek. Hangsúlyozta, hogy Krisztus az elfeledettek iránti szeretetével arra hív minket, hogy utasítsunk el minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a sebezhetőeket és a szegényeket. 14. Leó ezután rámutatott, hogy pontosan az önátadó szolidaritás szellemének kell áthatnia a diplomaták szolgálatát,

0: Hálózatát, amely értékes bizalmi és együttműködési hidat képez országaik és a Szentszék között.
1: I pray that our shared efforts will contribute to a revitalized commitment to bilateral and multilateral engagement.
0: Azért imádkozik, hogy közös erőfeszítéseik járuljanak hozzá a kétoldalú és többoldalú kapcsolatok iránti elkötelezettség újjáéledéséhez, és segítsenek felhívni a figyelmet azokra, akiket gyakran elfelejtenek társadalmaink peremén, hogy együtt dolgozhassanak egy igazságosabb, testvériesebb és békésebb világ szilárdabb alapjainak lerakásán. 14. Leó látogatást tett a vatikáni csillagvizsgálóban. Május 19-én kedden a pápa ellátogatott a Castel Gandolfóban található vatikáni obszervatóriumba. Üdvözölte a jelenlévő szerzeteseket, világiakat és tudományos munkatársakat. Május 19-én kedden délután 14. Leó pápa látogatása nem az első alkalom volt az obszervatóriumban, ahol 2025. július 20-án a holdra szállás 56. évfordulóján már járt. A csillagvizsgáló Castel Gandolfóban található, abban a Róma közelében fekvő városban, ahol a pápa szokásához híven a keddi napját munkával és pihenéssel tölti. 14. Leót Raffaella Petrini nővér, Vatikán városállam kormányzóságának elnöke fogadta, valamint Emilio Nappaérsek és Giuseppe Puglisi Alibrandi főtitkárok. Jelen volt többek között az obszervatórium igazgatója Richard Anthony Duza, jezsuita atya, és elődje, jezsuita testvértársa Guy Consolmagno, a vatikáni csillagvizsgáló alapítvány jelenlegi elnöke is. A létesítmény kápolnájában elmondott rövid ima után Leó pápa találkozott a szerzetesi, tudományos és világi munkatársakkal, és üdvözölte őket.
2: Megkezdődik az előkészület a 2027-28-as szinódusra. Május 20-án tette közzé a szinódusi főtitkárság a 2028 októberében a Vatikánban megrendezendő szinódust előkészítő anyagot, melynek címe a 2027-28-as szinódus felé állomások, szempontok, eszközök a 2027-28-as szinódusra készülve. Emlékezni, értelmezni, irányítani, ünnepelni. Ez a négy kulcsfogalom határozza meg a dokumentumot, mely az ütemezést és a módszert tartalmazza, amelyek alapján a helyi egyházak, püspöki konferenciák és kontinentális csoportok megoszthatják a 2021-24-es szinódus záró dokumentuma után elindult folyamat gyümölcseit egészen a 2028 októberében megrendezendő következő ülésig. 2027 első fél évére az emlékezést tűzték ki célul, vagyis az egyházmegyei értékelő bizottságok áttekintik a záró dokumentum megvalósításának tapasztalatát, egy beszámolón és a többi egyháznak szóló levélen keresztül. Az év második fele az értelmezésé. A nemzeti vagy regionális püspöki konferenciák kidolgoznak egy teológiai lelkipásztori jelentést és egy levelet a többi helyi egyház felé. 2028 első negyedében a kontinentális szinódusi jelzések alapján megjelölik az irányvonalakat a különböző prioritásokkal és célkitűzésekkel. 2028 októberében jön el az ünneplés pillanata, amikor az egész szinódusi közösség összegyűlik a Vatikánban a Szentatyával együtt. A szinódus nem a folyamat végét jelenti, hanem egy ünnepi pillanatot, az értékelés, a szintézis és főként az egyház szinódusi megtérésének újraindítását. Az egység megőrzése közös feladat minden állomáson. Milyen konkrét arcot rajzoljunk a missziós szinodális egyháznak? És milyen új szinódusi utak jelennek meg közösségeinkben? A dokumentum leszögezi, hogy nem a szinódusi konzultáció megismétléséről van szó, sem pedig újabb feladatokról, hanem arról, hogy újraolvassuk azt, amit már megéltünk, felismerjük annak gyümölcseit és nehézségeit, és a megérlelt tapasztalatot megosszuk az egyházon belül. Minden elkészült anyagot a szinódus főtitkárságára kell továbbítani. 2027. június 30-áig az egyházmegyei és eparhiális anyagokat, 2027. december 27.

0: 7-ig a püspöki konferenciákét, 2028. április 30-áig a kontinentális anyagokat, melyek a 2028. októberi vatikáni ülést készítik elő. A szinódussal kapcsolatos információkat a www.sinod.va oldalon teszik közzé folyamatosan. A szinódus főtitkársága további anyagokat bocsát rendelkezésre, és online képzési találkozókat szervez a helyi egyházak felelőseinek a folyamat lebonyolításához. Nyitány. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését pünkösd vasárnapra.
1: Van egy nagyon érdekes regény, amelynek címe Öten a mennyországban. Már a kezdősor is felkelti az olvasó figyelmét. Ez a könyv ugyanis a végével kezdődik, vagyis azzal, hogy Eddie, a főszereplő, meghal. A könyv olvasása közben az is feltűnő, hogy az egyik oldalon fokozatosan nyerhetünk betekintést a főszereplő földéletébe visszafelé, a másik oldalon pedig a főszereplő túlvilági utazását követhetjük, nevezetesen azt, hogy a túlvilágon találkozik öt emberrel, akik megvilágítják és értelmet adnak az ő látszólagosan kevésbé jelentős földi életének. Szóval az a könyv a végével kezdődik, hogy megértsük egyben azt is, minden vég egyben valaminek a kezdete is. Pünkösd ünnepe lezárja a húsvéti ünnepkört. Ez a lezárás valójában nyitány, az élet teljességébe való beleszületés. Ez a tény teljesen más értelmet ad a földi életnek, mert valójában a Szentlélek az isteni létbe kapcsol be. Az isteni áramkörbe, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Veres Sándor a Teljesség felé című művében valami hasonlóról beszél, idézem. Szórd szét kincseit, a gazdagság legyél te magad. Nyűd szét díszeit, a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságait, a vígság legyél te magad. Égesd el könyveit, a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmait, az erő legyél te magad. Olcs ki lángjait, a szerelem legyél te magad. Üzd el szánalmait, a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeit, a hit legyél te magad. Törd át gátjait, a világ legyél te magad. Vedd egybe életet, halálot, a teljesség legyél te magad. Eddig az idézet. A Szentlélek ugyanakkor nem egyéni teljesítményre hív, hanem arra, hogy másokkal együtt zarándokoljak az úton. A pünköst inkább zarándok ünnep. Egyéni imáim is csak akkor helyesek, ha a közösségbe vezetnek. A zarándok akkor jó zarándok, ha útja különböző szakaszaiban zarándokokkal találkozik. Nem elég csak turistának lenni, mert míg a turista elsősorban néz és sok fotót készít, és ezzel önmagában véve nincs semmi gond, addig a zarándok mélyebbre néz, és nem csak kifelé, hanem elsősorban befelé készít képeket élményei alapján. Míg a turista inkább kifelé néz, addig a zarándok inkább befelé tekint. Persze ez korán sem jelenti azt, hogy a turista nem válhat zarándokká. Minden ember azzá válhat, ha van bátorsága mindig egyet tovább lépni az úton. Ez kockázat, de enélkül nincs beteljesedés, csak értelmetlen utazás. A mennybe menetel ünnepén két fehérruhás férfin keresztül Jézus üzen. Miért álltok itt az ég felé nézve? Mit akar ezáltal üzenni? Nem élhettek az emlékeitekből, hanem két lábon, a földön járva feladatot bízok rátok, és ebben mindig segít a vigasztaló Szentlélek, akit mindig küldök nektek. Ha az ember csak az emlékeiből kezd élni, akkor egy idő után képtelen lesz a szolgálatra. Vannak életünkben ilyen pillanatok, amikor úgy érezzük, félig halottak vagyunk már, ledermedünk, lefagyunk. A Jelenések könyvéből válaszként jöhet ilyenkor számunkra, idézem, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Eddig az idézet. Ez az Isten logikája, és ez az ébresztés nem más, mint a Szentlélek sugallata. A halottakra bízza az életben lévőket. Ha úgymond halott vagyok, ha nem megy semmi sem, ha úgy érzem valami megpattant, meghalt belül, akkor Jézus szent lelke által megelevenedésre szólít fel. Fel akar éleszteni. Tényleg vannak az életnek kibírhatatlan órái, amelyeket csak úgy lehet elviselni, ha odaállok mások mellé támogatni, bátorítani őket akkor, amikor én magam is alig bírom már az életet. Akkor újraindulhat bennem és általam is az élet. Amúgy sem lehet újraindulni, amíg a régi le nem zárul. Ahogy Anthony de Melo jezsuita atya fogalmazza meg, a múltat nem azért kell eldobni, mert rossz, hanem mert halott. Amíg a múltat nem zárom le, nem fogom érezni az erőt, a dynamiszt, ami a Szentlélek egyik megnevezése. Mi az eredménye a Jézusi üzenetnek mennybe menetelkor? A tanítványok visszatérnek Jeruzsálembe. Nem szólódnak szét, hanem oda mennek vissza, ahol a legnagyobb csőd érte őket. Valaki egyszer azért vált meg gyönyörű házától, mert ott irtózatos seb érte. Áron alul mindent eladott, és az ország másik szögletébe költözött. Nem tudott tovább ott élni. Ez a természetes emberi reakció, a menekülés. Ám Isten szent lelke, Jézus lelke a tanítványokat visszaküldi oda, ahonnan elfutottak, ahol megszégyenültek, ahol egyik társuk felakasztotta magát, ahol Péter tagadott, majd zokogott, ahol teljes csődbe kerültek. Nincs új kezdet, a régi csőd becsületes felszámolása nélkül. Előbb fel kell számolniuk, hogy ugyanazt újrakezdhesse velük az Isten. És akkor felmennek a jeruzsálemi felházba, mindnyájan egy szívvel, lélekkel imádkoznak és könyörögnek. Nem csak 11-en, hiszen Júdás már nem élt, hanem az asszonyok is, Mária és Jézus rokonai. Tehát a nagyobb tanítványi kör együtt van. Gyökösi Endre református lelkész úgy beszél a Szentlélekről, mint aki úgymond demokratikus lélek. Nem ismer férfit, nőt, első osztályú, másodosztályú tanítványt, szűkebb kört, szélesebb kört. Egybe hívja azokat, akiket önmagával be akar tölteni. Így könyörögnek egy szívvel, lélekkel, amíg meg nem zendül az ég, és ki nem töltetik a Szentlélek. A görög eredetiben az egy szívvel, lélekkel, azaz egy akarattal van kifejezve szimfonoszia, egybehangolva, ráhangolódnak, mint a zenekar az alaphangra, és felzúg, zengeni kezd a szimfónia, amelynek alaphangja Jézus. Micsoda lehetőség ebben az elhangolt, lehangolt világban.

Nyitány. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották pünkösd vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

Dicsértessük a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítünk Székely Gyvárhelyről, a Kis Szent Teréz plébánia templomból. A Szent Mise áldozatot bemutatja, hogy tisztelendő Tamás Barna plébános, az igét, Ambrus István Áber szombatfalvi plébános hirdeti. A kántori szolgálatot Székely István kántor látja el. Megkérem a kedves hallgatókat, ha tehetik, kapcsolódjanak a Szent Mise áldozatba és imádkozzanak az arándokat.

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves zarándok testvérek. És köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit is. Zarándoklatra indulunk. Ebben a bevezető énekben három dolog hangzott el, és hogy Isten a népe élén járjon, hogy Isten utat készítsen, és közöttünk lakjon. Hát ezt kérjük mi is a zarándoklat során. De mielőtt bemutatnánk ezt a szentmise áldozatot, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta szívvel ünnepelhessünk. A szentmise alatt szentgyónási lehetőség van itt elől is két helyen, de kinn az udvaron az atyák, akik a szentélybe voltak, kinn az udvaron várják azokat, akik el szeretnék végezni indulás előtt a szentgyónásukat. A lelkiismeret vizsgálat csendje következik. Gyónom,
1: a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál apostol fogságban volt Cezáriában, Agrippa király és nővére Bereniké odaérkezett, hogy üdvözölje Festust, az új helytartót. Már több napja ott időztek, amikor Festus szóvá tette a király előtt a fogoly Pál ügyét. Elődön Félix itt hagyott egy foglyot. Amikor Jeruzsálemben voltam, a főpapok és a vének hozzám fordultak ügyében, és elítélését kérték. Azt válaszoltam nekik, hogy a rómaiak senkit sem szoktak kiszolgáltatni, amíg a vádlottat nem szembesítik vádlóival, és alkalmat nem adnak neki, hogy védekezhessék a vád ellen. Amikor aztán többen idejöttek, másnap késedelem nélkül a bírói székbe ültem, és elővezettettem azt az embert. Amikor a vádlók előálltak, semmi olyan vádat nem hoztak fel ellene, amelyet én bűnnek minősíthettem volna. Csak vallásukkal kapcsolatban volt vele valami vitájuk, meg egy bizonyos Jézus nevű halottat emlegettek, akiről Pál azt állította, hogy él. Ezekben a vitapontokban nem tudtam eligazodni. Ezért megkérdeztem tőle, hajlandó-e felmenni Jeruzsálembe, hogy ott ítélkezzenek fölötte ebben az ügyben. Pál azonban föllebbezett és azt kívánta, hogy ügyét küldjem a császárhoz. Úgy rendelkeztem tehát, hogy tartsák őrizetben, míg el nem küldöm a császárhoz. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hálam.

Mai reggelen elindultunk, és eljöttünk ide, hogy Jézussal találkozva vele zarándokoljunk, és a boldogságos szűzanyával. Talán a szívünkbe gondokkal, terhekkel jöttünk ide, de ott a remény bennünk, hogy elérjük a célunkat, hogy szombaton ott leszünk majd a nyerekben, ahol hálát adhatunk az Istennek, és együtt imádkozhatunk. Megköszönve az ő szeretetét és jóságát, és napról napra azon fáradozva majd azután, hogy amit ránk bízott, azt megtegyük. De mielőtt sorba szerveződnénk, és elindulnánk ezen az úton, Jézus feltesz egy kérdést nekünk, amit feltett Péternek. Nem azt fogja kérdezni, hogy egy éven keresztül hol voltál, mert nem igen láttalak a templomban. Nem is azt fogja kérdezni, hogy mennyit tudsz rólam azóta, amióta itt voltál a tavaly. Nem is az, hogy milyen erős vagy, és nem is az, hogy hányszor hibáztál. Hanem azt teszi fel Jézus kérdésként, hogy szeretsz engem? És nekem, neked, mindnyájunknak választ kell adni erre a kérdésre. Mert ez a kérdés ma nekünk szól, zarándokoknak, és a Mária Rádió hallgatóknak, és mindenkinek. Mert a zarándoklat nem egy turistaút, nem egy gyaloglás, nem egy olyan, hogy kipipálom, hogy eljutottam oda, és aztán vége, hanem a zarándokút a szív útja. Az ember elindul kívülről, hogy közben belül is megérkezhessen. És ezt kell mi megtegyük a mai napon és a holnapi napon is. És milyen különös, hogy Jézus ezt a kérdést Péternek teszi fel, annak az embernek, aki azelőtt megtagadtam. Annak, aki megijedt, aki elbukott. És Jézus nem szégyeníti meg, nem mutat rá a többiek előtt, és nem azt mondja, na Péter, most hol vagy, miért tagadtál meg? Hanem Jézus újra felemeli, újra küldetést ad neki, amikor azt kérdezi, szeretsz engem? És ez az evangélium, az irgalomnak az evangéliuma, és erre vagyunk mi is meghívva, hogy ezt az irgalmat gyakoroljuk. Mert Isten nem a múltunk alapján szeret minket, hanem ő úgy szeret, ahogy vagyunk. És nem is a hibáink szerint nevez meg bennünket. Ő mindig azt nézi, van-e szeretet a szívünkbe, akarunk-e szeretni. Tudunk-e még válaszolni mi arra a kérdésre, hogy szeretsz engem, amikor Jézus megkérdezi. És Péter válaszoljon emberi, amikor már harmadszor is megkérdezi Jézus. Azt mondja, Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Nem dicsekszik, nem bizonygat, és nem azt mondja, hogy hát én minden dolgot megteszek. Csupán rábízza magát Jézusra. És ez kell legyen a mi zarándok utunknak is a legszebb imádsága, hogy rábízom magamot az Istenre. Odaadom magamat. Mert lesz fáradtság, lesz eső vagy hőség, lesz viszholyak, csend, talán türelmetlenség, kedvetlenség. És lehet, hogy valaki most nehéz teherrel indul el. Lehet, hogy betegséget, gyászt, vagy éppen családi sebet visz magával. Vagy bizonytalanság van benned, vagy bűnnel vagy a szívedben, mert nem jutottál sorba, vagy megnyond. És Jézus nem azt kérdezi, hogy méltó vagy-e, hanem azt kérdezi újra és újra, szeretsz engem? És te mit válaszolsz? Milyen szép, hogy erre az útra nem egyedül indulunk, hanem Mária által Jézushoz, a boldogságos szűzanyával együtt zarándokolunk, és vele érkezünk meg arra a helyre, ahol a Szentmisében újra és újra Jézussal találkozhatunk. Mert a boldogságos szűzanya az úton lévők támasza. Ő is hordozott könnyeket, fáradtságot, bizonytalanságot. Tudja, hogy mit jelent hinni akkor is, amikor nem látja az ember az, hogy valami jóra fordulna, amikor nem látjuk a dolgokat úgy, ahogy mi azt elterveztük. És amikor majd elfáradtok, gondoljatok arra, hogy minden lépés lehet ima, minden fájdalom lehet felajánlás, és minden csendben kimondott ima, vagy az a mondat, hogy szeretlek Jézus, az közelebb visz tégedet Jézushoz, és nem csak Csíksomlyóhoz jutsz közele. Igen, Isten a szívedhez akar szólni. Isten a szívedben akar lakni. És van még valami a mai evangéliumban, ami nagyon mély.
Jézus azt mondja Péternek, hogy amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, akkor más visz ide meg oda. Milyen igaz ez az életünkre? Amíg fiatal valaki azt gondolja, hogy ő irányítja a világot. Azt gondolja, hogy belőle áll a világ. Aztán lassan-lassan rájön arra, hogy hát az élet olyan helyzetekbe hozza, amit nem ő irányít. És az élet oda visz, ahova akar. És ahova mi sokszor nem akarjuk. Van kereszt, van elvesztés, van váratlan út, de az evangélium legfontosabb mondata, ami a mai napon elhangzott Jézustól, nekünk is szól, amikor azt mondja, kövess engem. Követni akarod-e az Urat? Jézus nem azt mondja, hogy értsél meg mindent. Nem azt mondja, hogy sose érez félelmet, és azt sem mondja, hogy ne essel. Hanem egy mondatot mond, kövess engem. Úgy, ahogy vagy, állj fel és kövess. Mert ha fel tudsz állni, és előre tudsz menni, ha meg tudod tenni azt, amire ő hív, akkor elindultál azon az úton, amelyen neked járni kell. És a keresztény embernek az ereje nem abban van, hogy nincsen neki terhe, hanem abban, hogy tudja, hogy kivel járja az utat. Te tudod-e azt, hogy Jézus veled van? Mert ő azt mondta, amikor búcsúzott tanítványaitól, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Mert ha úgy éljük az életünket, hogy nincsen velünk az Isten, ha nap mint nap úgy tesszük meg a lépéseket, hogy hát egyedül vagyok, akkor bizonytalanok a lépéseink. De ha ott van bennem az, hogy Jézus velem van, akkor tudom, hogy minden körülmények között vele járok, vele teszem meg a lépéseket, még akkor is, ha vízholyag lesz a térdemen, vagy akár a lábamon. Testvéreim, amikor megérkezünk Csíksomlyóra, akkor ne csak a lábunk legyen elfáradva, hanem a szívünket nyissuk meg, hogy Jézus beköltözhessen. A szívünk legyen nyitott. Vigyük oda mindazt, amit hordozunk, amivel most indulunk, a betegségeket, a fájdalmakat, azt a sok-sok ima szándékot, amit kértek testvéreink, barátaink, akik nem jöhetnek velünk, vagy akár csak később tudnak csatlakozni hozzánk. Engedjük, hogy Mária fia, Jézus megszólítson. Akár a csendben, akár egy énekben, akár a rózsafűzéren keresztül. Engedd, hogy megszólítson, és megkérdezze tőled. Szeretsz engem? És ha meghalljuk szívünk mélyén az ő kérdését, ha figyelünk arra, amit kérdez, akkor ne féljek válaszolni. Ne féljek attól, hogy mi lesz, vagy mit szólnak mások, ha én azt mondom Jézusnak, hogy szeretem. Jézus tőled akarja hallani, amikor felteszi a kérdést, hogy szeretsz engem? Lehet, hogy úgy vagy, mint Péter az első válaszában, hogy igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Aztán azt is mondhatod, hogy hát igen, még egyszer megismétled. Vagy már elbizonytalanodva azt mondod, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Mindegy, hogy hogy válaszolsz. Legyen meg az igenet, merj válaszolni arra, amikor Jézus megkérdezi, szeretsz engem? És ez elég lesz ahhoz, hogy új emberként térjünk vissza. Jézustól kapott küldetés által, hiszen hallottuk Péternek mindig azt mondja, legeltesd bárányaimat, vagy legeltesd juhaimat. És ezt fogja mondani neked is Csíksomlyó hegyén, hogy úgy térj vissza, hogy a szeretetet megoszd azokkal, akik körülvesznek. Mert ő nem ítél el a múltod miatt, de hogyha hozzáfordulsz, erőt ad, hogy új életet kezdjél. És erre mindnyájunknak szüksége van. Új lendülettel, új lelkesedéssel, hogy térhessünk vissza otthonainkban, de addig, amíg ezt az utat megtesszük, addig jusson eszünkbe, akármennyire fáj bármi is, vagy akármilyen kellemetlenség érjen is, vagy akárhogy érezd is magadat, mert kimondani, szeretlek, Uram Jézus. És akkor minden lépéssel, minden kimondott szóval közelebb érsz az Úrhoz, és ne feledd, ő veled van minden nap. És ma is felteszi a kérdést, akár a rádió hullámhosszán keresztül, akár itt vagy, vagy bárhol is. Szeretsz engem? Te mit válaszolsz? Én azt,
Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Amen.

0: Urunk Istenünk, Te jóságos atyánk vagy, aki gondunkat viseled, és mindenben a javunkat akarod. Hallgasd meg zarándok népednek szívből jövő kéréseit.
1: Elit hozzuk egyházunkat. Építs benne a Te országodat itt a földön. Add, hogy Szent Atyánk, Ferenc pápa, püspökeink és papjaink gondoskodása által megérezzük, hogy egyházunk a mi szerető anyánk, templomunk és plébániánk pedig otthonunk, ahol szeretnek bennünket, ahol védelmet kaphatunk, ahol növekedhetünk. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3: Urunk, magyar népünkért, szeretett hazánkért imádkozunk. Add, hogy ez a föld, melyet megszentelt őseink imádsága, igazi otthonunk legyen, ahol szeretteink és barátaink között megtalálhatjuk boldogságunkat. Hallgass meg, Urunk!
4: Mindazokért imádkozunk, akik elindulnak erre a zarándok útra. Add, hogy mi, akik búcsút járunk, búcsút intsünk bűneinknek, mindannak, amit megromlott eddig életünkben, és kegyelmedben megtisztult, megújuló szívvel térhessünk haza. Hallgass meg, Urunk!
5: Nyisd meg ajkainkat, hogy zarándoklat alatt megvalljon Téged a figyelmes és odaadó imádságban, szép énekünk pedig dicsérjen Téged. Hallgass meg, Urunk!
6: Zarándoklásunk, fegyelmezett magatartásunk legyen tanúságtétel arról, hogy a Te szeretett gyermekeid vagyunk. Hallgass meg, Urunk!
7: Jézusunk, áld meg családjainkat, hogy a béke, összhang és egység uralkodjék benne, ami az eltöltötte a Te szerény názáreti otthonodat is. Hallgass meg, Urunk!
2: Hallgass meg minket!
8: Urunk, Te látod, mire képes az emberi gyűlölet, mely háborúk tüzét gyújtja, ártatlanok vérét ontja, rombol és pusztít a szent földön és szomszédunkban. Add a Te békédet, a kiengesztelődés lelkét azoknak a szívébe, akiket harag és gyűlölet fordít egymással szembe. Hallgass meg, Urunk!
4: Eléd hozzuk, Urunk, a testvérfelekezetek tagjait, a más vallású testvéreinket. Építsd közöttünk az egységet, a Te országodat. Hallgass meg, Urunk!
3: Eléd hozzuk betegeinket, az elhagyatott, reményvesztett testvéreinket. Éreztesd meg velük, hogy nincsenek egyedül, hogy minden szenvedésre, nagypéntekre, húsvét hajnala virrad. Hallgass meg, Urunk!
9: Eléd hozzuk elhunyt testvéreinket és lelki pásztorainkat. Add meg elhunyt szeretteinek a boldog örök életet. Hallgass meg, Urunk!
0: Most egy kis csendben azt a személyes kérést is terjezd a Jóisten elé, amelyet magadban hordozol, amelyet ez a rándok úton magaddal viszel. Hallgass meg, Urunk! Kérünk Téged, hallgass meg minket! Gondviselő Istenünk, hallgass meg gyermekei kéréseit, és add meg nekünk mindazt, ami a földi zarándoklatunkon hozzád közelebb vezet. Krisztus a mi Urunk által.
10: Amen.
0: Itt elől még vannak helyek, úgyhogy aki áll, szívesen ajánljuk, jöjjön elé.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész szanyaszent egyház javára.
0: Kérünk, Istenünk, tekints irgalmasan néped áldozatára, s hogy kedves lehessen előtted, a Szentlélek eljövetele tisztítsa meg lelkünket,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad a mi úrunk Jézus Krisztus által a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ime hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Ritával, Lizőiki Szent Terézzel és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leópápánkat és Gergely érsekünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak,

Után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add

0: szent áldozás következik, és a templomban az a szokás, hogy valamennyien kilépnek a padból, az áldoztató pap elé járulnak, aki nem járul szent áldozáshoz, csak áldást kér, az jelezze az ajkára tett ujjaival, vagy a keresztbe tett kezével, és körforgásba megyünk vissza a pad másik végén. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Nem csak egy szóval.

Szentel meg engem, Krisztus testem.

Könyörögjünk. Istenünk, üdvözítő szentséged megtisztít és táplál minket. Add kérünk, hogy ez a nekünk a

Elköszönünk az áldás után a Mária Rádió hallgatóitól. Titeket pedig arra kérünk, zarándok testvérek, hogy maradjatok, mert nagyon fontos információk következnek.

hallgatóink. Szentmisét közvetítettünk Székelyudvarhelyről, a Kisszent Teréz plébánia templomból. A szentmise áldozatot bemutatta a főtisztelendő Tamás Barna plébános, az igét Ambrus István Ábel, szombatfalvi plébános hirdette. A kántori szolgálatot Székely István kántor látta el. A mai reggelen innen Székelyudvarhelyről 683 zarándok indul Csíksomjóra, az ünnepi búcsúra. Megkérem a kedves hallgatókat, ha tehetik, kísérjék őket imáikkal. A mikrofonnál Péter Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak a Szatmár Németi stúdiónkból. Ezután a szép szent mise után akkor arra hívom önöket, hogy imádkozzunk együtt, hát főképp az zarándokokért, de hozzunk minden kérést és szándékot, és imádkozzuk együtt a mai reggelen a mennek királyné asszonyát. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Atya, könyörögünk, Istenünk, kegyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, kérünk add, hogy az ő szent anyja Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája virágító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, őséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiad követésére buzdít. Tekint érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen. Szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éjek tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, hányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől, nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uramat, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boris be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Istenünk, Te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről. Árasz ki egyházadra a bátorság és a buzgóság szent lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, álhatatosak és szelidek evangéliumot hirdetésében, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Simon, János fia, szeretsz te engem? Jézus nem kéri számon Pétert. Nem azt kérdi tőle, hogy miért tetted, miért tagadtál meg. Inkább ezt. Szeretsz te engem? Az ő számára soha nem az a döntő, hogy hibáztál-e, hanem az, hogy mi van most a szívedben. Nem a bűnt emlegeti, hanem a kapcsolatot állítja helyre. A kérdés ma is ugyanaz. Csak hogy most nem Péterhez intézi, hanem hozzád. Szeretsz engem? Nem arra kíváncsi, hogy mennyire hiszel benne, hogy mennyit szolgálsz neki, hanem arra, hogy mennyire szereted őt. A szeretet itt nem érzelem, hanem döntés és hűség. És csak ezután jön a küldetés. Legeltest juhaimat. Először tehát a kapcsolat, utána a szolgálat. Sokan éppen itt tévednek. Szolgálni akarnak anélkül, hogy a kapcsolat rendben lenne. Az Úr viszont világosan rámutat arra, hogy őt elsősorban nem a teljesítményed érdekli, hanem a szereteted. Mert ha ez rendben van, akkor mindig lesz erőt újra kezdeni. Lesz bátorságot tovább menni. De ha ez nincs meg, akkor minden üres marad. Vajon hogy van ez nálad? Szereted az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.

Nem elméletben, nem szavakban, hanem a döntéseidben, a hétköznapjaidban, abban, ahogyan élsz. Amikor választhatnál mást is, de újra és újra őt választod. Nem az a legfőbb kérdés, hogy tökéletes vagy-e, hanem az, hogy visszatérsz-e hozzá, amikor eltévedsz. Akarsz-e megmaradni az ő szeretetében?

Atyáink Istene Jézust, akit keresztfára feszítve megöltetek, feltámasztotta. Isten jobbja fejedelemmé és megváltóvá emelte, hogy megtérítse Izraelt és megbocsássa bűneit. Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk a Szentlélekkel egyetemben, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki.

0: Örök dicséret és dicsőség az Úrnak, aki megadja nekünk, hogy bővelkedjünk reményben és a Szentlélek erejében. Könyörögjünk hozzá, Urunk, segíts és üdvözíts minket. Mindenható Atyánk, Te tudod, hogy milyen gyengék vagyunk még az imádságban is. Add, hogy Szent Lelked könyörögjön bennünk.
1: Urunk, segíts és üdvözíts minket.
0: Küldd el Szent Lelkedet, a boldogító fényességet, hogy betöltse szívünk rejtett mélységeit.
1: Urunk, segíts és üdvözíts minket.
0: Urunk, a Te kezed művei vagyunk, ne hagyd minket bűneink hatalmát.
1: Urunk, segíts és üdvözíts minket.
0: Add, hogy a kételkedőket és a hitben gyengéket tisztelettel felkaroljuk, és ne haraggal vagy türelmetlenül, hanem szeretettel foglalkozzunk velük.
1: Urunk, segíts és üdvözíts minket.

0: Istenünk, Te Krisztus megdicsőülésével és a Szentlélek megvilágosító kegyelmével feltártad előttünk az örökké valóság kapuját. Kérünk, tökéletesítsd bennünk-e nagy ajándékoddal az őszinte vallásosságot és növeld hitünket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

az élet szeretete. Aki a mennyországot nem magában hordja, hiába keresi azt az egész világ mindenségben, mondta Carl Sonnenschein.

Nagy, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, aki a mai napon is velünk tart. Elmondanám önöknek, hogy a továbbiakban milyen műsorokkal is várjuk önöket. Nem sokára majd az igézőt hallhatják, majd 8 órától Szabadkáról fogunk szentmisét közvetíteni, a 4 magyar nyelvű Mária Rádió közös szentmiséje. 9 órakor fogadom az ima szándékaikat, majd a dicsőséges rózsafűzért és a Loretói litániát imádkozzuk. 10 órától katekézis timboratjával, 10 óra 30 perctől szövetség az életért, Böjde Csaba atya gondolatai. 11 órától Hajlák Attila atya várja önöket Mária iskolájában című műsorával. 11 óra 30 perctől életünk Krisztus, Fülöp Zsombor gondolatai. 12 órától a Csíksomlyói Kegytemplomba kapcsolunk, ahonnan a Boldogasszony zarándok vonattal érkező zarándokoknak a szentmiséjét fogjuk közvetíteni, ebbe kapcsolódhatnak majd be. Majd azután fogjuk imádkozni a szeretett láng rózsafűzérét. 13 óra 20 perctől ima a békéért, 13 óra 30 perckor pedig a zenés köszöntő veszi majd kezdetét. 14 órától angyalok citeráján, 14 óra 30 perctől a Szentlélek kilencedünk folytatódik, 14 óra 40 perctől a Medjugorje üzenetet hallhatják, majd fogadjuk az ima szándékaikat, és 15 órától az érgalmasság rózsafűzérét imádkozunk.

Imádkozzuk. 15 óra 20 perctől dicsérjétek az Urat, Bolcsi Zsár Ferenc műsora 16 órától ígéző, 16 óra 5 perctől a nap katekézise Tibor atyában. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják, 17 órától pedig a Mária Rádió világcsaládjával fogjuk a rózsafűzért imádkozni, Irakból lesz majd ez a közvetítés, 18 órától pedig a csíksomlyói búcsú nyitó szentmiséjét közvetítjük a csíksomlyói kegytemplomból, majd azután egy újabb műsor ismertetőben az esti műsorokat is elmondjuk önöknek. Tartsanak velünk a mai napon is, töltsük együtt, készüljünk együtt a nagyon szép ünnepre. Nagyon sok lesz így.

0: Adjatok hálát mindig mindenért.
1: Néhány évtizeddel ezelőtt történt, hogy szellemileg másként képes fiatalokat készítettünk fel a keresztségre, olyanokat, akikkel tulajdonképpen nem törődít senki. Azt gondolnánk, hogy ezek a fiatalok, és szándékosan mondtam másként képeseknek őket, nem szeretem ezt a fogyatékos, meg sérült, meg egyéb ilyen negatív oldalról közelítő jelzőket, hanem ők másként képesek. A felkészítés után megkérdeztük tőlük, hogy mi az, ami a leginkább megfogott benneteket. És az egyik fiú azt mondta, azt tudja, hogy most valami nagy dolog fog történni vele, azt azonban nem tudja, hogy hogyan köszönje meg. Ez a hála, amit ő kifejezett egyszerű szavaival, tulajdonképpen többet mondott nekem, mint sok év teológiai tanulmány és sok-sok év elmélkedés. Megdöbbentett igazán, hogy egy ilyen egyszerű lélekben ilyen mélységesen megjelent a hála. A hálát nem kell tanítani, az ott van a lelkünk mélyén, csak észre kell vennünk. A hála bennünk, az Isten ajándéka.

Csiba Tibor atyának, az isaszegi Szent István király templom plébánosának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

0: Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Kedves hallgatóink, most pedig a Szabadkai Mária Rádió stúdió kápolnájába kapcsolunk, ahonnan a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös szentmiséjét fogjuk közvetíteni, mert dr. Horváth Endre atya mutat be. Hívjuk Önöket, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntjük a négy magyar nyelvű Mária Rádió hallgatóit, akik követik ezt a mai közös szentmisénket. Mai napon az egyház kasztíjai Szent Rita szerzetesnő emléknapját üli. Igazából úgy szoktuk őt nevezni, hogy a lehetetlen ügyek közben járója. A szentek imádsága mindig azt jelenti, hogy segítenek bennünket kinyílni a Jóisten kegyelme előtt. Szent Rita közbenjárást is ezért kérjük, és kérjük a Jóistent, hogy az ő példája segítsen bennünket is odaadó, elkötelezett, közbenjáró, másokért is közbenjáró ima életet élni. Tiszta lélekkel tudjunk a Jóisten színére állni és befogadni az ő kegyelmét ezen a mai reggelen is. A szentmise kezdetén most tartsunk bűnbánatot. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Érgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Úrunk Istenünk, tölts el minket a kereszt bölcsességével és erejével, amellyel szent ritát gazdagon elhalmoztad. Add, hogy megpróbáltatásainkat a szenvedő Krisztussal együtt viseljük, s így az ő húsvéti misztériumát egyre bensőségesebben átélhessük. Aki veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál apostol fogságban volt Cezáreában, Agrippa király és nővére Bereniké oda érkezett, hogy üdvözölje Festust, az új helytartót. Már több napja ott időztek, amikor Festus szóvá tette a király előtt a fogoly Pál ügyét. Elődön Félix itt hagyott egy foglyot. Amikor Jeruzsálemben voltam, a főpapok és a vének hozzám fordultak ügyében, és elítélését kérték. Azt válaszoltam nekik, hogy a rómaiak senkit sem szoktak kiszolgáltatni, amíg a vádlottat nem szembesítik vádlóival, és alkalmat nem adnak neki, hogy védekezhessék a vád ellen. Mikor aztán többen idejöttek, másnap késedelem nélkül a bírói székbe ültem, és elővezettettem azt az embert. Amikor a vádlók előálltak, semmi olyan vádat nem hoztak fel ellene, amelyet én bűnnek minősíthettem volna. Csak vallásukkal kapcsolatban volt vele valami vitájuk, meg egy bizonyos Jézus nevű halottat emlegettek, akiről Pál azt állította, hogy él. Ezekben a vitapontokban nem tudtam eligazodni. Ezért megkérdeztem tőle, hajlandó-e fölmenni Jeruzsálembe, hogy ott ítélkezzenek fölötte ebben az ügyben. Pál azonban föllebbezett, és azt kívánta, hogy ügyét küldjem a császárhoz. Úgy rendelkeztem tehát, hogy tartsák őrizetben, míg el nem küldöm a császárhoz. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.
1: Az Úr a mennybe állította fel trónusát, uralkodik a mindenségen. Az Úr a mennyben állította fel trónusát, uralkodik a mindenségen. Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt. Az Úr a mennyben állította fel trónusát, uralkodik a mindenségen. Mert amilyen messze van az ég a földtől, olyan nagy a szeretete az őt félők iránt, és amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Az Úr a mennyben állította fel trónusát, uralkodik a mindenségen. Az Úr a mennyben állította fel trónusát, királyi hatalmával uralkodik a mindenségen. Mind ti, angyalai, áldjátok az Urat, ti hatalmasok, akik teljesítitek parancsát. Az Úr a mennyben állította fel trónusát, uralkodik a mindenségen.
3: Alleluja, alleluja, alleluja.
1: A Szentlélek mindenre megtanít titeket, eszetekbe jutat mindent, amit mondtam néktek.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Amikor föltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Péter így szólt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus azt mondta neki: legeltesd bárányaimat. Aztán újra megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz te engem? Ő azt felelte: Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki: legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: szeretsz engem? És ezt válaszolta: Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondta: legeltesd juhaimat. Bizony, bizony, mondom neked, amikor még fiatal voltál, felövezted magadat és odamentél, ahova akartál, de ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat, mást fog felövezni téged, és oda visz, ahová nem akarod. Azt jelezte szavakkal, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent Péter. Aztán meg hozzáfűzte: kövess engem. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, három gondolat. Az első az az, hogy ebben a mai evangéliumban hogyan kapcsolódik össze az, hogy szeretsz engem, legeltesd juhaimat. Ez a kettő igazából összefügg. Mármint összefügg akkor, hogyha a tanítványságot nézzük. Emlékeznek biztos arra, hogy amikor Jézus kiválasztja a 12-t, akkor azt mondja, hogy 12-t választott ki, hogy vele legyenek, és elküldje őket. Az egyik a Jézussal való közösség, szeretsz engem, a másik pedig a küldetés, a feladat, hogy elküldje őket. Mondjuk Márknál ott azt mondja, hogy elküldje őket igét hirdetni, itt viszont legeltesd a juhaimat, de mind a kettőnél a feladat. Valahol a kettő azért kapcsolódik össze, nem csak Péternél, mondhatnánk itt, hogy ez az első pápának a beiktatása, nem csak Péternél, nem csak a papoknál, hanem mindenkinél az, hogy fel kell vállalnom, ha őszintén Jézushoz tartozom, a feladatot is, a küldetést is, nem egyszerűen csak átvenni Jézus kegyelmeit, hanem az azzal jár, hogy szét is osszam, másoknak is adjak, vagy juttassak belőle, a szolgálat, a küldetés, de mégis mindig úgy szolgálni, hogy el ne szakadjak a forrástól, mert nem magamat kell adnom, hanem Jézust. Szeretsz engem, legeltesd juhaimat. Másik egy érdekes dolog, hogy az evangelista következetesen arról beszél, hogy Simon Péter, meg Péter, Jézus pedig csak Simonról beszél. Itt valószínűleg, hogy arról van szó, hogy még nem igazán Péter. Pontosabban a háromszoros hittagadása, Jézus háromszoros megtagadása kerül itt föl ebben a háromszoros szeretsz engem, és az miatt emlékezteti azt, hogy növekednie kell a szeretetben ahhoz, hogy ténylegesen Péterré legyen. Valahol ez mindannyiunkra igaz. Nem olyan értelemben, hogy most akkor megtagadtuk az Úr Jézust, de olyan értelemben, hogy Simonból Péterré lenni. Abból a személyes valóságomból, amivel megszülettem, ami már Isten adománya, de megvalósítani az Isten álmát, ami rólam szól. Nem feltétlenül olyan szörnyű nagy, mint Péteré, de mindenképpen az Isten előtt valami fontos. Főleg nekem fontos, mert ebben a szolgálatban, amikor megvalósítom az Isten rám vonatkozó álmát, ebben leszek igazán önmagam. Nem csak az Istennek adok valamit, hanem sokkal mélyebben én kapok valamit. És a harmadik, ami igen érdekes az első kérdésnél, hogy Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Hát most ott vannak az apostolok, akik közül azért csak Péter volt, aki legkeményebben elárulta. Jó van, a Judást nem számoljuk, de utána rögtön Péter jön. És az a néhány apostol, aki ott van, nem mindenki, de a néhány között ott van maga a szeretett tanítvány, János is. Jobban szeretsz engem, mint ezek? Igazából az logikus lenne a válasz, hogy azért szeretlek, de azért jobban, mint János, csak nem szeretlek, mert azért ő bizonyított. Én viszont elbuktam. Jézus ezt a nagyobb szeretetet kéri. És az itt háttérben az is ott van, hogy igazából ezt úgy tudja megvalósítani Péter, hogy János átadja neki a helyét. Átadja neki szinte még azokat a kegyelmeket is, amiket kapott. Ez az egész történet ugyanannyira szól Jánosról, aki tudatosan a háttérbe meg az árnyékba lép, hogy Péter elvégezhesse a munkáját. Tudatosan átadja neki azokat a bensőséges, intim kegyelmeket, amiket csak János kapott meg. Átadja neki, hogy Péter újra csődöt ne mondjon. Ez a közbenjárás hatalma, amit nem is látunk igazából, csak az Isten lát, amire egy nagy-nagy példa Kassziai Szent Rita szerzetesnő is, de valahol mindennyiunk számára fölhívás. Istennek az útjai az egyházban nem mindig olyanok, ahogyan mi elgondolnánk. Főleg nem mindig az igazságosság szerint mennek. János háttérbe kerül, Péter a kicsit hőzöngő, meg forrófejű, átveszi, elnyeri azokat a kegyelmeket, közvetíti neki János. De végső soron az Istennek megvannak mindenkivel a terve, hogy hogyan dicsőíti meg az egyházban a saját nevét. Kérjük az Úr Jézust, hogy ez a mai szentírási olvasmány, a mai evangélium segítsen minket mindig tudatosan vele lenni, a szeretetünket megélni, még ha töredékesen is, és szolgálni. Olyan módon, amilyen módon ő szeretné. Akár úgy, akár a péteri módon, akár a jánosi módon, de Isten dicsőségére tudjunk élni. Most forduljunk könyörgéseinkkel a jó Istenhez. Testvéreim, kérjük mennyei atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk föltámadt úrunkkal.
2: Hogy egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az egyház pásztorai az apostolok cselekedetével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy mindnyájan az odaföntvalókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon. Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos mennyei atyánk, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és föltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk Krisztus, ami Úrunk által.
3: Amen.
0: Áldott vagy, Úrunk, mindenség Istene, mert te bőkezűségedből kaptuk ezt a kenyeret. Fölajánljuk téged, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.
3: Áldott legyen az Isten mindörökké.
0: Víz és bor titkáltal részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részesedett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istenem, mert te bőkezűségedből kaptuk ezt a bort. Fölajánljuk néged, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.
3: Áldott legyen az Isten mindörökké.
0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
3: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, add, hogy oltárodhoz lépve arra a kegyességre törekedjünk, amely szent ritában lángolt, hogy tiszta szívvel és buzgó szeretettel ajánlhassuk fel azt az áldozatot Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Felemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenhat örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Ő föltámadása után tanítványainak valóságosan megjelent, majd szemük láttára fölemelkedett a mennybe, hogy isteni életét megossza velünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, amírunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta is, így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat ünnepeljük, Urunk, és hitre valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölöljeljük neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét is, hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked, kérve kérünk, gyűjtsen egybe a szent élek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Ferenc püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a föltámadása reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ügyegyesével, a szent apostolokkal, Kassziai szent Ritával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, de részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És az elmeheted.
0: Engesztelődjetek ki szívvel egymással.
1: Legyen kérdesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Krisztus teste. Krisztus teste.

Krisztus lelke, szentelj meg, Krisztus teste üdvözíts, Krisztus vére tölts be, Krisztus oldalából kifolyt víz most tisztára, Krisztus kínszenvedése erősíts, ó édes Jézus, hallgass meg, szent sebeidbe rejts el, ne hagyd tőled soha elválni, a gonosz ellenségtől oltalmazd, halálom órájá, hív magadhoz, színed elé hadd járuljak, szentjeiddel hadd áldjalak, országodban mindörökké. Amen.

0: Könyörögjünk. Engedd, Urunk, Istenünk, hogy a te bölcsességed magunkhoz vett szentsége által és Szent Rita védelmező támogatása révén a helyes mértéket megtartva élhessünk Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: áldjon és őrizzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Szent mise véget ért, menjetek békében.
1: Istennek legyen.

Szentmisét közvetítettünk a Mári Rádió stúdiójának a kápolnájából. A Szentmisét főtisztelendő dr. Horváth Endre mutatta be.

0: Nagy nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból, és a mai beszélgetésünkre egy kedves ismerős, egy kedves vendég van itt, akivel már többször beszélgettem itt a Mária Rádióban. A Kolozsvári Vízhang Kórusa egy nagyon szép koncertre készül, amely már hamarosan itt van, július 7-én csendül majd fel ez a nagyon-nagyon szép mű, amivel ők készülnek, de meséljen nekünk erről a Vízhang Kórusnak a karnagya, Molnár Botond. Boti, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és egy picit beszélgethetünk erről az új projektről, erről az új koncertről, amire most nagyba készültök. Mesélnél egy picit elsősorban arról nekünk, hogy hogyan is esett a választás erre a műre, és akkor hát áruljuk el a kedves hallgatóknak azt is, hogy milyen műről lesz szó, hogyan készültök.
1: Köszöntöm a hallgatókat, értessék a Jézus Krisztus. A mű választása egy érdekes történet, ugye, mert igazából arról van szó, hogy van egy jó pár olyan alkotás, amelyet nagyon ritkán játsznak. Ritkán adnak elő a világ bármely részén, nem csak itt mi felénk, viszont gyönyörű alkotások, és ez úgy belopta a kórus tagjainak a szívébe magát, ezek a művek. Ennek a sorozatnak, hogyha lehet így fogalmazni, az első állomása volt az, hogy 2 évvel ezelőtt virágvasárnapján Carl Jenkinsnek a Stabat Materét hoztuk el Erdélybe, premierként. Ennek a sorozatnak a második megállója, második állomása az idei hangverseny, amely során ugyan maradunk a brit zeneszerzőknél, de egy teljesen más stílus érkezik Kolozsvárra, és ez nem más, mint a híres Paul McCartney-nak, a Beatles alapító tagjának az egyik oratóriuma, az Ecce cor meum, íme az én szívem. Ugye sokan nem tudják azt, hogy Sir Paul komoly zenében is aktív zeneszerző, de rengeteg alkotása van, több oratóriuma van, több szimfonikus alkotása van, amely csak nagy zenekarra íródott, és ez igazából a harmadik oratóriuma, amit komponál. Az első az a Liverpool oratórió, azzal mutatkozik be, azzal próbálja ki magát a komoly zene terén, megírja saját gyerekkorát egy oratóriumban, ami javarészt gyerekkórusra és pár szólistára, illetve nagyzenekarra íródott. Ugye, amint említettem, számos nagyzenekari művet ír, és a harmadik oratóriuma az Ecce cor meum, amelyet utána követ az Ocean's Kingdom, de az már csak zenekari mű.
0: Nagyon szépen hangzik a cím, engem nagyon megfogott a cím, amikor így megláttam a plakátot, és láttam, hogy készültök erre a koncertre. Egy picit mesélnél nekünk magáról a műről, hogy hogyan épül ez fel. Tudjuk, hogy több tétele van, de mit akar nekünk ez a mű mondani, mit akar sugalni?
1: A művet igazából New York-i Loyolai Szent Ignác templom egyik mottója ihlette, amikor Paul McCartney ott járt, és a templomban Jézus szíve szobor fölött meglátta a mottót, a feliratot, hogy Ecce cor meum, íme az én szívem. Ez annyira megtetszett neki, annyira megihlette, hogy akkor már eldöntötte, hogy ez a mottó köré egy oratóriumot fog komponálni, és ez annyira, mondhatni, a szívéhez nőtt, hogy később, amikor lovaggá ütötték, akkor a lovagi mottójának is ezt a mondatot választotta. A művet 1997-ben kezdi el komponálni, viszont hirtelen abba marad a műnek a megírása, hisz 98-ban elveszti első feleségét, Lindát, amely óriási sok számára, és nem tudja folytatni a mű megírását. Tehát az első 2 tétel születik meg addig. Az első tételnek a címe Spiritus, amely igazából egy hívás, egy ima a Szentlélekhez. Annak ellenére, hogy azt tudjuk mondani, hogy a Szentlélekhez egy fohász, igyekezett Paul McCartney egy picit kilépni valamely felekezetnek a szigorú vallási megnevezéseiből, a vallási meggyőződéseiből, és ettől elvonatkoztatni, egy picit általánosabban megírni, vallástól függetlenül megírni, tehát olyan úgy működjön bármelyik vallás felekezet szempontjából az üzenete a műnek, mint akár azoknak a szemszögéből is, akik még nem csatlakoztak egyik egyházhoz sem. Tehát, hogy létezik egy felsőbb hatalom, amelynek a segítségét tudjuk kérni abban, hogy jöjjön el, tanítson meg minket szeretni, és tanítson meg minket a békére. Erről szól az első tétel. Ez ugyanúgy működik akár melyik felekezetben, akár melyik vallásban is. És akkor itt jutunk el oda, hogy akár tényleg a mi katolikus szemszögünkből néz, mondhatjuk azt, hogy a Szentlélekhez fohászkodunk. Hogy jöjjön el, és legyen velünk, és mutasson utat, tanítson meg minket szeretni, azért, hogy a békét, az összhangot megtaláljuk a világban. Erről szól az első tétel, ezzel nyit, melyet a második tétel, a grácia követ, ugye, ahogy a címe is mondja, egy hálaadás. Nem csak azért ad hálát a második tételben, amink volt eddig, vagy amit adott neki az élet eddig, vagy amit kapott eddig a fennvalótól, hanem mindenért, ami körülvesz minket jelenleg, azért a csodáért, amit életnek nevezünk, és minden, ami Isten ajándéka, és amiről még nem is tudunk, és az elkövetkezőkben, a jövőben fogjuk megtapasztalni életünkben. Tehát egy ilyen általános nagy hálaadás, ami már túlcsordul, és amely ebben a tételben nyilatkozik meg. És ugye megkomponálja ezt az első két tételt. Elveszti feleségét, és nem tudja folytatni egészen 2006-ig. Tehát szinte 10 év telik el az első két tétel megkomponálása után, amíg újra elő tudja venni a művet, és folytatni tudja. Az első dolog, amit megír, az egy úgynevezett interlude, ami igazából nem egy önálló tétel, hanem a gráciának a végéhez csatlakozik egy óriás szünetet követően. És ezt a lamentációt Lindának, az első feleségének emlékére ajánlja. Tehát ilyen szempontból talán ez a teljes oratóriumnak a legmélyebb pontja. És zeneileg fantasztikus az, ahogy ezt a lamentációt megkomponálja. Kezdi a vonós kar és egy oboa szóló, viszont a vonós kar nagyon hamar kimarad a bejátszás után, és egy a cappella kórus oboa szólóval fonják körül egymást a lamentáció teljes során, amelyből érdekes módon hiányzik a szoprán szólam, éppen csak az interlúd végén lép be. Az érdekessége az a tételnek, hogy folyamatosan elhagyja a mély szólamokat. Tehát eltűnik a basszus, majd eltűnik a tenor, eltűnik az alt, és a végén megmarad a szoprán egy szekonda, egy diszonáns hangzással az oboa szóló tartott hangjával, amelyre később megoldódik ez a diszonancia, egyé válik a szoprán az obának a hangjával, és így ér véget a tétel. Igazából ez kicsit azt sugallja, mint amikor az egész interlúd, az egész lamentáció, mondhatni azt sugallja, hogy a lélek végig halad az életen, és ahogy megtapasztalja a világot, és a végén lassan elengedjük a földi gyökereinket, amely ide köt minket, és elszállunk az Istenhez. Egy gyönyörű, gyönyörű momentuma, és tényleg egy gyönyörű emlék ezáltal Lindának. Ezt követően megírja az utolsó két tételt, a harmadik és a negyedik tételt, amely természetesen érezhető, hogy egy picit más stílusú az első kettőhöz képest, tehát azért úgy ő is fejlődött, mint zeneszerző az a 10 év alatt. Viszont ez nem azt jelenti, hogy törés lenne a műben, tehát nincs törés, egy gyönyörű egészet alkot az összes tétele. A harmadik tétel címe a muzika, és igazából a folytatása ennek a gondolatmenetnek, hogy a Szentléleket hívjuk, hogy tanítson meg minket szeretni, vezessen a békére, majd hálásak vagyunk mindenért, amink van, és eljutunk oda, hogy igazából mindent a zene köt össze. A zene által tudjuk megtalálni azt a közös nyelvet, amely mindenkit összeköt, amely a békére és a tökéletes harmóniára vezet. És ez zárja le a negyedik tétel, amely az oratórium címét viseli, Ecce cor meum, ima az én szívem, amelyben igazából az csúcsosodik ki, hogy bennünk van a zene, bennünk van a szeretet, bennünk van a béke, és ez a mi szívünkön keresztül ki tud áradni a világra, mert hogy az első tételben hívott Szentlélek az bennünk van, és bennünk él, és a zene által ezt át tudjuk adni a világnak, és el tudjuk érni a tökéletes harmóniát.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy egy picit így meséltél erről a műről, és elmondtad, hogy hogyan is épül ez fel, és én bízom abban, hogy ezzel a szép történettel sikerült felkelteni az érdeklődést, és nagyon sokan fognak majd ellátogatni, hogy meghallgassák ezt a művet. Kik lesznek a különleges meghívottak ezen a koncerten még?
1: A teljes művet nagy zenekarra komponálta, tehát vonóskar, fúvósok, hárfa, ütőskar, teljes nagy kórus, gyerekkórus. A gyerekkórus a mi esetünkben az a Kolozsvár magyar gyerekkórusa lesz Fábia Napolka vezetésével, tehát ők működnek közre abban, hogy ezt a művet meg tudjuk szólaltatni, illetve szoprán szólóra, és itt nagyon örvendünk, hogy elfogadta a felkérésünket a közreműködésre Kele Brigitta, szoprán szólista, akit ugye sokan onnan is ismerhetnek, hogy azon ritka erdélyi előadó művészek egyike, aki a New York-i Metropolitan Operában is rendszeresen fellép. Ez egy óriási nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ezt a monumentális alkotást egy ilyen rangos művésznővel tudjuk elhozni Kolozsvárra. És nem utolsó sorban, ugye, ami idézőjelesen mondhatni, talán meglepetés a hangszerelése a műnek, masszív orgona részek vannak benne, úgyhogy a Vízhang kórusnak a zongoristája, orgonistája Lokodi Lehel is közreműködik a műnek a megszólaltatásában.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és egy picit beszélgethettünk erről. Hogyan bíztatnád a hallgatókat, vagy mit üzenném most a hallgatóknak, miért érdemes részt venni majd ezen a koncerten, és hát azt is áruljuk el, hogy ez pontosan mikor és hol lesz, ugye én említettem az elején magát a napot, de hogy akkor mondd el nekünk azt is, hogy mikor és hol, hány órától láthatják majd azok, akik ellátogatnak.
1: A hangversenyre június 7-én kerül sor este 8 órától a Kolozsvári Szent Mihály templomban. Több szempontból is én úgy érzem, hogy érdemes eljönni és meghallgatni. Az egyik az, hogy ugye a Stabat Materhez hasonlóan egy egyedi alkalom, tehát egyetlen egy hangversenyről lesz szó, illetve

0: hogy ő ilyen irányban is aktív zeneszerző. Ezek tetejében még hozzáadódik az is, hogy tényleg egy gyönyörű, fantasztikus alkotásról van szó, amelynek az üzenete a mai világban talán még fontosabb, mint máskor.
1: Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, és akkor én is biztatok mindenkit, aki Kolozsváron van, Kolozsvár környékén van, vagy akár messzebb is, hogy menjenek el, hallgassák meg ezt a művet. Én tanúsítani tudom, hogy biztos, hogy nagyon szép lesz, hiszen, ahogy te is említetted, a 2 évvel ezelőtt ő Stabat Mater is valami nagyon szép és feltöltő előadás volt, és ugye nagyon sokan vettek részt akkor is. Én nagyon sok sikert kívánok nektek, és nagyon sok kitartást még a készületben, az úton, egészen eddig a koncertig. Legyen minden rendben, és tényleg legyetek nagyon sokan együtt, és együtt tudjunk talán hálát adni ezzel a művel, és együtt ünnepelni, és bízva abban, hogy nagyon sokan lesznek majd a résztvevők. Köszönjük kedves hallgatóinknak is, hogy velünk tartottak. Biztatjuk Önöket, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Az elmúlt percekben Molnár Botonddal, a Viszan kórus karnagyával beszélgettem. Szűcs Tímeját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd a dicsőséges rózsafűzért és a lorettói litániát fogjuk imádkozni. Ajánljuk fel ezt a mai rózsafűzért elsősorban a zarándokokért, akik elindultak a pünkösdi búcsúra. Ugye hallhattuk a nagyon szép szentmisét ma reggel Udvarhelyről, több mint 600 zarándok indult útnak, hogy holnap közösen ünnepelhessenek a pünkösdi búcsún. De ugye a tegnap elindult a zarándok vonat is Budapestről, onnan is nagyon sokan érkeznek majd a búcsúra, és olyan zarándokaink is vannak, akik már hetek óta zarándokolnak, hiszen Budapestről gyalog indultak el Csíksomjóra. Hát imádkozzunk értük, hogy szerencsésen megérkezzenek, és hogy holnap együtt tudjunk hálát adni, együtt tudjuk ünnepelni a pünkösdi búcsút, majd a csíksomjói nyerekből, aki nem is lehet ott, a Mária Rádión keresztül majd követheti, de ugye a Duna TV és az Erdély TV is fogja adni ezeket a szentmiséket, tehát akkor így képekben is lehet majd követni. Mi biztatjuk önöket, hogy együtt ünnepeljünk majd. 0259 420 555 és 0359 420 555, ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS számunk, ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel az imáikat valakiért, valamiért, ami a mai napon is fontos önöknek. Vannak már üzeneteink. A mai elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért. A Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk, segítse a munkájukat. Egészséget, békességet a családnak, anyagi gondok megoldásáért, a fiam és a családja gyógyulásáért, a Jóisten segítségéért és édesanyám lelke üdvéért imádkozom, hidegségről érkezett az üzenet. Ezt a rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásunkért és gondjaink megoldásáért. Gyimesből én is felajánlom a mai rózsafűzért a Szűzanyának és a Szent József tiszteletére. A ma elhangzó imákért, a papokért, a papjainkért, édes anyánkért, a Jóisten segítségért és halottaim lelke üdvéért. Minden zarándokért, különösen a Kismartonból és Pápáról jövőkért ajánljuk fel a mai imát. Ezt a rózsafűzért és az összes imát felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneink bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért, szüleim gyógyulásáért, Lajos írja Svájcból, egy mindennapos hallgató. Imád kérünk fontos dolog megoldásáért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért és minden mai imát szeretnék felajánlni férjemért, hogy megszabaduljon az ital rabságából, kérem a Szűzanyát, járjon közben érte, Isten fizesse, egy mindennapos hallgató írja, és van egy telefonálunk. Haló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét ajánlom, akik jönnek a Csíksomjóra, a bácsiknak, a magyarországiaknak, hogy érkezzenek szerencsésen ide a Csíksomjóra, magunknak is felajánlok, maguknak is, és magamnak is, a férjemnek is, a testvéreinknek is, és imádkozzunk egy is a pápának, a háborúnak szűnését, dicsértessék a Jézus szenteme.
0: Mindörökké, amen. Jóisten, hallgassa meg kérését, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzét felajánlom elhunyt szeretteimért, gyermekeimért, a Szűzanya takarja be védő palástjával, édesanyámért, saját magamért, egészségért, békességért, segítő kegyelemért. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a Jóisten segítsen ki belőle, hálából a Szűzanyának és a kapott kegyelmekért. Isten segítő kegyelmét kérem unokám sikeres vizsgájáért, Jézusom, bízom benned. Halló, Mária Rádió. Halló.
2: Halló, visszatessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsaszűzét önökkel imádkozva fél szeretném ajánlani. Hálából a kaput kegyelmek itt a boldogság a szűzanyának, és a mennyi atyának. Továbbá kérem a szűzanyútolmát és az ő közben járása a gyermekem gyógyulásait, az ő egészségét. A Jóisten világosítsa meg elméjét. Adja meg a bölcsesség és a tudás kegyelmét, hogy sikerüljön a vizsgája, és sikeresen átmenjen rajta, neki a munkahelyét, egy hűséges szerető társét, önökért, a Mária Rádió nagy családjáért, adakozóiért, bemondóiért, munkatársaiért, testi-lelki gyógyulásunkért, a gonosz távozásáért, és a Jóisten adja meg a gyógyulás kegyelmét családom minden egyes tagjának, családom egészségét, a Jóisten áldását kérem mindannyiunk életére, több fontos szándékét is. A Jóisten fizesse meg mindenki segítő imáját. Jézusom, bízom benne, dicsétessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjemben imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Rózsafüzét felajánlom hálából a szűzanyának és az ő szentfiának az eddig kapott kegyelmekért, családomért, a daganatos betegekért, halottaim lelke ünvéért és egy fontos szándékért, Kati írja. Férjemért, Attiláért, kisfiamért, Áronért és az egész családomért ajánlom fel, Rita írja az üzenetet. Rózsafüzét felajánlom gyermekeim egészségért, a Szentlélek vezesse és oltalmazza halottaim lelki üdvért és fontos szándékokért. Ezt a rózsafüzét felajánlom saját magam gyógyulásáért és egy nagyon fontos szándékért. A mai imát rózsafüzért, az zarándokokért, a kapott kegyelmekért, gyermekeimért, unokáimért és a bűnösök megtéréséért, valamint a világ békéért ajánlom fel. Márta lányomért kérem ezt a rózsafüzért és az összes imát, hogy szabadul.

0: királyán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Első szent titok, aki a halálból feltámadt. Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz. Jézus Krisztus feltámadása szent hitünk alapja és megerősítése, az evangélium és az Anyaszentegyház igazságának megerősítése. A feltámadás kötelességünké teszi a hit megvallását az emberek előtt. Engem is hív Isten, hogy Krisztus feltámadásának tanúja legyek, amikor megadta a hitet a keresztség szentségében, és lovaggá ütött a bérmálás szentségében. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, hogy bátran megvalljam szent hitemet és a katolikus anyaszentegyházhoz való tartozásomat.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön.

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz

Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: Amen. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg.

0: Amen.
1: Második szent titok, aki a mennybe felment. Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Krisztus felment a mennybe, és az örök boldogság és dicsőség helyét készítette el nekünk. Isten engem is üdvözíteni akar, és örökre boldoggá tenni. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, hogy kitartóan dolgozzak örök üdvösségemen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,

0: Asztal. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fel.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fel.

0: Amen.
1: Harmadik szent titok, aki nekünk a szent lelket elküldte. De megkapjátok a szent lélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában, és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. A szent lélek Isten ereje, szeretete és szentsége. Megszenteli Isten egész népét, és képessé teszi, hogy a hitet terjessze, és védje a hitetlenekkel szemben. Nekem is megadta Isten a szent lelket, a keresség és bérmálás szentségében, hogy mindig megvédjem a hitet és az egyházat. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, hogy kész legyek megvédeni a hitet és a keresztény erkölcsöt környezetemben.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Masszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: fejedelemben.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Amen.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Az.

0: helyen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asz.

0: figuráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Az

0: atyán, amen.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézus!

0: negyedik szentitok, aki téged szent szűz, a mennybe felvett. Nagy dolgokat művelt velem ő, a hatalmas. Először Máriát szeplőtelenül fogantatottá, és kegyelemmel teljesítette, meghívta, hogy az üdvözítő édesanyja legyen, végül testestől, lelkestől felvette a mennyei boldogságba. Máriának ez a felmagasztalása a szolgálatáért járó jutalom. Velem is nagyot művelt a hatalmas, meghívott a keresztény életre és a szentségre az egyházban. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, hogy hű maradja keresztény hivatásomhoz, amelyért örök jutalom vár rám.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszony.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asza.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
1: Az.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

0: Amen.
1: Ötödik szenttitok, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott. Hatalmasokat ledöntött a trónról, alázatosakat pedig felmagasztalt. Máriának ezek a szavai véglegesen mennybevételekor teljesedtek be. Ő, az Úr alázatos szolgáló leánya, a világ mindenség királynője lett. Királyi hivatala abban áll, hogy szétozza Isten kegyelmeit az embereknek, és kiesdje Isten irgalmasságát. Engem is megjutalmaz Isten a dicsőséggel, a mennyben, Mária szívénél, minden megváltott körében. Téged kérlek szívből, Mária, Istennek szent anyja, hogy tiszteljelek téged, és hogy végig kitartsak a megszentelő kegyelemben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mind.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Az

0: száján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszony.

0: Brian, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Amen.

0: Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Az.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mind éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: Istenünk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafüzér királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjó segítő szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynéja,
0: könyörögj érettünk.
2: Loretói litánia. Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennybéli Atyaisten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiúisten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egyisten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk!
2: Istennek Szent Anyja,
0: könyörögj érettünk!
2: Szeplőtelen Szűz Anya,
0: könyörögj érettünk!
2: Szüzeknek Szent Szüze,
0: könyörögj érettünk!
2: Krisztusnak Szent Anyja,
0: könyörögj érettünk!
2: Az Egyház Édesanyja,
0: könyörögj érettünk!
2: Isteni Kegyelem Anyja,
0: könyörögj érettünk!
2: Tisztaságos Anya,
0: könyörögj érettünk!
2: Sérelem nélkül való Anya,
0: könyörögj érettünk!
2: Szűzvirág Szent Anya,
0: könyörögj érettünk!
2: Szeretetre méltó Anya,
0: könyörögj érettünk!
2: Csodálatos Anya,
0: könyörögj érettünk!
2: Jó Tanács Anya,
0: könyörögj érettünk!
2: Teremtőnk Anya,
0: könyörögj érettünk!
2: Üdvözítőnk Anya,
0: könyörögj érettünk!
2: Nagy okosságú szűz,
0: könyörögj érettünk!
2: Dicsérendő szűz,
0: könyörögj érettünk!
2: Nagy hatalmú szűz,
0: könyörögj érettünk!
2: Irgalmas szűz,
0: könyörögj érettünk!
2: Hűséges szűz,
0: könyörögj érettünk!
2: Igazság tükre,
0: könyörögj érettünk!
2: Bölcsesség széke,
0: könyörögj érettünk!
2: Örömünk oka,
0: könyörögj érettünk!
2: Lelki edény,
0: könyörögj érettünk!
2: Tiszteletes edény,
0: könyörögj érettünk!
2: Ájtatosságnak jeles edénye,
0: könyörögj érettünk!
2: Titkos értelmű rózsa,
0: könyörögj érettünk!
2: Dávid király tornya,
0: könyörögj érettünk!
2: Elefánt csontoron,
0: könyörögj érettünk!
2: Mária aranyház,
0: könyörögj érettünk!
2: Frigynek szent szekrénye,
0: könyörögj érettünk!
2: Mennyország ajtaja,
0: könyörögj érettünk!
2: Hajnali csillag,
0: könyörögj érettünk!
2: Betegek gyógyítója,
0: könyörögj érettünk!
2: Bűnösök menedéke,
0: könyörögj érettünk!
2: Szomorúak vigasztalója,
0: könyörögj érettünk!
2: Keresztények segítsége,
0: könyörögj érettünk!
2: Angyalok királynéja,
0: könyörögj érettünk!
2: Pátriárkák királynéja,
0: könyörögj érettünk!
2: Proféták királynéja,
0: könyörögj érettünk!
2: Apostolok királynéja,
0: könyörögj érettünk!
2: Vértanúk királynéja,
0: könyörögj érettünk!
2: Hitvalló királynéja,
0: könyörögj érettünk!
2: Szüzek királynéja,
0: könyörögj érettünk!
2: Minden szentek királynéja,
0: könyörögj érettünk!
2: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
0: könyörögj érettünk!
2: Mennybe fölvett királyné,
0: könyörögj érettünk!
2: Szentolvasó királynéja,
0: könyörögj érettünk!
2: Béke királynéja,
0: könyörögj érettünk!
2: Családok királynéja,
0: könyörögj érettünk!
2: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk, Uram!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket, Uram!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk!
2: imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, add Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Oltalmad

Tehát Jézus ezt a két embertípust ifjabb és időbb testvérnek nevezte a tékozló fiú híres példázatában. Tehát ezt a jól ismert történetet szeretném a kedves hallgatóknak nagyon aprólékosan ismertetni. Ez Lukács evangéliumának a 15. fejezete, és belőle igyekszem eljutni a keresztény hitnek a szívéig.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót, a Csíksomlyói stúdióból, akik önök vannak.
1: Rejkli Erika.
0: És Tibor atya, elnézést kérünk a technikai malőrért. Ugye egy picit úgy összezavarodtunk a nagy sietségben, de próbáljuk ezt most egy picit pótolni a mai műsorunkkal, és úgy gondoltam el, hogy nem katekézist tartunk, hanem egy picit ráhangolódunk itt Csíksomlyón, a Csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A Csíksomlyói szűzanya hazavárja gyermekeit. A hagyomány szerint a Csíksomlyói pünkösdi búcsú egyetlen meghívottja a Szent Mise prédikációját elmondó szónok. Mégiscsak nem félmillió ember tölti meg a Kis- és a Nagysomlyó hegyekölét, mert a Csíksomlyói szűzanya évről évre összegyűjti a híveit.
1: Ezért legyünk hálásak, és ahogy dr. Jakubinyi György nyugalmazott, gyulafehérvári érsek egykor fogalmazott, legyünk hűek őseink szent hitéhez és erényeihez, vagyis keresztény katolikus szent hitünkhöz. Legyünk hűek nemzetünkhöz és szülőföldünkhöz, és legyünk hűek anyanyelvünkhöz, anyanyelvi kultúránkhoz. Így legyen.
0: A 2026-os pünkösdi búcsú jelmondata: a kerességgel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hőségesen kövesse őt, Szent Maximustól van. És akkor, ahogyan szoktuk, a kegyhelyet köszöntjük így az éter hullámain keresztül is, ugye amikor először pillantjuk meg a kegyhelyet. Szívem mélyéből köszöntelek, dicsőséges szent hely, hol az Isten a boldogságos szűzanya közbenjárására szent kegyelmeit és áldását adja nekünk, szegény földi zarándokoknak. Üdvözlégy, szent hajlék, amelyben oly sok bűnös nyert már kegyelmet, sok beteg kapta vissza testi egészségét, részesült meghallgatásban, vigasztalásban.
1: Íme, alázatos szívvel, égő buzgósággal küzdelem, közeledem hozzád, szent áhítattal várom, hogy küszöbödet átépjem, ó kedves hajlék! Reményemet jóságos mennyei atya irgalmába, Jézus Krisztus érdemeibe, a Szentlélek megvilágosító kegyelmébe és a boldogságos Szűz Mária szeretetteljes szívébe helyezem. Legyen számomra és valamennyünk részére a lelki megújulás bőven áradó forrása, a boldogságos Szűz Csíksomlyói trónja előtti tisztelgésünk.
0: Amen. Amen. A pünkösdi búcsú szónokáról is beszéljünk egy pár szót. Székely János, a szombathelyi egyházmegye püspöke, vele majd a délután folyamán, az est folyamán is élőben, ha minden jól megy, interjút fogunk kérni, reméljük, hogy sikerülni fog ez is. Róla egy pár adatot, gondolatot ismertetünk a kedves hallgatókkal. 1964. június 7-én született Budapesten. Az érettségi után az esztergomi hittudományi főiskola, majd Budapesten a Pázmány Péter hittudományi akadémia hallgatója. Majd 1987 és 1991 között a Kremizán Betlehemi Szent Paul Theologic College növendéke, 1995-ben licenciátusi fokozatot szerzett Rómában, a Pápai Biblikus Intézetben, majd elkezdte a doktori kurzust. 1997-ben szerzett PH fokozatot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán.
1: 1991-ben szentelték diakónossá Jeruzsálemben, majd ugyanebben az évben részesült a papszentelésben. 1991 és 1993 között káplán érsekvadkerten. Római tanulmányai után 1996 és 98 között Budapesten a Rózsák terén plébános helyettes. 1998 és 2001 között plébános Budapest Széphalmon, 1999-től Hidegkúton is. 2001 és 2005 között spirituális a Budapesti Központi Papnevelő Intézetben. 2005 és 2006 között a budapesti Örökimádás templom igazgatója. 2006 és 2007 között plébános Esztergomban, a Szent Anna plébánián. 2006-tól az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektora.
0: 2007. november 14-től az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke. Püspökké szentelése 2008. január 5-én volt Esztergomban. Ferenc pápa 2017. június 18-án szombathelyi megyés püspökké nevezte ki. Beiktatására 2017. július 8-án került sor a szombathelyi székesegyházban.
1: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságának vezetője és a Caritas in Veritate Bizottság elnöke, valamint tagja az Oktatási, a Hivatásgondozó és a Felnőtt Képzési Bizottságnak. Elnöke a Boldog Ceferino Intézetnek és a Keresztény Zsidó Tanács Egyesületnek. 2025. szeptember 3-ától a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Püspöki elmondata, mindenki ő érte él.
0: Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak továbbra is velünk.

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves Mária Rádió hallgatókat mai műsorunkban, és ráhangolódás a pünkösdi búcsú ünnepre, és a pünkösdi búcsú kialakulásáról hallgassunk meg egy pár gondolatot.
1: 1567-ben a hitújítás korában János Zsigmond erdélyi fejedelem addal akarta a katolikus csíkot, Gyergyót és Kászon kényszeríteni az unitárius vallás felvételére. A három székely térség népe István Gyergyó alfalvi plébános vezetésével védte meg a hitét. A hitújítókat a Hargitán fogadták, miközben az idősek, asszonyok és gyermekek Csíksomjón imádkoztak. A csata diadallal végződött, a győztesek nyírfaágakat lengetve tértek vissza. Ezen történelmi eseménynek az emlékére azóta is minden év pünkös szombatján Csíksomjóra zarándokolnak a hívők. Kezdetben Gyergyó, Csík és Kászon hívő népe zarándokolt Csíksomjóra, majd későbbiekben csatlakoztak a háromszékiek, udvarhelyiek, marosszéki hívek és a moldvai csángók is. Alabarum. Az ókorban Nagy Konstantin császár idején hadizászló a győzelem jelképe volt. A Csíksomjón található labarumot az 1567-es hargitai csata győzelmének emlékére készítették, és a pünkös szombati körmenetkor viszik a körmenetet vezető püspök és papság előtt. A hagyomány szerint a katolikus gimnázium legjobb végzős diákjai viszik a körmenetben a labarumot. Zászlók alatt vonultak, taktusos csengetéssel. Megérkezésekor a Szent János kápolnánál fogadta egy Ferenc rendi barát. A zarándokok ünnepi szentmisén vettek részt a kegytemplomban, vagy a kegytemplom előtti téren, elvégezték a szentgyónásukat, szent áldozáshoz járultak, köszöntötték a boldogságos szűzanyát, majd körmenetet tartottak, elől a Gyergyó alfalviak, utána a többiek a már említett sorrendben. A körmenet megkerülte a Kissomjó hegyet. Amikor a főpap felért a Szálvátor kápolnához, a zarándokok elénekelték az egészen szép vagy Mária éneket, utána a főpap áldásban részesítette őket. A kommunizmus előtti utolsó ünnepélyes búcsú 1949-ben volt, Márton Áron püspök letartóztatását megelőzően. A kommunizmus ideje alatt többféle módszerrel próbálták megakadályozni a pünkösdi zarándoklatot. Emiatt abban az időben elmaradt az ünnepélyes körmenet, és a zarándokok száma is jelentősen visszaesett. 1999-től újraindult az 1950 előtti ünnepélyes pünkösdi zarándoklat. 1993-tól az egyre inkább növekvő számú zarándokok miatt a Szentmisét a Kis és Nagysomjó hegy közötti nyeregben tartják. A papi kordon, valamint a hozzájuk csatlakozó zarándokok ma is körmeneten vesznek részt, ugyanazt az útvonalat követve, mint régen. A Szentszék 1936. május 7-én naponként egyszer elnyerhető teljes búcsút engedélyezett mindazok részére, akik bármikor a csíksomjói kegytemplomot meglátogatják, gyónnak, áldoznak, és a pápa szándékára imádkoznak.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, és teret adunk a kedves hallgatóknak is, hogy betelefonáljanak, és elmondhassák azt, hogy főleg mindazok, akik most nem tudnak eljönni, ágybefekvő betegek, hogy mit jelentett annak idején számukra a csíksomjói búcsú, a fogadalmi búcsú, amikor ők anno még minden évben tudtak jönni erre az ünnepre. Erre a szép eseményre, amely ugye feltöltötte a székelység lelkét. Fogadják meg a szeretettel a következő dalt, majd utána tehát a következő telefonszámok egyikén hívhatnak bennünket. 0259 420 555, illetve
1: 0359 420 555-ös telefonszámokon várjuk a hívásokat.

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves hallgatókat. A mai műsorunkban tovább folytatjuk, és ahogyan mondottuk, a kedves hallgatóknak is teret adunk. Telefonálhatnak a következő számok egyikén.
1: 0259-420-555, illetve 0359-420-555-ös telefonszámokon várjuk a kedves hallgatók hívásait.
0: Természetesen elmondhassák, hogy az ők számukra milyen volt a pünkösdi búcsú, amikor még tudtak erre a szép ünnepnapra zarándokolni, vagy akár köszönhetik azokat, akik már elindultak a zarándokútakra, a zarándoklatra, ide a kegytemplomhoz, ide a csíksomlyói nyerekbe. Kedves Erika, ti is már a férjeddel, dr. Eikl Istvánnal régóta jártok ide a csíksomlyóra, a búcsúra. Mióta jártok, mi az, ami számodra élmény?
1: Pontosan nem tudom megmondani, de körülbelül 10 éve. És első alkalommal, arra nagyon jól emlékszem, amikor első alkalommal ide látogattunk, eljöttünk a csíksomlyói búcsba, akkor csak a búcsúra jöttünk, és amikor vége volt a szentmisének a nyerekben, akkor egy olyan élményben volt részem, hogy igazából mind a ketten a férjemmel elindultunk lefelé, és megálltunk, mintha egy mágnes vonzott volna vissza. Éreztem a szűzanyának azt a visszavárását, hogy megálltunk, összenéztünk a férjemmel, és anélkül, hogy egy szót is szóltunk volna egymáshoz, azt mondtuk, hogy igen, jövőre is, és ezentúl minden egyes évben, amikor csak tehetjük, visszajövünk a pünkösdi búcsba.
0: Igen, és most már önkéntesként.
1: Igen.
0: És a kedves hallgató tudják, hogy a Gyógyír műsor az a kedves férjedi István, és neked is indult a lélek.
1: Lélekidő.
0: Idő, igen.
1: Minden második szó.

0: alatt délután, igen. Így van. Most már milyen Mária Rádiósként részt venni?
1: Hát azért másabb, igen. Másabb számomra amúgy is egészségügyi dolgozóként
0: fontos. Közben van egy telefonálunk. Tessék, Mária Rádió.
2: Halló.
0: Igen, tessék, hallgatjuk.
2: Köszönjük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Szent Király vagyok, Tibor atya, amíg mondtam önnek, hogy mikor Somjon a folyosón, még meglátom, akkor meghúzom a reverendáját.
0: Igen.
2: De nem tudom meghúzni, mert azótától le vagyok fészegedve, és nem tudok oda menni. Arról akarok tenni tanúságtételt, hogy ez még régebb volt, még akkor tudtam járni. Elmentünk a város közt, ugye persze a kocsit le kellett tenni, odáig kocsival mentünk, és a fék után kiindultunk. Nekem úgy fájt a derekam, kezdett fájni, hogy alig tudtam a lábaimat húzni. Mondom az unokámnak, a leányom, lejemnek, jaj, majd nyakatok körül kerülök, vagy akkor ott kell maradjak a két templomba. Csodával határosan, amikor átmentünk a templom előtt, és ott azon a halláson a kárten mentünk hátra, úgy elmaradt a derékfájásom, hogy én szépen vígan kimentem a Somlyóhegyire, és megjártam, hál' Istennek visszajöttünk, aztán kocsival jöttünk haza, de nekem egy olyan tanúságtétel volt, hogy mondom, tényleg a szüzanyja meghallgatta a kérésemet. Most nem tudok menni. Most már 82 éve, 82. éves vagyok, de különben a házhoz vagyok kötve. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Köszönjük szépen a tanúságtételét. Imádkozzunk együtt egymásért, kérjük a szűzanya közbenjárását, maradjon továbbra is velünk. Kedves hallgatók, még maradt szűk egy percünk, ha valaki még szeretne röviden egy tanúságot tenni az itteni élményeiről, az nyugodtan még megteheti, várjuk szeretettel. Ha meg nem, akkor mi szépen elköszönünk a kedves hallgatóktól. Úgy néz ki, hogy nem telefonál most senki. Köszönöm, Erika, hogy itt voltál, segítettél ebben a műsorban, elmondta te is az élményedet.
1: Én köszönöm a
0: lehetőséget. És a kedves hallgatóknak akkor még elmondanám a mai műsorunkat. 12 órától szentmisét közvetítünk, ugye a vonatos zarándokok miséje lesz a kegytemplomból, majd azt követi a szeretett láng ima a békéért, majd a Szentlélek 9-et, az imaszándékok és az irgalmasság rózsafűzére, majd délután 5 órától folytatódik tovább a rózsafűzér a Mária Rádió világcsaládjával, Ninivéből, Irakból fogjuk közvetíteni a rózsafűzért 17 órától, és 18 órától következik majd a kegytemplom pünkösdi búcsú nyitó szentmiséje 18 órától innen Csíksomjóról. És utána természetesen este 8 órától interjúkat hallhatnak majd a jelenlévő méltóságokkal, akik önökkel voltak.
1: Regli Erika
0: és Tibor atya, maradjanak velünk.

44-ben az akkori pápa, negyedik Jenő pápa kiadott Rómába egy engedélyt, egy levelet, amiben megengedte, hogy Csíksomlyón búcsút hirdessenek mindazoknak, akik ide jönnek, zarándokolnak, itt imádkoznak, adományokat adnak, gyónnak és áldoznak, persze, és a pápa szándékára imádkoznak. Ez egy nagyon nagy dolog, mert én nem is tudom, hogy még hány templomnak van Erdélyben egyáltalán ilyen, hát ilyen engedélye. Tehát egészen biztos, hogy Mária tiszteletére búcsút engedélyezett a maga az akkori pápa. Tehát, hogyha mióta van búcsú Csíksomlyón? 1444 óta. Ezekben az években Hunyadi János volt Erdély főispánja, vagy mondanánk azt, hogy igen, előjárója, vajdája. És hát ugye az ő engedélyével hát telepedtek le a ferencesek. Tehát igazából azt kell mondanunk, hogy Hunyadi Jánosnak köszönhetjük, hogy hát mi itt vagyunk, és hogy ide állított, hogy álljunk a határon, őrizzük a népünket, és hát ezt komolyan vették az őseink, és mi is komolyan vesszük, és valóban ezt csináljuk itten Csíksomlyón, hogy őrizzük a lángot Mária lábánál, hogy lobogjon, hogy meleget adjon, hogy gyógyítson, hogy vigasztaljon, hogy bátorítson. És ezért, hát ugye Hunyadi év is van Romániában, Hunyadi János napokat hirdettünk. Tehát most ma is, hát ilyen Hunyadi események vannak, és nagyon tetszik nekem, mert ugye vannak ilyen hagyományőrző fiatalok. Van egy házas pár, és Kovács, a fiú, és a felesége meg kerámikus. És korabeli, hát dolgokat kovácsolnak, meg kiviteleznek, Székelyudvarhelyen laknak, és eljöttek, van sátruk, korabeli ruhájuk, minden, és van ott pénzverde is, egész csapat jött. Ajánlom másoknak is, akik korabeli hangulatot akarnak kreálni, az nyugodtan meghívhatja őket. Pénzt verik ugye itten, és az apukák meg elverik a pénzüket, mert a gyerekek igénylik, hogy ezt meg azt meg, hát kürtös kalácsot, meg finomságokat lehet itten vásárolni már most. Persze van egy férfi, az pajzsot lehet festeni a feleségével, együtt vannak, és tényleg hoznak modelleket is, minden, és gyerekek megtervezhetik az ő címerüket, a családjuk címerét, és segítenek, hogy meglegyen a pajzs, amivel aztán ők odahaza felrakhatják a falra. Igen. Szerintem ez kicsit visszautazunk az időbe, de lehet nyilazni is, meg lovagolni is. Meghívtuk Vera nővéréket. Azt gondolom, a Arosszégi Kodály Zoltán gyermekkart sokan ismerik, de nem tudom, élőben hányan hallogatták. Ma este itten fognak előadást tartani, és közvetlen előtte a mi szalontai gyerekeink fognak egy Hunyadi János darabot bemutatni, úgyhogy hát lesz izgalom és érdekes dolog. És itt van az Arany Griff lovagrend, és bizony ők is beütöznek tetőtől talpig, páncélba, és hát csak az eső meg ne verje, hogy meg ne rozsdásodjanak, de jól fel vannak szerelve, érdekes, érdemes megnézni, ők bajvívással is foglalkoznak, meg egyáltalán középkorról több előadás is van Hunyadi János korával, hogyha már Hunyadi vette a fáradtságot, hogy eljött közénk, és itt lerakta ennek a templomnak az alapkövét, hát akkor becsüljük meg, és tiszteljük őt. Szombaton, hát ugye tudjuk, hogy egész délelőtt gyónási lehetőség van. A szentmise az 00:30-kor kezdődik, úgyhogy addigra, aki akar, tényleg ki tud érni a gyerekbe szépen lassan, jó időt jósol a meteorológia, úgyhogy reméljük, hogy jó idő lesz, 20 fokot, de ennek ellenére, ki búcsúra jön, az azért hozzon esőernyőt is, meg hát jól öltözzön fel, mert azért hideg szokott lenni a hegyen, tehát ott fent, az már körülbelül 7-800 méter magasan van a nyereg, és hát ugye ott az olyan, mint a Magyarországon a kékes tetőn sétálna az ember, mindig hűvösebb van.
1-kor kezdődik a Szent Mise. Én a gyóntató székbe fogok ülni, szombaton reggel 7:30-kor tartok egy Szent Misét a kegytemplomba, de hát ez nem a nagy mise, hanem a hegyen lesz a nagy mise. Úgyhogy mindenkit szeretettel biztatok, hogy jöjjön, búcsút nyerje el. Tudják, hogy mitől lesz valaki búcsúnyerő? Hát akkor, hogyha elvégzi a szentgyónását, szentáldozást végez, és a pápa szándékára elmondja, hiszek egyet, a mi atyánkot és az üdvözlői Máriát. Tehát ez a búcsúnyerés. És hogy egy kicsit megértsük ennek a búcsúnak a jellegét, vagy jelentőségét, ugye a középkorban nem voltak börtönök. Ha valaki valami rosszat csinált, hát akkor vagy levágták a kezét, vagy a nyakát, vagy hasonló dolgot csináltak, de kiválthatta. Ha ő azt mondta, hogy elmegy Komposztellába, vagy Rómába, és hozzájárja a bazilikákat, és hoz onnan pecsétes igazolást, hogy valóban zarándok volt, akkor a közösség elengedte a büntetést. Tehát egy ilyen zarándokút Komposztelláig 2-3 év volt. Hát most őszinte legyek, bölcsebb dolog, mint az, hogy valakit bezárnak, és ott etetnek meg minden, hanem szépen útközben javulj meg, imádkozz el, minden templomnál megállt. Középkorban a templomok nem voltak zárva. Az emberek, hát mint persze, hogy vitték a köppenyüket, vagy akármit, és ott bizony megaludtak. Mondjuk ennek a hangulatát Somjón is megtapasztalhatják, mert ugye péntek este szombatra viradólag, annak idején hiába én Csíkszeredában nőttem fel, és ki tudtunk volna jönni mi szombat reggel is, nagymamáim még mindig kijöttek péntek este, és egész péntek éjjel, most is folyik a rózsafűzérbondás, éneklés, és ugye a padok közé az emberek begubóztak, és hát ott valamennyiskét szundikoáltak, kalukáltak, de igazából ez egy nagyon virasztani a Krisztus mellett, szűzanya mellett, ez egy nagyon szép dolog. Van, aki vigyáz más, azt mondja, hogy díszőrséget áll a szűzanya tiszteletére. Nagyon szép dolog. Én azt gondolom, hogy mennyi édesanyánkat meghatja ez a gyermeki ragaszkodás és szeretet. Igen. Tehát a búcsúnak ez volt a lényege, hogy az ember megszabadult az ítélettől, leveszekelte a bűneit. És hát, hogy mondjam, ez sokáig érvényben volt. Persze egész Európában hát volt, búcsút lehetett nyerni. Komposztellánál mondtam, Rómában, Lorettóban, és Szent Ferenc atyánk ugye úgy gondolta, hogy a nagy búcsút azt el kellett menni Jeruzsálembe. És bizony az, hát az nagyon fárasztó volt, nagyon nagy dolog volt. És ugye most éljük belé magunkat az 1200-as években, Szent Ferenc megújította a Porcinkula kápolnát. Ez egy akkoracska kicsi kápolna, mint Somjón a Salvator kápolna. És elment a pápához, és arra kérte, hogy ugye gyümölcsoltó boldogasszony napján van az ünnep, hogy azon a napon, aki abba a templomba eljön, az ugyanazt a búcsút nyerje el, ugyanazokat a kegyelmeket nyerje el, mint amit azok nyertek, akik a Szentföldre mentek. És ami döbbenetes az, hogy az akkori pápa megadta ezt a kegyet. Ez óriási ajándék. Ezt a mai világban, amikor az emberek már nem törődnek annyit a bűnükkel, és főleg amikor most már ugye, hogy hiába mondott, hogy 20 000 ember van a börtönben, hát azok mondhatják azt, hogy hát ők inkább elzarándokolnak a Szentföldre, és Szentsírhoz ott imádkoznak, és veszekelnek, és akkor a börtönbüntetés helyett ez legyen. Hát ezt most a mai világban ezt már nem lehet megmagyarázni, vagy megérteni. De hogy értsük, hogy milyen nagy dolog volt az, hogy Jenő pápa 1444-ben hát búcsúnyerési lehetőséget adott. Igaz, hogy csak 7 évre, de aki nagyobb bűnt követett el, az el kellett menjen biza Szentföldre, vagy
Jeruzsálembe, vagy Rómába. Mostan mondtuk ugye, hogy 00:30 kezdődik a szentmise, hát több helyt fognak áldoztatni az időseket, én arra biztatom, hogy üljenek le itt a templomkertbe, a templomba is ki van hangosítva, a templomudvara is ki van hangosítva, tehát mindent lehet hallani, minden, ami kint történik. De igazából a kegyhelynek van egy YouTube csatornája, Csíksomlyói kegyhely YouTube csatornája, és aki arra rámegy, akkor élő egyenesbe akár, hát odahaza a telefonjáról is, vagy a képernyőjéről is, hát követheti a Csíksomlyói búcsút. De a búcsú lényege az nem az, hogy látom, vagy hallom a prédikációt, hanem az, hogy gyónok és áldozok, és imádkozok. Ennélkül, hát, úgy mondjam, úgy is szép, de a lényeget nem érték el. És ha ilyen jól elkezdtem sorolni a programokat, akkor azt is elmondom a Mária Rádió kedves hallgatóinak, hogy hát, hogyha lemaradt volna valaki a Somlyói búcsúról, hát akkor vasárnap én nagy szeretettel meghívom Csíkszentsimonba. 00:30 kezdődik, ott is a Szentmisát. Délelőtt ott lovas verseny van, és pedig Pünkösdi király választás. Ugye hát a gyerekeink szeretnek lovagolni, és meg vannak hívva, hogy hát vegyenek részt a Pünkösdi király választáson. Lényeg az, hogy 18 év alatt legyél, és jól tudjál lovagolni bárkit. Szívesen látnak a erőpróbán, itt ügyességi, meg mindenféle próba van, szakemberek vizsgáztatnak, és a legügyesebb, a legtálpra esettem, a legbátrabb, hát az lesz a Pünkösdi király egy évig, és a lányok közül, aki legügyesebb, az lesz a Pünkösdi királynő. Válunk mindenkit szeretettel. És hogyha tényleg valaki messzébről jön, és úgy gondolja, hogy ráér, és meg hétfőn is velünk akar tartani, hát lent Kovásznán van egy házunk, Boldog Apor Vilmos tiszteletére szenteltük, és betöltötte a tiszteletel méltó 20 évet. Tehát most már nagykorú és 20 éves, és születésnapi bulit tartanak az ottani gyerekek a házunk tiszteletére. 11-kor kezdődik ott a szentmise, tehát hétfőn, pünkös hétfőjén Kovásznál, azt szeretettel várunk, utána lesz egy szeretett lakoma, megnézhetik a gyerekeinket, a kollégáinkat, a háromszékieket, és én úgy tudom, hogy legalábbis meghívtam, és meg is ígérték, hogy a napközis gyerekek is oda bejönnek, meg a kollégák, meg minden, úgyhogy lesz egy jó csoportképre való társaság, úgyhogy adják, írják be a bakkancs listájukba ezt is. És hogyha már, hát ugye, hirdetésről van szó, június 1-e, ugye gyereknap. Mi minden évben a gyermek Jézus búcsút megtartsuk. Miért? Mert számunkra úgy gondolom, hogy Jézus, ha Isten létére mer gyermek lenni, akkor nekünk oda kell figyeljünk a gyermekekre. És Szovátán is szintén 11 órakor kezdődik a Szentmise, amit gyermek Jézus tiszteletére ajánlunk fel, tehát az egy hétfői nap, június 1-e, és utána ugye hát a misén is, meg utána is a Maros Szégi Kodály Zoltán gyermekkar, Vera nővérék fognak énekelni, 50 gyerek, hát az angyalok énekelnek, és nagyon szép tud lenni, úgyhogy tegyenek meg mindent, hogy eljöjjenek. És a mise után a gyerekek adnak egy kis, hát ilyen népdal csokorral kedveskednek a jelenlévők, és utána hát meghívtunk, ugye a gyerekek szeretnek kacagni, hát a székely góbikot. Hát egy ilyen jópofa, kedves, aranyos, két bácsi és egy néni, és aztán ők tényleg jól eléadják magukat. Na és azt gondolom, hogy érdemes eljönni, már ő érettük is, tehát Szovátán lesz június 1-én. Aztán lesz ebéd, képzeljék el, a gyerekek olyan jópofák nekiálltak, és hát ugye biztattam, hogy süsselek fánkot. És gyönyörű képeket küldtek, hogy ők nem tudták kivárni azt, 5 kiló lisztből kíváncsiak voltak, hogy hány darab fánkó jön ki,
és szépen megsütötték, és tényleg, hát nagyon-nagyon jól néz ki, úgyhogy de nem csak fánkó lesz ott, meg hűsítő, meg egyéb, hanem ugrálóvár, meg mindenféle, ami a mókához, a szeretethez, jókedvhez tartozik, és igazából a szovátai polgármesterrel együtt, hát ugye a várossal szervezzük ezt az ünnepséget, a Szent József gyermekvédelmi otthon udvarán, úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel hívunk és várunk. Na és hát ugye ezzel nem ér véget, mert Szászvároson van vagy 4, vagy 5, vagy 6 cseresznyefa a nagy kertbe, és érik. Na és úgy mondták, hogy hát Szovátáról, hogyha délután lemegyünk, ott meg lehet nézni, hogy mennyire érett meg a cseresznye, úgyhogy mindenkit szívesen látunk. Szedjed és egyed magadnak egy ilyen mozgalommal, gyermeknap alkalmával, gyerekeknek ingyen van a cseresznye, úgyhogy mindenkit szívesen látom. Vásárhelytől nem messze, tehát igazából 2 órai út, déva, olyasmi, még annyi sincsen, Szászváros még közelebb van, tehát egy 1,5 órai út, autóval, és akkor le lehet jönni ottan, akár szállást is lehet kérni, és hát a gyereknap, a desszert, az a fán van. Adná az Isten, hogy minél többen legyünk. Én úgy gondolom, hogy ebben nehéz időkben nagyon fontos, hogy a jó kedvet, a derűt, főleg a gyermekeinkbe megőrizzük, hogy mi felnőttek még duzzogunk, meg puffogunk, meg közben félünk, meg szorongunk. A gyerekek azok megérdemlik, hogy jó kedve, derűbe, örömbe nőjenek fel. Képzeljék maguk elé, hogy Mária megcsikizzi az ő kisfiát, és Jézuska kacag, kacag, aztán Mária felkapja, ad egy nagy puszit neki, és feldobja, és kifogja, és Jézus sikoltozik örömébe. Igen, testvéreim, ez is lehetne szent kép. Miért ne lehetne? Melyik édesanyja nem csikizi meg a győző gyermekét? Melyik nem ad puszit neki? Melyik nem emeli magasba? Ha Mária nem tette volna meg ezt kis Jézussal? És mondjanak egy gyereket, aki nem csilingelve kacag, amikor játszik fel az ő édesanyja. Egész biztos, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus is, ő írta a forgatókönyvet. Ő jöhetett volna nagy szakáll öreg úrként is közénk. De látjuk itt Síksomjón is, máshol is, őseink is, a mi úrunk Jézus Krisztus, mint gyermeket rajzolnak, faragnak, festnek oda az édesanyja karjai közé. Merjük szeretni a gyermekeinket. Merjük kimutatni rántuk való szeretetünket. Hát adná az Isten, hogy tényleg ez a pünkösdi búcsú is szeretetről, az örömről, a megtisztulásról, az újjászületésről szóljon. Dicsértessék a Jézus Krisztusot!

Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

0: kegyelem nem csak a hegyen érkezik. Bekopog a szobák csendjébe, beteg ágyak mellé, magányosok ajtaján.
1: Hallgassák a Csíksomély búcsú ünnepsorozatunkat,
2: hiszen egy közösség vagyunk.
3: Lélekben együtt, május 22-e és 24-e között.

Mária iskolájában. Tanuljunk a boldogságos szűz életpéldájából, Hajlák Attila atya vezetésével.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. A mai emlékedésünknek ezt a címet adtam. Az apostolok Máriával együtt imádkoztak, várják a Szentlélek eljövetelét. Igen, a pünkösd nem más, mint a Jóistennek a szívdobbanása. Jóisten szeretetének az élő valóság, amely betölti az életünket is. Akkora ajándék imádkozni a szűzanyával, várni a szent lelket, akkora biztonság a szűzanya számunkra, a szűzanyával lenni életiskola és a kegyelmi életnek a biztonsága. Azt, amit a szűzanya adott az apostoloknak és ad nekünk is, felfoghatatlan ajándék és kegyelem. Fel sem tudjuk fogni. Mekkora ajándék a hit útján a szűzanya lelkülete és lelkisége. Az apostolok cselekedeteiből szeretném felolvasni ezt a részt. Erre az olajfáktól elnevezett hegyről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Kalkutai Szent Teréz anya azt mondja, Isten ajándékokkal halmozott el mindannyiunkat. Kérjünk a szűzanyától egy utolsó ajándékot. Tegye szívünket olyan szeliddé és alázatossá, mint amilyen a fiái volt. Jézus tőle kapta a szívét, és benne formálódott. Ott lenni a szűzanya mellett. Akkora ajándék látni most Csíkszered a környékén, hogyan a zarándokok, a gyalogos zarándokok jönnek, özönlenek. Csíksomlyóra. Ajándék a szűzanyá mellett lenni. És akkora ajándék találkozni a szűzanyával úgy, hogy közben a Szentlélek Úristen betölt minket is, és a Jóistennek a szív dobbanása, szeretete teljesen átjár. Miért keresik az apostolok a szűzanyának a jelenlétét? Mert erőt kapnak. Erőt kapnak, egy olyan erőt, amely meghatározza az egész életüket. Meddig tud egy anya erős maradni? Ahol egy anya nem gyűlöletet, hanem hitet őriz a sír előtt, ott már elkezdődött a feltámadás. Arra az anyára gondolok, aki végignézte, hogy a fiát elárulják, elítélik, megkínozzák, megalázzák, keresztre feszítik és meghal. Nem tudta megmenteni. Csak ott maradt vele a végsőkig. Nem a keresztre feszítést képzelem most el, nem a kiáltásokat, hanem azt, ami utána jön. Amikor már minden megtörtént. Amikor Krisztus testét leveszik a keresztváról, és a sír bezárul. Nincs több kapaszkodó, nincs több szó, nincs több miért. Csak az a csend marad, amelyet nem lehet elmondani. És látom a szűzanyát, ahogy hazamegy ezzel a csenddel, és belülről mardossa az önvád. Nem tudott segíteni. Nem tudtam segíteni. Pedig az anyaság mélyén ott él egy kimondhatatlan ígéret. Megvédelek, fiam, bármi áron. És amikor ez az ígéret darabokra törik, valami visszafordíthatatlan történik. Egy anya szíve megszakad, és beleremeg a világ. És mégis ebben a csendben történik valami, amit nem látunk. A szűzanya nem kéri számon a Jóistent, nem vádol, nem követel igazságot, nem engedi, hogy a fájdalom gyűlöletté váljon. Nem engedi, hogy a szeretet helyét átvegye a harag, ez az ő ereje. Nem látványos, nem hangos, mégis rendíthetetlen. Az a méltóság, amely nem attól nagy, hogy nem szenved, hanem attól,
hogy a szenvedésben sem veszíti el önmagát, hogy ember marad ott is, ahol már minden széthullott, és ezért a szűzanya biztonság. Nem a csodái, hanem annak a csendnek a napja, amikor minden elveszettnek tűnik, mégis van valami, ami nem törik meg. A hit. Pedig milyen nehéz nem visszaütni, nem gyűlölni, nem hozzátenni még egy szót a zajhoz, megállni ebben a világban, amely egyre dühösebb, egyre keményebb, és közben egyre könnyebben veszítjük el egymást. Egyre könnyebb ítélni, vádolni, sebezni, és egyre nehezebb megmaradni annak, aminek lennünk kellene. És talán ezért megrendítő a szűzanya csendje. Mert benne van egy másik út, nem a visszavágás, nem a bosszú, nem a győzelem útja, hanem azé a belső erőjé, amely képes kivárni az igazságot, és nem veszi a saját kezébe azt, ami nem az övé. Mária nem mentette meg a fiát a haláltól, de megőrizte a szeretetet a halálon túl is. És kezdem érteni. Nem az a legerősebb, aki visszaüt, hanem az, aki egy összetört szívvel is képes nem elveszíteni a szeretetet és a reményt. És talán most ez a legnagyobb bátorság. Csendben maradni még akkor is, amikor egy anya beleroppan az igazságtalanságba. Mert ahol egy anya nem gyűlöletet, hanem hitet őriz a sír előtt, ott már elkezdődött a feltámadás. És ezt élik meg az apostolok és a tanítványok a szűzanya mellett. És el kell kezdjön a feltámadás mindenkinek a szívében és mindenkinek az életében. És egy új élet kell megszülessen mindannyiunkban, ez a pünkösnek az üzenete, pünkösnek a célja, hogy Isten szívdobbanása személyesen találkozzon a mi mindennapi életünk szívdobbanásával. Szent Maximilián Kolbe atya azt írja, amikor a szent szűzről készülsz olvasni, ne feledd el, hogy egy élő, tiszta, makulátlan személlyel lépsz kapcsolatba, aki szeret téged. Ne feledd azt sem, hogy a szavak, amelyeket olvasol, nem képesek kifejezni az kiiső valójában, hiszen ezek emberi szavak, melyekkel földi fogalmainkat fejezzük ki emberi módon, a szent szűz viszont egészen isteni lény. Ezért mérhetetlenül felülmúlja mindazt, ami téged körülvesz. Ezért ne kezdj imádság nélkül olvasni, ne akarj egyszerre túl sokat elolvasni, olvasás közben inkább emeld fel gyakran a szíved hozzá, különösen, ha nemes érzések támadnak a szívedben. Végül, mikor befejezed az olvasást, akkor is az ő közben járását kérd, hogy találkozásotok minél szebb gyümölcsöket teremjen az életedben. Mi most nem olvasni készülünk a boldogságos szűzanyáról, hanem találkozni vele Csíksomlyon. És igen, egy személlyel lépsz kapcsolatba, aki szeret téged. Találkozni a szűzanyával, a szűzanya mellett lenni úgy, mint ahogy az apostolok, a szent lelket váró apostolok tették. Jó a szűzanya biztonságában lenni. Az apostolok Mária köré gyűlnek, közösen imádkoznak. Miért? Vannak szívek, amelyek csendben, s mégis rendíthetetlenül tartják össze a világot. És az édesanyák szívei ilyenek. Bennük egyszerre él az erő és a gyengétség, a fáradhatatlan gondoskodás és az a különös mély szeretet, amely mindig hazatalál hozzánk, bármerre járunk. Az édesanyák lelke olyan, mint egy végtelenül türelmes ölelés. Megtart a nehéz pillanatokban, és velünk örül a legkisebb sikereinknek is. Sokszor észrevétlenül adnak mindent, és mégis ők jelentik a biztos pontot, ahová bármikor visszatérhetünk. Talán egy pillanatra jobban megérezzük, mennyire fontosak, de az igazság az, hogy minden egyes nap az ő szeretetükből épül fel az életünk. Ilyen anya mindig a szűzanya. Ezt adja számunkra mindig. Ezt jelenti az édesanyai szeretete.
Vannak szívek, amelyek csendben, rendíthetetlenül tartják össze a világot. És ez a szív a szűzanyának a szíve. Kedves testvéreim, akik Csíksomlyó fele közeledtek, akár lelkileg, autóbusszal, gyalog, vagy bármilyen járművel, az előbb lovasokat is láttunk, akik lóháton mennek, bárhogyan is közeledsz. Egy kérdést tegy fel magadnak. Felajánlottam-e már magamat a szűzanya szeplőtelen szívének? Odaadtam-e az életemet már? Felajánlottam-e a szűzanya szeretetének az életemet? Ezt kérdezte egy alkalommal valaki, és azt válaszoltam, hogy igen, és ezt mondta. Soha ne felejts el három dolgot. Benne vagy a szűzanya méhében, mint egy magzat. Benne vagy a szívében, mint a gyermeke, és benne vagy a karjaiban is, mindig megtart tégedet. Igen, kedves testvéreim, kedves Mágyar Rádió hallgatók, kedves csíksomlyói zarándokok, akár lélekben, akár televízión keresztül, vagy majd a Mágyar Rádión keresztül is bárki bekapcsolódik a holnapi pünkösdi búcsú ünnepébe. Soha ne felejts el három dolgot. Benne vagy a szűzanya méhében, mint egy magzat, benne vagy a szívében, mint a gyermeke, és benne vagy a karjaiban is, mindig megtart téged. Szűz Mária, Isten anyja, ma hozzád fordulunk, és így kérünk. Te ismered a maga tehetetlenek fájdalmát, amikor nem lehet eltávolítani a szenvedést. Anyai szenvedéseddel és azzal, hogy a kereszt alatt álltál, a betegek menedékévé váltál számunkra. Add, hogy legyen erőnk és bátorságunk a megfeszítettet nézni. Hogy bátorsággal viseljük a szenvedéseiket és rábízzuk magunkat. Szentlélek váró lelkülettel vagyunk mellettet, drága szűzanyánk. Ezzel a lelkülettel vagyunk ott mindig, ahol te is vagy. És köszönjük, hogy igazi lelkülettel, igazi odaadással vagy az életünkben. A pünkösdi várakozásban nekünk szól Jézus kérdése, ez a mai evangélium is, amikor megkérdezi Péter apostolt, hogy szeretsz engem? A Szentlélek pedig ad bátorságot a válaszhoz és erőt, hogy szóban megvallott szeretetből a szolgálat jó cselekedetei fakadjanak, és igen, el tudjam mondani, ki tudjam mondani. Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Pünkösdöt várjuk, a Szentléleknek a kiáradását, a Jóistennek a csodálatos szeretetét, az ő szeretetének a kiáradását. Mert a Szentlélek kiáradása nem más, mint Isten szívdobbanása, Isten szívdobogása, Isten szeretetének a megélése. Ezért kérjük a Szent Lelket. Jöjj, Szent Lélek, Úristen! Helyettesíts csendes nyugalommal a bennünk lévő feszültséget. Helyettesíts csendes bizalommal a bennünk lévő aggodalmat. Helyettesíts erős hittel a bennünk lévő félelmet. Helyettesíts kegyelem édességével a bennünk lévő keserűséget. Helyettesíts ragyogó fényeddel a bennünk lévő sötétséget, helyettesíts szerető melegeddel a bennünk lévő hideget, helyettesíts fényességeddel a bennünk lévő éjszakát, helyettesíts ürítő tavaszoddal a bennünk uralkodó hidegtelet, egyengest ferdességünket, vedd el büszkeségünk élességét, de mélyítsd el alázatosságunkat. Gyújtsd meg szeretetünk tüzét, de oltsd ki a szenvedélyeink tüzét. Tedd, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy te látsz minket. Engedd, hogy úgy lássunk téged, ahogyan azt te kívánod. És így legyünk boldogok a te szavaid szerint. Boldogok a tiszta szívűek,
mert meglátják az Istent. Jöjj, Szentlélek Úristen! Pünkösd jön, s egy érzés benned ott kavarog. Üzenet csík felől, csak meg kell hallanod. Csak meg kell hallanod, csak meg kell értened. Üzent a szűzanya, somjóra székelyek. Somjói búcsúra szólít a szűzanya. Egy egész nemzetre árad szét mosolya. Nem csak mi, de ő is várja e szép napot. Jöjjetek székelyek, csángók és magyarok. Ott lesz a szűzanya, a népét üdvözli. Bár a szem nem látja, de a szív megérzi. Ott lesz a napfényben, ott lesz a felhőben, fűben meg virágban, susogó erdőben, ott lesz a szívedben, ölelő karokban, ott lesz az imákban, a lobogó zászlókban, sok szép szent énekben, gyönyörű misében, ott lesz a szelleme minden jó emberben. Bátorít bennünket imánkat hallgatva, reményt és hitet ad, lelket vigasztalva. Vészterhes a világ, próbálja hitünket, székelyek, magyarok, nyissuk meg szívünket. Jöjjetek, székelyek, jöjjetek, magyarok, hittel és reménnyel sok imát mondjatok. Közben jár szűzanyánk, s megsegít Istenünk. Ha nem vészel a hitünk, nem vészel nemzetünk. Kedves Mária Rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvéreim, így várjuk a Szent Lelket. És kérjük a Szent Lelket, hogy legyen ott az életünkben. Akkora ajándék a szűzanyával együtt lenni. Akkora ajándék megtapasztalni a szűzanyának a szeretetét, a szűzanyának a közelségét. A Szentlélek munkája az életünkben soha nem az, hogy bűntudattal lenyomjon minket, hanem hogy felemeljen a változás felé. Az elítélés újjal mutogat és reménytelenségben hagy, de a meggyőzés Jézusra mutat és emlékeztet arra, hogy van egy jobb út. És amikor a Szentlélek megfed, ő fényt gyújt a sötét helyeken, nem azért, hogy megszégyenítsen, hanem hogy meggyógyítson. Az ő feddése egy meghívás, amely ezt mondja. Ez nem az, aki te vagy. Isten többet készített számodra. És ez a szelíd indítatás nem elutasítás, hanem szeretet, amely közelebb von az Atya szívéhez. Ne fuss el a feddéstől, öleld át. Bizonysága annak, hogy Isten túlzottan szeret ahhoz, hogy változatlanul hagyjon. A lélek vezetésével a gyengeségeid erősségekké válhatnak, a kudarcaid bizonyságtételekké, és a megtörtséged a változás történetévé. A Szentlélek nem elítélni jön, hanem átalakítani, hogy szabadságban, győzelemben és új életben járj. Isten szeret téged, áldott légy. A Szentlélek ma egy új szintű békességet áraszt rád, amely felül fogja írni mindazt a zaklatottságot, kényelmetlenséget, fájdalmat,

nekünk. Jézus nem bízta magát az emberekre, és mégis mindent megtett értük. Szentlélek Úristen vezessen, hogy mi is merjünk mindent odaadni a jó Istennek. Merjünk mindent odaadással megélni az életünkben, a mindennapjainkban. Az apostolok ott vannak a szűzanya körül. Mi is legyünk a szűzanyával. Ne csak ma, ne csak pünkösd szombatján, hanem életünk minden helyzetében, lépcsőfokában. Akkora ajándék, hogy nekünk van egy égi édesanyánk. Drága szűzanyánk, csíksomjói szűzanyánk, áldj meg minden Mária Rádió hallgatót, és mindannyiunknak a családjait. Ölelj át minket édesanyai szereteteddel, és ez az édesanyai szeretet adjon erőt az életünkhöz, a mindennapjainkhoz. Mielőtt elköszönnék a kedves Mária Rádió hallgatóktól, egy kegyelmekben gazdag, boldog, pünkösdi ünnepet szeretnék kívánni mindannyiuknak. És ugyanakkor szeretettel várom önöket június 17-én Szőkefalvára. Autóbuszokat is indítunk Csíkszereda, Gyergyó, Csíkszereda, Udvarhely, Székelyudvarhely irányába, úgyhogy lehet erre még jelentkezni, és nagy szeretettel várjuk önöket a Medjugorje zarándokútjainkra, lelki gyakorlatainkra, és mindazon eseményekre, amelyek egymáshoz, a Jóistenhez, a szűzanya szívéhez közel vihet, közel segíthet. Ezekkel a gondolatokkal kérem Isten áldását önökre. Köszönöm, hogy velem tartottak ebben a néhány percben. Hajlák Attila István plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, az Életünk Krisztus című műsorunkat hallják. Néhány műsorral ezelőtt elkezdtem Anselm Grün Vágyaink, vagy Hogyan elégedjünk meg azzal, ami a miénk című könyvének az ismertetését. Mai műsorban elérkeztünk a gazdaság utáni vágyunkról. Ezzel kapcsolatosan osztanák meg néhány gondolatot a könyvből. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa, mondja az Úr Jézus a hegyi beszédben. A külső vágyat hogyan alakíthatjuk át belső szabadsággá? Korunkat az egyre nagyobb vagyon felhalmozása jellemzi. Sokan sóvárognak a pénz és a gazdagság után. Önértékelésük attól függ, milyen autót vezetnek, vagy vásárolnak, vagy éppenséggel milyen ruhát viselnek. Az iskolában az osztálytársai kigúnyolják a gyerekeket, ha olcsó tornacipőt hordanak, ha nincsenek márkás ruháik. A gyerekek önértékelése nyilvánvalóan olyan alacsony, hogy azt hiszik elfogadásuk a drága divatcikkektől függ. Sokan azt hiszik, hogy státuszszimbólumokra van szükségük ahhoz, hogy emberek közt mutatkozhassanak. Olyannyira kevésbé bíznak magukban, hogy szükségük van valamennyi dologra, amely mögé elbújhatnak. Néha az a benyomásunk támadhat, hogy egy-egy parti és rendezvény pusztán a gazdagok magamutogatására szolgál, vagy arra, hogy a médiasztárok ott felvonulhassanak. Ám ha kulissza mögé nézünk, tátongó belső ürességet látunk. Az ember média jelenlétre vágyik, érdekessé akarja tenni magát, felvág azzal, amije van. Az egyre nagyobb vagyon és gazdagság, illetve az egyre szélesebb nyilvánosság iránti vágyjal Jézus az első boldogságmondást állítja szembe. Nem azokat nevezi boldognak, akiknek nincsen pénzük. Neki nem a külső, hanem a belső szegénység fontos. És ez a belső szegénység egyben belső szabadságot is jelent. Csak az, aki belsőleg szabad, nyerheti el a mennyek országát. Csak abban tud Isten uralkodni, akit nem ural a gazdagság utáni vágy. A gazdagság utáni vágy a saját szívünktől vág el bennünket. Egy hölgy fogalmazta meg, hogy már nem tud értelmesen beszélni a gazdagsági téren nagyon sikeres férjével. Férje csupán a pénz és a hatalom foglalkoztatja. Bár intelligens ember, a nyelvhasználata mégis egyre banálisabbá és primitívebbé válik. A vagyonnal a belső ürességet pótolja ki. Jézusnak elsősorban a belső szabadsága fontos. Nem azt kéri, hogy adjuk oda minden pénzünket, hanem azt, hogy lelkünkben legyünk szabadok a pénz utáni vágyunktól. Háromfajta belső szegénységről is szót kell ejtenünk. Minden bizonnyal vannak gazdasági szempontból nézve szegény emberek, akiknek gondolatai állandóan a pénz körül forognak, kik egész nap azon gondolkodnak, milyen szükségleteiket akarják még kielégíteni. Tőlük ugyanazt a gondolkodásbeli változást követeli Jézus, mint a gazdagoktól. Nem szabad, hogy a pénz alapján határozzák meg magukat, hanem saját valós énjük révén. Az első boldogságmondás spirituális dimenzióját senki sem értette jobban, mint a német misztikus Eckhart mester. A lelki szabadság végeredményben a saját énünktől való szabadságot jelenti. Ki lelkében szegény, az nyitott valódi lényegére, az nyitott az Istenre, aki benne lakozik. Eckhart mester egyik az első boldogságmondásról szóló prédikációjában háromszoros szegénységről beszél,
Lelkileg szegény az, aki semmit sem akar, aki semmit sem tud, és akinek semmije sincs. Az ember számára ez azt jelenti, hogy spirituális útján semmit nem akar elérni. Nem akarja kihasználni Istent, hogy magának bármit gyűjtögessen, hogy megtapasztalja kívánságainak beteljesülését, vagy hogy Istennel élve jobban vagy biztosabban érezze magát. A lelki szegénység akarat nélküliséget jelent, és ez az akarat nélküliség lesz éppen a feltétele az Istennel és az emberekkel való kapcsolatban egy sikeres találkozásnak. Ha valaki akar tőlem valamit, akkor csak egészen korlátozott módon tudok találkozni vele. Egy ilyen találkozásban nem tud létrejönni átalakulás és a másik megérintése. Üzletszerű viszony marad, ami nem felel meg a személyes találkozás titkának. Erik Fromm a Birtokolni vagy Létezni című könyvében Eckhart Mester prédikációját a létezés iránymutatásának példájaként magyarázza, aki a nem akarásról, illetve a szándék nélküliségről ír. Így fogalmaz. Mikor Eckhart arról beszél, hogy az embernek ne legyen akarata, nem azt gondolja ezzel, hogy váljon gyengévé. Az akaratnak arról a fajtájáról beszél, amely a sóvárgással azonos, amely hajtja az embert. Az az ember, aki semmit nem akar, semmire nem vágyakozik. Eckhart Mester szerint a szegénység második formája az, hogy semmit nem tudunk. Hasonló szavakat találunk minden népi bölcsesség irodalmában. Az igazi bölcs tudja, hogy semmit sem tud. Ám Eckhart Mester ezen a szón még mást is ért. Az igazi bölcs nem tud arról sem, hogy Isten hogyan működik benne. Egyszerűen átengedi magát neki. Nem tudja, mikor és hol működik benne Isten. Lemond arról, hogy értelmezze Isten tevékenységét, és átadja magát a kegyelem titkának. Arról is lemond, hogy mindent pontosan megmagyarázzon. Erik Fromm Eckhart Mesterrel együtt így értelmezi ezt a boldogság mondást. Azt jelenti, hogy ne birtoknak tekintsük a tudásunkat, amely biztonság és identitás érzést kölcsönöz. Nem szabadna az embernek saját tudásától eltelnie. Nem szabadna ragaszkodnia hozzá és sóvárognia utána. Aztán Eckhart Mester alapján, aki a szegénység harmadik jelentéséről is beszél, így fogalmaz, semmit sem birtoklok, semmi sem az enyém, sem egy ember, sem a házam, sem pedig az életem. Mindent élvezhetek, de tudom, hogy csak használatra kaptam. A testem ajándék, de nem birtokolhatom, és nem tudom egészséges életmóddal biztosítani a működését. Én vagyok a testem, de az mégsem a tulajdonom. Azok az emberek, akiket szeretek, nem az enyémek. Szabadok. És csak ha elengedem őket, tudom őket valóban szeretni. Mindenek előtt azonban nem az enyém Isten. Nem birtoklom Istent. Átadom neki magam annélkül, hogy lenne valami a kezembe. Azért Eckhart Mester szerint az Isten iránti meghatározó magatartás a lélekben való szegénység. Isten találkozik velünk, egy lesz velünk, de mi nem tudjuk őt megragadni. Nem áll rendelkezésre, nem tudjuk elérni. Amíg úgy gondoljuk, hogy rendelkezünk magunkban olyan helyen, amelyben Isten működni tud, addig még különbséget tudunk tenni Isten és önmagunk között. Isten maga teremt meg a maga számára bennünket, és bennünk azt a helyet, amelyben működni tud. Eckhart Mester ebben az összefüggésben egy belső pillantásra érthetetlen kérést mond ki. Kérem Istent, fosszon meg Istentől. Egyszerűen meg kell engednem, hogy Isten működjön bennem, annélkül, hogy azt mondhatnám, Isten bennem van, vagy Isten élményem volt.
Isten működni hagyni annélkül, hogy reflektálnák rá. Ebben áll Eckhart mester szerint a lelki szegénység harmadik módja. Semmi nincs a kezembe, semmi nincs a fejembe. Hagyom, hogy Isten egyszerűen csak úgy működjön bennem, ahogy neki tetszik. A buddhizmusban ebben a vonatkozásban beszélnek a nem ragaszkodásról. Ez megfelel a keresztény és a jézusi lélekben szegény fogalmának. Nem ragaszkodom a dolgokhoz. Nem engedem, hogy meghatározzanak engem. Megérintem őket, de nem kapcsolódnak hozzám, hogy lefele húzzanak, vagy hogy birtokba vegyenek. Jézus a hegyi beszédben ad választ a keleti bölcsességre, amikor egyszerű utat mutat nekünk a sikeres, boldog élethez. Értelmezhetjük ezt Buddha 8 ösvényére adott válaszként. Még akkor is, ha történelmileg nem bizonyítható, hogy Jézus tudatosan akart volna választ adni Buddha bölcsességére. Máté evangéliuma már az elején beszél a napkeleti bölcsek Betlehem érkezéséről, kifejezve azt, miszerint kelet és nyugat, dél és észak bölcsessége a názáreti Jézusban egyesül. Meghajolnak a bölcsesség előtt, amely Mária ölében ülő gyermekben jött a világba. Máté még egyszer megemlíti ezt a témát, amikor Jézust Salamonhoz hasonlítja. Dél királynő eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Jézus maga mondja önmagáról, nagyobb van itt, mint Salamon. Jézus feleleveníti szavaiban a keleti és a déli bölcsek vágyakozását, és többet ígér. Minden bölcsessége mindig arra a kérdésre keresi a választ, hogyan teljesedhet be az élet. Minden bölcsesség alapkérdése, hogyan lehet az ember boldog. Azok az útak is, amelyeket a bölcsesség kínál, hasonlítanak. Jézus a kelet bölcsességére emlékeztet, amikor a dologhoz való ragaszkodást elítéli, és a belső szabadságot helyezi előtérbe a dolgoktól és az emberektől való függéssel szemben. Sába királynőjének válaszolja meg, hogyan tudja az ember elélni az ő boldogságát. Nüzai Szent Gergely számára a lelki szegénységnek a feltétele annak, hogy szabadon felemelkedjünk Istenhez. Ő tehát nem moralizálva, minden vagyonról való lemondásként értelmezi ezt a boldogságmondást, hanem egy Istenhez, Isten felé vezető, misztikus útként. Tudni akarod, ki a lelkében szegény? Az, aki a lélek gazdagságáért elcseréli a testi jólétet, aki a lelkiért szükséget szenved, aki a földi gazdagságot teherként lerázza magáról, hogy felemelkedhessen, és a levegőn keresztül magasba lendülhessen. A belső szegénység tehát felemelje a lelket Istenhez, megszabadít bennünket minden ragaszkodástól. Az a lélek, amely szabaddá vált az anyagi javakhoz való ragaszkodástól, a szemlélődésben Istenhez tud emelkedni, és egyé tud válni Istennel. Máté evangéliumában Jézus mindig a második mert kötőszóval bevezette, tagmondatban konkretizálja, milyen az a boldogság, amelyet a 8 boldogságmondás ajánl. Az első boldogságmondást, lelki szegénységet, ez az állítás követi, mert ővék a mennyek országa. Hogy mit jelent a mennyek országa? Máténál az, amit Jézus Márk evangéliumába Isten országának nevez. Isten országa az a hely, ahol Isten uralkodik bennünk. Aki lélekben szegény, az lemond arról, hogy mindent kézben tartson, és magában minden kontrolláljon. Nyitott Isten országa. Ottal Isten uralkodik benne, egészen önmaga lesz. Ott megtalálja valódi énjét. Egy ilyen emberbe megnyílik az ég, megjelenik benne Isten országa. Ott van benne a menny, a tágasság és a szabadság, a bőség és a szeretet helye.
Ha Isten uralkodik bennünk, már nem a vágy vagy saját szükségletünk fog uralni minket. Isten uralma bensőleg tesz szabaddá bennünket. Lukács evangéliumából megérthetjük, Isten országa nem egy külső világi uralmat jelent, hanem Isten belső uralmát. Jézus azt mondja, az Isten országa köztetek van. Van bennünk egy hely, ahol Isten uralkodik. A csendnek a helyén szabadunk vagyunk a vágytól. Egészen szabadok, soha nem leszünk, de van bennünk egy belső hely, ahol mégis szabadok vagyunk. És jót tesz nekünk, ha újra meg újra visszahúzódunk a szabadság e belső helyére. Akkor a vágy máshol sem fog uralkodni rajtunk, hanem egészséges késztetésként ösztönöz bennünket az életünkre, az életre. Tovább haladva a vágyaink között, Anselm Grün atya megemlíti a teljes biztonság utáni vágyunkat. Máté evangéliumában szerepel az evangéliumi rész, amely a következőket fogalmazza meg. Azt mondom ezért nektek, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az eledelnél és a test a ruhánál. Nézzétek az égmadarait. Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek. Mennyei atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk. Ugyan kitolthatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik. Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mező liliomait, hogyan nőnek. Nem fáradoznak, nem szőnek, fonnak. Mégis mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége tejében úgy fölöltözve, mint egy ezek közül. A mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket kis hitűek nem sokkal inkább. Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek, mit eszünk, mit iszunk. Ezeket a pogányok keresik. Mennyei atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja. A vágy egyik további formája a biztonság utáni vágyunk. Az ember minden kockázat ellen be akarja biztosítani önmagát. Biztosítani szeretné magát lopás ellen, árvíz ellen, betörés ellen, tűz ellen, és az életét is biztosítani szeretné. Ez a teljes biztonság utáni vágyat szólítja meg Jézus, amikor tanítványait arra figyelmezteti, hogy ne aggódjanak. Az aggódás annak a késztetésnek a kifejeződése, hogy mindent kézbe tartsunk, mindenről gondoskodjunk, hogy ellátásunk és biztonságunk teljes legyen. Számomra az aggódás a kontroll egyik kifejeződési formája. Mindez nagyon megterhelő. Sziszifuszban, a görög hősben egy gondolkodó látja annak az embernek az ősképét, aki minden kontroll alatt szeretne tartani. Sziszifusz tulajdonképpen halhatatlan szeretett volna lenni. Az Istenek ezt az egyetlen feltétellel adták meg neki, görgessen fel egy nagy követ egy hegyre, és a másik oldalon gurítsa le. Hát minden alkalommal röviddel ezelőtt, hogy Sziszifusz a követ a hegy csúcsáig fel tudta volna görgetni, elhagyta minden ereje, és a kő visszazuhant. Schellenbaum szerint ez annak az embernek a jelképe, ki mindent megtesz azért, hogy életét kézben tartsa és kontroll alá helyezze. Ők azonban másoknál radikálisabban hirtelen mégis elveszítenek minden kontrollt, és teljesen önmagukba zuhannak. Martin Heidegger szerint az ember lényegénél fogva olyas valaki, aki aggódik. Maga jelen valóság a gond,
számára világban való lét, az önmagáért és a létezésért való aggódást jelenti. Az aggódalom nyugtalanná teszi az embert, és soha nem hagyja pihenni. Rabszolgává teheti az embert, aki már csak a saját gondja körül forog. S az egyik gond megoldódik, már is jelentkezik a következő. Heidegger a gondról szóló római fabulát idézi, a kurrát, ennek jelentése a gond, amely szemléletesen mutatja be nekünk a gond jelenségét. Amikor egyszer a gond egy folyón kelt át, agyagos földet pillantott meg, elgondolkodva vett belőle egy darabot, és formázni kezdte. Miközben a művéről gondolkodott magába, hozzálépett Jupiter. A gond megkérte őt, hogy leheljen lelket a megformált agyagdarabra. Jupiter ezt készséggel teljesítette. Ám de amikor teremtményének a gond a saját nevét akarta adni, Jupiter megtiltotta azt, és azt követelte, hogy inkább az ő nevével nevezzék el. Miközben a gond és Jupiter a névről vitatkoztak, felbukkant a föld is, és azt kívánta, hogy a teremtmény az ő nevét viselje, hiszen ő még testének egy darabját kölcsönözte neki. A vitázó felek Szaturnusz kérték fel döntő bírául. Szaturnusz a következő igazságnak tűnő döntést hozta. Te Jupiter, mivel te adtad neki a lelket, halálakor visszakapod azt, te pedig föld, aki a testét adományoztad, visszakapod majd a testét. Mivel azonban elsőként a gond formázta meg ezt a lényt, ezért mindig csak él, a gond lesz. Ameddig csak él, az gond lesz. Mivel pedig vita folytatódott a névről, homónak kell hívni, mert a humuszból, a földből lett. Az ember egész jelenvaló létét tehát maga a gond határozza meg. Amíg él, az ember a gondé, csak a halálból engedi el felette való uralmat. Akkor az ember Jupiterré és a földé lesz. A rómaiak ebben a mesében, fabulában nagyszerűen foglalták össze az alábbi gondolatot. Mindent, amit teszünk, a gond határoz meg. A gond készített bennünket a munkára, létfenntartásra, ennek a megkeresésére, a jövő biztosítására és a vagyon növelésére, hogy végül aztán nyugodtan és biztonságban élhessünk. Azok az emberek, akik aggodásukkal szeretnék kezükben tartani az életüket, egyszerre hősies erőfeszítésekről és rezignált lehangoltságról is tanúságot tesznek. Éppen mivel minden kontrollálni akarnak, csúszik ki az életük újra meg újra az ellenőrzésük alól. A fáradtsággal felépített rendszer hirtelen megint összeomlik. Kedves Mária Rádió hallgatók, következő műsorban innen folytatjuk. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Fülöp Zsombort hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából, a mikrofonnál Rekli Erikát hallják. Pillanatokon belül kapcsoljuk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kis bazilikáját, ahonnan szentmisét közvetítünk, amit Marton Zsolt Váci megyés püspök mutat be. Kapcsolódjanak be önök is, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Békesség veletek.
1: És a te lelkeddel.
2: Excellenciás és főtisztelendő püspök atya, tisztelendő paptestvérek, kedves zarándok testvéreim! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek titeket itt a csíksomlyói kegyhelyen, hogy így mondjam, a szűzanya otthonában. Külön öröm számunkra, hogy a boldogasszony zarándokvonat immár hagyományosan elhozza közénk a Kárpát-medence számos részéből érkező magyar testvéreinket, akik hittel, imádsággal és reménnyel a szívükben érkeztek erre a szent helyre. A ti útatok nem csupán földrajzi utazás volt, a zarándoklat mindig a lélek útja is, közeledés Istenhez, egymáshoz és önmagunkhoz. Az együtt megtett kilométerek, a közös imák, az énekek és a csendes elmélyülések mind-mind annak a jelei, hogy a hit ma is élő és éltető erő népünk életében. Csíksomlyó évszázadok óta a megmaradás, a hit és a nemzeti összetartozás kegyelmi helye. Itt a boldogságos Szűz Mária oltalma alatt különösen is átélhetjük, hogy összetartozunk határokon innen és túl. A kegyhely minden zarándokot nyitott szívvel fogad, és hisszük, hogy aki ide érkezik, megerősödve, reménnyel telve indul tovább. Köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm a szervezők áldozatos munkáját, a lelkipásztorok szolgálatát, és minden zarándok imádságos jelenlétét. A ti érkezésetek számunkra is megerősítés, a csíksomlyói üzenet ma is él, és tovább adódik nemzedékről nemzedékre. Kívánom, hogy a szűzanya közelségében eltöltött idő hozzon békét a szívetekbe, adjon erőt a mindennapokhoz, és erősítsen meg titeket hitetekben, családjaitok szeretetében, és magyarságotok megélésében. A Jóisten áldása, a boldogságos Szűz Mária oltalma, és a csíksomlyói kegyhely békéje kísérjen itt létetek alatt, majd hazafelé, és életetek minden napján. Isten hozott Csíksomlyóra, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
4: Köszönöm szépen.
3: Főtisztelendő házfőnök atya, kedves ferences vendéglátóink, kedves atyák, kedves igazgató úr, munkatársak, a média kedves munkatársai, képviselői Krisztusban, kedves zarándok testvéreim és mindnyájan, akik itt vagyunk ezen a csodálatos nemzeti kegyhelyen, Csíksomlyón, a szűzanyánál. Megérkeztünk. A második napja vagyunk a zarándoklatunkon, de már itt vagyunk a forrásnál, itt vagyunk a célunknál. Szűzanya imáit, pártfogását kérjük most ezekben a napokban, pünköst körül. De a mai napon még másik két pártfogót is kérünk ő mellé. Ő az első számú szent, aki felé tekintünk a mennyben. A mai szentmise evangéliumában és olvasmányban a két apostol fejedelem mutatkozik be, Szent Péter és Szent Pál. Pál apostol az apostolok cselekedeteiben hitvallást tesz a föltámadottról. Péter pedig Jézusnak arra a kérdésére ad választ, hogy szeretsz engem. De ez a válasz nem csak az övé, hanem ő általa és az ő utóda által a mi válaszunk is. Igen, tudod, Uram, hogy szeretlek. És ez a válasz, ami idehozott bennünket, hogy kimondjuk az Úrnak az iránta való szeretetét, és ebben a kimondásban kérjük a szűzanya, a csíksomlyói szentszűz imáit és közbenjárását. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szívját, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhoz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
4: Amen.

Könyörögjünk! Mindenható és irgalmas Istenünk, Te a boldogságos Szűz Mária anyai pártfogásában hathatós segítséget rendeltél a keresztény nép védelmére. Engedd jóságosan, hogy a Szent Szűz oltalma alatt élhessünk, és egyházat

0: Kedves testvérek, elmulasztottam köszönteni a Mária Rádió kedves hallgatóit. Most ezt megteszem annál nagyobb szeretettel. Köszöntöm a hallgatókat, köszöntöm a munkatársakat, az ő szolgálatukat, és szeretném mondani, hogy ez a Szentmise a Mária Rádión keresztül és a honlapon, a Mária Rádió honlapján, interneten is követhető. Ajánljuk mindenkinek a figyelmébe.
1: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál apostol fogságban volt Cezáreában, Agrippa király és nővére Bereniké odaérkezett, hogy üdvözölje Festust, az új helytartót. Már több napja ott időztek, amikor Festus szóvá tette a király előtt a fogoly Pál ügyét. Elődöm Félix itt hagyott egy foglyot. Amikor Jeruzsálemben voltam, a főpapok és a vének hozzám fordultak ügyében, és

Nos, Jézus nevű halottat emlegettek, akiről Pál azt állította, hogy él. Ezekben a vitapontokban nem tudtam eligazodni. Ezért megkérdeztem tőle, hajlandó-e fölmenni Jeruzsálembe, hogy ott ítélkezzenek fölötte ebben az ügyben. Pál azonban föllebbezett, és azt kívánta, hogy ügyét küldjem a császárhoz. Úgy rendelkeztem tehát, hogy tartsák őrizetben, míg el nem küldöm a császárhoz. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten!
0: Amikor föltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak, és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: Simon János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Péter így szólt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus azt mondta neki: Legeltesd bárányaimat. Aztán újra megkérdezte tőle: Simon János fia, szeretsz te engem? Ő azt felelte: Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta: Legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle: Simon János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: Szeretsz engem? És ezt válaszolta: Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondta: Legeltesd juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged.

0: és odavisz, ahová nem akarod. Azt jelezte e szavakkal, hogy milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután még hozzátette, kövess engem. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Krisztusban kedves testvéreim, ünneplő testvéreim pünkösthöz egész közel lévén, pünkösd ünnepére készülve, úgy vagyunk együtt most pünkösdnek a kapujában, hogy az egyháznak van egy nagyon szép hagyománya, kevéssé ismert, új hagyományként lett kialakítva az öröm útja. Sokan hallottak róla, imádkozzák is. Tudjuk, hogy a nagybődben a keresztutat imádkozzuk, annak vannak a stációi, itt szépen a templomban is láthatóak, de húsvéttől, a föltámadás napjától pedig a föltámadott megjelenéseinek a stációját is ugyanúgy végig lehet imádkozni, csak nem a bűnbánat gondolataival és érzéseivel, hanem az öröm, a föltámadásba vetett hit gondolataival, érzéseivel és a Szentlélek várásával pünköst felé tekintve. Az utolsó stáció az öröm útjában a Szentlélek megérkezése. És ezen az úton az egyik stáció a mai evangélium. Jézus az ő föltámadása után többször is megjelenik az övéinek, egészen az ő mennybe meneteléig, és a harmadik megjelenés a Tiberiás tavánál van, ott találkozik velük, és ott vonja félre Simont, akit aztán kősziklának nevez, Kéfának, Petrosznak, görögül Petrusznak, latinul, és megkérdezi tőle, hogy Simon János fia, szeretsz te engem? És Jézus válaszol, igen, tudod, Uram, hogy szeretlek. Aztán másodszor is megkérdezi, majd harmadszor. Péter elszomorodik, hogy hát harmadszor is ki kell mondania neki? Uram, te mindent tudsz. Hamar rájöttek a Biblia tudósok, hogy ebben a háromszori kérdésben benne van Péter háromszori tagadása, ennek a pozitívra fordítása. Ismerjük a nagypénteki, nagycsütörtöki eseményt, az éjszakai kihallgatást, hogy kétségbeesésében megtagadja a mestert. Háromszor is, de most háromszor kimondja az igent. Ugyanakkor az is megfigyelhető ebben a párbeszédben Jézus és Péter között, akit itt még Simonnak nevez, hogy Jézus másképpen kérdez és másképpen válaszol rá Péter. A görög eredeti szövegben így hangzik Jézus kérdése, agapász me, szeretsz-e engem? Ismerjük az agapé szót, innét jön, az isteni szeretetet jelenti, a mindent odaadó, legtökéletesebb formája a szeretetnek. Jézus azt kérdezi Pétertől, szerezte engem ilyen isteni módon, tökéletesen, teljes odaadással. És mi Péternek a válasza? Ő egy másik igével válaszol. Azt mondja, hogy philosze. Ez a phileis, philia szó, innét van a filozófia, például a bölcsesség szeretete, kedvelése, nem ugyanazt jelenti. Péter ezzel a válaszával azt mondja, hogy hát igen, Uram, én szeretlek téged, de tökéletlen módon, még nem az isteni szeretet mértékével. Ilyen esendő, törékeny ember vagyok. És aztán Jézus megint megkérdezi ugyanezt, hogy szeretsz-e engem, agapász me, és a válasz, philosze, szeretlek, kedvellek téged. Vannak fiatalok is itt most a Szentmisén, és a Zarándok vonaton 300 fiatallal jöttünk a Rákóczi Szövetség szervezésében. Fiatalok már jól tudnak angolul. Valami ilyesmi hasonlat jutott eszembe, mint hogyha Jézus azt kérdezné
Pétertől, angolul, hogy do you love me? Szeretsz te engem? Szerelmesek is így kérdezik egymást, odaadottan, szenvedjésen, igazi módon. Szeretsz engem? És Péter Béli ezt mondja válasznak, hogy I like you. Kedvellek téged, lájkollak téged. Jó fej vagy. Nem ugyanaz. Benne van az Isten tökéletessége az agapéban, és a válaszban benne van az ember tökéletlensége. Péter törékenysége. És benne van a mi törékenységünk is. Mert Péter a mi nevünkben teszi föl ezt a kérdést. Benne van a mi Krisztussal való kapcsolatunk is, hogy bizony előfordult-e velünk, hogy gondolatban, vagy szóban, vagy cselekedetben mi is megtagadtuk a Mestert, az Urat. És nekünk is fölteszi Jézus többször is, hogy szeretjük-e őt igazán. És az a csodálatos, hogy harmadszor Jézus nem azt kérdezi Pétertől, hogy agapász me, szeretsz engem tökéletes isteni módon, hanem azt kérdezi, fileisz me, tehát te kedvelsz engem, szeretsz engem emberi módon, töredékesen, tökéletlenül, ilyen emberként. Vagyis Jézus elfogadja Péternek a tökéletlenségét, elfogadja azt, hogy ő nem képes még úgy szeretni, ő még nem a mennyországban beteljesült ember, ő esendő ember, törékeny ember, mint mi. És Jézus a mi törékeny, esendő szeretetünket is elfogadja, befogad bennünket. Igen, nekünk is szól ez a mai kérdés, szeretsz engem, mert ez nem pusztán érzelmet jelent. Krisztusi szeretet az elsősorban nem érzelem, hanem szilárd, erős, mondhatni, szenvedélyes, amiben benne van az érzelem is, kapcsolat, ragaszkodás ő hozzá, amely felelősséget is jelent. Tudatos döntés, ez a Krisztusi szeretet, az ő felé forduló szeretet, hogy így törekszünk-e szeretni őt, mert Péter kimondta az igent. És azóta Péter utóda is újból és újból kimondja ezt az igent, hogy igen, Uram, én szeretlek, és bennünket is ebben a szeretet igazságban képvisel, és kimondja a mi igenünket is. Nem véletlen, hogy a Szent Atya minden szava, minden megnyilvánulása nagyon fontos. Nem csak nekünk, az egész világ figyel rá. A péteri válasz. Benne van ebben a mai szakaszban az, hogy Péter ember. Hiszen Jézus a kereszthalála előtt beszél az ő szenvedéséről. És Péter óriási lelkesedéssel, szenvedéllyel mondja, hogy Uram, ez nem történhet meg veled. Én az életemet is odaadom, érted? Szangvinikus ember. Hirtelen föllelkesülő. Tűzbe jön. És Jézus azt mondja, hát, odaadod az életedet, értem? Meg fogsz tagadni háromszor. És megtörténik. És itt ebben a jelenetben pedig elfogadja Péternek a tökéletlenségét és törékenységét, elfogadja az ő szangvinikus természetét. Nem mondja azt, hogy Péter, te alkatilag nem vagy képes az üdvösség befogadására. Te pszichésen nem vagy képes, nem vagy erre alkalmas. Nem mondja neki. Elfogadja az ő emberségét, és ezt majd megtisztítja, fölemeli, és a mennyben tökéletessé teszi. És erre hív bennünket is. Péter által, az ő imái által, a szűzanya imádságai által is. És rögtön itt áll a másik apostol fejedelem, Szent Pál, aki most nem szólal meg az apostolok cselekedeteiben, csak róla beszélnek, Agrippa királya feleségével, Festusnál, a helytartónál látogatást tesz, aki Pál nevű tekintélyes foglyot tart őrizetben, aki Jézus Krisztus föltámadásáról, erről a hitről tesz bizonyságot. Pál apostol egy farizeusi zsidó ember eredetileg, Saul, aki művelt ember, beszél arámi nyelven, megtanul görögül, talán latinul is tud,
ismeri a héber nyelvet, Jeruzsálemben tanul Gamáliel rabbinál, mintha azt mondanánk, hogy a Jeruzsálemi Egyetemen szerez teológiai doktorátust. Ő az új szövetségnek a hittudósa. Ő nem szangvinikus ember, ő kolerikus ember, erős akaratú, céltudatos. És amikor megtér, akkor ezzel a céltudatossággal építi az egyház közösségeit. Ez a farizeus és zsidó Saul találkozik Jézussal a damaszkuszi úton. Leesik a lováról, és ezután megtér. Neki le kellett esni a lováról, túl magas lovon ült. Van, akinek a megtéréshez az kell, hogy leessen a lóról, és alázatban gyakorolja a megtérést. Saullal ez történt, és Saulból Paul lett, aki odaadja az életét, aki föláldozza az életét, aki a vértanúságig megy. Péter is a vértanúságig megy, és Pál, a két apostol fejedelem, odaadja az életét Krisztusért. Bennünket is arra hív ez a két apostol fejedelem, már megmutatja magát ez pünkösd eseményében, a szűzanya jelenlétében, hogy a Krisztusért való életre hívnak bennünket. És Péter is kimondja ezt. Azt mondja, Jézus is kimondja ezt, azt mondja Péternek, legeltesd juhaimat. Jézus szeretete nem csak önmagára irányul. Nem csak azt kérdezi tőle, hogy szeretsz-e engem, hanem küldi Pétert, alkalmassá teszi, tu es Petrus, te vagy a szikla, a te hitedre és a te személyedre, a te személyes hitvallásodra épül az a közösség, amelyet a földön vezetned kell. Rád bízom az én jájamat, az én közösségemet. Pétert megtanítja a másokért való életre, és Péter pedig bennünket tanít meg a másokért, az embertársainkért, a testvéreinkért való önfeláldozó, szeretetteljes életre. A felelősség vállalása a Krisztus hívő testvéreinkért és minden jó szándékú emberért. Mert Péter hitvallása a mi hitvallásunk is. És a végén az evangéliumban azt mondja Jézus Péternek, amikor még fiatal voltál, te magadat övezted föl. Ha megöregszel, más övesz föl, és oda, vissza, hova nem akarod. Meghívja Pétert a vértanúságra, nem tudja, hogy hova fog menni Péter, de igent mond a Mester szavára, igent mond Jézus szavára, mert tudja, hogy az ő erejével képes megcselekedni mindent, amit tőle Jézus kér, és Pált is erre hívja meg, a szeretet útjára. Mert az öröm útja, amelyet húsvétkor járunk, az a szeretetnek az útja, a másokért élő evangéliumi, krisztusi szeretet útja, amelyet a szűzanya is járt. Diszkréten, finoman, Jézus társaságában, a háttérben, és most is ezt teszi a mennyben. Imádkozik értünk, közben jár értünk. Ezt mondja Jézus Péternek, kövess engem. Mindnyájunkat erre hív. Pár évvel ezelőtt kaptam egy kedves munkatársunktól egy tükröt. Az van ráírva, filctollal, kövess engem. Belenézek, látom magamat, és elgondolkodom, hogy én valóban követem Krisztust. Valóban példát ad nekem Péter hitvallása, igenje, szeretet válasza, Pál apostol tanúságtétele. Kérjük őket, pünkösdi utunkon járva, az öröm útján járva, mondjuk ki az igenünket, valljuk meg a hitünket, a föltámadásba vetett hitünket, és kérjük, hogy a mi mennyei édesanyánk, szeretett pártfogónk, a csíksomlyói szűzanya fogja a kezünket és vezessen Jézushoz. Amen.

0: Imádkozzunk, testvéreim, a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
1: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává. Az ő közbenjárására tartsd meg a Szent Hitbe Leó pápát, Gergely főpásztorunkat, Zsolt püspökünket, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népedet.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád a világ királynője. Az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád a mi nagyasszonyunk és pátrónánk. Az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád a mi édes reménységünk. Az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévelygő, és térjen hozzád a bűnös.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyánknak közbenjárására hallgass meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol, mind örökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjad el az Úr kezedből az áldozatot, erőnek dicséretére és a dicsőségére. Mindannyiunk, és az egész van a Szent Egyházában.
0: Úrunk és Istenünk, fölajánljuk neked a dicséret áldozatát, egyszülött fiad édesanyja emlékezeténe örvendezve, engedd kérünk, hogy az ő hatható segítségével minden viszontagságunkban mellettünk állsz, Krisztus,

és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert mérhetetlen jóságoddal szűzi jegyesednek az egyháznak ajándékul adtad, hogy a neked tetsző Isten tiszteletnek mintaképe legyen.

Úgy jelent meg, mint az új szövetség népének anyja. Ő bemutatta neked elsőszülöttjének a templomban. Ő bemutatta neked elsőszülöttjét a templomban, és amikor fia az

majd fia föltámadását imádságban virrasztva várta, és kitartóan várakozott a Szentlélek eljövetelére, és ezért Urunk az angyalokkal és a szentekkel együtt

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Ritával és minden szenttel együtt. Az ő közbeni járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely érsekünket, László segédpüspökünket, az itt jelenlévő Zsolt püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszórodott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig is mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol a reményünk szerint dicsőségedben velünk együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicső.

0: föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mind örökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a teve.

békeveled. Békeveled.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én Krisztus teste és vére. Rizze meg engem az örökére.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a mennyei eredet. Könyörögve kérünk, hogy mi, akik most tisztelettel ünnepeljük a boldogságos csíksomlyói szűzanya emlékezetét, egykor a mennyei lakoma részesei lehessünk Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Elnézést. Akkor még egyszer dicsértessék a Jézus Krisztus. Igen, és még sokszor. 13.30-tól itt találkozhatnak majd a keresztútra indulók Molnár Tamás atyával. Atya, egy pillanatra által fogják látni, ő a Molnár Tamás atya, és a segítőinkkel az ismert mellényekbe, a hangosítással együtt a keresztúthoz, a Jézus hágójához. Istennek hála nem esik, de továbbra is nagyon meredek a Jézus hágója, tehát ezt csak szeretném mondani. 14 órakor kezdik a keresztutat járni, és utána egyénileg jönnek vissza. 16 órától gyülekezünk itt, ahol leszálltunk a buszokról, és 4:45-kor indulnak lefele a buszok, és 18:00-kor elindul a Boldogasszony zarándok vonat vissza Felcsíkba, illetve Gyergyóba, és ne feledjék, a vonat nem vár. A Mária Rádióba, mielőtt jöttünk volna a Szentmisére, én azt mondtam, hogy azért kell vonattal jöjjünk szerintem, mert annyi mindent el kell hozzunk, és le kell tegyünk a szűzanyáhonál, hogy más nem bírná ezt a sok terhet. Üzenem önöknek, nekem súgott az előbb a szűzanya, még van hely, tegyék a többit is le. Fogadja a terheinket. 9 éven keresztül Asztrik atya lelkivezetőnk volt, még tegnap is oda jött hozzám valaki, hogy biztos, hogy nincs itt Asztrik? Hát mondom, nincs, de lélekben velünk van, az előbb beszéltem vele telefonon. Ő volt az, aki azt mondta, hogy gyertek el egy plusz nap ezen a 4 napos zarándoklaton. Óriási élmény számomra, hogy van ilyenkor miénk a szűzanya és miénk a kegy templom. Hála a jó Istennek, hogy meg is töltjük. Asztrik atya, én úgy gondolom, hogy a szűzanya és te, aki itt a helyi templomigazgató és szervező vagy, tőlünk egy tapsot megérdemelsz.

0: Mindig megható és nagy szeretettel emlékszem a Boldogasszony zarándok vonaton, ahogy Laci is mondta, 9 évig voltam lelki vezető, és mindig nagy szeretettel emlékszem azokra az évekre, amikor együtt zarándokoltunk ide Csíksomlyóra. Most pedig előjáróim és a Szentléleknek a működése folytán itt vagyok, és itt várlak titeket a ferences testvérekkel együtt. Köszönöm, hogy itt voltatok. Jövőre újra nagy szeretettel várunk benneteket. Induljon jövőre is a Boldogasszony zarándokvonat. A Jóisten áldja meg a ti itt léteteket, a ti zarándoklatotokat, legyen veletek életetek minden napján. Köszönöm, hogy itt voltatok. Holnap nagy szeretettel várunk, igaz, hogy hosszú gyalogolás vár majd rátok, de én hiszem, hogy a Jóisten segítségével kibírjátok, ki tudtok jönni, majd meglátjátok.
1: Kedves testvérek, kedves Artúr atya, köszönjük, hogy itt lehetünk, és ma és holnap is itt leszünk. A mai napon még nincs itt a többi zarándok, aki a holnapi nagy szentmisére érkezik, ezért miénk ez a mai nap. A nagy szeretettel ajánlom a kedves testvérek figyelmébe, hogy legyen a személyes imádság és a csönd napja ez. Persze beszélgessünk, örüljünk egymásnak és szeressük egymást, de fogadhatjuk barátunknak a személyes imában a csöndet. Most egy ilyen elmélyülős napot szeretnénk itt tölteni, hogy holnap, amikor a többiek is megérkeznek, akkor a szent nyüzsgésnek az örömében menjünk föl a nyerekbe. Mindenkinek kegyelemteljes, áldott, imádságos napot kívánok itt a szűzanya közelében. Fogadjuk az áldást. Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
1: Legyen áldott az Úr neve.
2: Most és mindörökké.
1: Az Úr a mi segítségünk.
2: Aki az eget és a földet alkotta.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
3: És a véget ért, menjetek békével.
2: Istennek legyen hála.

Kedves Mária Rádió hallgatók, szentmisét közvetítettünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kisbazilikájából, ahonnan a szentmisét Marton Zsolt Váci megyés püspök mutatta be. Köszönjük, hogy velünk tartottak, a mikrofonnál Rejkli Erikát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A kegyelem nem csak a hegyen érkezik. Bekopog a szobák csendjébe, beteg ágyak mellé, magányosok ajtaján.
1: Hallgassák a Csésomély búcsú ünnepsorozatunkat,
2: hiszen egy közösség vagyunk.
3: Lélekben együtt, május 22-e és 24-e között.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Tompa László iskola negyedik osztályos önkénteseivel imára hívjuk a kedves Mária rádió hallgatókat. Ajánljuk fel a szeretett lángrózsa fűzért és a litániát a két szent szív szándékára, a családokért, a fiatalokért, a gyermekekért, a megfogant magzatokért, megtérésekért, hitünk megerősödéséért, valamint a szeretett láng elterjedéséért. Isteni megváltónk tiszteletére ötször vetünk keresztet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünk, ki hozzád menekülünk.
3: Istenem, hiszek te benned,
4: mert végtelenül jó vagy.
3: Istenem, remélek te benned,
4: mert végtelenül irgalmas vagy.
3: Istenem, szeretlek téged,
4: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre.
4: Most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
5: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre.
4: Most és halálunk óráján. Amen.
7: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
7: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
7: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
7: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
7: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
7: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
8: Szűzanyánk, ments meg minket
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által!
0: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre!
4: Most és halálunk óráján! Amen!
8: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve!
4: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk!
8: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
8: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
8: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
8: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
8: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
0: Árasz szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
4: Most és halálunk óráján, amen!
9: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve!
4: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk!
9: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
9: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
9: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
9: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
9: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
9: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
9: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
9: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
9: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
9: Szűzanyánk, ments meg minket!
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
9: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre.
4: Most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Drága Jézusom,

0: ketten, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Üdvözlégy Mária!
3: Kinek szerszeptelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az anyai szív szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is áthassa.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy Mária szíve szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy Mária szíve szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng felszítsa jóra való törekvéseinket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten tiszteletre lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a Mária szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
2: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az egész szívedben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Szentlélek, Úristen,
1: tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretetlángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
4: Köszönjük, hogy velünk imádkozták a szeretetláng rózsafűzért. Szeretettel elköszönnek a Tompa László iskola önkéntesei.
5: Kalapács Anna,
6: Zója Andrea,
7: Kuti Péter Luca,
8: Bartalis Márk,
9: Berki Endre,
10: Dénes Zsombor,
11: Mátyás Csongor,
12: Józsa Tamás.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
13: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mári Rádió hallgatók, szeretettel köszöntjük Önöket innen a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, imára hívjuk Önöket. Imádkozunk együtt a világ békéért, de különösen azért, hogy az emberi szívekben béke legyen, hogy megszűnjék minden háborúskodás, nyomor és éhínség. Hogy Isten szeretett gyermekeiként tudjuk az üdvösség útjait munkálni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Úristen, békesség Istene, Te jóságodban teremtetted az embert, és arra hívtad, hogy dicsőséged részese legyen. Dicsérünk Téged, és hálát adunk Neked, mert elküldted nekünk Jézust, szeretett fiadat, aki a húsvét misztériumában életét adta értünk. Ő a mi üdvösségünk, minden béke forrása, ő a mi embertestvériségünk köteléke. Hálát adunk neked minden békevágyért, minden erőfeszítésért és minden kezdeményezésért, amelyet lelked ébresztett korunkban, hogy a világon béke uralkodjék és felváltsa a gyűlöletet a szeretet, a bizalmatlanságot a megértés, a közönösséget az összefogás. Nyisd meg szemünket és szívünket még jobban embertestvéreink minden baja előtt, hogy így mi is egyre jobban munkálhassuk a békét. Irgalmasság, Atya, emlékezzél meg minden szenvedő emberről, mindazokról, akik gyötrődnek és haldokolnak. Jöjjön el minden néphez, minden nyelvhez és nemzethez a Te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa. Visszhangozza az egész föld a Te dicséretedet. Amen.

0: amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Istenünk, alázattal kérünk, hallgass meg könyörgéseinket, amelyekkel a békéért fordulunk hozzád. Légy irgalmas népedhez, hallgass meg könyörgéseinket. Urunk, ragyogjon arcod fénye minden betegre, szenvedőre és haldoklóra, és légy irgalmas hozzájuk, küldj jó szamaritánusokat, akik megmentik és ápolják a betegeket, a szenvedőket, a haldoklókat és a sérülteket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Uram, küldd le a mennyekből gyógyító erődet, érints meg, csillapítsd a szívek háborgását, enyhítsd a háború okozta szenvedést, és minden lappangó gonoszságot űsz távol tőlünk, légy testi és lelki orvosunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Ajándékozz meg, Urunk, minket a te szereteteddel, hogy neked tetsző módon szolgáljunk, és neked tetsző módon építsük országodat, amely a béke országa.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható Úrunk, Szent Királyunk, aki megerősíted az esendőket, felemeled az elesetteket, és gyógyulást adsz az ember gyötrelmeire, könyörgünk hozzád, látogass meg minket irgalmaddal.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, aki megpróbáltatások között élő gyermekeidet mindig irgalmasan meghallgatod, kérünk áld meg az időseket, a betegeket, a hontalanokat, akiket a háború, az éhínség, a nyomor megfosztott emberi méltóságuktól, add meg nekik a hitkegyelmét, a testvéri közösség ajándékát, hogy emberhez méltó életet élhessenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, bocsásd meg mindazt, amivel vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Kérünk, adj békét szíveinkbe, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelen és jövő bajaitól. A boldogságos és dicsőséges, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden háborítástól biztosak legyünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária,
3: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Most segíts meg, Mária!
3: Ó, irgalmas szűzanya! Keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk a békéért. Tudjuk, mennyire törékeny a béke. Tudjuk, mennyire sérülékeny. Éppen ezért alázattal kérjük és kértük a mindenség Urát, ajándékozzon nekünk béke szerető szívet. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Önök Olasz Bélát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 0404.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 504 0404-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. A lélek ünnepén a lelket lesem én. A lelket, mely több, mint költemény. A lelket, mely sosem volt enyém. A lelket, mely sosem lesz enyém. A lélek ünnepén szomorú zendül egyetlen igém. Hogy születhetik újjá, aki vén? Így hangzik Reményik Sándor Pünkösdi Szomorúság című költeménye, amelyben a lélek ünnepének hívja a pünkösdöt. Az értelmező szótár szerint pünkösd neve a görög Pentekosztész, 50. szóból származik, ugyanis ez az ünnep a húsvétot követő 50. napon kezdődik. Pünkösd a húsvét függvényében mozgó ünnep, május 10-e és június 13-a között. A húsvét feltámadást hirdető örömét a pünkösd Szentlélek által való megerősítése teljesíti ki. Mindez az írók és költők nemes életművében is gyakran megfogalmazódik. Ez a lelki sugárzás egybeesik a természet újjászületésével. Tavasszal a természet csodás jelenségeinek lehetünk minden nap tanulni.

A pünkös liturgikus színe a piros. Összhangban van ez a kibomló virágokkal és a hajnal színével, s mindez az öröm jelenlétét is hangsúlyozza. Balassi Bálint istenes, de egyben reneszánsz költőnk is, Borivóknak való című versében áhítattal kiállt fel, amikor a természet szépségére csodálkozik rá. Áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege, hosszú úton járókot könnyebbítő szele. Te nyitod meg rózsákat illatozásra, néma fülem illetorkát kiáltásra, fákot is te öltöztetsz sok színű ruhákba. Néked virágoznak bokrok, szép violák, folyóvizek, kutak, csak néked tisztulnak, az jó hamar lovak is csak benned vígadnak. Újul még a föld is mindenütt te tőled, tisztül homályából az ég is te véled, minden teremtett állat megindult te benned. Így jó időt érvén Isten kegyelméből, dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből, ígyunk, lakjunk egymással, vígan

szeghalmi elemért több híres írót említ, akik a pünkösdről szóló írásaikban ennek lényegét igyekeznek megfogalmazni. Kárpáti Aurélt idézi, aki a Nyugat nemzedék ismert írójaként a Néma hegedű című prózai kötetében így ír pünkösdi élményeiről, s mint hiteles forrásból közvetlenül a pünkösdöt először említő és megörökítő apostolok cselekedeteiből merít, abból is az egyik legrokonszenvesebb hangú egyéniséget, Szent Lukácsot idézi. Miután a felhő befogadta őt szemeik elől, visszatérének Jeruzsálembe a hegyről, amely Olajfák hegyének hivatik. Mikor pedig elérkezik a pünkös napja, mindnyájan bementek a házba, ahol egybegyűlnek az első teremben. És lőn hirtelen az égből, mint egy sebesen jövő szélnek zúgása, és eloszlott nyelvek jelenének meg nekik, mint tűzláng, mely leszáll a mindenékre közülük, és betelének mindnyájan szent lélekkel. Így Krisztus ígérete beteljesedett. Eljött az igazság és a szeretet lelke.

eljött az igazság és a szeretet lelke. Ez a mondat az igazságnak és a szeretetnek a lelkéről ott él számos irodalmi alkotásunkban, amelyekben az igazságkeresés és a szeretet rendkívüli erejét hangsúlyozzák az emberi életben. Dzsida Jenő Pünkösdi várakozás című versében éppen ezt a szeretetet és ezt a fényességet hangsúlyozza, s a pünkösdi várakozás csodás erejére hívja fel a figyelmet. Kész a világ. Feszült ünnepi várás tereng felette. Halotti csend. Csak néha-néha sóhajt az Isten lelke. Kimérve minden pálya, megtöltve minden léleklámpa, ahol csak Úr a lét. De jaj, sötét van, mélységes, iszonyú sötét. A zordon tömeg árnyék némán zokogva kering útjain, s csak egyet tud és egyet érez. Most váratlanul vágyón megvonaklik és felzúg Istenéhez, betelt az idő. Sugarat, fényt, színt adj nekünk, mert ebedünk. Fényesség nélkül oly sivár az élet. Nagy alkotunk, ó, mondd ki szent igédet, legyen világosság. És ismétlik mindig erősebben a felviharzott éteren keresztül, és felharsan az egek harsonája, s a végtelennek zsolozsmája zendül zsibongva, zsongva. És nagy szavát az Úr

katolikus líránk ismert alakja Rónai György, veretes, szinte zsoltáros sorokba sűríti az ünneppel kapcsolatos mondani valóját. Mintha a szél, a zúgás betölti már a házat. Halászok, vámosok, parasztok nyelveken szólnak. Ülünk, várjuk a lángot, nem tudjuk még, hogy láthatatlan. Ez a láthatatlan erő bennünk munkálkodik, és életre hívja mindazt a jót, amit a Szentlélek kegyelme folytán elérhetünk, vagy megvalósíthatunk földi pályafutásunk során, mint ahogyan azt Revicki Gyula Pünkösd című versében is olvashatjuk. Piros pünkösd öltözik sugárban. Mosolyogva száll le a világra, nyomában kél édes rózsa illat. Fényözön hull, a szívek megnyílnak. Hogy először tűnt fel a világnak, tüzes nyelvek alakjába támadt, megoldotta apostolok nyelvét. Hirdeté a győzedelmes eszmét. Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed ma is minden bánkódó szívének, hogy ki tévej kétségbe, homályba, világító sugaradat áldja. Habozóknak oldjad meg a nyelvét. Világosítsd hittel föl az elmét, hogy az eszme szívből szívbe szálljon, diadallal az egész világon. Piros pünkösd, szállj le a világra, taníts meg új nyelvre, új imára. Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, szeretetnek sugara, Szentlélek. 1930. június 9-én a Keleti Újság hasábjain ezt olvashatjuk a pünkösdi galamb erejéről. A küzdő és szenvedő lélekben, és bizalomban meggyöngült, a kétségbeesés szélén álló milliók fenséges ünnepe, a megerősítő léleknek alászállása puha szárnyakon, a sár fölé. Szimbólumoknak is a legszebb, valóságnak pedig meghálálhatatlan isteni adomány. Minden nagynak, minden szépnek erőforrása, az emberi élet leggyönyörűbb perspektíváira mutató hatalmas adomány. Soha sem volt talán az embernek és az emberiségnek nagyobb szüksége a galamb erőre, amely a legnagyobb minden erők között. Ha a bibliai történet egyszerű, de halhatatlan szavai alapján visszaképzeljük magunkat a Szentlélek váró apostolok gyenge kálvária rémségeitől megrázott, de feltámadástól újra életre és világszemléletre feleszmélt egyszerű emberek közé, úgy érezzük, hogy ott várjuk a lelki fölemelkedésnek malasztját és a tüzes nyelvek adományát mindannyian, mi szerencsétlen emberek, kiket természet fölötti hatalomnak kell fölemelnie, hogy az egész világot elborító halálos légkörben még néhány lélegzetet venni tud.

az éhezőkből, nyomorultakból, jövőtlenekből így lesznek a meggyőződés és a jobb világok apostolai, kiknek nem csak a lelke, hanem a rongyai is fénylenek. Az új hit és az új ige születés mennyei pillanatai így cserélnek át minden egyes embert, és változtatják meg a világ színét. Hinni és hirdetni tudjuk most már, hogy a szeretet és a békés alkotó munka, a lelki alapokon épülő, mindenkinek jót akaró kultúra, természet fölötti méreteket öltve vallássá kell, hogy legyen az egész világon. Poklok fenekére taszítva mindazt a pusztulást, aljasságot és nyomort, amelyet démonoktól megszállott politikák loptak be évszázadokon keresztül Isten kertjébe. A tüzes nyelvek pedig, amelyekről írva vagyon, hogy mindenki megértette, a mai értelmezésben azt jelentik, hogy az érték, a jóság és igazság minden nyelven egy és ugyanazt jelenti. Embereket nyelvi és faji különbségek nem választhatnának el, mert az igazság és az ezen alapuló meggyőződés halhatatlan. A hatalmasok és elnyomottak egyaránt át kell, hogy lényegüljenek a pünkösdi galambszárnyak melegében. A pünkösd ma minden embernek és minden népnek azt jelenti, hogy csak egy erő és egy hatalom van a földön és a föld fölött. A ma közénk szálló szép fehér galamb ereje és végtelen szeretete. Búcsúzóul hallgassák meg Turmezei Erzsébet Pünkösd után című költeményét, amely arra figyelmeztet mindannyiunkat, hogy becsüljük meg az ünnep adta ajándékot, ne zuhanjunk vissza a sivár, reménytelen hétköznapok unalmába, inkább várjuk az új csodát, s ha eljött, tudjunk a fény körében megmaradni. Pünkösd előtt sóvárgás titkos mélye. Pünkösd előtt ígéretek zenéje. Pünkösd előtt esedezés, esengés. Pünkösd előtt halk hajnali derengés. Pünkösd előtt szent vágyak mozdulása. Pünkösd előtt koldus szív tárulása. Csendesen várni, várni. Hinni, kérni, aztán boldog pünkösd utánba érni. S pünkösd után szent égi erőt vetten, pünkösd után lélekkel telítetten, pünkösd után bátor tanúvá lenni. Pünkösd után régit kárnak ítélni. Krisztusnak élni és másoknak élni. Minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni. Áldott ünnepet a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. Zalder Éva Máriát hallották az Angyalok citeráján.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Amikor Munkácsi Mihály Párizsban világhírű festővé lett, hírének egy kis sugara hazaszivárgott a falujába is. Aztán ő maga hazalátogatott, és felkereste keresztanyját. Az idős asszony így szólt hozzám. Hallom, Mihály, híres festő lettél. Igazán kipingálhatnád a tornáncunkat is. Milyen ismerős és megmosolyogtató ez a jelenet. Pontosan ilyen az, amikor nem vesszük észre, milyen hatalmas ajándék az élet, és milyen közel jár hozzánk az Isten. Mi pedig csak a tornáncot látjuk, a mestert nem. Egy másik történet szerint egy felnőtt fiú, aki nem akar dolgozni, állandóan az apjától kért pénzt. Amikor sokatszor kérte a 100 vagy 500 lejt, az apja óvatosan megkérdezte: mondd meg, fiam, mire kell? A fiú zsebre vágta pénzt, és így felelt: nagykorú vagyok, mit érdekel az téged? Milyen pontos tükör ez is. Isten kellene nekünk, ha baj van, ha szorít a cipő, az élet. De megváltónak, útnak, fénynek már sokszor nem. Engedelmeskedni neki nehéz, különösen akkor, amikor nem értjük az ő útját, akaratát. Pedig aki él, az már részesült a legnagyobb ajándékban, az életben. Minden más csak ráadás. A Szentlélek várás 8. napján egy kérdés szeliden mellénk szegődik, és megkérdezi: látom-e az ajándékozót? Amikor egy ember élet túl korán szakad félbe, óhatatlanul felmerül a kérdés: mi lehetett volna belőle? Minden szülő, aki gyermekét elveszíti, egy darabot veszít el a reményből is. Láttam már sokszor, hallottam számtalanszor ezt a fájdalmat. És mégis, éppen ezekben a

Nehézségekben születik meg valami, ami csak Istentől eredhet. A felismerés, hogy az élet a veszteség közepette is ajándék. Hogy minden lélegzet, minden nap, minden szeretet morzsa az ő kezéből hullik elénk. Újra és újra fel kell fedeznünk, tudatosítanunk. Életem ajándékozójának köszönhetek mindent. Nem a véletlennek, nem a sorsnak, hanem annak, aki szeretetből hívott létbe, és szeretetből tart meg ma is.

Urunk, küldd el szent lelkedet, és minden átalakul. Mennyei atyánk, te vagy, aki bőségesen árasztod egyházadra ajándékaidat, mint az eső, amely felfrissíti a földet. Te, aki egyedül vagy az ég és a föld uram, és mégis minden pillanatban lehajolsz hozzánk. Erősíts bennünket az eltévejedés útvesztőiben. Taníts meg felismerni, hogy egyedül csak veled tudunk boldogok lenni. Taníts meg úgy járni a mindennapok útját, hogy szívünk mélyén mindig veled találkozzunk. Őrizd meg életünket attól, hogy csak szerepet játszunk, hogy megszokásból legyünk keresztények. Adj őszinte szívet, amely vágyik rád, és időt szakít az örökkévalóra. Urunk, alakíts át minket szent lelked által, hogy életünkben valóban megtörténjen a megújulás, és benned találjuk meg életünk fényét.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Kézdivásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai Ima Szándék műsorában. A Csíksomlyói stúdióból várják az önök hívásait,
1: Kahn Gellért
0: és Rékli Erika. A következő telefonszámokon hívhatnak bennünket, 0259 420 555-ös, illetve 0359 420 555-ös telefonszámon. Üzenet formájában is írhatnak nekünk a 0758 420 555-ös telefonszámra, illetve a Mária Rádió oldalán a www.mariaradio.rollingre kattintva írhatnak, küldhetnek ima szándékokat.
1: Általános ima szándékaink között imádkozunk elsősorban a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kantorainkért, keresztények egységéért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a családokért, úton lévőkért, zarándok testvéreinkért, akik ide jönnek Csíksomlyói búcsúra, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhunyt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért, támogatóért és a világ békéért imádkozzunk különösen a mai délutánon hitelbizalommal. Erre hívjuk kedves hallgatóinkat. Érkezett üzenetünk, imát szeretnék kérni és felajánlom, kis Ildikó és szülei lelkük üdvükért nyugodjanak békében. Hálából imádkozom a rózsafűzért, írja egy hallgató. Imádkozzunk a családomért, elhunyt szeretteimért és több fontos szándékért, írta egy másik kedves hallgató.

Folytatom, üzenetekkel egyelőre nincsenek betelefonálóink. Gyímesből én is felajánlom a mai rózsafűzét a szűzanya tiszteletére, és kérem a Jóisten áldását a magyar nemzete, és kérjük a Szent Lelket, áradjon ki mindenki szívébe. Köszönöm, hogy önökkel imádkozhatom, és a sok kegyelmet, amit kaptam, nap mint nap Jézuson bízom benned. Imádkozzunk minden zarándok testvérét és megfelelő időjárásért. A csíksomő szűzanya hazavárja gyermekeit, írja egy hallgató. Másik üzenetünk, a rózsafűzért felajánlom ezen a szép ünnepre készülve, a szűzanya szándékára és a Szentlélek kiáradásáért, Izabella Csíkszeredából.

0: Halló, Mária Rádió, tessék.
1: Tessék a Jézus
0: Krisztus. Mindenki, amen.
1: Anna néni vagyok.
0: Szeretettel köszöntöm.
1: Én is felajánlom ezt a szentolvas szentmiséket, az összes ünnepi miséket, szentolvasokat. Magukkal imádkozom, mert idős vagyok. Kérem a drága Jóistent, hogy őrizze még, eddig is megőrizte. És köszönöm a Jóistennek a segítségét. Fiaimat, unokáimat, dédunokáimat, a Jóisten kísérje, palástával takarja, és őrizze meg minden bajtok. Én is kérem a Jóisten, teszi meg ki egészségemét. Nagyon szépen köszönöm. Ünnepeket kívánok maguknak.
0: Köszönjük szépen, köszönjük, hogy hívott bennünket.
1: Imád. Világ békét, hogy legyen békesség minden itt az emberekben.
0: Imádkozzunk együtt. Mindörökké, amen.
1: Meghallgattok.
0: Halló, Mária Rádió, tessék.
2: Halló, halló.
0: Igen, élőben van. Mindörökké, amen.
2: Azt gondoltam, már a zenét kell hallgassam, de hál' Istennek bétetettek kapcsolni. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, a Jóisten áldja meg.
0: Mi is köszöntjük.
2: És szeretném felajánlni ezt a rózsafüzét Önökkel imádkozva. Benedek Ferenc bácsi, Sógor bácsi lelkű üdvét, akit ma egy éve 10 órakor kísértünk utolsó földi útjára, a Csíkszentkirályi temetőbe. És a kedves feleségét 17-ben, úgyhogy ő is már 9 éve lesz 28-án, hogy visszaadta a lelkét teremtőjének. Kérjük a drága mennyei atyát, adja meg nekik az örök boldogságot, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességbe, az Új Jézus Szent nevébe. És minden halottamnak, minden halottamért felajánlom szüleim, testvéreim, férjem, anyósom még apos, vagy nagyon sokan vannak, nem sorolom. Nagyon szépen köszönöm, hogy betetszett kapcsolni, és a Jóisten adjon egészségöt, békességöt, és áldott kegyelem teljes pünkösdi ünnepet. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen.
3: Önetekkel folytatjuk. Rózsafűzet felajánlom Tankó Magdolnáért, Annáért, nyugodjanak békében, Isten fizesse. A rózsafűzért felajánlom László megtérését, a gonosz távozásait, a családból, Jézuson bízom benned. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat élőadásba most a kedves hallgató. Üzeneteiket továbbra is várjuk a 0758 420 555-ös telefonszámunkra.
0: Mária Rádió, tessék! Halló! Mindörökké, amen!
4: Nagy nagy tisztelettel köszöntöm Önöket! Drága szüzenye, següljem egy áldásos munkájuk érte, Mária Rádiósnak dolgozójáit, bácsiáit. A Jóisten adjon segítő kegyelmet, gyönyörű szép ünnepést, mindenkinek érezzem meg bojtót, békességbe tájánál. És köszöntöm gyermekeimet, unokáimat, most az unoka, dédunokámat, és az unokák között most köszöntöm Kocskor Áronné Ritát, unokámat. A Jóisten adjon békességet, egészséget, segélye meg továbbra, és békességben szerencséje legyen. Felindultok, Jóisten segélye nevem apjának, kedves férjével együtt, és a mamájával együtt adjon egészséget, békességet. És köszöntöm a négy testvéremet, családjukat egy, és felajánlom az összes imád, szentmisét örökkel imádkozva a sok betegét. A Jóisten adjon gyógyulás, segítik egy álmát a segítőknek, és békességet az egész világba. Isten fizesse meg a jóságokat, Isten beszegcsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott bennünket.

0: Halló, Mária Rádió, tessék.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafézért felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, főleg a látásom javulásáért, a gonosz távozásáért, a Mária Rádió munkatársáért, önkéntesért és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Halló, Mária Rádió, tessék!
1: Csértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt a rózsaszűrőt szeretném ajánlani a családom, a gyermekeim, a unokáim, a férjem egészségét, az édesanyám egészségét, egész halottunk. Bejelölnék a szép családom, mert unokáim, gyermekeim, mindennek sumjóra, a szűzanyja segíjenek, hogy szerencsésen megjárják a szűzanyja, töltsen őket, a lelkiket minden jóval, imádsággal és szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelünk a szót, bíróklára, Isten fizesse, meghallgatta, kellemes szép péntek délután kívánok, kellemes pünkösi ünnepeket kívánok.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk.
2: Érkezett egy üzenetünk minden zarándokért, különösen a Kismartonból és a pápáról jövőkért ajánlom fel a rózsafűzérimát, Isten fizesse. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat most élőadásba, kedves hallgató. Szöveges üzeneteiket továbbra is várjuk a 0758 420 555-ös telefonszámra. Majd három órától együtt imádkozzuk az irgalmasság rózsafűzérét az elhangzott kérésekre, szándékokra. De van velünk telefonáló.
0: Halló, Mária Rádió,
1: dicsértessék a
0: Jézus Krisztus.
1: Az irgalmasság rózsafűzőt fel szeretném ajánlani elsősorban a családomért, akik útban vannak Csíksomjó felé, de felajánlanám minden zarándokért, és minden beteg testvéreinkért, most különösen Balogh Kálmán gyógyulásáért. Kérem Szent Rita közbenjárását, és önökért is. Kívánok további áldott ünnepet, köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Egy másik üzenetünk érkezett, a rózsafűzért felajánlom családi békért, az úton lévőkért, gyermekeimért, a Szentlélek vezetésért a helyes úton, és egy fontos ügy megoldásáért, írt ezt egy édesanyja.

0: Halló,
1: dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsatüzébe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám és segítenek. Isten áldása legyen rajtuk, valamint minden hozzám tartozó halott bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért és az örök világosság fényeskedjen nékiek. Nyugodjanak békében, valamint mindenkinek kívánok boldog, békés, pünkösdi ünnepeket és jó egészséget mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, mi is kívánunk minden jót!
2: Felajánlom a rózsafűzét, szeretteimért, egészségükért, a világ békét, a betegek gyógyulásáért. Isten fizesse Jézuson, bízom benned, írt egy hallgató.
0: Halló, Mária Rádió, tessék!
3: Dicsértessék!
0: Mindörökké, amen!
3: Ezt a Szent Rózsafűzét szeretném felajánlani magam és a gyermekeim test és lelki gyógyulásáért, a halottaim lelki üdvéért, és én nagyon fontos szentekre. Köszönöm szépen!
0: A jó Isten hallgassa meg kérését, köszönjük, hogy hívott bennünket!
2: Felajánlom ezt a rózsafűzét minden beteg gyógyulásáért, írt ezt Péter Szovátáról. Ma imákat felajánlom a családomért, gyermekeimért, minden egyes tagjáért, egészségért, szüleinkért, testvéreinkért, kapott kegyelmekért, önökért, a Mária Rádióért, a nagy családért, a világ békéért és a felsorolt szándékokért, a Szentlélek kiáradásáért, áldott pünkösdi ünnepet kívánok mindannyiuknak, írt egy hallgató, köszönjük szépen!

0: Haló, Mária Rádió, tessék!
1: Vizet tessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a imákot mindennapi szentmisét felszeret felajánlom. Elhúgy szeretteimért minden rokonomért, Fábián Teruska és Bálint Mati lelküzdőkért, ellenségeimért, a testvéreim lányaiért, családjukért, világbékéért, egyházközség papjáért, és háború megszűnéséért, önökért. Köszöntöm
0: szépen, dicsértessék
1: a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Egy másik üzenettel folytatom, imádkozom a lányomért, hogy jó eredménye legyen, Isten fizesse, köszönöm szépen.

0: Halló, Mária Rádió, tessék.
1: Tessék, az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsaszín küzdés, a napi szentmisét felajánlom az én egészségemért, fiam családjának egészségét, és édesapámért, Tiszed Béninek halálának 45. évfolyamára, aki a Csíkszentkirályi temetőben nyugszik édesanyámmal együtt, ugyanak békességbe az Úr Jézus szemmelébe, imádkoznak lányai Jutka és Borcsa, valamint családjai. Önök értésben Csíksomelyra, Csíksomióra menő köszönöm szépen, hogy bejutottam. Jézusom, bízom benned. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Gyímesből én is felajánlom a rózsafűzét a szüzanyának és Szent József tiszteletére, ugyanakkor felajánlom papjainkért, a pápáért, édesanyánkért, akit a Jóisten magához szólított, nyugodjék békében, az Úr Jézus szent nevében, egy imádkozó hallgató küldte az üzenetet. Betegekért ajánlom fel a rózsafűzét, szüzanya betegek gyógyítója, kérjünk, légy közben járunk, köszönöm szépen, írta egy hallgató.
3: Halló!
0: Halló, Mária Rádió, tessék!
3: Dicsértessék a Jézus!
0: Mindörökké, amen!
3: A rózsafűzét szeretném ajánlani a fiamért, aki egy éve hajhonytál, és a férjemé, valamint az összes halottjainét, és a családom összes tagjait, egészségét, békességét.
0: Nyugodjanak békesség!
3: Jó Isten, juttassa őket! Adjon a Jó Isten kellemes ünnepeket! Nyájuknak, és a Mária Rádió összes tábját, Jóisten segélyen, mi tovább lesz.
0: Köszönjük szépen, köszönjük.

0: Jószálmaság rózsafűzérét felajánlom drága szüleimért, férjemért, testvéremért, sógornőmért, anyósomékért, adjon örök nyugodalmat nekik, boldogságot, az örök világosság, fényeskedjék nekik. Köszönöm szépen, Teréz Alfaluból tart velünk az imában. Drága édesapám, lelkődvéért ajánlom fel ezt a rózsafűzért, írja egy hallgató. Rózsafűzért felajánlom magamért, külföldön élő gyermekeimért, páromért, családomért, egészségünkért, nehéz helyzet megoldásáért, egészségünkért, Isten fizesse, egy mindennapos hallgató.
1: Mária Rádió, tessék! Halló?
2: Kicsért tessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A mai irgalmassal rózsafűzért önökkel együtt fél szeretném ajánlani elsősorban édesanyám lelkeüdvét, akinek születésnapja volna ma, az égi hazalba ünnepi 18 éve, hogy nincsen közöttünk. Édesapám, akinek közelgő egy éves évfordulója lesz, nagyszüleim és a család közös halottjai, adja meg a Jóisten nekik az örök nyugodalmat és az örök világosság, fényeskedjék neki. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörök ilyenben.
0: A rózsafűzért úton lévőkért ajánlom fel, írja egy hallgató. Alából ajánlom fel a rózsafűzért mindenért és mindenkiért. Egy másik imakérés, a rózsafűzért felajánlom a családomért, minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért. Jézuson, bízom benned, egy mindennapos hallgató hidegségről tart velünk. A felsorolt szándékok mellett az én szándékaimért is imádkozom, és felajánlom a rózsafűzért, írt egy hallgató.
1: Halló? Halló, halló, Mária Rádió, tessék!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörök, amen!
3: Én is ezt az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom, a felsorolt szándékokért, miket felsoroltak, és még ajánlom az zarándokokért, hogy mindenki egészségesen térjen haza az otthonába, és még ajánlom az én családomért, a betegekért, a békéért, a szeretetét, és mindenki jótevő ember, és a fiatalsági, és a szentlélek harassza ki, ezért is felajánlom a fiatalságra. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Gyimesből voltam.
1: Mindörökké, amen.
0: Rózsafűzért felajánlom unokámért, drága jó szűzanyám, áld meg őket, oltalmaz, takard be védőpalástoddal, köszönöm, egy áldott napot kívánok, kedves mindannyiuknak, Isten fizesse. Még maradt néhány percünk az imakérésekre szánt időben, telefonszámaink 0251-420-555, illetve 0359-420-555, üzeneteiket a 0758-420-555-ös telefonszámra várjuk.
1: Mária Rádió, tessék! Halló!
0: Sajnos a kedves hallgató nem szólt bele, de érkezett egy üzenetünk, a rózsafűzért felajánlom a zarándok úton lévőkért, családom minden tagjáért, testvéremért, önmagunkért, és hitünk és hitünk növekedésért Magdi Mári falváról tart velünk az imában. Az összes elhangzó rózsafűzért felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokámért, békért, bűneink bocsánatáért, tisztánlátásért, önökkel imádkozom, Jézuson bízom benned. A Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóért, hallgatóért, támogatóért, önkénteseiért ajánlom fel ezt a rózsafűzért. Szűzanyánk, légy velünk, ne hagyj el, köszönöm szépen!

0: Mária Rádió, tessék.
1: Halló, kicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Mai Isten túlmosokat és személyiséget felajánlom a halálból kapott kegyelmekért a Jóistennek. Továbbá ima kérek több fontos szándékért, a Mária Rádió tagjaiért, vezetéséért, működéséért, a szolgáló, akik a szolgálatot végzik a Mária Rádiónál, a Szentlélek kiáradásáért, betegeinkért, jótevőinkért, rosszakaróinkért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, egy jó munkahelyért Svájcban, és három nagyon fontos szándékért. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a jó Isten hallgassa megkérését.
2: Alkalmas időjárásért imádkozzunk, a rózsafűzérben ugyanakkor hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért Isten fizesse. Minden imád felajánlok ellenségemért, gúnyolóimért, hitetlenekért, hallgass meg Uram kérésemet, Isten fizesse, köszönöm szépen.

0: Mária Rádió, tessék!
1: Időközben a kedves hallgató letette, de el is fogunk köszönni kedves mindannyiuktól, hiszen még maradt egy pár másodperc, és 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét fogjuk együtt közösen imádkozni, innen a Csíksomlyói stúdióból. Az önök imakéréseiket fogadta
0: Rejkli Erika
1: és Pál Gellért, ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalma szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
2: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

0: kegyelem nem csak a hegyen érkezik. Bekopog a szobák csendjébe, beteg ágyak mellé, magányosok ajtaján.
1: Hallgassák a Csíksomi búcsú ünnepsorozatunkat,
2: hiszen egy közösség vagyunk.
3: Lélekben együtt, május 22-e és 24-e között.

dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Pünkösd előtti időszakban mindig a kapcsolatok jutnak az eszembe, hiszen a kapcsolatokat ünnepeljük, akár a Szent Háromság vasárnapján, vagy akár a pünkösd ünnepét vesszük alapjául, az isteni kapcsolatokat és az Isten felénk lehajló szeretetét köszöntjük és üdvözöljük, ünnepeljük ezekben a napokban. Egy történettel kezdeném a mai elmélkedést. Volt egyszer két kis sziget, amelyeket csak egy szűk szoros választott el egymástól a tengerben. Én vagyok a szebb, jelentette ki az egyik. Én vagyok a nagyobb, vágott vissza a másik sziget. Az én strandom hosszabb, így az első. Az én pálmáim meg magasabbak, replikázott a másik. Az én bokraimon finom gyümölcsök teremnek, mondta az első. De az én fáimon fészkelnek a világ legtarkább madarai, licitált rá a másik. Így vitatkoztak évszázadokon át. Az idő telt, és a tenger szüntelenül mozgó hullámai csak hordták, hordták a homokot a két sziget partjaira, így azok hétről hétre, hónapról hónapra növekedtek egy kicsit. Az őket elválasztó csatorna egyre keskenyebb lett. Végül egy nap arra ébredtek, hogy a két part teljesen összeért, és ők egyé váltak. A veszekedő szigetek nem éppen örömmel fogadták ezt a tényt. Most aztán melyikünk a jobb, síránkoztak. A hullámokkal játszadozó szél felelt nekik. Eddig csak két szirtecske voltatok. Közösen viszont a világ legszebb szigetévé váltatok.

teljesítményekre törekedni, hanem a közös elért eredmények tesznek igazán értékessé bennünket. Szent Háromság vasárnapja is a pünköst ezt juttatja eszembe. Milyen gyengék voltak az apostolok, amíg nem szállt le a Szentlélek. Milyen gyávák voltak, félénkek, milyen megalkuvóak, milyen kiszámíthatóak voltak. És kedves testvérek, amikor eljön a Szentlélek, bátrak lesznek a félénkekből, erősek lesznek a gyengékből. Valahogy felerősödnek a saját habitusaik, mert Isten az, aki dolgozik velük, általuk. Kedves testvéreim, ahogy a sziget, a két sziget is egyé tudott válni, akár önakaratán kívül is, úgy mi is az egységet kell munkáljuk. Az élő hitnek az ünneplése, ezek a vasárnapok, Szent Háromság vasárnapja is a pünköst, a feltámadt Jézusnak a továbbélése a közösségekben. A megdicsőült Krisztust hirdetjük, mondja Szent Pál. A szentségek által hirdeti a kereszténység. Az Isten gyermeki életet belül érteni, tudó hitet gyökereszteti meg bennünk ez a két ünnep. A húsvét lezáró ünnep az áldozó csütörtök Urunk mennybe menetele napja, és Mária Magdolna juthat itt eszünkbe. A feltámadás reggelén az üres sír előtt át akarja ölelni Jézus lábát. De az Úr azt mondja neki, ne tartóztass, ne érincs, mert még nem mentem fel az Atyához. Mióta felment az égbe, nem csak érinthetjük őt, hanem bennünk él. A keresztségben egyé fortunk vele, és ugyanaz a Szentlélek árasztja el a szívünket, aki az ő lelke. Bennünk él Krisztus, de nekünk fel kell nőni ehhez a tudathoz. Fel kell nőni Krisztus habitusához, hogy mire véget ér a föld élet, egészen egyek tudjunk lenni vele. Ennek az egységnek az alapfeltétele az, hogy ismerjük és értsük őt, a feltámadott Jézust. Jézus sokkal nagyobb és titokzatosabb valaki, sem hogy pusztán emberi értelemmel felérhetnénk. Hányszor mondjuk egymásnak, hogy jaj, hát én ismerlek téged, jaj, hát én láttalak már téged, találkoztunk már. De vajon ezt jelenti ismerni valakit? Hogy tudom a nevét, esetleg egy-két életeseményt az életéből? Egészen megismerni Istent csak a Szentlélekben, csak a Szentlélek által tudjuk. Annyit tudunk meg egymásról is, amennyit egymásnak feltárunk, amennyit engedünk láttatni az életünkből. S ezért fontos számomra ez a két ünnep a pünköst, amikor a Szentlélek Isten eljön, megvilágosít, teszünkbe juttat mindent, amikor megerősít bennünket, és a Szent Háromság ünnepe, amikor az Atya és a Fiú titokzatos és mély szeretetét szemléljük. Milyen csodálatos az, amikor feltétel nélkül szeretik egymást. Unió hipostatika, egységben vannak. Ahogy Jézusban is az Isten emberség, hogy nem szétválasztható. Ezek nagy titkok, kedves testvérek, ugyanolyan titok, mint ahogy a testünkben ott a lélek. Nem tudjuk megmondani, hogy hol a lelkünk, vagy melyik része a testünknek. Egyszerűen egyek, teljesen egyek. De amikor meghal az ember, azt mondjuk, hogy ki lehelt a lelkét, hogy hol van a lelk, azt nem tudjuk megmutatni. Egyszerűen az, hogy a kettő most külön van, a test és a lélek. Bennünk él Krisztus, de nekünk fel kell nőnünk hozzá, hogy mire véget ér a föld élet, egészen egyek legyünk vele. Ennek alapfeltétele, hogy ismerjük és értsük őt. Jézus sokkal nagyobb és titokzatosabb valaki, sem hogy pusztán emberi értelemmel felérhetnénk. Csak a hit által ismerhetjük meg. El kell fogadnunk, amit önmagáról mondott. Parancsai is róla beszélnek, mert bennük ezt mondja, nézzétek, ezt élem én is, ez legyen a ti életetek. El kell hinnünk az Úr szavát, de ez önmagában nem elég. Ha csak elhisszük neki, milyen ő, akkor csupán kívülről ismerjük meg.
Felnőni hozzá viszont csak úgy tudunk,

belülről értjük meg őt. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha nem csak tanítását hisszük el, hanem befogadjuk őt magát és az ő életvezetését. Ezt jelenti az élő hit. Befogadjuk Jézust, magát és az ő életstílusát, életvezetését. Mindezt hasonlattal lehet megvilágítani. Felnőtt leánynak arról beszél az anyja, mit jelent anyának lenni. A lány mindent elhisz, mégiscsak körülbelül ismeri meg az anyaságot, mert csupán kívülről érti. Egészen másképp ért meg mindent, akkor, amikor ő maga is anyává lesz. És minél odaadóbb anya, minél inkább gyermekeinek él, annál jobban érti az anyaságot. Tulajdonképpen ezt a halt holt a napjáig tanulja. És kedves testvérek, ugyanígy vagyunk Jézussal. Amíg csak elhisszük, amit mond, csupán felületesen kívülről ismerjük meg őt és a krisztusi életet. Az apostolok is mindent elhittek az Úrnak, mégsem tudták eléggé felfogni, hogy nem földi birodalmat akar alapítani. Első áldozásokat ünnepelünk szerte a keresztény világban. Ebben a hónapban volt nálunk is az első áldozás. Csodálattal néztem őket, hogy eddig csak hallották, hogy Jézus szereti őket, most már értik és érzik is. Szívükben jön Jézus. Mekkora kincset kapnak, és látszik az ő arcukon az az áhítat, ahogy várják, hogy az a Jézus, akit eddig csak szóval szerettek, most már tiszta szívükkel is befogadják. Nagyon szép az első áldozás ünnep, számomra felér egy lelki gyakorlattal, amikor látom az ő csillogó szemüket, a lelkes imádságukat, verseket, amikor látom, ahogyan magukhoz veszik Jézust. Idén különösen nagy ajándék volt számomra az első áldozás ünnepe. Mondhatom és vallhatom, hogy az egyik legbátrabb ünneplés volt. 16 év papságom alatt nagyon jól begyakorolták a verseket és az énekeket, csengett a templom. És a híveknek is ez maradt meg a első áldozás ünnepléséből, hogy az egész templom tele volt élettel. Hangos, örömteli, gyermek énekléssel, versekkel. Kedves testvérek, ha a tartalom nem is jut el sokszor a szívünkig, a lényeg azonban átjön, ott valóban egy különleges ünneplés, egy szép ünnep volt. Amikor az első áldozóknak a ragyogó tekintetét látom, akkor olyan jó magamra ismerni, amikor lelkesedek Isten ügyéért, amikor én is Istent szolgálom, vagy Istent vallom meg az életemben. És azt mondtam nekik, hogy ez az első áldozás ünnepati hitvallásotok. Ez az első olyan hitvallás, amikor elmondhatod, hogy miben hiszel. Amikor mások megláthatják a te arcodon, hangodon keresztül Jézusnak a szeretetét. És nagyon lényeges ez, hogy bátrak legyünk. Ehhez kell a Szentlélek. Mert Szentlélek nélkül elég gyenge hitünk van. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a lélek nélkül azt sem tudnánk, hogy hogyan kell imádkozni. Maga a lélek imádkozik bennünk kimondhatatlan sóhajtozásokkal. Ez a legbuzgóbb imádságot jelenti a Jézusi olvasatban. Kedves testvérek, ahhoz, hogy buzgó keresztények legyünk, ahhoz nagyon fontos a Szentléleknek a megélése, megértése. Számomra ezt jelenti a pünkösdi búcsú, amely nem sokára itt van, és amelyet nem sokára ünneplünk. A Szentléleknek a kiáradása, milyen tömegeket mozgat meg, több száz, több ezer embert. És ezek az emberek valóban Istenért vannak ott. Sokszor példakép említik a csíksomjai zarándoklatot és búcsút, hogy az a nagy tömeg úgy tud megmozdulni, hogy szemetet nem hagy maga után. Mert nem szemetelni megyünk, hanem imádkozni, Istennel lenni. Mert azért megyünk, hogy hitvallást tegyünk. Egyik paptestvérem úgy mondja, hogy katona nemzet vagyunk. És ez a katona nemzet, ez látszik a mi habitusokon, a mi fegyelmünkön, a mi odaállásunkon.
Amikor a minisztránsaimat tanítom minisztrálni, akkor mindig ezt a katona jellemet nevelem beléjük, hogy fegyelmezettek legyenek. Most, amikor első áldozásra készítettem őket, akkor a próbákon fel alá sétáltam, hogy tanítsam arra, hogy majd a fényképész is így fog járkálni, és ne kövessétek a fényképész se a szemetekkel, se a fejetekkel. És játékosan még úgy csináltam, mintha kattogtatnék, tehát fényképezném őket, és tényleg olyan jó volt látni, hogy az első áldozáson végig a lényegre figyelnek, hogy nem vonja el a figyelmüket, hogy a padban kimozog, melyik gyermek mozdul meg. Egy dologra figyeltek, hogy Jézust dicsőítsék azon a szentmisén. Sokszor magunknak, felnőtteknek is el kell mondjam, hogy ez a fegyelmezettség mennyire fontos. Hogy bármilyen véleményem legyen a szentmisében, vagy egy előadáson, azt fegyelemmel megtartsam magamnak. Esetleg a szünetben, vagy később beszéljük azt meg. Önkontroll. Hogy ez most nem rólam szól, hogy jól érezzem a szentmisén magamat, hanem hogy Jézus jól érezze magát velem. És ez a fegyelmezettség, azt hiszem, hogy a léleknek az ébrenléte, a fegyelmezettsége, a lélegzetvétele. Krisztusban szeretett kedves testvérek, hogyha a felnőtt lány megértette édesanyjától, hogy ő anya lesz, vagy anya lehet, ez csak egy külső megélés volt, kell a belső megtapasztalás. Akkor válik igazán anyává, mikor megszüli a gyermekét, amikor fogadja méhében és hordozza 9 hónapon keresztül, majd megszüli és neveli a gyermekét. Sok édesanyával beszélgetek, és nem egy elmondja, hogy az első gyermeknél hát ott még másoltam másokat, hogy kell, mit kell csinálni. Másodiknál már sokkal tudatosabb voltam interneten, és utána olvastam dolgoknak. A harmadiknál minden ment már, mint hogyha kisujjamból ráztam volna ki. Így vagyunk az imádsággal, a szentmisével is. Minél tudatosabbak és elkötelezettebbek vagyunk, minél több szentmisén veszünk részt, vagy minél többet imádkozunk, annál begyakoroltabb lesz az imádság. Nem lesz már ilyen nehézségünk, hogy hát nem megy. Ahogy a sportedzésben is, hogy az első méterek, kilométerek, vagy a fekvőtámaszok, azok nagyon nehezek. És ahogy oda edződik a test, már egy idő után szórakozás lesz, könnyed szerrel vesszük az akadályokat, és könnyed szerrel teljesítünk. Ehhez nagyon fontos az edzettség, a mindenkori jelenlét, készenlét. És kell egy nagy tudatosság is ehhez. 16 év papság után most már látom, hogy hol kellett volna én következetesebb legyek, akár az ima élet területén is. Mert hát lehet úgy sajnálni magunkat, hogy jaj, szórványban vagyunk, annyi dolgunk van, de az imádság az nem maradhat el. És ebben voltak nagyon jó papi példaképeim, hogy éjjel 11 órakor, 12 órakor állt neki imádkozni, mert egész nap nem volt ideje megállni. De nem hagyta el az imádságot. Sokan talán viccelődő azt mondják, hát majd meggyónjuk. De hát milyen hozzáállás ez a Jóisten ügyéhez? Milyen hozzáállás a Jóisten szeretetéhez? Hát nem voltam születésnapozni, de hát majd egy bocsánatkéréssel elintézem. Ha akarja, megért is, ha nem, úgy is jó. Sokszor még Istennel kapcsolatban is mondjuk ezt, hogy hát Isten, hogyha megbocsássa, jó, és ha nem bocsássa meg, akkor így jártunk, kér. De ez nem az igazi kapcsolat, és nem az igazi szeretet. Mert az igazi kapcsolat az arra törekszik, hogy a másiknak jobb legyen. Hogy a másiknak örömet szerezzen. Hogy a másik kedvében legyen. Kedvenc műsorom a televízióban egy ilyen lakásfelújítási műsor, és abban az egyik családanya összesen 4 gyermeket nevelt, kitartó hűséggel, második válása után volt, sok-sok bántalmazás és menekülés után akkora nagy hittel állt az élethez. És hiszem és vallom, hogy a Jóisten is látja ezeket a küzdelmeinket. Amikor újból és újból felállunk, amikor nem csüggedünk, amikor
újból erőt nyerünk. Kérdezték, ha nem jöttünk volna mi segíteni most a felújításban, akkor mi történt volna? Akkor is folytattam volna, volt a válasz, ha lett volna erőm. És mindig van erőnk, mert a hit az képessé tesz bennünket nagyon sok mindenre. Barsi Balástól hallgattam egy elmélkedést, ő mondja, hogy hát nem a hit gyógyít. Mert nagyon sokszor azt hangoztatják, vagy azt hozzák ki az emberek, hogy hát ha hiszel benne, akkor meggyógyulsz. A hit csak egy eszköz, amelyen át Jézus tud gyógyítani. De a hit az csak feltétel, az nem gyógyít a hit. Gyógyít az Isten, csodát az Isten tesz. Nem az önmagamba való hit, vagy a filozófiám, vagy a hozzáállásom. Egy idős nyugdíjas papnak a hozzáállása tetszett, legutóbb, amikor találkoztunk, azt mondta, hogy hát végső soron mindenki eldönthet, hogy pozitívan vagy negatívan gondolkodik-e, és az életét erre állíthatja. Ha a panaszkodása, ha a rosszra figyel, akkor elveszíti az örömöket, az örvendezés lehetőségét. És ezért nagyon fontos, hogy pozitív szemléletűek legyünk. Számomra a pünkösdés, a Szent Háromság ünnepe is ezt a pozitív szemléletet hozza el. Hányan megújulnak a hitükben, vagy a lelkesedésükben látva azt a nagy imádkozó tömeget, amely egy-egy zarándokhelyen, így Síksomjón a pünkösdi zarándoklaton is megvalósul. Megrendítő az a nagy tömeg, ahogy csendes áhítattal Isten felé tart, az a szentmise, amelyen olyan nagy csendben van a tömeg, és nyitott az Isten üzenetre. Nem feltétlenül a prédikáció megjegyzését jelenti ez, hanem a hálaadás lelkületét. Mert ezek az emberek azért mennek el oda Istenhez, hogy hálát adjanak, hogy megköszönjenek dolgokat, hogy kérjenek dolgokat. És éppen ezért nagyon sok a könnyes szem ezen a pünkösdi búcsún. Nagyon sok az örvendezés, mert az ember elfelejti a fájó lábat, a sajgó testrészeket, a vándorlásban kifáradt sajgó részeit, és egyszerűen csak örvend a rokonjának, az ismerősének, a barátjának. És ez az együttlevés, ez az örvendezés az, ami a Szent Háromság ünnepében teljes mértékben diadalt arat. Hogy Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek úgy tudnak együtt lenni, hogy az egy külön szeretet megélése, ünneplése. A teljes szeretet. És minden szeretet ennek a másolata, vagy ennek a leképzése, hogy hogyan tudom átadni magam a másiknak, hogyan tudok a javára lenni a másiknak, örömére lenni. Krisztusban szeretett kedves testvérek, amikor a Szentlélek Isten kiárad pünköstkor, vagyis beléjük költözik maga Jézus és elárasztja őket Szentlélekkel, attól kezdve, mivel az apostolok befogadták őt, belülről kezdték érteni Krisztus életét, s az ő országáról szóló örömhírt. És minél tökéletesebben öltötték magukra Jézust, annál mélyebben értették is őt és az Isten ország titkait. Az Úr megparancsolta, hogy az apostolok tegyenek tanítványává minden embert. Érdekes, hogy ezzel kapcsolatban nem az volt az első utasítása, hogy tanítsátok őket, hanem ez, kereszteljétek meg őket. Felnőttek esetében előbb van ugyanis az ige hirdetés, aztán következhet a keresztség. De tény, hogy az Úrtól és az országáról való üzenet igazában belülről a maga élete számára csak az értheti, akiben a szentség révén benne él Jézus. Ő pedig iparkodik hozzáigazítani mindenkori magatartását. Gyermekkorom papja sokszor mondta, hogy a szentségek segítenek bennünket a keresztény élet megélésében. Nem fordítva kell működjünk, hogy jaj, majd amikor megszentülök, akkor szent áldozok. Hanem ezek a zarándoklatunknak az út jeledelei. Mennyországban már nem lesz szent áldozás. Ez a földi életünkre van, hogy segítsen bennünket Jézussal együtt lenni, egyesülni, vele együtt haladni. Hány keresztény halogatja a szent áldozását?
Hányan élik úgy a kereszténységüket, és közben azt hiszik, hogy jó keresztények, vagyunk olyan keresztények, mint aki ott van a templomban. Vagy attól, hogy nem járok templomba, én még jó keresztény vagyok. De ilyenkor mindig megkérdem, hogy hol van Jézus? Beszéljen nekem egy kicsit Jézusról. Mert az, hogy elmondok egy mi atyánkot reggel és este, az még nem kereszténység. Az, hogy az emberekkel jó vagyok, az még nem kereszténység. Azt mondja az Úr Jézus, ezt a pogányok is megteszik. Ti legyetek tökéletesek, ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. De nem lehet nekünk földi életi mércénk, annyira vagyok katolikus, mint a szomszédom, vagy jobb katolikus vagyok, mint a másik. Vagy ha nem is vagyok jó katolikus, de hát Isten engem így is szeret. Hány mentegetőző mondatunk van, vagy bagatelizáló mondatunk, hányszor leegyszerűsítjük a hitet a saját képzésünk szerint, hogy hát Isten így is úgy is szeret, megbocsát, és így tovább. De csak vizsgáljuk meg a mindennapi kapcsolatainkban, hogy ki az igazán barátunk, aki nem árt nekünk, vagy aki velünk van, együtt dolgozik velünk. És ezt az egységet ápolni, ezt az egységet tenni kell. Nem várhatom mindig, hogy a másik kérjen. A szeretet mindig megteszi a maga lépését a másik felé. A szeretet keresi a másiknak a javát. Nem csak akkor, amikor kéri a másik, hanem mindig meg kell látnunk, hogy mi a küldetésünk embertársunk felé. A jelzéseket komolyan kell vennünk. Krisztusban szeretett kedves testvérek, megkeresztelni a másikat. Elvezetni a szentségig. Ez lenne az igazi keresztény élet. Nem az, hogy hát mind a ketten hiszünk Istenbe, s akkor jól van ez így. Nem elvezetni a belső megélésig. Rokonaim, férfi rokonaim mondják, hogy minket a feleségeink vittek el, eleinte nem is akartuk, most meg alig várjuk, hogy menjünk egy-egy ilyen zarándoklatra, egy-egy ilyen lelki együttlétre. És kedves testvérek, ezt a bátorítást szeretném adni, hogy mi is legyünk eszközök a másik felé, vagy a másiknak, hogy Istenhez eljuthasson, és másokat eljuttathasson. Egyik ismerősöm azt mondta, hogy hát a szomszéd a soha nem viszi a gyermekét, de nem baj, mert én szólok, hogy majd elviszem én a gyermeket a templomba. Hát szólt is, de még nem jutottak el addig a lépésig, hogy a gyermek is a templomig eljusson. Megmaradtak csak a viccelődés terén, hogy hát akkor én elviszem, hogyha neked nincs időd. De kell egy tudatos lépés, egy tudatos döntés, és az ahhoz való hűség, ahhoz, hogy ki tudjon fejlődni bennünk az igazi Krisztus hit, az igazi Krisztus imádat, az igazi Isten félelem. És ehhez kell az Isten kapcsolat, a mély Isten kapcsolat. Ima nélkül nem megy, sem a papság, sem a keresztény élet. Hát bátorság, a Szentlélek Isten legyen mindannyiunk szívében, és éljen az Isten szeretet a szívünkbe, hogy mások is buzduljanak általunk, másokat is eljuttathassunk az Isten szeretetre. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

Adjatok hálát mindig mindenért. Néhány évtizeddel ezelőtt történt, hogy szellemileg másként képes fiatalokat készítettünk fel a keresztségre, olyanokat, akikkel tulajdonképpen nem törődít senki. Azt gondolnánk, hogy ezek a fiatalok, és szándékosan mondtam másként képeseknek őket, nem szeretem ezt a fogyatékos, meg sérült, meg egyéb ilyen negatív oldalról közelítő jelzőket, hanem ők másként képesek. A felkészítés után megkérdeztük tőlük, hogy mi az, ami a leginkább megfogott benneteket. És az egyik fiú azt mondta, azt tudja, hogy most valami nagy dolog fog történni vele, azt azonban nem tudja, hogy hogyan köszönje meg. Ez a hála, amit ő kifejezett egyszerű szavaival, tulajdonképpen többet mondott nekem, mint sok év teológiai tanulmány és sok-sok év elmélkedés. Megdöbbentett igazán, hogy egy ilyen egyszerű lélekben ilyen mélységesen megjelent a hála. A hálát nem kell tanítani, az ott van a lelkünk mélyén, csak észre kell vennünk. A hála bennünk, az Isten ajándéka.

Siba Tibor atyának, az isaszegi Szent István király templom plébánosának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Csíksomolyói stúdióból, akik önökkel vannak.
1: Ibor atya.
0: És Reikli Erika. Ahogy hallották a szignálban, a katekézis következne, de tulajdonképpen most nem katekézis tartunk, hanem visszatérünk a kedves hallgatókhoz, és lehetőséget adunk a kedves hallgatóknak, hogy betelefonáljanak és beszéljenek, meséljenek, mondják el tapasztalataikat a Csíksomlyói fogadalmi búcsúról. Milyen tapasztalataik, élményeik voltak az elmúlt években, és köszönhetik a zarándokokat. Mindezt megtehetik a következő telefonszámok egyikén.
1: 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös telefonszámok egyikén.
0: Várjuk hívásaikat!

0: Halló, Mária Rádió, tessék! Mindörökké, amen!
1: A mai nap összes imáját előkkel imádkozós felajánló. És szóban minden zarándokért, minden úton lévő, hogy a bizonya segítsen, hogy mindenki célba éljen.
0: Így van.
1: Szállát a szakadásnak a cizanyának, újból és újból. Én saját szándékaim is, majd elhozott minden szándékukért. Mária nagy családjával felajánlom mindenkit.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Mindörökké, amen.
2: Továbbra is várjuk a kedves hallgatók hívásait a 0259-420-555, illetve
0: 0359-420-555-ös telefonszámot.
2: Jelezném a kedves hallgatóknak, hogy ez nem az Ima Szándék műsor, hanem tapasztalatokat, élményeket a pünkösdi búcsúról, a Szentlélekről, a zarándoklatról, akár várjuk továbbra is a hívásaikat, még szűk 15 perc van ebből a műsorból. Kedves hallgatók, interaktív műsorban lehetnek részt a mai délután folyamán. Várjuk hívásaikat.

0: Halló, Mária Rádió, tessék.
1: Halló, halló. Kit sértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen.
1: Tünkös küszöbén szeretettel köszöntöm Önöket, Tibor atyát és Erikát. Én a búcsúval, a tünkösi búcsúra menő zarándokokért máma reggel már találtam a rózsafűzét. Most az élményeimről mondanék egy pár szót. Visszamegyek az időbe, egészen 1990-ig az első búcsút, amikor a rendszerváltás után megengedték, a templom előtti téren elfértünk. Visszaemlékszem, hogy Sejmes atyától kaptam egy ölelést, akkor kiszabadott menni kicsi kocsival, mert még nem volt, ki lehetett menni, nem volt még zarándokbusz szervezve. Hát azóta sok idő eltelt, akkor 56 éves voltam, most már a 92-dik. Amíg engedte a Jóisten, mindig minden búcsúra elmentem. Kimentünk a térre, hogy mondják, hármas oltárig, de az utóbbi idővel teltek az idők, úgyhogy a templom előtti téren lelki testvérekkel vettünk részt a szentmiséből. A csodálatos pillanatokra emlékszek vissza, ahhoz nem lehet szavakot kapni, mert mindig olyan feltöltődve érkeztünk haza, hogy segített a jó Isten. Most már 92. éves vagyok, rég nem tudok menni, házhoz vagyok kötve, de szeretettel hallgatom a Mária Rádióból, illetve ha megérzem holnap a tévéből fogom nézni. Hát én csak annyit tudok mondani, aki tud, és van fizikai ereje, mindig menjen, mert sokat jelent, sokat jelent lelkileg, lelki feltöltődés szempontjából. De ennyit akartam mondani, elnézést kérek, mert egy kicsit nehezen kapok levegőt, de gondolom, megtetszettek érteni.
0: Persze, hogy igen. Köszönjük szépen, de hogy biztatta a hallgatókat is, hogy eljöjjenek.
1: Igen. Tünkösti napokat Önöknek is, és minden kedves hallgatónak, zarándokoknak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és hogy elmesélte nekünk történetet. Köszönjük.

0: Halló, Mária Rádió, tessék.
1: Halló, Lincser, tessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én csak egy rövid élményt szeretnék elmondani, hogy
0: hallgatjuk szeretettel.
1: Pár évvel ezelőtt ott voltam kint a nyeregbe a búcsón, és egy olyan csodálatos jelenség volt, hogy jött a nagy eső, és egész körben mindenhol esett az eső, és ott a nyerekben nem lett egy csepp eső se. Ez nekem annyira megmaradt, olyan fölséges volt, hogy ezt most itt el kellett mondjam.
0: Köszönjük szépen, hogy elmesélte nekünk, és a hallgatóknak is.
1: Szép, kellemes áldott ünnepeket kívánok mindenkinek, minden zarándoknak, és Mária Rádió dolgozóinak is. Dicsértessék.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk mindörökké, amen.

0: Kedves atya, én most tőled szeretnék kérdezni méghozzá azt, hogy mit jelent számodra a szűzanya a személyes életedben?
1: Igen, a szűzanya jelentése az nagyon személyes dolog lehet. Van, akinek édesanyja, van, akinek egy vigasztaló jelenlét, másnak egy közben járó, van, akinek tisztaság, remény, vagy akár egy csendes erő. Egy történet jut eszembe erről, hogy egy vándor hosszú úton haladt a hegyek között, elfáradt, nehéz kezdett lenni neki minden, és akkor a szíve tele lett kérdésekkel, hogy hát én most vajon jó úton járok, észrevesz engem valaki, számítok én most valakinek egyáltalán? És ahogy esteledett egy kis kápolnához ért, és a kápolnában csak egy gyertya égett, az oltáron a szűzanya képe állt, karjaiban a gyermekkel, és a vándor leült, nem imádkozott hangosan, nem voltak szavai, csak nézte Máriát, és lassan valami megváltozott benne. Nem hallott hangot, nem történt csoda, de úgy érezte, mintha valaki azt mondaná a szívében, hogy nem vagy egyedül. Egy édesanyja akkor is figyel, amikor te már elfáradtál. Hát én úgy gondolom, hogy ezzel a történettel mindent elmondtam, hogy számomra mit jelent a szűzanya, és amikor hallottam legelőször ezt a történetet, akkor én úgy éreztem, ekkor értettem meg, hogy a szűzanya nem azért jött az életembe, hogy helyettem járja végig az utat, hanem azért, hogy emlékeztessen arra, hogy a legsötétebb ösvényen is van valaki, a legnehezebb pillanatokban is van valaki, aki csendesen elkísér. És én úgy érzem, hogy nekem ezt jelenti a szűzanya, nem egy távoli királynőt a mennyben, hanem egy igazi édesanyai jelenlétet, olyat, aki nem viszi el a terheket helyettem, de segít hordozni. Megy. Tehát én ezt tapasztalom az életemben is, és ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy így, ilyen módon is meg lehet közelíteni a szűzanyát, hogy megtapasztalhassd az életedben csendben. Engedjen, hogy mint édesanyja figyeljen téged, engedjen, hogy óvjon téged, és engedjen, hogy fogja meg a kezed.
0: Nagyon megható volt. Nagyon szép volt. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen, kedves hallgatók. Várjuk, még egy pár percünk van. A hívásaikat a következő telefonszámok egyikén.
0: 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös telefonszámok egyikén.

0: hát akkor visszadobom a labdát neked, kedves Erika. Most én is kérdezek tőled, neked, mint egészségügyi dolgozó, asszisztens, neked mit jelent a szűzanya? Vagy mit jelent a búcsú egyáltalán, a csíksomjai búcsú?
1: Egészségügyi dolgozóként a csíksomjai búcsú számomra azt jelenti, igazából én azt mondom, hogy a testi gyógyítás mellett nagyon fontos a lélek, a lelki gyógyítás, nem csak a testi, hanem a lelki odafigyelés is nagyon sokat jelent, és én a búcsú békéjét, igazából türelmét, emberségét szeretném továbbvinni a mindennapi munkámba. Közben van egy telefonálunk, halló, Mária Rádió.
2: Halló, itt szeretnék beszélni arról, hogy én mikor éreztem legelőre a Szentlélek Isten kegyelmeit.
1: Hallgatjuk szeretettel.
2: Május 16-án múlt 70 éve bérmálkoztam a kiskentléleki templomnál. És én voltam a megbízott, hogy fogadjam Márton Áron püspökünket a Leányi Fiúság nevéről. Ezt szerettem volna megmondani, hogy milyen érzés volt az, amikor én áthattattam a virágot a kezibe, és megcsókolhattam a gyűrűt. A jó Isten adja, hogy minél előbb szenteljék szenti Márton Áron püspökünket, mert nem lehetett rajta más látni, csak mosolyt, szeretetet. Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott itt bennünket.
2: János Ibolya, mindenki.
1: Köszönjük szépen.
2: Most 89 éves vagyok.
1: Isten éltesse nagyon sokáig, erőben, egészségben. És még sokat telefonáljon nekünk. Köszönjük.

Még egyszer elmondom a telefonszámokat, 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös telefonszámokra várjuk a kedves hallgatók hívásait.

0: Halló, Mária Rádió, tessék.
1: Halló, dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mondjuk ilyen men.
1: Tőkés Erzsébet vagyok, Sepsi Szentgyörgyről.
0: Köszönjük, nagy szeretettel.
1: És szeretném elmondani, hogy 1990-ben voltam először Csíksomlyón a búcsún. És emlékszem, édesanyámmal mentem el, úgy mentünk, hogy pénteken este a Szentmisén részt vettünk, és ott maradtunk a virrasztásra. És az az éjszakai virrasztás az olyan csodálatos volt számomra, olyan maradandó volt, és az voltam nagyon-nagyon megható, amikor éjszaka érkeztek a keresztalják, és mindazok, akik a templomban voltunk, imádkoztunk, énekeltünk, de amikor bejött egy keresztalja, akkor velük imádkoztunk, és velük énekeltünk. Emlékszem, hogy a szűzanya annyira megérintette a szívemet, és bizonyára, hogy éreztem az ő jelenlétét, mert azt az éjszakát átsírtam. Utána nem maradtam el egy búcsúról sem, és csak akkor, amikor 7 évig Izraelben voltam, és ott is a Mária Rádión keresztül, meg a Duna Televízión keresztül bekapcsolódtam mindig a búcsús ünnepre. Amikor hazajöttem Izraelből, 2019-ben volt az első, hogy újra elmentem Somlyóra a búcsúra, és hát nagyon átéltem a himnuszunknak a szövegét, hogy Csíksomlyói Szűz Mária hazavár, tehát hogy megáldott a Csíksomlyói Szűz Mária, tehát amikor megérkeztem, annyira éreztem azt az áldást, és utána hát minden évben ott vagyok, és holnap is remélem, hogy ott leszek, és szűzanya áldásában, és az Úr Jézus kegyelmeiben, jelenlétében ott leszek a tarándok testvérekkel.
0: Jó Isten adja, hogy így legyen. Köszönjük szépen, hogy ezt megosztotta velünk. Áldott ünnepet kívánunk.
1: Köszönöm szépen önöknek is, és minden Mária Rádió hallgatónak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Halló, Mária, rádió, tessék.
1: Halló, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: Olyan nagyon el vagyok érzékelve, már több órája hallgatom a sor, de valahogy a búcsújárás az egy csodálatos dolog. Gyerekkoromban a szüleim vonattal vittek el, vonattal jártunk zarándoklatra, később autóbusszal, aztán 4 évet, több mint 10 évvel ezelőtt, 4-szer egymás után gyalogosan tettem meg a zarándoklatot. Szerintem a legszebb és a legmélyebb a gyalogos zarándoklat. Tekintettel, hogy 2 nap megy az ember, és 2 nap jön. Az alatt van ideje rengeteget imádkozni, Mária énekeket énekelni, népdalokat énekelni, csendbe lenni, és hasonló lelkületi emberekkel beszélgetni, és érezni, hogy mindenki nagy lélekkel hordozza a saját keresztjét. És valahogy a legszebb pontja, amikor odaérkezik az ember Csíksomlyóra, a templomba, pénteken este, a keresztekkel bevonult, olyan gyönyörű, hogy most is kell sírjuk. Tehát nagyon mély hatása van. Az a hódolat Mária előtt letérdel mindenki, és akkor hálát adunk azért, hogy meg tudtuk tenni azt az utat, hogy hitünkbe hűek tudtunk maradni. Hátunkért, életünkért, hát mindenért. És úgy imádkozva, énekelve, szerintem nincs is olyan ember, a Jóisten szeretette, és ez Mária szeretett meg ne érintene.
0: Így van, mindannyian így vagyunk közte.
1: Hát időben ennyit szerettem volna, és áldott pünkösdött mindenki.
0: Köszönjük szépen azt is, hogy megosztotta velünk. Igen.
1: Mindenki a Szent Lélek elmeitott megkapja kiáradra. Köszönöm. Dicsértessék.
0: Köszönjük szépen. Mindörökké, amen.

0: Ezzel a mai katekézis külön kiadásunk végéhez értünk. Köszönjük szépen a hallgatóknak, hogy ilyen sokan telefonáltak és hívtak bennünket.
1: És megosztották tapasztalataikat. Engem különösen meghatott, aki ugye mesélte, hogy 70 éve volt ő bérmálkozó, és Mátonáron püspök atyával tudott találkozni, és ő tudta fogadni. Nagyon jó Isten, hogy sok ilyen élményben legyen számunk, nekünk is részünk a bérmálás szentségében, hogy találkozhassunk és befogadjuk a szent lelket és annak gyümölcseit. Akik önökkel voltak,
0: Rejkli Erika
1: és Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa arra buzdítja az új nagyköveteket, hogy járuljanak hozzá a békéhez, amelyre nagy szükség van. A Szent Atya látogatást tett a vatikáni csillagvizsgálóban. Megkezdődik az előkészület a 2027-28-as szinódusra. Nyitány, Sajgó Balázs atya elmélkedése pünkösd vasárnapra.
1: Leó pápa arra buzdítja az új nagyköveteket, hogy járuljanak hozzá a nagyon szükséges békéhez. 14. Leó május 21-én a Szentszékhez rendelt, nem rezidens, tehát nem Rómában lakó nagykövetek csoportját fogadta. Kifejezte kívánságát, hogy küldetésük erősítse a párbeszédet, mélyítse el a kölcsönös megértést, és járuljon hozzá a békéhez, amelyre világunkban oly nagy szükség van. Egyetlen nemzet, egyetlen társadalom és egyetlen nemzetközi rend sem nevezheti magát igazságosnak és emberségesnek, ha sikerét kizárólag a hatalom vagy a jólét alapján méri, miközben elhanyagolja azokat, akik a periférián élnek. Valójában Krisztus szeretete a legkisebbek és az elfeledettek iránt arra kényszerít minket, hogy elutasítsunk minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a szegényeket és a kiszolgáltatottakat. Ezekkel a szavakkal fordult 14. Leó csütörtök délelőtt Sierra Leone, Banglades, Jemen, Ruanda, Namíbia, Mauritius, Csád és Sri Lanka szentszékhez akkreditált új, nem rezidens nagyköveteihez megbízó leveleik átadása alkalmából. A Szent Atya arra kérte őket, hogy tolmácsolják tiszteletteljes üdvözletét államfőiknek, valamint biztosítsák őket, hogy imádkozik értük és polgártársaikért.
2: I welcome all of you cordially on the occasion of the presentation of the letters accrediting you as ambassadors extraordinary and plenipotentiary.
1: Kiemelte, hogy örömmel fogadja őket, miközben az egyház közeledik pünkösd ünnepéhez, és felidézte, hogyan szállt le a Szentlélek a tanítványokra, a félelmet bátorsággá, a megosztottságot pedig egységgé változtatva azáltal, hogy képessé tette őket arra, hogy minden nép nyelvén szóljanak. Remélem, hogy az egység hasonló jövőképe inspirálja a diplomácia világát, ahol a nemzetek közötti konstruktív kapcsolatok, a valódi nyitottság, a kölcsönös tisztelet előmozdítása és a közös felelősségérzet révén virágoznak, jelentette ki Leó pápa. Ebben a tekintetben 14. Leó kiemelte, hogy szeretné megújítani azt a felhívást, amelyet január elején a diplomáciai testület tagjaihoz intézett beszédében tett. Egy olyan korban, amikor fegyverekkel keresik a békét a saját uralom érvényesítésének feltételeként, sürgősen szükség van arra, hogy visszatérjünk a párbeszédet előmozdító és konszenzusra törekvő diplomáciához minden szinten, kétoldalúan, regionálisan és többoldalúan egyaránt. Az ilyen párbeszéd, amelyet a békéhez vezető utak őszinte keresése motivál, megköveteli, hogy a szavak ismét világos valóságot fejezzenek ki, torzítás és ellenségeskedés nélkül. Leó pápa hangsúlyozta, hogy csak így lehet leküzdeni a félreértéseket és újjáépíteni a bizalmat a nemzetközi kapcsolatok kontextusában.
2: Yet courteous and clear dialogue, essential though it is, must be accompanied by a deeper conversion of heart.
1: Bár az udvarias és világos párbeszéd elengedhetetlen, mondta a pápa, a szívbeli mélyebb megtéréssel kell együtt járnia, azzal a hajlandósággal, hogy félretegyük a részleges érdekeket a közjó érdekében. Leó pápa figyelmeztetett, hogy ha a sikert kizárólag a hatalom és a jólét méri, miközben elhanyagoljuk a periférián lévőket, akkor egyetlen nemzet, társadalom vagy nemzetközi rend sem nevezheti magát igazán igazságosnak és emberségesnek. Hangsúlyozta, hogy Krisztus az elfeledettek iránti szeretetével arra hív minket, hogy utasítsunk el minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a sebezhetőeket és a szegényeket. 14. Leó ezután rámutatott, hogy pontosan az önátadó szolidaritás szellemének kell áthatnia a diplomaták szolgálatát és erősítenie a nemzetközi szervezeteket, hogy teremtsenek teret a találkozásnak és a közvetítésnek. Ezek az intézmények, folytatta, továbbra is nélkülözhetetlen eszközök a viták megoldásához és az együttműködés előmozdításához. Egy olyan pillanatban, amikor a geopolitikai feszültségek tovább töredezik világunkat, az intézményeket még jobban képviseleti jellegűvé, hatékonyabbá és az emberi család egységére törekvővé kell tenni. Leó pápa megköszönte a nagykövetek szolgálatát, amely értékes bizalmi és együttműködési hidat képez országaik és a Szentszék között.
2: I pray that our shared efforts will contribute to a revitalized commitment to bilateral and multilateral engagement.
1: Azért imádkozik, hogy közös erőfeszítéseik járuljanak hozzá a kétoldalú és többoldalú kapcsolatok iránti elkötelezettség újjáéledéséhez, és segítsenek felhívni a figyelmet azokra, akiket gyakran elfelejtenek társadalmaink peremén, hogy együtt dolgozhassanak egy igazságosabb, testvériesebb és békésebb világ szilárdabb alapjainak lerakásán. 14. Leó látogatást tett a vatikáni csillagvizsgálóban. Május 19-én kedden a pápa ellátogatott a Castel Gandolfóban található vatikáni obszervatóriumba. Üdvözölte a jelenlévő szerzeteseket, világiakat és tudományos munkatársakat. Május 19-én kedden délután 14. Leó pápa látogatása nem az első alkalom volt az obszervatóriumban, ahol 2025. július 20-án a holdra szállás 56. évfordulóján már járt. A csillagvizsgáló Castel Gandolfóban található, abban a Róma közelében fekvő városban, ahol a pápa szokásához híven a keddi napját munkával és pihenéssel tölti. 14. Leót Raffaella Petrini nővér, Vatikán városállam kormányzóságának elnöke fogadta, valamint Emilio Nappaérsek és Giuseppe Puglisi Alibrandi főtitkárok. Jelen volt többek között az obszervatórium igazgatója Richard Anthony Duza, jezsuita atya, és elődje, jezsuita testvértársa Guy Consolmagno, a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány jelenlegi elnöke is. A létesítmény kápolnájában elmondott rövid ima után Leó pápa találkozott a szerzetesi, tudományos és világi munkatársakkal, és üdvözölte őket.
0: Megkezdődik az előkészület a 2027-28-as szinódusra. Május 20-án tette közzé a szinódusi főtitkárság a 2028 októberében a Vatikánban megrendezendő szinódust előkészítő anyagot, melynek címe a 2027-28-as szinódus felé állomások, szempontok, eszközök a 2027-28-as szinódusra készülve. Emlékezni, értelmezni, irányítani, ünnepelni. Ez a négy kulcsfogalom határozza meg a dokumentumot, mely az ütemezést és a módszert tartalmazza, amelyek alapján a helyi egyházak, püspöki konferenciák és kontinentális csoportok megoszthatják a 2021-24-es szinódus záró dokumentuma után elindult folyamat gyümölcseit egészen a 2028 októberében megrendezendő következő ülésig. 2027 első fél évére az emlékezést tűzték ki célul, vagyis az egyházmegyei értékelő bizottságok áttekintik a záró dokumentum megvalósításának tapasztalatát, egy beszámolón és a többi egyháznak szóló levélen keresztül. Az év második fele az értelmezésé. A nemzeti vagy regionális püspöki konferenciák kidolgoznak egy teológiai lelkipásztori jelentést és egy levelet a többi helyi egyház felé. 2028 első negyedében a kontinentális szinódusi jelzések alapján megjelölik az irányvonalakat a különböző prioritásokkal és célkitűzésekkel. 2028 októberében jön el az ünneplés pillanata, amikor az egész szinódusi közösség összegyűlik a Vatikánban a Szentatyával együtt. A szinódus nem a folyamat végét jelenti, hanem egy ünnepi pillanatot, az értékelés, a szintézis, és főként az egyház szinódusi megtérésének újraindítását. Az egység megőrzése közös feladat minden állomáson. Milyen konkrét arcot rajzoljunk a missziós szinodális egyháznak? És milyen új szinódusi utak jelennek meg közösségeinkben? A dokumentum leszögezi, hogy nem a szinódusi konzultáció megismétléséről van szó, sem pedig újabb feladatokról, hanem arról, hogy újraolvassuk azt, amit már megéltünk, felismerjük annak gyümölcseit és nehézségeit, és a megérlelt tapasztalatot megosszuk az egyházon belül. Minden elkészült anyagot a szinódus főtitkárságára kell továbbítani. 2027. június 30-áig az egyházmegyei és eparhiális anyagokat, 2027. december 27-éig a püspöki konferenciákét, 2028. április 30-áig a kontinentális anyagokat, melyek a 2028. októberi vatikáni ülést készítik elő. A szinódussal kapcsolatos információkat a www.synod.va oldalon teszik közzé folyamatosan. A szinódus főtitkársága további anyagokat bocsát rendelkezésre, és online képzési találkozókat szervez a helyi egyházak felelőseinek a folyamat lebonyolításához. Nyitány. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését pünkösd vasárnapra.
3: Van egy nagyon érdekes regény, amelynek címe Öten a mennyországban. Már a kezdősor is felkelti az olvasó figyelmét. Ez a könyv ugyanis a végével kezdődik, vagyis azzal, hogy Eddie, a főszereplő, meghal. A könyv olvasása közben az is feltűnő, hogy az egyik oldalon fokozatosan nyerhetünk betekintést a főszereplő földéletébe visszafelé, a másik oldalon pedig a főszereplő túlvilági utazását követhetjük, nevezetesen azt, hogy a túlvilágon találkozik öt emberrel, akik megvilágítják és értelmet adnak az ő látszólagosan kevésbé jelentős földi életének. Szóval az a könyv a végével kezdődik, hogy megértsük egyben azt is, minden vég egyben valaminek a kezdete is. Pünkösd ünnepe lezárja a húsvéti ünnepkört. Ez a lezárás valójában nyitány, az élet teljességébe való beleszületés. Ez a tény teljesen más értelmet ad a földi életnek, mert valójában a Szentlélek az isteni létbe kapcsol be. Az isteni áramkörbe, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Veres Sándor a Teljesség felé című művében valami hasonlóról beszél, idézem. Szórd szét kincseit, a gazdagság legyél te magad. Nyűjt szét díszeit, a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságait, a vígság legyél te magad. Égesd el könyveit, a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmait, az erő legyél te magad. Olcs ki lángjait, a szerelem legyél te magad. Üzd el szánalmait, a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeit, a hit legyél te magad. Törd át gátjait, a világ legyél te magad. Vedd egybe életed, halálod, a teljesség legyél te magad. Eddig az idézet. A Szentlélek ugyanakkor nem egyéni teljesítményre hív, hanem arra, hogy másokkal együtt zarándokoljak az úton. A pünköst inkább zarándok ünnep. Egyéni imáim is csak akkor helyesek, ha a közösségbe vezetnek. A zarándok akkor jó zarándok, ha útja különböző szakaszaiban zarándokokkal találkozik. Nem elég csak turistának lenni, mert míg a turista elsősorban néz és sok fotót készít, és ezzel önmagában véve nincs semmi gond, addig a zarándok mélyebbre néz, és nem csak kifelé, hanem elsősorban befelé készít képeket élményei alapján. Míg a turista inkább kifelé néz, addig a zarándok inkább befelé tekint. Persze ez korán sem jelenti azt, hogy a turista nem válhat zarándokká. Minden ember azzá válhat, ha van bátorsága mindig egyet tovább lépni az úton. Ez kockázat, de enélkül nincs beteljesedés, csak értelmetlen utazás. A mennybe menetel ünnepén két fehér ruhás férfin keresztül Jézus üzen. Miért álltok itt az ég felé nézve? Mit akar ezáltal üzenni? Nem élhettek az emlékeitekből, hanem két lábon, a földön járva feladatot bízok rátok, és ebben mindig segít a vigasztaló Szentlélek, akit mindig küldök nektek. Ha az ember csak az emlékeiből kezd élni, akkor egy idő után képtelen lesz a szolgálatra. Vannak életünkben ilyen pillanatok, amikor úgy érezzük, félig halottak vagyunk már, ledermedünk, lefagyunk. A Jelenések könyvéből válaszként jöhet ilyenkor számunkra, idézem, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, eddig az idézet. Ez az Isten logikája, és ez az ébresztés nem más, mint a Szentlélek sugallata. A halottakra bízza az életben lévőket. Ha úgymond halott vagyok, ha nem megy semmi sem, ha úgy érzem valami megpattant, meghalt belül, akkor Jézus szent lelke által megelevenedésre szólít fel. Fel akar éleszteni. Tényleg vannak az életnek kibírhatatlan órái, amelyeket csak úgy lehet elviselni, ha odaállok mások mellé támogatni, bátorítani őket akkor, amikor én magam is alig bírom már az életet. Akkor újraindulhat bennem és általam is az élet. Amúgy sem lehet újraindulni, amíg a régi le nem zárul. Ahogy Anthony de Melo jezsuita atya fogalmazza meg, a múltat nem azért kell eldobni, mert rossz, hanem mert halott. Amíg a múltat nem zárom le, nem fogom érezni az erőt, a dynamiszt, ami a Szentlélek egyik megnevezése. Mi az eredménye a Jézusi üzenetnek mennybe menetelkor? A tanítványok visszatérnek Jeruzsálembe. Nem szólódnak szét, hanem oda mennek vissza, ahol a legnagyobb csőd érte őket. Valaki egyszer azért vált meg gyönyörű házától, mert ott irtózatos seb érte. Áron alul mindent eladott, és az ország másik szögletébe költözött. Nem tudott tovább ott élni. Ez a természetes emberi reakció, a menekülés. Ám Isten szent lelke, Jézus lelke a tanítványokat visszaküldi oda, ahonnan elfutottak, ahol megszégyenültek, ahol egyik társuk felakasztotta magát, ahol Péter tagadott, majd zokogott, ahol teljes csődbe kerültek. Nincs új kezdet, a régi csőd becsületes felszámolása nélkül. Előbb fel kell számolniuk, hogy ugyanazt újrakezdhesse velük az Isten. És akkor felmennek a jeruzsálemi felházba, mindnyájan egy szívvel, lélekkel imádkoznak és könyörögnek. Nem csak 11-en, hiszen Júdás már nem élt, hanem az asszonyok is, Mária és Jézus rokonai. Tehát a nagyobb tanítványi kör együtt van. Gyökösi Endre református lelkész úgy beszél a Szentlélekről, mint aki úgymond demokratikus lélek. Nem ismer férfit, nőt, első osztályú, másodosztályú tanítványt, szűkebb kört, szélesebb kört. Egybe hívja azokat, akiket önmagával be akar tölteni. Így könyörögnek egy szívvel, lélekkel, amíg meg nem zendül az ég, és ki nem töltetik a Szentlélek. A görög eredetiben az egy szívvel, lélekkel, azaz egy akarattal van kifejezve szimfonoszia, egybehangolva, ráhangolódnak, mint a zenekar az alaphangra, és felzúg, zengeni kezd a szimfónia, amelynek alaphangja Jézus. Micsoda lehetőség ebben az elhangolt, lehangolt világban.

Nyitány. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották pünkösd vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: امكي بنت شكرا لد خوية لد جوقة بطرس بولس اتت بطرس بولس بعنكاوة ثيلة امن كيف شكرا كل اخويات مات مريم من مرغورغيس بعنكاوة واخوية لبديشو من اتت مريوس بعنكاوة وجوانقة وخماث الشبيبة مريوس من عنكاوة كبيرة ناشخن ديلوثية من عنكاوة ومن القش بشينا ثيلة اخن مقروخ لادي ادي صلوثة ادي وردية اني تتشلامة بقو اثرا داب شوقنا تنيثة طالت ريشة قاوانايا دربانوثة ام بسامر
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót a Csíksomlyói stúdióból, akik önökkel vannak.
2: Rejkli Erika.
1: És Tibor atyák folytatódik tovább a Világcsalád által szervezett világméretű rózsafűzér, pontosan ezelőtt egy évvel. Innen Csíksomlyóról végeztük élőben a kegy templomból ezt a rózsafűzért. Ma pedig Ninivébe ugrunk át Irakba, a Magok Miasszonya kolostorban, és az imán jelen van ő excellenciája Már Félix Sábi, az Káld Egyházmegye, a Zakói Káld Egyházmegye püspöke, és az Álkosi Egyházmegye patriarkális adminisztrátora. Kedves szerzetes testvérek és tisztelendő atyák, kedves szerzetes nővérek, a Mária Rádió tisztelt munkatársai, kedves hívek, akik itt összegyűltetek, valamint mindazok, akik a világ különböző részeiről követnek bennünket. Örvendj ezzel a szóval kezdi és biztatja a hallgatókat és a jelenlévőket az angyal köszöntésével, aki a boldogságos Szűz Máriának hírül adta a megtestesülés misztériumát, valamint örömmel és újongással köszöntelek benneteket ezen az ima esten, amelyet Máriának szentelünk a termések őrzője kolostor szívében, amely a Káld Szent Hormizd Antonita rendhez tartozik. Amikor Mezopotámiában újjá élet a szerzetesi élet, és a 19. század elején Isten szolgája és vértanúja Gabriel Dambó atya megalapította a kongregációnkat, a kolostorban az alapító atya rendet és a szerzeteseit Isten anyjának, Szűz Máriának oltalmába ajánlotta. A kevés írás közül, amelyek ránk maradtak, fennmaradt az ő híres imádsága Szent Szűzhöz, amelyet ma is naponta imádkozunk, az ő példáját követve. Kérlek téged, áldott Szűz, az igazak dicsősége, a hívők menedéke és azok koronája, akik tisztelnek téged, te vagy a remeték koronája, tökéletesek szilárdsága és a hitvallók királynője, a bűnbánok anyja és az atyák és az igazak úrnője. Te vagy az öröm és újongás teljessége, és általad kapunk Istentől minden jót és áldást, méltóvá válva a lelki ajándékokra. Ezzel az imádsággal, valamint számos más áhítattal, elmélkedéssel és a szentolvasó imádkozásával átadta nekünk ezt a mély szeretetet a szűzanya iránt és az ő közbenjárásához való állandó folyamodást. Bízzuk tehát teljesen magunkat a szűzanya oltalmába, és imádkozzunk együtt. Ezt a Káld Szent Hormizd Antonita rend generális előjárója köszöntötte a kedves jelenlévőket és rádió hallgatókat egész világszerte.
3: تلك التي تحفظ قوتنا الأرضي وتحفظنا نحن أبناؤها برعايتها الأمومية أخواتي وأخوتي الأعزاء نعيش في هذا الشهر المريمي زمن نعمة وبركة لأن الصلاة المريمية والتشفع بالعذراء القديسة يحتلان مكانة أساسية في حياتنا المسيحية فمريم هي التي تقودنا دوما إلى ابنها الحبيب فلنعهد ذواتنا بالكامل إلى رعايتها الأمومية ولنصلي معا قائلين يا أمنا مريم يا والدة المحبة الأزلية تطلعي إلى أبنائك المجتمعين اليوم لذكراك واطلبي لنا من ابنك أن يحفظنا ويباركنا ويبارك زروعنا وأبناءنا وأوطاننا ليحل فيها سلامه الحقيقي وقودينا دائما إلى ابنك الحبيب ربنا وشفيعنا الأوحد ومصدر المحبة الأبدية آمين.

0: شمت بابا وبرونا وروحات قدشة.
1: لها آمين. ملاخت مريم بشير مريم بثلثة طقنا من روحة قدشة. سلام الله مريم ليثة نعمة مارا لمها ورخت بإنشي كل خيل بيرتك سخيشة. مات مريم يمت آلها مصالم بدالا أخني حطاي ذهب كوع الدم. ميرا مريم تملاخة هولي أنا خدمت مريا هاويلي مغديق التنيثوخ. سلامة ألخ مريم ليثة نعمة مارا نما خمبرختة بإنشي برخيلة بيرت كاسخ إيشوع. مات مريم يمد آلها مصالم بدالا أخني حطاي ذهب كوع الدانت موثن. تنيثة بشلة بغرة وشريلة بيناثن. شلامة ألخ مريم ليثة نعمة مارا نما خمبرختة بإنشي برخيلة بيرت كاسخ إيشوع. مات مريم يمد آلها مصالم بدا أخني حطاي داب قوع دانت موثن. آمين.
2: أيتها العذراء القديسة مريم بتلك النية الصالحة التي قدمها لك أصحاب ورديتك الطاهرون نقدم لك
3: برامل إمادكستاك ونفتكر حين تقدمتها إمادشاغات نصلي لأجلنا ولأجلنا arabul egy bevezető imát mondnak az Isten szülő szűzanyáról. Erről a neked szentelt kegyhelyről felajánljuk a fájdalmas rózsafűzér öt titkát a világ minden emberét, akik velünk együtt imádkozzák ezt a rózsafűzért, különösen azokért, akik szenvednek, hogy fiad adjon nekik teljes bűnbánatot minden bűnükért, és hogy te légy segítségük és közben járójuk ebben az időben.
2: فقد نوينا أن نتمسك بالنسك والطهارة في الدرجة التي فيها نحن مقيمون ما دمنا عائشين وأن لا نفعل ونقول شيئا يضادد حبك وإكرامك ولا ندع أحدا من أهلنا وتوابعنا أن يفعل ما يخالف رضاك. آمين.
1: رازت حشا رازة قمايا صلوثة مارن ببستان الزيثة كم تخملخ مقر وخطالخ يا مريم بثلتا حشا رابدت أنخ.
3: Az első fájdalmas szent titok, ebben a titokban szemléljük Jézusnak a haláltusáját a Getsemáné kertben. Felajánljuk boldogságos szűz azt a nagy fájdalmat, amely átjárta szívedet, amikor fiad Jézus imádkozott a kertben, és verejtéke vércseppekként hullott. Ennek a titoknak a gyümölcse a bűnbánat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Rá
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Amen.

0: A második fájdalmas titokban Jézus oszlopnál való megostorozásáról elmélkedünk. Felajánljuk neked, boldogságos Szűzanya, azt a nagy fájdalmat, amelyet akkor szenvedtél el, amikor fiadat az oszlopnál megostorozták. De titok gyümölcse a bűn elutasítása.
1: أميتي حواسنا بسيف الوجع الذي به توجعتي كي نقطع عنا كل سبب الخطيئة آمين لنصلي مرة أبانا وعشر مرات السلام أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا خبزنا
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Assalamu alaiki, ya Maryam.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Assalamu alaiki, ya Maryam.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam.
0: Üdvözlégy Mária, fegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mélybe lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a termetnek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a termetnek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Amen.

0: السر الرابع حمل الصليب نفتكر ونحزن معك يا
1: يسوع. A negyedik fájdalmas titokban Jézus kereszt hordozását szemléljük. Felajánljuk neked, boldogságos Szűzanya, azt a nagy fájdalmat, amelyet akkor szenvedtél el, amikor fiad vitte a keresztet, és a súlya

0: Tehát meggörnyedve a földre rogyott, mintha halott lenne. A misztérium gyümölcse a türelem.
1: تابعين له ولك إلى المنتهى آمين لنصلي مر أبانا وعشر مرات السلام أبانا الذي في السماء.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Asszalámu alejki, ya Maryam,
0: al-mumtahi. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Az ötödik fájdalmas titokban Jézus keresztre feszítéséről elmélkedünk. Felajánljuk neked, ó Szent Szűz, azt a mély fájdalmat, amelyet fiat kereszthalálakor elszenvedtél. De misztérium gyümölcse a kereszt szeretete és az ellenségek iránti megbocsátás. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Rahméti jók, amin. Ja sultanitha dismeyja u ar'a, ájati vat itútem jemnit melkesmeyjána.
0: Ó ég és föld királynője, aki a mennyei király jelenlétében ülsz, fogadd el tőlünk ezt a tiszteletadást, mint neked is fiadnak Jézusnak tetsző áldozatot. Add meg nekünk minden bűnünk teljes bocsánatának kegyelmét, és tégy minket képessé arra, hogy szolgáljunk neked, és őszinte szeretettel, buzgó lelkesedéssel imádjuk fiadat szívünk mélyéből, a szentolvasó által életünk utolsó leheletéig. Világosítsd meg a keresztények értelmét, és vezesd vissza az eltévejedetteket a beszélő juhok aklába, vagyis az Úr igaz, egyetemes és apostoli egyházába, hogy egy szívvel és egy hangon dicsőíthessünk, és téged és magasztalhassuk a legszentebb háromságot, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Halálunk óráján jöjj el hozzánk, ó irgalmas és könyörületes, és űzd távol tőlünk a gonosz lelkek seregeit. A szüzanyának szentelt hónap elmérkedése 22. nap, Krisztus hívása a szentségre. Az isteni mester tanítványait az életszentségre hívta, amelyet ő maga föld életében teljesen megvalósított, és amikor kiárasztotta a szent lelket, aki a hívőket Isten és a felebarát szeretetére indítja, meghívta őket a tökéletességre. Legyetek tökéletesek, amint mennyei atyátok tökéletes. Szent Pál is arra buzdította a híveket, hogy úgy éljenek, amint a szentekhez illik. Minden hívő bármilyen állapotban vagy élethelyzetben legyen is, meghívást kapott a keresztény élet tökéletességére és a szeretet teljességére. Részesülnek azokban a kegyelmekben, amelyeket Krisztus áraszt rájuk, hogy nyomdokaiban járva és képmásához hasonlóvá válva mindenben engedelmeskedjenek az Atya akaratának, és teljes szívvel Isten dicsőségére és embertársainak szolgálatára szenteljék magukat. De példa szerint Isten népének szentsége világosan megmutatkozik a sok szent életének gazdag gyümölcseiben az egyház történelme során. Ők hozzánk hasonló emberek voltak, mégis együttműködtek azokkal a kegyelmekkel, amelyeket a szent élek kiárasztott rájuk, és elkötelezték magukat a tökéletesség útján. Voltak, akik a szemlélődő életben egyesültek Istennel, mások az egyházat szolgálták tanítással, prédikálással, lelkivezetéssel, a fiatalok nevelésével vagy Krisztus nevének terjesztésével. Mindegyikük azon az úton, amelyet követett, arra törekedett, hogy Krisztus lelkülete szerint éljen egészen az életszentség eléréséig. Szűz Mária, akit az angyal így köszöntött, hogy kegyelemmel teljes, a legfőbb példaképünk az életszentség útján.
3: عمره خريسرشن وبراتا ميلاني ماتيو عمره أرباسرشن من مذيتا
0: 1846. szeptember 19-én két fiatal pásztor gyermek, a 11 éves Giro és 14 éves Melanie Mathieu egy mennyei jelenést kapott La Salette falujában a francia Alpokban. A boldogságos szűz megjelent nekik, keservesen sírva és fájlalva a keresztények közömbösségét az Úr napjának, vagyis a vasárnapnak a szentsége iránt, valamint az Isten szent neve elleni folytonos káromlásokat, és így szólt: ha népem továbbra is engedetlenségben él, visszautasítva az alárendeltséget és az engedelmességet, kénytelen leszek megengedni, hogy fiam karja lesújtson, amely már így is súlyos a rám ért csapások miatt. És amikor ezeket a szavakat mondta, könnyekben tört ki, de ezután pedig így folytatta: sokat szenvedtem értetek, gyermekeim, hogy fiam ne hagyjon el benneteket, és szüntelenül imádkozom hozzá értetek, de ti ezt nem becsülitek meg. Bármennyire imádkoztok és dolgoztok is, soha nem tudjátok viszonozni azt a szenvedést, amelyet értetek elviseltem. Végül ezt tette hozzá: hat napot adtam nektek a munkára, a hetediket pedig fiam számára tartottam fenn, hogy az ő dicsőségére szenteljétek. Mintha a boldogságos szűz ma is meg akarja újítani a La Salette-ben adott üzenetet. Sokan továbbra is elhanyagolják az Úr napjának a megszentelését, ezért senki sem mulassza el a vasárnapi szentmisén való részvételt, és a hívek közösségével együtt végzett imádságot, Isten anyját véve példaképül. Újítsuk meg tehát elköteleződésünket a vasárnap megszentelésére, magunká téve a szűzanya vágyát és az Úr parancsát. Ez egy lépés megszentelődésünk útján. Mutass jó példát az Úr napjának megtartásával, és mindent Isten lelkében cselekedj, mert ez a szentség útja. Vezess magad után engem, ó Szent Szűz. Most következik a Loretói litánia arám nyelven.
3: Droslit, Athum Basra, Riebsulta, Kaddishtam.

0: يا ملكت يمة رحمة شلامة إلخ يا خاين وبسموسا أموديا شلامة إلخ الجيبخ قاروخ أخني نخراي يا لتحاوى جيبخ مش تيخنخ قباخ وبآذي رأول الدمى ماذي سبب يا شفيع عاديا
1: Egy ősi harámi imádság, amelyet a litánia után szoktak imádkozni a Mária hónapban. Hozzád folyamodunk irgalmadért, ó Szent Szűzanya, Isten anyja, mert te vagy menedékünk, kitartó bizalommal kérünk, hogy közbenjárásodra elnyerjük azt a kegyelmet, hogy mindig teljesítsük Isten akaratát és a te kérésedet. Ezért szívünket a te szent kezedbe helyezzük, és kérjük lelkünk és testünk üdvösségét, abban a rendíthetetlen reményben, hogy meghallgatod kéréseinket, mert irgalmas anya vagy számunkra.

0: سيدنا معلي أمر ميخا مقدسي أبونا سامر دبرانا قوانايا ريشا قوانايا دديرة بابا واسا كهنة خسواسا ربانياسا شماش وشمشياسا وجوقات عممه يمنا خاتخملت زرت بولغ بذ مناسبة
1: مش بديك مار فيليكس شابي زاكوي كالدتياز مدى بيشبكه és az Alkosi Egyház megye patriarkális adminisztrátora tartja a rövid homiliáját arám nyelven, de sajnos ezt most nem tudjuk élőben tovább közvetíteni, ezért hamarosan el is búcsúzunk rövid időre a kedves hallgatóktól, hisz pár perc múlva a Csíksomlyói Kegytemplomból közvetítsük a megnyitó, a pünkösdi búcsú megnyitó szentmiséjét. Köszönjük szépen a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak ebbe a világméretű lelki zarándok rózsafűzér útjába. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, akik önökkel voltak.
2: Rekli Erika.
1: És Tibor atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
3: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. A mikrofonnál Rekrielikát hallják, pillanatokon belül kapcsoljuk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kis bazilikáját, ahonnan szentmisét közvetítünk, amit Csáki Ferenc Fülöp testvér ferences atya mutat be. A kántori szolgálatot Bíró János kántor karnag látja el. Kapcsolódjanak be önök is, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt.

0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a lelkettel.
0: Szeretett zarándok testvéreim, nagy-nagy szeretettel köszöntelek itt Csíksomjon, a kegytemplomban. Nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik különböző módon jöttek ide erre a pünkösdi búcsúra. Különösen nagy szeretettel köszöntöm, akik gyalogosan érkeztek a Mária úton, illetve más útakon, de mindenkit, aki itt van a kegytemplomban, de ugyanakkor szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Kegyhely YouTube csatornáján keresztül bekapcsolódó kedves híveket. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Olvasmány a Teremtés könyvéből. A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amelyet az Úristen teremtett. Megszólította az asszonyt. Valóban megparancsolta Isten, hogy ne egyetek a kert minden fájáról? Az asszony azt felelte a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. Isten csak azt parancsolta meg, hogy a kert közepén lévő fa gyümölcséből ne együnk, és ne is érintsük azt, nehogy meghaljunk. Erre a kígyó így válaszolt az asszonynak. Dehogy is haltok meg. Jól tudja ugyanis Isten, hogy amely napon abból esztek, megnyílik szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudtok jót és rosszat egyaránt. Az asszony látta, hogy a fa gyümölcse evésre alkalmas, szemre pedig szép és kívánatos, hogy általa megszerezzék a tudást. Azért szakított a fa gyümölcséből, és evett. Sőt, férjének is adott, és ő is evett belőle. Az Úristen megkérdezte az asszony, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó vezetett félre, azért ettem. Az Úristen így szólt a kígyóhoz, mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a földporát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közét és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Az ő ivadéka széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke a jelenések könyvéből. Én, János láttam, hogy az égen nagy jel tűnt fel. Egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, kiáltozott gyötrelmében és szülési fájdalmában. Majd egy másik jel tűnt fel az égen. Egy nagy vörös sárkány. 7 feje volt és 10 szarva, és mindegyik fején korona. Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcoltak a sárkány ellen. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, és nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ős kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki elcsábítja az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ekkor harsány hangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt. De legyőzték a bárány vérével és tanúságuk igéjével. Még életüket sem kímélték, mint halálig. Ezért örvendezzetek ti, mennyek, és ti, akik benne laktok. A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait, és kitart Jézus tanúsága mellett. Ez az Isten igéje.

Abban az időben mennyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a mennyegzőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus azt felelte, mit akarsz tőlem, asszony, még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Volt ott 6 kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik 2-3 mérős. Jézus szólt a szolgáknak, töltsétek meg a korsókat vízzel. Meg is töltötték, azokat színültik. Ekkor azt mondta nekik, most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak. Oda vitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s a szemére vetette. Először mindenki a jó bort adja, és csak amikor már megittassodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort. Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, és a tanítványai hittek benne. Ez

Szeretett jó testvéreim! A pünkös szombat előestén, ezen a kegyelemmel teljes búcsúnyító szentmisén különös szeretettel és bizalommal fordulunk a boldogságos szűzanyához, az egyház édesanyjához, a Szentlélek jegyeséhez. Az egyház liturgiája ilyenkor már a lélek eljövetelére készül, arra az isteni tűzre, amely az apostolok szívét meggyújtotta, és amely új életet adott az egész világnak. És amikor a Szentlélek kiáradásáról elmélkedünk, nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy ott volt közöttük Mária is, csendesen imádkozva anyai szeretettel. Az apostolok cselekedetei azt mondja, mindnyájan egy szívvel, lélekkel kitartottak az imádságban Máriával, Jézus anyjával együtt. Kedves testvéreim, milyen mély kép ez! Az apostolok félnek, bizonytalanok, sebzettek még Krisztus szenvedésének emlékeitől, de ott van közöttük Mária. Az az asszony, aki már egyszer kimondta az igennyét a Szentléleknek Názáretben. Az az asszony, aki tudja, mit jelent átadni magunkat Isten akaratának. Az az asszony, aki hittel hordozta mélyében az Isten fiát, és most hittel hordozza szívében az egyházat. Mária mindig a Szentlélek embere. Az angyali üdvözletkor a lélek árnyékozza be őt, Erzsébet házában a lélek örömet fakaszt szavaira, a Golgotán a lélek erejével áll a kereszt alatt. Pünköskor pedig az apostolokkal együtt imádkozik az egyház születésért. És ezért nem véletlen, hogy az egyház évszázadok óta különösen is Máriával együtt várja a Szentlélek eljövetelét. Kedves testvéreim, ma nekünk is szükségünk van erre a várakozó, imádkozó, reménykedő lelkületre. Mert a mai ember szíve tele van nyugtalansággal, sok a félelem, sok a bizonytalanság mindenfelé, sok a sebzettség. Az emberek rohannak, keresnek, de gyakran nem találják a békét. És ebben a világban Mária ma is ugyanazt teszi, mint az apostolok között, összegyűjt bennünket, imádságra hív, Krisztushoz vezet. A szűzanya tisztelete soha nem önmagáért való. Az igazi Mária tisztelet mindig Jézushoz vezet. Mária nem magára mutat, hanem fiára, mint a kánai mennyegzőn, tegyetek meg mindent, amit mond. Ez Mária lelkülete. Nem önmagát helyezi középpontba, hanem Jézus Krisztust. És talán azért szerette őt olyan mélyen Szent Ferenc atyánk is. Szent Ferenc egész életében különös gyermeki szeretettel fordult a boldogságos szűzhöz. Ő, aki annyira szerette a szegénységet, felismerte Máriában az alázat és az egyszerűség legtisztább példáját. Ferenc számára Mária nem csupán egy magasztos királynő volt, hanem az a szegény názáreti asszony, aki teljesen átadta magát Istennek. Szent Ferenc különösen szerette a porcinkula kápolnát, a kis templomot, amelyet Szűz Mária tiszteletére ajánlottak. Ott imádkozott hosszú órákon át, ott sírt, ott örvendezett, ott kapta hivatásának megerősítését. Ferenc számára Mária az édes, egyház édesanyja volt,

emberévé. Szeretett jó testvéreim, talán nekünk is ezt kell ma megtanulnunk a szűzanyától és Szent Ferenctől, az alázatot, a hallgatást, a nyitottságot Isten felé. Mert a világ zajában nagyon nehéz meghallani a Szentlélek halk szavát. A lélek nem mindig viharban érkezik. Néha csendben jön, egy imádságban, egy könnyebben, egy megtérésben, egy megbocsátásban, egy kimondott igenben. Kedves testvéreim, a búcsú nem csupán ünnep vagy hagyomány, a búcsú kegyelmi idő, meghívása, megtérése, az újrakezdése, a lélek befogadására. És milyen jó, hogy ezen az úton nem vagyunk egyedül, velünk van mennyei édesanyánk. Sokan tapasztalták már életükben Mária közelségét, egy rózsafűzér imádságban, egy nehéz betegség idején, egy családi válságban, egy elveszettnek hitt gyermekért mondott könnyes fohászban. Mária anyai szeretete ma is valóság. Nem egy távoli királynő, hanem édesanya, aki ismeri gyengeségeinket, félelmeinket, küzdelmeinket. És milyen fontos ezt ma újra kimondani, szükségünk van édesanyára, a hit útján is, mert a világ gyakran elárvult. Sok embernek nincs kapaszkodója, de Mária összegyűjt bennünket Jézus Krisztus köré, mint egykor az apostolokat az utolsó vacsora termében. Ezért kérjük ma különösen is a boldogságos Szűz Máriát. Tanítson bennünket imádkozni, tanítson bennünket várakozni, tanítson bennünket igent mondani Istennek. Kérjük őt családjainkért, fiataljainkért, betegeinkért, időseinkért. Kérjük közösségünkért, egyházunkért, nemzetünkért. És kérjük, hogy a Szentlélek tüze újítsa meg a mi szívünket. Asszisi Szent Ferenc egyik imádságában így köszöntötte Máriát: üdvözlégy úrnőnk, szentséges királynő, Istennek szent anyja Mária. Ebben az egyszerű, szeretettel teli megszólításban ott van egy gyermek bizalma. Kedves testvéreim, legyen bennünk is ilyen bizalom, mert ahol Mária jelen van, ott a Szentlélek munkálkodik. Ahol Mária jelen van, ott Jézus Krisztus közelebb jön. Ahol Mária jelen van, ott a remény újraélet. Adja meg nekünk az Úr, hogy ezen a pünkösdi búcsún ne csak ünnepeljünk, hanem valóban megnyissuk szívünket a Szentlélek előtt. És amikor majd megszólalnak az énekek, felhangzik az imádság, és együtt fordulunk a Szűzanyához, akkor merjük kimondani teljes szívből: jöjj, Szentlélek Úristen, és Mária által formáld újjá életünket. Amen.

0: Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek.
1: Irgalmasság, Atya, köszönjük, hogy a boldogságos Szűz Máriában égi édesanyját adtál nekünk. Add, hogy mindig gyermeki szeretettel ragaszkodjunk hozzá. Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt Jézus szavára. Add, hogy példája szerint mi is szívünkbe fogadjuk Szent Fiad igéit. A kereszt alatt álló Máriát megerősítetted a fájdalmak elviselésére, az ő közben járására adj erőt nekünk is kereszt hordozására. Szent Fiad feltámadása által örömmel töltötted el Szűz Mária szívét, tölts el minket is a feltámadás reménységével. Szűz Máriát testével, lelkével felvetted a mennyei dicsőségbe, földi életünk után add meg nekünk is az örök életet. A boldogságos Szűz Mária, a mennyország királynője, az ő közben járására fogad be álhunyt testvéreinket is az örök élet boldogságába.
0: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi a te híveid, akik a boldogságos Szűz Mária oltalmában bízunk, anyai közbenjárására minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, és az örök élet örömére eljussunk a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.

Valóban, szent vagy Istenünk, és méltán dicsői téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy nap kelettől nap nyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: annak emlékét ünnepeljük, tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked, tehát örök áldozatul, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Gergely püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmason, a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt mi is, örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
1: Krisztus testén. Amen.

Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy szent áldozáshoz majd a szent mise áldása után lehet járulni. A templom előtti téren ott van a Szent János kápolna, ott lesznek majd az áldoztatók. Itt a szentélyben lévők, illetve akik a sekrestében vannak, a diákonus atya megáldoztatja

Szeretett testvéreim! Most a szentmise után virasztás lesz a kegytemplomban egészen reggelig. Holnap reggel 7:30 lesz szentmise itt a kegytemplomban. 10:30 indul a kegytemplom előtti térről a kordon a nyeregbe. 11:00 ünnepélyes rózsafűzért végzünk a hármas halom oltárnál. 12:30 kezdődik az ünnepi szentmise a hármas halom oltárnál, amelynek főcelebránsa és szónoka dr. Székely János szombathelyi megyés püspök lesz. Az idei csíksomlyói búcson részt vesz Kovács Gergely, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke, Kerekes László segédpüspök, Tamás József nyugalmazott püspök, Marton Zsolt váci megyés püspök, Fazakas Márton csornai premontrei apát és Urbán Erik ferences tartományfőnök. Holnap délután 5:00 csángó mise lesz a Szent Péter és Pál plébánia templomban, este 6:00 pünkösdi vigília Szent mise lesz itt a kegytemplomban, holnap szintén virasztás lesz reggelig. Pünkösd ünnepén vasárnap a szentmiség sorrendje a következő: reggel 7:08, délelőtt 10:30 és este 6:00. Pünkösd hétfőn a szentmiség sorrendje a következő itt a kegytemplomban: reggel 8, délelőtt 10:30 és este 6:00. A Mária úton az idei pünkösdi búcsúra több mint 500 zarándok érkezett Csíksomlyóra. Brüsszelből, Szerbiából, Ausztriából, Budapestről, Máriapócsról, Aradról, Kolozsvárról, Szatmárról, Maros-Szentgyörgyről, Parajdról, Perkőről, Székelyudvarhelyről, Sepi-Szentgyörgyről, Brassóból, Gyergyóból és a gyímesekből. Sokan 40 napnál is hosszabb ideje vannak úton, volt, aki gyalogosan, más kerékpárral, lóháton, vagy éppen futva érkezett a Mária úton a csíksomlyói szűzanyához. Azt kívánom, kedves zarándok testvéreim, mindnyájatoknak, hogy a csíksomlyói szűzanya áldása kísérje továbbra is mindnyájatok lépteit, családjait és közösségeit. Isten hozott mindenkit Csíksomlyóra, kegyelemteljes búcsút kívánok mindannyiatoknak. Most pedig fogadjátok Isten áldását.

Adj, Uram, örök nyugodalmat a meghalt híveknek. Nyugodjanak békében. Istenünk, te áron püspököd, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítással és példáj, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.

Kedves Máre Rádió hallgatók, ünnepélyes búcsú nyitó szentmisét közvetítettük, a pünkösdi nagy búcsú nyitó szentmisét a Csíksomi két templom pápai kisbazilikából. A szentmisét bemutatta Tímás Sándor Asztrik Ferences atya, a kántori szolgálatot a két templom kántor karnagya, Bíró János látta el. A tehetik tovább is tartsanak velünk, hiszen az este folyamán több beszélgetésre is sor kerül, jó lesz velünk tartani, és a holnapi napon is reggel 7 órától napindító műsorra jelentkezünk. Ezt követően 8 órától szintén beszélgetések lesznek majd itt a Máre Rádióban, 9 órától folytatódik ünnepélyes sorozatunk, szintén beszélgetések lesznek a Boldogasszony Zarándokvonat részvevőivel, püspökatyákkal. Ezt követően majd Szentlélek 9-et folytatódik Csiki Szabolcs atya szerkesztésében. 10 órától fogadjuk az önök imakéréseit, majd rózsafűzért közvetítjük a hármasalom oltártól. Ezt követően majd az a csíksomi pünkösdi búcsú, a kapcsuk a nyerget, ahonnan Tibor atya és a kollégák fognak bejelentkezni, majd 12 óra 30 perctől veszi kezdetét az ünnepi szentmise a hármasalom oltártól. Délután 17 órától majd a csángó szentmisét közvetítjük a Csíkcsobot falvi plébánia templomból. A tehetik lélekben továbbra is kövessenek bennünket, kapcsolódjanak bele műsorainkba. A mikrofonnál Pál Gelértet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Csíksomlyói Kegytemplomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Csíkszeredától 3 kilométerre Erdély keleti felében helyezkedik el a Hargita hesség vulkáni vonulata és a csíki havasok közé beékelődő Csíki medence középső részén. Csíksomlyó 1959 óta Csíkszereda település része, a katolikus vallású székelyek híres Mária kegyhelye, búcsújáróhelye és szellemi életének több évszázados központja. Minden pünköskor itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú, az 1033 méter magas nagy somlyó lábánál. A Csíksomlyón korábban megtelepedett ferencesek 1442-1448 között felépítettek egy gótikus stílusú templomot, amelyet Sarlos Boldogasszony tiszteletére szenteltek fel 1448-ban. A katolikus templom építésében a hívek mellett jelentős segítséget nyújtott a ferenceseknek Hunyadi János erdélyi vajda, hálából Istennek a törökök fölött aratott győzelmiért. Ez a gótikus templom a következő 3,5 évszázadon keresztül sok bővítésen és átalakításon ment át. Az 1661-es török tatár betöréskor felgyújtották, és a tetőzet teljesen leégett. Kijavították, és ebben az alakjában egészen 1802-ig fennállott. Ezt követően lebontották, és anyagát beledolgozták a mostani barokk templom falaiba. A barokk templomot 1804-ben kezdték építeni, Schmidt Konstantin építész tervei szerint, és 1876-ba fejezték be teljesen a templomi berendezésekkel együtt. Ugyanabban az évben, augusztus 20-án szentelte fel Fogarasi Mihály, erdélyi püspök. A templom berendezésének nagyobb részét Pap Miklós, brassói festő és szobrász készítette. A szeplőtelen szűzanya karján a kis Jézussal ábrázoló kegyszobor a templom legértékesebb alkotása, amelyet 1515 és 1520 körül készíthettek juharfából reneszánsz stílusban. 2,27 méter magasságával a világon ismert kegyszobrok legnagyobbika, alkotója nem ismert. A napba öltözött asszonyt ábrázolja, lába alatt a holtsarló, feje körül 12 csillagból álló csillagkoszorú, fején koronával, jobb kezében jogarral, balján a megváltót tartja. Ez a kegyszobor a Mária zarándoklatok központja, a zarándokok előtte fejezik ki hódolatukat. A Mária kegyszobor jobb oldalán Szent István király, bal oldalán Szent László király szobra áll. A szószék már a 19. század első felében elkészült. A mellékoltárok a következők: Assisi Szent Ferenc, Páduai Szent Antal, Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Anna, Nepomuki Szent János és keresztelő Szent János, Kortonai Szent Margit oltára és a kórus alatt a Szenvedő Jézus oltára látható. Külön értéket képvisel a templomban, a stallum a szentélyben és a szószék a templomhajó déli falán. A kórust Pfeiffer Antal készítette 1831-ben, melynek legfontosabb bútora az orgona, 1931-ben épült a mai formájában. A színes üvegablakok 1905-1911-ből valók. A főbejárati üvegablakokon Jézus és Mária monogramja, valamint a ferencesi jelvény látható. Az 1980-as években készültek a sekrestye és a folyosó ajtaján lévő domborművek, alkotójuk Vincefi Sándor szobrászművész. A templom diadalívén latin nyelvű kronosztikon áll. A templom homlokzatán látható Mária szobor részből készített ötvös munka. A labarum az ókorban Nagy Konstantin római császár idején hadizászló, a győzelem jelképe volt. Minden színes üvegű ablak egy-egy nemes család adománya, a szentétől kezdve a következő sorrendben vannak elhelyezve a szentek képei: Szent Imre, Szent Erzsébet, Szent Ferenc, Szent Margit, Szent József, Kapisztrán Szent János, Szent Klára, Szent Antal, a kórusban Szent Ágnes és Szent Cecília. Mivel ősi búcsújáró hely Somlyó, a különleges Mária tisztelettel 1948. január 3-án 12. Pius pápa a templomot bazilika minor, azaz kis bazilika rangra emelte. A moldvai és a székelyföldi ferencesek között az összekötő kolostor a csíksomlyói volt. A templom építésével egy időben kisebb méretű kolostort is emeltek Csíksomlyón a ferences szerzetesek. A kolostor a mai alakjában az 1773-1779-es években épült. A pünkös szombati búcsos ünnepi szentmisét a Kissomlyó és Nagysomlyó hegyének nyergébe a hármas halom oltár építményén mutatják be. A környék népe Mária ünnepeken Somlyón gyűl össze, mivel a szűzanya hazavárja gyermekeit. 2019. június 1-én egy nap, mely aranybetűkkel vésődik a csíksomlyói kegyhely, a székelység és nem utolsó sorban Erdély történetében. Ezen a napon látogatta meg őszentsége Ferenc pápa a szűzanya csíksomlyói kegyhelyét. Az ordi időjárás ellenére hívek tízezrei zarándokoltak a kis és nagysomlyó hegyek közti nyerekbe. A hármas halom oltáról a katolikus egyház feje így szólt a székely és erdélyi magyar katolikusokhoz, idézem, aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást. Járjunk együtt az úton, és engedjük, hogy az evangélium legyen a kovász, amely képes áthatni mindent, és képes megajándékozni népeinket az üdvösség örömével. Idézet zárva. Ferenc pápa aranyrózsával ajándékozta meg a csíksomlyói szűzanyát, ezáltal is kifejezte Mária tiszteletét. Az aranyrózsát a kegy templomban a kegy szobor oldalán helyezték el, így az zarándokok megcsodálhatják azt. A csíksomlyó kegy templom és ferences kolostor a gyulafehérvári római katolikus érsekség felcséki főesperesi kerülethez tartozik. Búcsús ünnepe Sarlós Boldogasszony napján július 2-án van, örökös szentségimádási nap május 20. A kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy tölti be. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a csíksomlyói kegytemplom és ferences kolostor honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A kegyelem nem csak a hegyen érkezik. Bekopog a szobák csendjébe, beteg ágyak mellé, magányosok ajtaján.
1: Hallgassák a Csíksomlyi búcsú ünnepsorozatunkat,
2: hiszen egy közösség vagyunk.
3: Lélekben együtt, május 22-e és 24-e között.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, kérem, hallgassák meg esti műsor kínálatunkat. Nem sokára kezdődik az esti mese, ezt követi a Zsolozsma esti dicsérete. 19 óra 58 perctől, minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária tolmácsolásában. 20 órától Csíksomi pünkösdi búcsúra hangolódunk interjúkkal, majd ezt követi 21 órától a kiáltás, ima a nemzetért, 21 óra 15 perctől folytatjuk a Szentlélek 9-edet Csíki Szabolcs atyával. 21 óra 23 perctől a kispapok imáját hallhatják a hivatásokért. 21 óra 25 perctől egy újabb pünkösdi búcsús műsort hallhatnak Karácsony Tibor atya szerkesztésében. 22 órától együtt imádkozhatjuk a Zsolozsma befejező imaóráját. 22 óra 10 perctől a Lélek tüzében dr. Sávai János atya várja önöket a rádiókészülékek elé. 23 órától ima a családért Kertész Marika és Tibor műsorát hallhatják kedves hallgatóink, és 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorával zárjuk a mai estét. Minden kedves hallgatónknak kívánok nagyon jó rádióhallgatást, ha tehetik, maradjanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Esti mese. Kedves gyerekek, ma este a lusta feleségről mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel. Egy parasztnak volt egy lusta felesége. Sem otthon, sem a mezőn nem akart dolgozni. Kimegy reggel a mezőre lent nyűlni, de rögtön lepihen. Minden dolgot egyik napról a másikra halaszt. Ez holnapra, mondja, ez holnap utára, és most nincs mit dolgozni. Így lustálkodta át az egész nyarat, míg a len el nem rothadt a mezőn. Férje hazavitte egy kicsi nyalábbal, kiszárította, összegyűrte, s ráparancsolt fiatal feleségére, fonja meg. De az újra csak a magáét fújja. Nincsen orsóm, hogy fonjak? Az ember az erdőre készült, hogy orsónak való fát vágjon. A lusta fonóasszony pedig előre szaladt, felmászott egy fenyőfára, s várja az urát. Ahogy az a fához ér, elváltoztatott hangon ezt kiáltja. Aki egy ágat is letör, annak a felesége meghal. Aki egy ágat is letör, annak a felesége meghal. Meghallotta azt az ember, csóválta a fejét és hazatért. Nem akarta, hogy meghalljon a felesége. Már várja otthon az asszony. Hol az orsó? Kérdi. Mondja a férje. Hallgass csak meg, figyelmeztetett a jó boszorka, hogy aki egy ágat is letör, annak a felesége meghal. Hát elpusztulj egy orsó miatt, inkább orsó és fonal nélkül maradunk. A lusta asszony csak úgy örvendett ezeknek a szavaknak. Nincs orsó, és fonnia se kell. Közben minden ruha leszakadt róla, alig takarta valami a hátát. Egyszer lakodalomba hívták őket, de tudta az asszony, hogy olyan szakadt ingben nem mehet el. Férjét elküldte a szüleihez ingért, maga pedig begyújtott a kályhába, hogy pirogot süssön a lakodalomra. A szülők nem adtak inget, csupán egy fehér libát. Az ember hóna alá csípte és hazaindult. Felesége távolról látta, hogy férje valami fehéret hoz, s azt gondolta, hogy inget. Gyorsan levetette magáról az utolsó rongyokat, és elégette. Beállította férje, s megmutatta a libát. Elszomorodott az asszony. Ing nélkül maradt, de szörnyen szeretett volna elmenni a lakodalomba. Ő sír, nem tudja, mit évő legyen. A férj arra gondolt, Móresre tanítja a lustasága miatt. Befogta a lovat, hozott egy kötek szalmát, és ezt mondja. Lehet menni, de egy kicsit kényelmetlen lesz neked. Beleegyezel? Az asszony egyetértett vele. Akkor a férje szalmába kötözte, a szekérbe befektette, ráült, s elindult a lakodalomba. Ahogy megérkezett, a szekeret az udvaron hagyta, és a kötek szalmát benne a feleségével az ajtó mellé dobta. Leül az asztalhoz, aztán kimegy megnézni, mi van a feleségével. Beledug a szalmába egy darab pirogot, felesége megeszi és még kér. Becsíptek a vendégek, felvidultak, kimentek az udvarra, s mint taszigálják a kötek szalmát, egyesek rá akarnak ülni. Hallgat a lusta feleség, meg sem mozdul. Aztán kezdte rábeszélni az urát, vigye haza. Rögtön megígérte, hogy ezután úgy nyűvi a lent, hogy a föld remegni fog alatta. Úgy fon, hogy belefájdul az ember füle. Megértette az ura, hogy használta lecke. Feleségét a szekérre dobta, és hazavitte. Attól kezdve dolgos asszony lett belőle. Aztán mindenfelé hívták vendégségbe. Mindig új, saját hímzésű ingben járt. És mindig elsőnek sietett haza a mulatságból, hogy munkához láthasson. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!
1: Kedves gyerekek, a ma esti mesét Fábián Anna Mária olvasta fel nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Teremtő lélek szájrejánk, ragyog be lelkünk tiszta láng, ki alkotsz éltetsz szíveket, hozd nékik bőkegyelmedet.
1: Kit úgy hívunk vigasztaló, kit ad nekünk az Alkotó, te élő forrás, égi láng, szent kenet égből száj le ránk.
0: Te hét ajándék kútfeje, Atyánk kegyelmes jobb keze, az Úr erős ígérete, sugalmas ajkak iklete.
1: Gyújtsd meg szemünknek fényedet, és szállj szívünkbe szeretet. Ha testünk gyarló, slankadunk, légy mindig éber gyámolunk.
0: Üzd messze tőlünk ellenünk, szent békességed ad nekünk, te járj vezír útunk előtt, veszélytől védjen szent erőd.
1: Add, ismerjük meg az Atyát, te általad és egy fiát, és kettejüknek lelke te, örökre légy lelkünk hite. Amen.
0: Én az Úr vagyok a te szabadítód, és a te megváltód. Alleluja. Dicsérjétek az Úr nevét, ti az Úr szolgái, dicsérjétek őt.
1: Ti, akik az Úr házában álltok, Istenünk házának udvarán.
0: Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr. Zsoltárt zengjetek fölséges nevének.
1: Mert Jákob házát magának választotta az Úr, tulajdonába vette Izraelt.
0: Én megismertem, hogy mi nagy a mi Urunk, ami Istenünk minden pogány Istennél nagyobb.
1: Amit akar az Úr, mindent végbe visz az égen és a földön, a tengeren és a vizek mélyén.
0: Felhőket küld a föld széléről, villámokat szór, ha esik az eső, csűreikből a szeleket ő indítja útjára.
1: Egyiptom első szülötteire lesújtott, emberre és jószágra egyaránt.
0: Sok jelet és csodát tett benned Egyiptom, a fáraó és szolgái ellen.
1: Megvert sok pogány nemzetet, hatalmas királyokat leterített.
0: Szikon amorita királyt és Básán királyát Ogot, és minden fejedelmet Kánoán földjén.
1: És országukat örökségül adta, örökségül népének, Izraelnek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Én az Úr vagyok, a te szabadítód és a te megváltód. Alleluja.
1: Eljött Atyánknak, Dávidnak áldott országa. Alleluja. Neved, Uram, fennmarad örökre, nemzedékről nemzedékre él a te emléked, Uram.
0: Igazságot szolgáltat népének az Úr, és megkönyörül szolgáin.
1: A nemzetek bálványai ezüst és arany, emberi kéz alkotásai.
0: Van szájuk, de nem beszélnek, szemük is, de mégsem látnak.
1: Van fülük, de nem hallanak, és szájukban nincsen lehelet.
0: Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak.
1: Izrael háza, áldjad az Urat. Áron papi háza, áldjad az Urat.
0: Lévi háza, áldjad az Urat. Összes istenfélők, áldjátok az Urat.
1: Áldott legyen az Úr a Sionon, ő, aki Jeruzsálemben lakik.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Eljött Atyánknak, Dávidnak áldott országa. Alleluja. Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és dicsőséges. Alleluja. Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk.
1: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
0: ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné nevedet.
1: Egyedül csak te vagy a szent, eljön minden nemzet, és színed elé borul, mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és dicsőséges. Alleluja.
1: Rövid olvasmány. Lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. A vigasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
0: A vigasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
1: Megtanít benneteket mindenre.
0: Alleluja, alleluja.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: A vigasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak Máriával, Jézus anyjával, alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak Máriával, Jézus anyjával. Alleluja. Áldjuk az Atyát, aki napról napra egyre bőségesebben árasztja a Szentlélek kegyelmét a nemzetekre. Kérjük ezért.
0: Urunk, árazd ránk bőségesen a Szentlélek kegyelmét.
1: Urunk, te egyszülött fiadat a népek világosságául rendelted. Nyisd meg a vakok szemét, és vezest ki a tudatlanság fogságából a lélek sötétségében élőket.
0: Urunk, árazd ránk bőségesen a Szentlélek kegyelmét.
1: Te, aki a Szentlélek erejével fölkentett Krisztust az üdvösség szolgálatára, add, hogy általunk ma is ő járjon körül a világban, jót tegyen és minden sebet meggyógyítson.
0: Urunk, árazd ránk bőségesen a Szentlélek kegyelmét.
1: Küldd el szent lelkedet, a szívek megvilágosítóját, hogy a kételkedőket megerősítse a hitben.
0: Urunk, árazd ránk bőségesen a Szentlélek kegyelmét.
1: Küldd el szent lelkedet, aki a fáradtságban enyhülés, hogy felemelje az elcsigázottakat és a lelkükben megtörteket.
0: Urunk, árazd ránk bőségesen a Szentlélek kegyelmét.
1: Világosíts meg elhunyt testvéreink reményét, hogy Krisztus eljövetelekor dicsőségesen feltámadnak.
0: Urunk, árazd ránk bőségesen a Szentlélek kegyelmét.
1: Mi Atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, Te Krisztus megdícső ülésével és a Szentlélek megvilágosító kegyelmével feltártad előttünk az örökké valóság kapuját. Kérünk, tökéletesíts bennünk e nagy ajándékoddal az őszinte vallásosságot és növeld hitünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

az élet szeretete. Aki a mennyországot nem magában hordja, hiába keresi azt az egész világ mindenségben, mondta Carl Sonnenschein.

0: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót az erdélyi Mária Rádió csíksomlyói stúdiójából. Tibor atya köszönti önöket, és ahogyan a mai nap folyamán is beharangoztuk, ma este 8 órától egy különleges interjúban vehetnek részt a kedves hallgatók. A meghívott vendégünk nem más, mint főtisztelendő dr. Székely János püspök atya, szombathelyi püspök, aki a hónapi búcsú szónoka is, Isten hozott püspök atya.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntelek Tibor atya és minden kedves hallgatót is.
1: Kedves püspök atya, milyen érzésekkel fogadtad ezt a szép felkérést, hogy a csíksomlyói búcsú szónoka legyél?
2: Csíksomlyó egy nagyon különleges hely a nemzetünk számára. Olyan hely, ahol az ég és a föld ilyenkor a pünkösd előtti szombaton összeér, ahol talán a legerősebben dobog a nemzetünk szíve. Sokszor voltam már itt, nagyon közel áll hozzám Csíksomlyó és Erdély népe is, az ő hitük, kitartásuk, szeretetük, derüljük, a bennük levő nagyon mély és őszinte hit, amely millió cselekedetben is megnyilvánul. Van bennem félelem is, ez a feladat szinte fölülmúlja az ember erejét. Egy idős Váci egyházmegyés atya mondta, hogy a pap az tesz a legtöbbet, ha fölveszi a reverendáját. És amikor megszólal, akkor ezen már csak rontani tud. Nehéz hitelesen, mélyen igaz szavakat kimondani, de talán nem is ez a legfontosabb, amit az ember elmondani akar. Szeretném egy kicsit kifejezni a szeretetünket, hálánkat az erdélyi testvéreink iránt, és szeretném őket megerősíteni, meg hát mindannyiunkat abban, hogy a történelem ura ma is, Isten, minden fordulat ellenére a világ az ő tenyerén van, az ő kezében. Ő a kezdet, ő a beteljesedés, nem estünk ki az ő tenyeréből. Ebben a bizalomban, ebben a reményben szeretnék mindenkit megerősíteni.
1: Mit jelent számodra neked személyesen Csíksomlyó?
2: Legelőször még kispapkoromban biciklivel érkeztünk ide, Nagyváradtól Brassóig mentünk. Régi biciklivel, tehát váltó nélkül, nem volt egészen könnyű. Óriás élmény volt. Főként az itteni embereknek a jósága, a nagy szíve. De talán a legnagyobb emlékem az volt, amikor 10 napon át gyalog érkeztem Csíksomlyóra, Szamosújvárral, a Mária úton. Elkapott valamilyen kútvíz miatt talán egy nagyon erős hasmenés is, úgyhogy nehezen értem ide. De arra emlékszem, hogy ahogyan letérdeltünk a bazilikának a kövezetére, jöttek a könnyeim. Számomra a magyarságnak a legszentebb, legfontosabb kegyhelye ez egyértelműen. Lelki erőforrás, különleges, mély kút, ahonnan bármikor, amikor ide jövök, tudok meríteni.
1: Lelki erőforrást említettél, hogyan látod, milyen lelki kihívásokat látsz ma a családok, a fiatalok vagy a közösségek életében?
2: Egész Európa elindult a hittől való eltávolodás útján, egy nagyon nagy kulturális válságnak vagyunk a részei. Martin Buber, egy híres filozófus mondta, hogy egy kultúra addig él, ami kapcsolatban áll azzal az éltető titokkal, amelyből valaha megszületett, amely valaha létrehozta. Az európai kultúrát elsősorban a kereszténység, az evangélium tette gazdaggá, termékenyé, életerőssé. Az első ingyenes iskoláink, keresztény találmányok, az első kórház a történelemben szintén keresztény találmány, a művészeteinket, a tudományt megtermékenyítette, átjárta az evangélium örömhíre. Az a fajta szemléletmód, hogy a világnak van oka. Nem a semmiből, nem véletlenül vagyunk, és nem a semmibe tartunk, vagy a 10 parancsolatnak a kristálytiszta erkölcsi világa, a szeretet parancs, a megváltás, az örök élet reménye. Ezek a titkok tették Európát olyanná, amilyen. Szent István királyunk ezt a kincset meglátta, erre akarta építeni a nemzetünk jövőjét, és ettől kezdett eltávolodni a nyugati kultúránk nagyon sokfajta ok miatt. Többek között azt gondolja, hogy csak az valóban megalapozott mély igazság, amit természettudományos módszerekkel ki lehet kutatni, kísérletileg bizonyítani lehet. És elfelejti azt, hogy a legmélyebb valóságok, mint például a szeretet, vagy a szépség, egy gyönyörű zene műnek az ámulatba ejtő szépsége, ez tudományosan nem megragadható, nem bizonyítható, nem megmérhető. A legmélyebb valóságok léteznek, de a tudomány számára elérhetetlenek. Az ember ezeket is érzi, sejti a lelke mélyén. Ezeket kezdi elveszíteni a modern ember, és azt gondolja, hogy a komoly igazságok csak a szikár tudományos tények. És éppen ezért azt gondolja, hogy a vallásnak a társadalom fontos helyei, mint parlamentek, vagy ahol az emberiség tervezi a jövőjét, egyetemek, közélet, művészet, semmi helye nincs. A sekrestyében szabad a vallás szubjektív érzés, de ennél nem több. Vagyis elszakadunk az éltető forrásoktól. És hát nagyon sok más oka is van ennek a folyamatnak. Azt gondolom, hogy egy-egy búcsú alkalom arra, hogy a forráshoz újra oda találjunk. Átéljük a szeretet örömfakasztó erejét, ahogy szintén Márton Áron Erdélynek a nagypüspöke mondta. Vagy átéljük, hogy az örömvirág újra kinyílik a szívünkben.
1: Mit tanulhat a mai társadalom az erdélyi, a székely emberek hitből és szeretetből fakadó kitartásából, vagy miben látott-e Erdély különleges lelki erejét?
2: Úgy gondolom, hogy a székelység, az erdélyi magyarság nagyon nehéz 1000 éven van túl, egy nehéz helyre helyezte őket a teremtő. De talán pontosan emiatt nagyon sok lelki kincs bennük megerősödött, kifejlődött. A gyökereikhez, a hitükhöz, anyanyelvükhöz való nagyon mély, őszinte ragaszkodás. A jéghátán megélni tudó talpra esettség. A nehézségek közötti derű. A mély, őszinte hit. A szenvedések között az Úristen remek művet alkotott nagyon sok erdélyi embernek a szívében. Sokszor tisztában látnak, mint mi anyaországiak. Tanítanak minket arra, hogy mik az igazi értékek, mi a helyes irány. Azt gondolom, hogy a nemzetünknek nagyon nagy kincse Erdély, nagyon sokat adnak nekünk. Ha átjövünk a határon, mindig ezt érzem, hogy sokkal többet kapunk annál, mint amit esetleg adni tudunk.
1: Most egy picit átérnék egy, hát hogy is fogalmazom, személyesebb kérdésekre, ha lehetséges. Melyik bibliai idézet az, amely kíséri leginkább az életedet?
2: Papszenteléskor egy különleges evangéliumi mondatot választottam a papszentelési szentképre, amely Márk evangéliumából való, és szó szerint így hangzik, 12-t alkotott, hogy vele legyenek. Megalkotta, létrehozta a 12 apostolból álló testületet, de egy kicsit, mintha azt is jelezni ez a mondat, hogy úgy alkotta a szívüket. Úgy alkotja meg az Úristen egy papnak a szívét, hogy vele legyen. Nagyon mélyen megérintett engem mindig Jeremiás prófétának a meghívása. Ahol ezt olvassuk, ezt halljuk, hogy az Úristen így szól hozzá, mielőtt megalkottalak volna anyád méhében, már ismertelek. Mielőtt megszólít, megszülettél volna, megszenteltelek és prófétának rendeltelek. Számomra az evangéliumnak ez a mondata, hogy 12-t alkotott, hogy vele legyenek, ilyesmit jelent, hogy engem az Úristen így teremtett, megpecsételte a szívemet, ilyennek alkotott, hogy övé legyek. Kezdettől fogva ez a nagyon mély küldetésem, vágyam, hívásom, amit gyakorlatilag 5-6 éves kisgyerekkorom óta érzek. Ilyennek teremtett, magának teremtett. Szent Ágoston mondja, hogy magadnak teremtettél minket, Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. A pap talán egész különleges módon érzi ezt, hogy kezdettől fogva, a teremtésünktől, a születésünktől fogva, az Úristen szeretete, jelenléte megpecsétel, hív, egészen különleges módon jelen van az életünkben. A püspök szentelési jelmondatom az annak a vasárnapnak az evangéliuma volt, amikor a hír Rómából érkezett. És ez is egy kicsit különleges mondat Lukács evangéliumából. Mindenki ő érte él. És ez ilyesmit is kifejez, hogy minden ember, akkor is, ha ezt nem tudja teljes mélységében, csak talán sejti, minden ember az ő szeretetéből kapta az életét. És arra születünk, hogy ezt a szeretetet fölismerjük. Ebben éljünk, megtanuljunk szeretni, és majd az örök szeretet hatalmas birodalmába belépjünk. Ez minden embernek a hívása, az életútja. És a papnak, a püspöknek az a dolga, hogy ebben segítsen, hogy minél többen ezt fel is ismerjék, ezt a hívást kövessék.
1: Ha már erről a témáról van szó, hogyan találhat rá egy mai ember, úgymond Istenre, ebben a zajos, úgymond digitális világban, vagyis egyszerűen mit tanácsolsz egy útkereső embernek?
2: Egy híres filozófus, Kierkegaard mondta azt, hogy ha egy terápiát kellene a mai embernek ajánlania, akkor a csendet ajánlaná. Igen gyakran szinte menekül a mai ember a mélység elől, és állandóan információk, vibráló hírek, állandóan a felszín, mennyire fontos lenne megállni, leereszkedni a mélybe, elgondolkodni azon, hogy ki vagyok, merre tart az életem, tart-e egyáltalán valamerre, meghallani a csendben, a mélyben szóló, tiszta, szelíd hangot. Egy másik nagyon híres tudós pszichiáter, Jung, mondta azt, hogy a mai ember legfőbb betegsége az üresség neurózisa. A legfontosabb kincs az élet igazi értéke, tartalma, hogy honnan vagyok, miért vagyok, mit kell tennem, mit remélhetek. Ez a legfontosabb kincs nagyon sok ember szívéből félig meddig hiányzik. És éppen ezért a legfontosabb út vagy feladat mindannyiunk számára az, hogy ezt fölfedezzük újra, rátaláljunk a csendben, a mélységben, újra odalépjünk a forráshoz, amely táplál, amely egyedül képes az emberi szívet teljesen betölteni. A szívet földi dolgok teljesen megtölteni nem tudják. A földi dolgok sebzettek, végesek. Gyönyörűen írta Ady Endre, minden egész eltörött, minden láng csak részekben lobban, minden szerelem darabokban, minden egész eltörött. Milyen csonka ma a hold, a föld milyen sivatag néma, milyen szomorú vagyok én ma, milyen csonka ma a hold. A földi dolgok csonkák, végesek, sebzettek. A szívünket egészen betölteni csak oda föntről lehet. És hogy az embernek a legfontosabb dolga, hogy kinyisse a szívét az ég felé. Engedje, hogy ez a teljesség őt betöltse. A búcsú is erre való. Kinyitjuk a szívünket és a népünk szívét, családjaink szívét az ég felé. És kinyílik bennünk az örömvirág.
1: Volt-e olyan időszak az életedben, amikor különösen Istenbe kellett kapaszkodnod?
2: Elég nagy megpróbáltatás volt a katonai szolgálat. Másfél év, rengeteg gúnyolódás, rengeteg megaláztatás, vagy legalábbis annak szánt mondatok, káromlások. Eleinte borzalmas volt ezt az egészet valahogyan kibírni, túlélni. Lassanként egyébként ott is változott a helyzet, 30-an voltunk egy hálóteremben. A többiek, akik kezdetben nagyon durván megvetően bántak velünk, észrevették, hogy ezek a papnövendékek jó lelkű emberek, és segítenek, ha valamit meg kell csinálni, ők az elsők, akik vállalják, bátorítanak, ha valaki vigasztalásra vagy bátorításra szorul. Okosabbak, mint mi, de nem néznek le minket. Lassanként a nagy gúnyolódásnak vége lett. Aztán megtudták, hogy kicsit gitározni is tudok, néha megkértek, hogy hozzam be. Mondtam, hogy én csak vallásos templomi énekeket tudok, mondták, nem baj. Behoztam, énekeltem, 29-en szépen körbeültek, hallgatták. Nem ők alakítottak engem, hanem lassanként én kezdtem alakítani őket. Papnövendékekkel egyébként titokban esténként összejöttünk, imádkoztunk, úgyhogy átéltük valami ahhoz hasonló módon az üldözöttséget, de ebben a hiterejét, mint amit az őskeresztények átélhettek katakombákban, titokban összejöve. Egy nehéz tapasztalat volt, de ugyanakkor egy nagyon szép megélése a hitünknek.
1: Milyen emberi vagy akár papi példaképeid vannak?
2: Nagyon sok ilyen volt. Legelső az öreg plébánosunk, aki a cipőfűzemet egyszer bekötötte. Semmire nem emlékszem már abból, amit mondott, de ez a mozdulata, ez kristálytisztán bennem van. Nagyon mélyen bennem van az ifjúsági hittanunkat vezető Ferences atya. Rengeteget idézte a Bibliát, nagyon tetszett. Nekem gyakran kérdezte, hogy ki tudja, hogy honnan idéz, általában nem tudta senki, ugyanis ő nagyon szerette az Ószövetséget, és profétáktól, Ámosztól, Ózeástól, Mikeástól rengeteg mondatot idézett. 14 éves voltam akkor, elhatároztam, hogy elolvasom a Bibliát, és így is történt. 3 hét alatt nyáron végigolvastam a teljes Ószövetséget. Óriás élmény volt. És hát ebben benne van ennek a nagyon lelkes, tüzes lelkű Ferences atyának a szellemisége, a prédikációi. Voltak nagyszerű tanáraim a teológián. Emlékszem arra a biblikumot, illetőleg szent nyelveket tanító atyára, Takács Gyulára, akinek az óráin néha olyan mély és néma megrendült csönd volt, ahol szinte megállt a levegő, mert egy nagyon mélyen Istenben élő embernek, egy szent embernek a szavait hallottuk. És hát aztán voltak későbbi példaképek is, nagyszerű plébánosok, akik derűvel, talpra esettséggel, vidámsággal vezették a rájuk bízottakat.
1: Úgy tudom, ha jól emlékszem, Szent Ágoston mondja, hogy minden zarándoklat egy olyan út, amelynek a végén Istennel találkozunk. Rengeteg zarándok érkezik holnap, már sokan vannak ma is jelen. Én egy picit úgy a saját megfogalmazásomban ezt a Szent Ágoston idézetet átváltoztattam arra, hogy az zarándoklat az egy olyan út, ahol már az út közepén kell találkozni Istennel. Holnap ugye, hogy rengetegen lesznek itt, viszont a világ minden táján úgymond a rádiót is hallgatják. Lelkileg ők is ide zarándokolnak, számukra mit üzensz?
2: Valóban így van, hogy az egész életünk zarándokút. Isten indította elő, teremtett minket végtelen szeretetből. És aztán az élet útján ezt a titkot kell megtanulni, elsajátítani. Már az út közben ő vele találkozunk, és nagyon szép, ahogyan Csíksomjóra sok-sok csoport jön, gyalogosan, nem kis erőfeszítéssel, imádkozva, énekelve, szemlélve, ámulva Istennek a gyönyörű világát, az eget, a felhőket, a fákat, betelik a szívük kegyelemmel, szeretettel, hittel. És hát azt kívánom minden zarándok testvérnek, hogy merítsünk ebből a forrásból, építsük a szeretet országát szeretettel. Gyűlölettel nem lehet szeretet országot építeni. Mi keresztények Jézusnak, Istennek a végtelen jóságában hiszünk, erre lehet építeni. Ez az a szikla, amire rá kell tennünk az egyéni életünk, a családjaink életének, de a nemzetünk életének a szikláját is.
1: Egy picit azért csak megpendíteném a holnapi mottót, és azt a kérdést úgy egy picit átvariálom, hogy mit jelent ma Krisztus nyomában járni hűségesen?
2: Ő a mester, mutatja az utat. Belé kell kapaszkodnunk. A sokszor viharos tengeren, ott van az életünk csónakjában, meg a történelem csónakjában is. Ő az örök titok, nem modern, nem elavult, hanem mindig igaz. Ő belőle van a világ, őt kellene hallgatnunk, az ő szelíd tiszta hangját, és akkor helyes úton járunk. Őrá kellene hallgatni a házastársaknak, a gyermekeknek, befogadni tiszta szívvel mindazt a jót, ami feléjük árad. Nem az a dolguk, hogy ítélkezzenek a szüleik, a tanáraik fölött, hogy kritizálják őket, hanem válasszák ki a gyerekkorukból azt, ami szép, ami értékes, és erre építsenek. A búcsú erre hív, hogy halljuk Krisztus hangját, a tiszta hangot, és szegődjünk a nyomába, őrá építsünk.
1: Mi az a legfontosabb ima szándék, amelyet most hordozol a szívedben?
2: Imádkozom a nemzetünkért, és talán ezen belül az egyházunkért is, azért, hogy a papjaink szíve legyen nyitott, a plébániáik legyenek nyitottak, tudjanak ott lenni a fiatalok mellett. Engedjék, hogy a fiatalok kérdezzenek, vitatkozzanak, belelássanak az életükbe, lássák a szívükben levő tüzet. Aztán imádkozom a családjainkért, hogy ott legyen a családokban a hűség, a derű, a megbocsátás, a családi imádság, és a fiatal házasok adják tovább az életkincsét, bőkezően, nagy lelkűen, ahogy ők is ingyenesen kapták. Minden emberi élet végtelen kincs. Természetes módon nagy lelkűen kell az élet ajándékát továbbadni.
1: És még egy utolsó kérés. Kérjük a szűzanya közbenjárását ezekért a szándékokért, és egy imával, ha befejeznénk, és egy püspöki áldással.
2: Mennyei atyánk, hálát adunk a csíksomlyói búcsúért, ezért a szent helyért, ahol ég és föld szinte összeér, és hálát adunk az őseink hitéért, a sok küzdelemért, amelyel ezt a hitet őrizték. Áldj meg, Urunk, minden zarándokot, fiatalokat, időseket, családokat, add, hogy kinyissák a szívüket te feléd, beteljenek a te jóságoddal. Áld meg nemzetünket, taníts minket a szeretet útjára, megértésre, megbocsátásra, hitre, és add vissza a világnak az áldott békét. Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon, oltalmazzon, védjen, vezessen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. Ezzel az áldással búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Kedves püspök atya, hálás vagyok, és köszönöm, hogy elfogadtad ilyen késő este is ezt a beszélgetést, a sok tevékenységed és izgulásod közepette. Isten áldása kísérje további püspöki szolgálatodat.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt 25 percben főtisztelendő dr. Székely János szombathelyi püspökkel való beszélgetést hallhatták. Áldott szép estét, maradjanak továbbra is velünk, imádkozzunk együtt egymásért. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

0: A kegyelem nem csak a hegyen érkezik. Bekopog a szobák csendjébe, beteg ágyak mellé, magányosok ajtaján.
1: Hallgassák a Csíksomlyi búcsú ünnepsorozatunkat,
2: hiszen egy közösség vagyunk.
3: Lélekben együtt, május 22-e és 24-e között.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Egy újabb különleges interjú alannyal fogunk most beszélgetni, aki nem más, mint Szuromi Anzelm, csornai premontrei szerzetes, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek volt a rektora, jelenleg is a kánonjog professzora. Közben mellékesen a Los Angeles-i Szent István plébániai katolikus közösségnek a lelkésze is. Isten hozott közénk!
1: Szeretettel jöttem, és örülök, hogy beszélgethetünk. Köszöntök mindenkit!
0: Az idei 2026-os Csíksomlyói Pünkösdíj búcsún úgy tudom, hogy először veszel részt.
1: Ez így van.
0: Mit vársz el ettől a búcsútól? Milyen ima, kérésekkel, szándékokkal jöttél?
1: Hát,
0: milyen lelkülettel szeretnél innen hazamenni?
1: Hát természetesen máriás lelkülettel, és ugye azért ugye, ezt nagyon nehéz megértenie sokaknak, hogy mit jelent a magyaroknak a máriás lelkülete, mert a lengyeleknek is van máriás lelkületük, spanyoloknak is van máriás lelkületük, mexikóiaknak is van máriás lelkületük, és akkor így úgy tűnik, hogy így elvész a magyaroknak a sajátos Mária tisztelete ebben az óceánban, és azért azt meg lehet tapasztalni, hogy akárhogy is azt a felajánlást, a Magyarország felajánlását a Boldogságos Szűz Máriának, amit Szent István elvégzett, az annyira egyedülálló, és annyira meghatározza az egész, nem csak a magyar történelmet, hanem a magyar emberek vallásosságát. És tehát ez az, ami minden egyes korszakban, amikor, különösen amikor nagyon nehéz időszak köszönt a magyarokra, akkor általában a Máriához való fohászkodás az nem pusztán egy olyan segítségkérés, amiről csak lesz valami, ugye, úgy gondolja az ember, hanem ténylegesen bíznak benne a hívek, hogy Mária megszólítása az mindig meghallgatásra talál. És én azt veszem észre, hogy itt az ünnepi szentmise előtt egy nappal az itt lévő zarándokok ugyanezzel a bizalommal, annak itt nyilvánvalóan mindenki a saját bánatával, örömével, problémájával, mert ugye ezt is nem szabad elfelejteni, hogy nem csak kérő ima létezik, tehát a Boldogságos Szűz Máriát nem csak a fájdalommal lehet zaklatni, hanem hálát is lehet adni a Szűz Mária segítségéért, meg hogyha valamiért örül az ember, akkor ezt az örömet meg lehet osztani a Boldogságos Szűz Máriával itt is.
0: Akkor úgy gondolom, hogy ilyen örömmel jöttél most.
1: Természetesen.
0: Először. Igen, térjünk vissza egy picit a Csíksomlyói Pünkösdíj búcsú mottójára. Ez engem meglepett, amikor ezt így közölték hivatalosan is Szent Maximustól. A kerességgel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény

0: egy nép hűségesen kövesse őt. Mit mond-e személyesen neked?
1: Egy papnak nyilván azt olvas, hogy keressége Krisztus előttünk jár, a keresség két ponton is kapcsolódik Jézus Krisztusban hozzá, a Jordánba való megkeresztelkedés, és maga a keresség szentségének a megalapítása. Ez két különböző történet, ezt szerintem a hallgatóság is kellőképpen ismeri. De azt, hogy mit jelent ez a bizonyos megkeresztelkedés a Jézus Krisztusnak ott a Jordánban? Ugye ő azt tehát kifejezi, hogy ő, aki bűntelen, és megmutatja, hogy mit kell tennie az embernek ahhoz, hogy rálépjen egy Istennek szentelt tiszta útra. Erre nem lett volna szükség feltétlenül, de akik ugye körülötte álltak, nem is tudták, hogy mi történik, ugye, mert én nem mondom el az ehhez kapcsolódó prédikációt, visszacsatolok inkább ahhoz, hogy majd amikor ugye megalapítja a szentségeket, és ugye a keresztséget megalapítja, a keresztségen keresztül mi Jézus Krisztusnak a testvérei leszünk, ezt is mondjuk, vagy Jézus Krisztusba öltözünk be, ez is igaz. Az egyház tagjai leszünk, ez is igaz. De az biztos, hogy onnantól kezdve Krisztus útját járjuk. Aztán természetesen valamikor ez az ösvény egy kicsit elkanyarodik. Ugye úgy tűnik, hogy amikor a nyeregbe föl kell menni, az egyszerűbb a kerülő úton menni, mert az lankásabb, nem pedig az egyenes úton, ami ugyan nehezebb, de biztos, hogy gyorsabban fölér az ember arra a pontra, ahol nagy örömmel tudja dicsőíteni akár Jézus Krisztus, de hát is ebben az esetben ugye kifejezni a tiszteletét és a szeretetet a boldogságos Szűz Mária iránt. Ez a hűség kifejezés, ugye belegondolunk abba, hogy amikor a keresztséget elnyerjük, legyen az kiskorban, tehát néhány hónaposan, vagy akár felnőtt korban, egy hosszabb előkészítés után, ott van egy ígéret. Gyerekkorban a keresztülők teszik meg, a szülők idősebb korban, vagy egy érettebb korban maga a keresztelendő az, aki tudatosan vállal valamit, és az, hogy utána minden egyes lépését ennek tükrében hozza meg. Tehát minden úgy dönt a határhelyzetekben, hogy mi az, ami a keresztségemnek megfelel. Vajon mit tenne ebben a helyzetben Jézus Krisztus, ezt szoktuk hallgatni manapság. Ugye egy olyan időszakban élünk, ahol az érzelemnek és nem az értelemnek van az elsődlegessége. És hát ugye elég nehéz elképzelni, hogy hát 21. századi körülmények között Jézus Krisztus vajon hogyan döntene. És hát azért ezt hát elképzelni elég nehéz. De másfél a kérdést valójában egy egyszerű történet. Mert ugye Hogy is mondjuk, tedd a jót és kerüld a rosszat? Ezt az egyszerű kérdést kell föltenni az adott helyzetben, mi az, amit el kell kerülni, és mi az, amit meg kell tenni. És ha hezitálunk, ez olyan, mint reggel a felébredésnél. Tehát, hogyha az ember a másik oldalra akar fordulni, akkor nem fog fölkelni az ágyból. Ha rögtön meghozza a döntés, hogy hát igen, hát ez kéne igazából tenni, az a bizonyos, az a jó szó, ami ott motoszkál a fülünkben, meg az értelmünkben, igen, ezt meg kéne tenni, de hát milyen hátrányai lesznek, ha ezt megteszem. Nem kell tovább lépni, nem rögtön. Hát az volt az első gondolat, hogy ez a jó cselekedet, akkor azt a jót kell megtenni. Aztán majd a jó Isten ad erőt ahhoz, hogy a bekövetkező katasztrófa, hogy életünkben jót tettünk, az ne csak abban az egyetlen egy pillanatban másnak a javára, hanem a mi életünkben is jót jelentsen. Mert azért ne felejtsük el, hogy az egész életünk nem más, mint egy olyan út, amiben szép lassan ezt a kifestőkönyvet egy színpompás képpé alakítjuk. És ez akkor lesz szép és színpompás, amikor az egyes döntéseket meghozzuk. Méghozzá úgy, hogy mindig Krisztusra föltekintünk. És ebben, ezen az úton, ha már, akkor miért van ez a motto, hogy kerül ide ez a motto, hát ez csak akkor valósulhat meg, hogyha ott van a boldogságos Szűz Mária, mint segítő. mert mondhatjuk egyszerűen azt, hogy hát jó, hát Jézus Krisztusnak könnyű dolga volt, mert Isten ember. Hát akárhogy is nézzük, a megtestesült második isteni személy, hát mégiscsak az atya akaratát könnyebben teljesíti, mint mi egyszerű földi halandók, akik hát mi emberek vagyunk, gyarló emberek, és a kísértés a sokkal nagyobb. Bár azért megjegyzem, hogy a vérrel való velejtékezés az egy erőteljes kifejezés az Új Szövetségben, tehát azért Jézus Krisztusnak az emberségében olyan komoly kísértések voltak, ami tanúsítja, hogy igenis ugyanolyan vívódással kellett szembenéznie, mint nekünk. De ott a boldogságos Szűz Mária az új szövetségi történetekben, ő, ha megjelenik, akkor mindig csak külső szemlélő. Ja, a keresztre feszítésnek a történetében szembesülünk azzal, hogy végülis ott van Mária. Tehát távolról mindig figyeli óvó tekintettel azt a szent fiát, akiről már amikor bemutatja a templomban, akkor is egyik oldalról az öröm, másik oldalról a fájdalom, mert hogy az ő szívét és tör járja majd át. Ez a jóslat elhangzik, és hát itt van az embernek az agyába bevésődik egy ilyen kijelentésre, amikor nagy örömmel egy ilyen csodálatos esemény kapcsán, hogy a gyermeket elviszik a jeruzsálemi templomban, és az örömteli fogadtatásnak van egy ilyen árnyoldala. De ez a Mária végig kíséri Jézus Krisztus összes lépését, és ugyanezt tehetjük meg, avval, hogy megkeresztelkedünk, mi kapcsolódunk Jézus Krisztushoz sajátosan, nagyon szorosan, és ugyanezen a módon kapcsolódunk a mi mennyei anyánkhoz. Ugyanúgy távolról kíséri minden lépésünket. És hogyha úgy gondoljuk, és itt akkor visszatérek arra, hogy azt a bizonyos döntést, amikor az ember szembe kerül egy határhelyzet, hogy mit kéne tenni, mit tenne Jézus Krisztus, és ott fölrémlik, hogy hát ezt kéne tenni, de mi hát, milyen hátrányunk van abból, hogyha ezt megtesszük. Ott van mellettünk akkor a boldogságos Szűz Mária, lehet hozzá imádkozni, lehet kérni az ő segítségét, és az ő segítségével megnyugszik a lelkünk. Megnyugszik a lelkünk, és Máriával róla együttműködve, akkor örömmel teszi meg rögtön az ember azt a lépést, és ugye ez a bizonyos sötétbe való ugrás, és akkor egyet léptünk előre, és kiderül, hogy az nem sötétség volt, hanem világosság. És akkor lehet a következő lépés. Tehát ténylegesen Jézus Krisztus előttünk jár, Mária meg, a boldogságos Szűz Mária meg mellettünk jár, és fogja a kezünket, hogy lenne maradjunk Jézus Krisztus mögött. Csak el ne engedjük azt a kezet, mert akkor nehéz lesz felkapaszkodni.
2: Igen, kedves Mária Rádió hallgatók, hát akkor megvan a biztatás, hogy merjenek kérni Zaklossághoz Szűzanyát, és akkor már itt tartunk, mit üzensz a kedves hallgatóinknak, akik ágyba fekvő betegek szenvednek, és így próbálnak lelkileg is közelebb kerülni ehhez a közösséghez, az egységhez, amit a Mária Rádió éterhullámain keresztül kapnak?
1: Hát természetesen azt, hogy minden szenvedésnek megvan az objektív értéke. Nem az elkeseredésnek kell eluralkodni az emberen, hanem tudatosítani kell azt, hogy a szenvedésből mások számára kegyelem fakad. És ha ezt az ember fölfogja, vagy legalábbis tudatosítja magában, és így végzi a Máriás imádságait is, tehát a boldogságos Szűz Mária segítségét kérve, akkor úgy tudja felajánlani a szenvedéseit, azzal a tudattal, hogy nagyon sokaknak segít. Másoknak, akinek más szenvedésüknek és más problémáik vannak. Igenis szükség van a szenvedésre, és szükség van azoknak az embereknek a sajátos felajánlásaira, akik ágyhoz kötve nem tudnak a közösségben részt venni, mert a szenvedéseiket és imádságaink keresztül szorosan kötődnek, aktívan, és segítenek a teljes katolikus közösségen.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, vállaltad ezt a beszélgetést. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben Szuromi Anzelm, Csornai Premontrai szerzetes atyával való beszélgetést hallhatták. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Neked pedig Isten áldását kérem további papi és professzori szolgálatodra.
1: Nagyon szépen köszönöm, és én is üdvözlöm a kedves éveket.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Áraz reájuk lelkedet, és ismét életre kelnek, és megújítod a föld színét. Dicsőség az Úrnak mindörökké. Alleluja.

Szerettek engem, megtartjátok parancsaimat, én pedig kérni fogom az atyát, és más vígasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad, nem hagylak árván titeket, visszajövök.

tanítaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő tanúságot tesz rólam. Ti is tegyetek tanúságot

most szomorúság tölti el szíveteket, de én az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok.

Amikor elérkezett pünkös napja, ugyanazon a helyen mindjárt együtt voltak. Egyszerre olyan zúgást támadt az égből, mintha heves szélvíz közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket.

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, a döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága, töltse be szívünket.
2: Az

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Amikor feltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak, és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Péter így szólt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus azt mondta neki: legeltesd bárányaimat. Aztán újra megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz te engem? Ő azt felelte: Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki: legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: szeretsz engem? És azt válaszolta: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondana: legeltesd juhaimat. Bizony, bizony mondom neked, amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat, más fog felövezni téged, és oda visz, ahová nem akarod. Azt jelezte e szavakkal, hogy Péter milyen halállal dicsőíti meg az Istent, azután meg hozzátette: kövess engem. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mári Rádió hallgatók! Mindannyian kapunk a Jó Istentől meghívást, elhívást, hivatást. És talán mi magunk is olyanok vagyunk, mint Péter, hogy időnként elbotlunk, időnként elrontjuk, időnként tévedünk. De a Jézussal való kapcsolat mindig megerősít bennünket a jóban. A hozzávaló hűség segít kitartani, végigmenni az úton, Istennel járni, követni hívását. Urunk, béke Istene, annyiszor megosztott bennünket a történelem, annyiszor sebeket hordozunk, kérünk, gyógyítsd meg a magyar szíveket, a magyar nemzet sebeit gyógyítsd be. Taníts meg minket meghallgatni egymást, tisztelni és szeretni a másik ember méltóságát. És nem a haragot továbbadni, hanem a békét építeni. Add, hogy a magyar nemzet ne a széthúzás népe legyen, hanem az összetartozási, hogy egymásban ne ellenséget, hanem testvért lássunk. Szent István király, könyörögj népedért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segíts a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel felöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Szentlélek 9. 8. nap. Imádságban megélt percekre hívunk. Szentlélek kiáradásának ünnepére készülünk 9 napon át. Várjuk és kérjük őt, hogy erősítsen meg bennünket az Istenhez tartozás tudatában és ajándékában. Pünkösd nem csupán Csíksomlyó nagynapja, nem csak a karizmatikusok élménye vagy a hívők reménye, hanem üzenet mindannyiunk számára. Kezdetben a lélek lebegett a káosz felett, és így válhatott a rendezetlenből megszépült világ. A hallgató egyház pünköskor váltott tettekre. Ma is erre van szükségünk. Hívjuk és kérjük együtt a Szent Lelket.

Amikor Munkácsi Mihály Párizsban világhírű festővé lett, hírének egy kis sugara hazaszivárgott a falujába is. Aztán ő maga hazalátogatott, és felkereste keresztanyját. Az idős asszony így szólt hozzám. Hallom, Mihály, híres festő lettél. Igazán kipingálhatnád a tornáncunkat is. Milyen ismerős és megmosolyogtató ez a jelenet. Pontosan ilyen az, amikor nem vesszük észre, milyen hatalmas ajándék az élet, és milyen közel jár hozzánk az Isten. Mi pedig csak a tornáncot látjuk, a mestert nem. Egy másik történet szerint egy felnőtt fiú, aki nem akar dolgozni, állandóan az apjától kért pénzt. Amikor sokatszor kérte a 100 vagy 500 lejt, az apja óvatosan megkérdezte: mondd meg, fiam, mire kell? A fiú zsebre vágta pénzt, és így felelt: nagykorú vagyok, mit érdekel az téged? Milyen pontos tükör ez is. Isten kellene nekünk, ha baj van, ha szorít a cipő, az élet. De megváltónak, útnak, fénynek már sokszor nem. Engedelmeskedni neki nehéz, különösen akkor, amikor nem értjük az ő útját, akaratát. Pedig aki él, az már részesült a legnagyobb ajándékban, az életben. Minden más csak ráadás. A Szentlélek várás 8. napján egy kérdés szeliden mellénk szegődik, és megkérdezi: látom-e az ajándékozót? Amikor egy ember élet túl korán szakad félbe, óhatatlanul felmerül a kérdés: mi lehetett volna belőle? Minden szülő, aki gyermekét elveszíti, egy darabot veszít el a reményből is. Láttam már sokszor, hallottam számtalanszor ezt a fájdalmat. És mégis, éppen ezekben a mélységekben születik meg valami, ami csak Istentől eredhet. A felismerés, hogy az élet a veszteség közepette is ajándék. Hogy minden lélegzet, minden nap, minden szeretet morzsa az ő kezéből hullik elénk. Újra és újra fel kell fedeznünk, tudatosítanunk. Életem ajándékozójának köszönhetek mindent. Nem a véletlennek, nem a sorsnak, hanem annak, aki szeretetből hívott létbe, és szeretetből tart meg ma is.

Urunk, küldd el szent lelkedet, és minden átalakul. Mennyei atyánk, te vagy, aki bőségesen árasztod egyházadra ajándékaidat, mint az eső, amely felfrissíti a földet. Te, aki egyedül vagy az ég és a föld uram, és mégis minden pillanatban lehajolsz hozzánk. Erősíts bennünket az eltévejedés útvesztőiben. Taníts meg felismerni, hogy egyedül csak veled tudunk boldogok lenni. Taníts meg úgy járni a mindennapok útját, hogy szívünk mélyén mindig veled találkozzunk. Őrizd meg életünket attól, hogy csak szerepet játszunk, hogy megszokásból legyünk keresztények. Adj őszinte szívet, amely vágyik rád, és időt szakít az örökkévalóra. Urunk,

Istenünk, Te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről. Árasz ki egyházadra a bátorság és a buzgóság szent lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, álhatatosak és szelidek evangéliumot hirdetésében. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

hat eljött. Hát itt van piros pünkös napja. S eljön a Szentlélek, s hitünk visszaadja. Hét hete múlt húsvét, Jézusunk mennybe ment. Nincs, aki felrázza a hitetlen jelent. Mind az apostolok épp ma összegyűltek. Cél nélkül, ok nélkül magukba merültek. Csak egy jelre vártak, hogy mutasson utat, lelkük a sötétben fénylő jelet kutat. S lám, hatalmas zúgás és szélvihar támadt. Láng nyelvek virultak, ahogy a fény áradt. A Szentlélek leszállt az apostolokra, megújul a lélek, s nem lesz földi pokla. Ez a megtisztulás ébredés kezdete, s lám Péter prédikált, s a többi tart vele, beszédére sokan, oly sokan figyeltek, hisz az árva lelkek ótra célra leltek. Volt kire figyelni, volt már kit követni, a jövő alapját már le tudták tenni. Létrejött az egyház, és Jézus keresztjén alapult a vallás, a hithű keresztény. Áldozat, szolgálat, örök megbocsátás, együtt gondolkodás, új szemléletváltás. Keresni az utat egy boldog világhoz, hűnek lenni Jézus szent akaratához. Pünkösd van, az egyház szép születés napja, hitünk a Szentlélek újra visszaadja. Csak követni kéne, s nem bűnről papolni a rászorulókhoz, le kéne hajolni. A szeretet nyelvén beszélni és tenni. A megváltó útját naponta követni. Példát venni róla. Példát venni tőle, hogy a világunknak legyen szép jövője.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai műsoromban, a ma esti műsoromban a pünkösdi búcsú mottójáról szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal. Tudjuk, hogy a motto a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, mondja Szent Maximus. Az ember sokszor úgy érzi, hogy egyedül halad az élet útján. Vannak napok, amikor tisztán látjuk az irányt, és vannak időszakok, amikor köd borítja a szívünket. Kérdések, félelmek, fáradtság és bizonytalanság nehezedik ránk. Ilyenkor hajlamosak vagyunk azt hinni, nekünk kell egyedül megtalálnunk az utat. De a keresztség titka valami egészen mást mond. A keresztség pillanatában Krisztus nem azt mondta, hogy menj és próbálj meg boldogulni, hanem elénk állt. Előttünk indult el. Nem távolról mutatta az irányt, hanem ő maga lett az út. Krisztus előttünk jár a mindennapokban is, könnyek előtt, a kereszt előtt, a reménytelenség előtt. Ott van a fájdalmaink előtt, hogy amikor mi odaérünk, felismerjük, ő már járt ott. Már végigment az úton. És milyen szép képe ez a zarándoklatnak is. A csíksomlyói nyerekbe induló ember lépésről lépésre halad. Néha fáradtan, néha örömmel, néha csendben, de nem egyedül. Egy nép együtt halad. Egy hitben élő közösség együtt követi Krisztust. A szűzanya pedig ott áll mellettünk, mint édesanyja az úton. Nem előz meg bennünket, nem siettet. Csendesen kísér, és szinte a szívünkbe súgja, ne félj elfáradni, ne félj lassabban menni. Csak Krisztust szem elől ne veszítsd. A hűség nem azt jelenti, hogy soha nem botlunk meg. A hűség azt jelenti, hogy újra felállunk, és ismét elindulunk utána. Így is imádkozhatunk, hogy Urunk Jézus Krisztus, köszönöm, hogy a keresztségben magadhoz hívtál, és nem hagytál magamra az úton. Add, hogy amikor elfáradok, újra felismerjem lépteidet magam előtt, és szűzanyánk segíts, hogy hűséges szívvel kövessük fiadat, amíg megérkezünk hozzá. Hajnalban indul a zarándok, a föld még harmatos, a hegyek fölött lassan világosodik az ég. Az első lépések könnyűek, az ember szívében öröm van, várakozás van, de ahogy telik az idő, hosszabb lesz az út, fárad a láb, nehezedik a váll, és egyre csendesebbek lesznek a gondolatok. Ilyen az élet is. Gyermekként könnyű hinni, könnyű örülni, könnyű azt mondani, Uram, követlek. De az évek során kereszteket hordozunk, csalódásokat, veszteségeket, könnyeket, kimondatlan fájdalmakat. És néha megkérdezzük, Uram, merre vagy? Miért ilyen nehéz az út? És a mai motto választad, Krisztus előttünk jár. Nem mögöttünk, hogy sürgessen, nem távol, hogy ne írjuk utol, hanem előttünk, mint a pásztor, aki ismeri az ösvényt, mint a fény a sötétben, mint valaki, aki már végigjárta azt, amitől mi félünk. A Golgota útján is előttünk járt, a szenvedésben is előttünk járt, a magányban, az elhagyatottságban, a kereszt súlya alatt is előttünk járt. Ezért, amikor sírunk, ő már ott van, amikor félünk, ő már ott van. Amikor azt hisszük, elvesztünk, ő már ott áll a következő kanyar után. És talán ezért zarándokol annyi ember Csíksomlyóra is. Nem csak a hegyre megyünk fel, hanem a szívünk mélyére is, vissza ahhoz a kegyelemhez, amelyet egyszer a keresztségben kaptunk. Ott lettünk Isten gyermekei, ott indultunk el Krisztus nyomában. A szűzanya pedig úgy kísér minket, mint egy anya gyermekét. Nem veszi el az út köveit, de fogja a kezét a nehezebb részeken. És a végén talán ráébredünk, nem mi kerestük Krisztust igazán, hanem mindig ő vezetett minket. Ma kinek a nyomát követem igazán? A félelmeimét,
a világ zajáit, vagy Krisztusét, aki előttem jár. Kedves Mária Rádió hallgatók, van egy különös dolog a hegyi ösvényeken. Amikor sűrű ködereszkedik a tájra, az ember már nem lát messzire. Nem látja a csúcsot, nem látja az út végét, sokszor még a következő kanyart sem. Ilyenkor nem az egész utat kell látni, elég követni azt, aki előttünk halad. És a hit útja is ilyen. Sokszor szeretnénk tudni, mi vár ránk, mi lesz holnap, miért történnek velünk bizonyos dolgok, miért érkezik kereszt oda, ahol örömöt reméltünk, miért marad csend ott, ahol választ várunk. És Isten gyakran nem a teljes térképet adja a kezünkbe, hanem fiát adja. A keresztségben Krisztus nem csak megérintette az életünket egy távoli emlékként, nem egy múltbeli esemény lett, hanem kapcsolat kezdődött. Azóta ő előttünk jár, minden úton, minden évben, minden örömön és minden szenvedésen át. Néha azt hisszük, mi keressük őt. De amikor visszanézünk életünk útjára, rájövünk, a legnehezebb pillanatokban is ott volt előttünk. Akkor is, amikor nem láttuk. Talán úgy, mint a hóban hagyott lábnyomok. Az ember csak megy előre, és később vesz észre, valaki már kitaposta előtte az utat. A szűzanya ezt különösen jól értette. Ő sem látta mindig előre Isten teljes tervét. Nem tudta, hová vezet minden, de egyet tudott, hűséges maradt. Lépésről lépésre, igenről igenre. És talán erre hív minket a csíksomlyói út is, nem arra, hogy mindent értsünk, hanem arra, hogy hűségesen menjünk tovább. Mert a hit nem azt jelenti, hogy mindent látok, a hit azt jelenti, hogy követem Krisztust a ködben is. Uram, amikor nem látom az utat, attól, hogy felismerjem lépteidet magam előtt, és amikor elfáradok, emlékeztess, nem egyedül járok, mert te mindig előttem jársz. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy kis gyermek egyszer erdei ösvényen sétált az édesapjával. Az út sáros volt, helyenként mély nyomokat hagyott benne az eső. A gyermek eleinte félt, szűk volt az ösvény, ismeretlen a táj, és a sűrű fák között minden nagyobbnak tűnt. Az apa csak ennyit mondott, ne félj, lépj oda, hová én léptem. A gyermek figyelni kezdte az előtte haladó lábnyomokat, egyiket a másik után, nem nézte a sötét erdőt, nem nézte, milyen messze van még az út vége, csak a nyomokat követte. És egyszer csak azt vette észre, már nem fél. Talán ilyen a mi keresztény életünk is, annyiszor szeretnénk előre látni egész életünket, biztonságot kérünk, biztos válaszokat, világos terveket, de Krisztus sokszor nem a jövőt mutatja meg, hanem a következő lépést. A keresztségben Isten gyermekei lettünk. Attól a naptól kezdve nem egyedül járjuk az élet útját. Krisztus előttünk megy, ő már járt a fájdalom útján, járt az elutasítás útján, járt a kereszt útján, és végig járta a feltámadás útját is. Ezért a hűség nem azt jelenti, hogy soha nem fáradunk el, nem azt jelenti, hogy nem sírunk, nem kétezünk, vagy nem botlunk meg. A hűség csak ennyi, még egy lépés Krisztus után, még egy imádság, még egy bizalommal kimondott igen, még egy felállás elesés után. A csíksomlyói zarándok sem egyszerre ér fel a hegyre, lépésekből áll az út, és minden lépés mögött ott van a kegyelem. Talán ma Krisztus nem azt kéri tőled, hogy lásd a teljes utat, csak azt, hogy tedd a lábad az ő nyomába, és ez elég. Nem kell látnod az egész utat, elég követni azt, aki már előtted jár.

Füle Lajos. Ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy lelki életed örömhiányos, kiüresedett, fogytán hited és hálád is vele, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy gyülekezeted tagjaiban is hűl a szeretet, nagy része fásult, közönnyel tele, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy egyházadban is akad kór, s némely tanítás hamis, hogy alig látszik Krisztus élete, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld, hogy magad sem vagy senkinél külön, s nincs újulás itt bárhogy kellene, ne nyugodj bele! Mert könyörögni, sírni lehet itt, maga a lélek is esedezik, s minden megbánt bűn semmivé lehet, ha az Úr veled.

Ha szent élek a születéskor, hiszem, testünkbe költözött. Csak tanításként, hitrendszerként mondta köréje szőtt ködöt. Amit tudtál, azt elfeledted. Amit tanultál, nem igaz. A lelked nem valót teremtett, a fő helyett kinőtt a gaz. Ne háborúzz, csak éld a létet. Értelmetlen minden csata. Legyünk mind tiszta érző lélek, Istenünk angyal csapata. Feledjük rút sérelmeinket, ne bántson múlt rossz akarat. Engedjük el félelmeinket, most bontsuk le mind a falakat. De hol tanulj tisztábban látni, mondd, hol virul a szereted? Hol érdek nincs, hol nem kell várni, hogy felnyissák a szemedet, ahol etetnek s önként adnak, ahol nem várnak semmit el, ahol a lelkek megmaradnak, és nem kell harcolnod senkivel. Nincs erős, s nincsen gyenge lélek, ahol a szeretet lakik, ahol a tett, ahol a jóság egész világot alakít. Ha rájössz, Isten ott él benned. Apró kis részes terve vagy, tapasztalni hívott világra, s bárhova mész, ő el nem hagy. De nem óvd meg, mikor hibázol, tetted keresztjét te viszed, ezzel tanít, és igazából a világ rossz, ha elhiszed. De mitől rossz? A gondolattól? Egymást riasztjuk szüntelen, s nem véded gyermeked magadtól, mikor még tisztas büntelen. Tovább adod, mit egykor kaptál. Stafétabotod múlt beli, kíváncsi lelket csak adaptál, s téves hitet felszenteli. Na és mi van, ha rég hazudtak, adtak poklot és ördögöt? Hibáit látod csak az Úrnak, mert jó felett nem őrködött? Naponta újra számon kéred, miért teremtett rosszat is? Sajátos szűrődön hittel nézed, amely rossz út, mivel hamis. De te hiszel, és te tapasztalsz, te alkotod világodat, s elfeledett vallás tapasszal, s csak várod a válaszokat. Nem kéne önmagadba nézned, megismerve tisztán ki vagy. De lelked inkább eltéved, s úgy érzed, Isten veszni hagy. Hát elveszel, ha nem találod, ha lényegedet nem leled, s naponta megleled halálod, mikor a poklod élteted. Keresd meg, hol van a szent lélek. Leld meg, találd meg önmagad. Hadd kezdjen végre élni veled, s lásd, hogy világot tőled halad. Koncentrálj végre csak a jóra. Hidd el, az élet szebb lehet. Lelj rá a tiszta, igaz a szóra, s találd meg benne Istened.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szült ige, a titkos fényből fénysugár, népednek őrző pásztora.
1: Mindent hatalmad alkotott, törvényed rendelt éjt, napot, a munkás fáradt testeket az éj csendjén pihenteted.
0: Poklok hatalmát megtörő, légy ellenségtől őrizőnk, ne tudja bűnbe rántani, kiket szent véred újra szült.
1: Amíg mulandó életünk e földi testhez kötve tart, testünk ha álom nyomja el, lelkünk virasszon éberen.
0: Dícsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen.
1: Alleluja, alleluja, alleluja. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal te hozzád kiáltok.
0: Imádságom jusson színed elé, hajlítsd füledet kérésemre.
1: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
0: A sírba szállók közé számítanak, olyan ember vagyok, aki a végét járja.
1: A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
0: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
1: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
0: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeid fölöttem összecsapnak.
1: Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük.
0: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól.
1: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom.
0: Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak?
1: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén?
0: Vajon csodáidat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén?
1: De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom.
0: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
1: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
0: Rám zúdult haragod, és feldult a tőled való rettegés.
1: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
0: Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Alleluja, alleluja, alleluja. Rövid olvasmány. Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj hát el minket, Urunk, Istenünk. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja. Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
0: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te védj meg Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja.
0: Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

Este eljött. Hát itt van piros pünkös napja. S eljön a Szentlélek, s hitünk visszaadja. Hét hete múlt húsvét, Jézusunk mennybe ment. Nincs, aki felrázza a hitetlen jelent. Mind az apostolok épp ma összegyűltek. Cél nélkül, ok nélkül magukba merültek. Csak egy jelre vártak, hogy mutasson utat. Lelkük a sötétben fénylő jelet kutat. S lám, hatalmas zúgás és szélvihar támadt. Láng nyelvek virultak, ahogy a fény áradt. A Szentlélek leszállt az apostolokra, megújul a lélek, s nem lesz földi pokla. Ez a megtisztulás ébredés kezdete, s lám Péter prédikált, s a többi tart vele, beszédére sokan, oly sokan figyeltek, hisz az árva lelkek ótra célra leltek. Volt kire figyelni, volt már kit követni, a jövő alapját már le tudták tenni. Létrejött az egyház, és Jézus keresztjén alapult a vallás, a hithű keresztény. Áldozat, szolgálat, örök megbocsátás, együtt gondolkodás, új szemléletváltás. Keresni az utat egy boldog világhoz, hűnek lenni Jézus szent akaratához. Pünkösd van, az egyház szép születés napja, hitünk a Szentlélek újra visszaadja. Csak követni kéne, s nem bűnről papolni a rászorulókhoz, le kéne hajolni. A szeretet nyelvén beszélni és tenni, a megváltó útját naponta követni, példát venni róla, példát venni tőle, hogy a világunknak legyen szép jövője.

0: a lélek tüzében. Szent Pál apostol lelkisége. Dr. Sávai János atya műsora következik.
1: A kölcsönösség. Az előző megfontolásunkban említett kétirányú Krisztus-keresztény-keresztény-Krisztus mozgás három szinten jelenik meg. Először is van egy személyes szint, amilyen mértékben a keresztény tudomás szerez Krisztusról, úgy érzi, hogy Krisztusé. Ez a vitathatatlan és alapvető tény általában az egész élet alaphangját adja, a páli lelkiség alapja. Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, ő éltetek szegényé lett, bár gazdag volt, hogy ti az ő szegénysége által gazdagok legyetek, írja a Korintusiakhoz írt második levélben az apostol. Ekkor magától értetődő Pálnak, hogy felhívja a keresztényeket, ösztönözve őket önmegértésre. A keresztény minél inkább tudatában van Krisztussal való kölcsönösségének és értékeinek, annál inkább meg kell találniuk önmagukban ugyanazokat a krisztusi törekvéseket is. Először is ugyanolyan szeretetet. Ugyanaz a szeretet lesz a keresztényben, amely Krisztusé. Minél jobban megérti a keresztény a valóságát, annál inkább fölfedezi magát a szeretet tevékeny szereplőjeként. A szeretet meghatározó volt Krisztus számára, egyesítve az és értelmet és értéket adva az élet minden részletének. Ez történik a kereszténnyel is, amikor felismeri, hogy ugyanolyan krisztusi szeretettel rendelkezik, amit már önmagában megtapasztalt. Minden más, még az is, ami emberi és egyházi szinten a legpozitívabbnak tűnik, enélkül a szeretet nélkül üresség vagy ábrándozás lenne. Fordítva, Krisztus szeretete, amelyet a keresztény él, felülkerekedik az önző szeretet minden határán, és hatalmas kreatív képességgel bír. A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. Pontosan annyiban, amennyiben Krisztus szeretetét a keresztény magáévá teszi, a szeretet természet fölötti távlatokat nyer. A keresztény ember megtalálja a végtelenségig megnövekedve, de most ugyanazon a vonalon, amikor eléri végső célját. A szeretet soha meg nem szűnik. Most megmarad a hit, a remény, a szeretet. E három közül a legnagyobb a szeretet. Meglepő, hogy Jánossal ellentétben Pál nem szól Krisztus szeretetéről az atya iránt, hanem kitartóan hangsúlyozza Krisztus szeretetét az emberek iránt. Ez a két szempont fogalmilag megkülönböztethető, de valójában Krisztus életében nem választhatók el egymástól, inkább egybeesnek. Krisztusnak, az atyához való szeretetének szempontját Pál már nem szigorúan személyes értelemben véve mutatja be, hanem mindig Krisztusra való tekintettel. Pál mindig természetesnek veszi, amikor Krisztust fiúnak nevezi, és nem vizsgálja annak módozatait. Az atya iránti fiú szeretete abszolút engedelmességben, és abban nyilvánul meg, hogy Istennek él. Az engedelmesség az atya iránti szeretet kifejezése, ugyanakkor az ember iránti szereteté is. Pár

Jelenti, hogy Krisztus engedelmes a halálig, és pedig a kereszt halálig. Erről az egységes szeretetről szólva Pál kihangsúlyozza az emberekre vonatkozását, ahogyan Krisztus szeretett minket. De Krisztusnak ez a kettős szeretete egy titkot hordoz. Ez egyé válik a Szentlélekkel. Ez a tény nyer elmélyítést a páli gondolkodás szellemében, de már belefoglalva egy mély kifejezésbe, amelyet már láttunk. Azonosítva a lelket Krisztussal, Pál kiemeli a szeretet képességét a lenni valakiért, abból következtetve, amelyet ő szabadságnak nevez. Az Úr a lélek, és ahol az Úr lelke, ott van a szabadság. Ezért a keresztény, aki tudomásul veszi, hogy rendelkezik Krisztus szeretetével, megérti, hogy rendelkezik a lélekkel is, és hogy ez meghatározó tény számára, éppen az ő hová tartozását illetően, hogy egybe forrad Krisztussal. Akiben nincs meg Krisztus lelke, az nem az övé. Krisztus lelke az Isten, az Atya lelke. Tudatosítva ezt, a keresztény tudja, hogy Istentől szeretetnek tudja magát egészen addig a pontig, hogy ugyanannak az isteni szeretetnek a hordozójaként fogja fel az életét. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe, a nekünk adott Szentlélek által, írja a rómaiakhoz. Az Atyától szeretetnek tudni magunkat addig, hogy az Atya lelkében és Krisztus lelkében részesültünk, a keresztény ember kiindulva a maga belső tapasztalatából megérti és értékeli az ő fiúi, gyermeki valóságát. Maga a lélek tesz lelkünkkel együtt, hogy Isten fiai vagyunk. Amennyiben fiak, megnyilva látja maga előtt az Istennel kapcsolat új távlatát, föllelkesítve Krisztus lelke által, magáévá teheti az ő égő szeretetét az Atya iránt, amelyet Jézus e földi élete során magáénak tudott. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermekkifogadás lelkét, amelyben ezt kiáltjuk, Abba, Atyánk. Egyszerűen áttérve a ti-ről a mi-re, Pál megmutatja, mennyire ismerős a lelkisége ezen vonásának megosztása a hívekkel. Általánosabban fogalmazva, minden imáját átalakítja, tökéletesíti, sőt kiigazítja is a benne működő lélek. Hasonlóképpen a lélek is segítségünkre van erőtlenségünkben, mert nem tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen. De maga a lélek jár közben értünk, szavakban nem fogható sóhajtozásokkal. Pál tapasztalata itt is azokban a keresztényekben él, akikhez fordul. A lélek imában való beavatkozása valóság, de ezt nem a pszichológiai ismeret kifejezésével érzékelik, a lélek sóhajtozása, imája, amely részt vesz a miénkben, számunkra kifejezhetetlen marad. Isten és Krisztus lelke, amelyet az embernek ad és kapcsolatba kerül az ember lelkével, a cselekvés alapjává válik. Az az ember, aki a lélek által él, járhat és kell is járnia, ugyanazon a vonalon élheti életét, mint a lélek. E kettős szerepet jelent a lélek részéről mindig az ember bensőjében. Először is arról van szó, hogy Krisztus igazság értékét elkötelezettségként és cselekvés szempontjából érzékelhetővé tegye. A léleknek nincs saját terve, ezt már többször hangsúlyoztuk, de mindig és teljesen kapcsolatban áll Krisztussal. Abban a Krisztus levélben, akik maguk a korintusiak, a lélek a tinta szerepét látja el. Láthatóvá, olvashatóvá teszi. Kiélezi Krisztus vonásait, nem ő találja ki őket. Azon emberen belül cselekszik, aki megnyitotta előtte lelkét Krisztus alapvető elfogadásában a keresztség által. A lélek végrehajtja benne az új törvényt, pillanatról pillanatra, helyzetről helyzetre, megvilágítva lelkiismeretét, hogy Krisztus igazság értékéhez viszonyítsa. Ez a jellemzője annak a lelki tevékenységnek, amelyet Pál megkülönböztetésnek nevez.
Arról van szó, hogy a lélek fényénél világossá tegye Krisztus vonásait a teendők és a konkrét helyzetek ismeretében összpontosítja. Így a különféle helyzeteket mindenféle kizárás nélkül, de a döntés meghozatalának akaratával mérlegeljék. Pál ezt a tevékenységet már határozottan ajánlotta a fiatal tesszalonikai közösségnek. Amikor ezt írja nekik, a lelket ki ne oltsátok, mindent vizsgáljátok meg, ami jó, azt tartsátok meg, mindenfajta rossztól óvakodjatok. Az az egyértelmű benyomásunk, hogy a lélek törvénye csak egy bizonyos mélységi szinten kezd el működni. A fölfúvalkodott korintusiaknak, akik azt gondolják, hogy képesek azonnal és mindent alkalmazni, Pál élesen emlékezteti őket az elmélyülés szükségességére, amely természeténél fogva fokozatosságot jelent. Mindent szabad nekem kijelentés, csak a lélek törvényének kiinduló pontját fejezi ki abban az értelemben, hogy a keresztény nem érzi úgy, hogy nincs alávetve semmiféle viselkedési előírásoknak. De mindezt fokozatosan kell megvizsgálni. Ha ezen a szinten maradna ez a megfogalmazás, akkor ez rendkívüli kétértelmű és felszínes lenne. Ezzel a megvilágító szereppel a lélek egy másik, párhuzamos feladatot hajt végre. Részt vesz a föltámadt Krisztus életerejében, fölajánlja a kereszténynek erejét, végrehajtó képességét. Ezentúl az egyetlen törvény, amely a keresztény egész életét elfogja és átfogja, a Krisztus törvénye lesz, amelyet konkrétan fenntart, táplál, az élet lelkének kettős tevékenysége, amellyel megerősít. Mert a Krisztus Jézusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Az az ember, aki ilyen helyzetben találja magát, teljességében éli lelki életét. Ez páli kifejezéssel egyrészt azt jelenti, hogy a keresztségben már megtagadták a test követését, másrészt annak az új összefüggésnek az örömteli megvalósítását jelenti, amelyet a lélek gyümölcsöt hozott benne. Most az üzenet szintjén ez a személyes tapasztalata éles erőt szerez. Ha valaki a testet követi, akkor az énje bármennyire magabiztos, teljesen bezárul Isten számára. De nem csak ez. Ennek a választásnak is megvan a maga erőteljes fejlődése. Saját rendszerbe épített önzésének megvan a vonzása. Nyomás gyakorol, az alapválasztással arányos, konkrét viselkedés felé tolja az illetőt. A Galatákhoz írt levelében Pál mindezt a test cselekedeteinek bemutatása révén jeleníti meg. Egy ilyen, a jelenben ténylegesen megvalósított magatartás kizárja a jövő területét. A testi ember számára végül is nincs jövő, nincs remény. Mindez annak az ábrándos és töredékes önmegvalósításnak köszönhető, amelyet a jelenben megvalósíthat. A végső beteljesedés jövő számára csak az elveszettség üressége marad meg. A keresztény viszont, aki a testével ellentétes, alapvető választást tett, megnyílt Krisztus előtt, aki meghalt és föltámadt azzal, hogy elfogadta őt, és így megkapta a lélek ajándékát. A lélek áttetszővé teszi az embert, a világot, ahogy ezt 800 esztendő után is Assisi Szent Ferencben csodáljuk. Szólítgassuk csak mi is Assisi Szentjét, ahogy a múltkor már idézett Ápril Lajos Assisi Jöjj versében teszi. Vad járta út ez, vad csapás, moha szegélye zuzmarás. Halkul léptem, de a vad, az őz, szarvas megszalad. Pedig kezem fegyvertelen, Assisi, hívlak, jöjj velem. Nagyobb erőd van, több hited, a szarvast megszelídíted. A farkashoz is volt szabad, megállt a gubbióivad,
mert csodát tett kereszt jeled, az erdőn hadd járjak veled. Asszízi, szólj, én hallgatlak, űzött és nyugtalan vagyok. Asszízi, mellettem haladj, lelkemnek békességet adj. Miután kapcsolatban került az emberrel, a lélek mozgásba hozza saját erejét. Neki is vannak törekvései. Törekvése új összefüggés megalkotásával jár, amelyben minden a szereteten múlik, ahogyan a testműve is, az ember eszményített önzésének ragaszkodó kifejezői. A lélek gyümölcsei viszont a szeretet, az öröm, a béke, nagy lelkűség, jó indulat, jóság, hűség, szelídség, önuralom. Nincs törvénye az ilyen ember felett. Csak ezekre az emberekre érvényes, és pedig kizárólagos értelemben a lélek törvénye. Krisztus és a lélek választása, amely elfben benne van a keresztség mélységében, lassanként valósul meg. Valójában még akkor is, ha a keresztény embert teljesen a lélek hatása alá helyezi, nem szünteti meg a test bizonyos vonzását. A két alapelv, a test és a lélek abszolút ellentétes egymással, amely emberben bizony szétcsúszást idéz elő. Az ember valójában nem tehet meg mindent, amit akar. Úgy érzi, hogy leterhelt és megkötött. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik. A lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással. Így nem azt teszik, amit szeretnétek. Nem azt teszitek. Ezt már Pál is nagyon sokszor megérte. Ezt a szétcsúszást. Ez különösen fontos szempont Pál egész lelkisége szempontjából. És azt hiszem a miénkben is. Miután a keresztségben egyesült Krisztussal, és meghalt vele, ezt ő vallja, a kereszthalál felszabadító erejének egész létét átfogó jelentése értelmében a kereszténynek nem kell aggódnia a bűnért, a kifejezés méreható értelmében. Ez olyan múlt, amely most mögötte van, és csak akkor jelenthet kockázhatot, és ha visszafordulásával irányt is változtat. Azt ír a rómaiaknak, aki így meghalt, megszabadult a bűntől. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt fogunk élni is. Van azonban néhány időnkénti ingadozás, némi ellentmondás, a lélek indítása, amelyet az ember elfogad, és a megvalósító cselekvő képessége között. Ez a bűn valódi gondja, de nyilvánvalóan kisebb jelentőségben, amely azonban még mindig elbizonytalanítja a keresztényt. Ezért fontos, hogy tanuljunk imádkozni, és imádkozzunk a zsoltárokkal. Bízzál az Úrban, s őrizd meg útját, és ő fölmagasztal, és a föld lesz örökséged. Láttam a gonoszt, amint kevékedett, s mint lombos cédrus szétterpeszkedett, és arra mentem, és már íme nem volt. Keresem őt, és a helyesen volt. Az igazaknak az Úrtól jön segély, erősség ő a szükség idején.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma este is folytatjuk a közbenjárásunkat a gyermekeinkért, keresztgyermekeinkért, unokáinkért. Jézus ezt mondja: engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Mi most szeretnénk engedelmeskedni ennek a jézusi felhívásnak. A mindenható elé hozzuk a mi gyermekeinket, akár a hit útján járnak, akár még keresik azt. Tesszük ezt azért, mert hisszük, hogy igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése, ahogy ezt Jakab apostol levelében olvashatjuk. Ezért fordulunk most hittel a mennyei atyához, és kérjük tőle, hogy érintse meg, és őrizze meg tisztán gyermekeink szívét, most és egész életükön át. Kezdjük a ma esti imánkat keresztvetéssel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Drága Úrunk, kérünk, hogy adja mi gyermekeinknek, unokáknak, keresztgyermekeknek olyan szívet, amely vágyakozik engedelmeskedni neked. Add, hogy szomjazzon a szívük a veled eltöltött időre, a te igédre és a veled való beszélgetésre az imádságban, hallgatva a te hangodra. Hozz felszínre, hozz ki a világosságra minden rejtett lázadást, mely gyökeret vert a mi gyermekeink szívében, hogy azokat felismerve lerombolhassuk azt. Urunk, könyörgünk, hogy ne engedjenek a büszkeségnek, ne engedjenek az önzésnek, a lázadás szellemének, add, hogy akarjanak ezektől szabadulni. Ellenállunk a gonosz mesterkedéseinek, elutasítjuk a bálványimádást, a lázadást, a makacságot, a tiszteletlenséget, azzal a hatalommal, melyet Jézus Krisztus nevében nekünk adtál. Kérünk, hogy ezeknek semmi hatása ne legyen a gyermekeink, unokák, keresztgyermekek életében. Ne járjanak a halál és a romlás, a pusztulás útján. A te szavad, Urunk, arra int, hogy a gyermekek engedelmeskedjenek szüleiknek minden tekintetben, mert ez az, ami kedves neked, mi Urunk, Istenünk. Kérünk ezért, hogy fordítsd a gyermekeink szívét felénk, a szüleik felé. Tedd készé őket arra, hogy engedelmesek legyenek, és ennek gyümölcseként hosszú és csendes életük legyen. Fordítsd a szívüket önmagad fele. Legyen minden tettük kedves a te orcád előtt. Bárcsak fel tudnák ismerni a büszkeséget és a lázadást saját szívükben, és bárcsak szembe tudnának szegülni azzal. Bárcsak készen állnának megbánni és megvallani a bűneiket. Urunk, ismertesd meg velük a szelíd és alázatos lelkület szépségét, egyszerűségét, az engedelmes és neked alárendelt élet örömét. Mindezt Jézus nevében kérjük. Amen.

Drága Úrunk, eléd hozzuk most a mi gyermekeinket. Kérünk, hogy ismertesd meg magadat velük egyre mélyebben. Nyisd meg a szívüket, és vezesd el őket valóságot teljes megismerésére. Te ezt ígérted igédben. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Ilyen hitért imádkozunk a mi gyermekeink számára. Bár csak megváltójuknak vallanának téged, és betelnének a Szent Lélekkel. Győzd meg őket, hogy úrrá tegyenek téged életük minden területe felett, és a te utaidat hűségesen kövessék. Segítsd őket tökéletes hitre benned. Add, hogy megérthessék, hogy Jézus értük áldozta fel életét, hogy örökkévaló és gazdag életük lehessen már itt a földön. Hadd fogják fel áldozatod és megbocsátásod tökéletes voltát. Gyümölcsöző életet kérünk számukra, amely folyamatosan növekszik a te megismerésedben. Bár csak kedvessé lehetnének a te orcád előtt. Igédben megígérted, hogy szent lelkedet árasztod a mi utódainkra. Könyörgünk, Atyánk, az Úr Jézus nevében, hogy árasz szent lelkedet gyermekeinkre, most ezekben a percekben is, és életük minden napján. Köszönjük, hogy te nálunknál is jobban törődsz gyermekeink örökkévaló jövőjével. Köszönjük, hogy el vannak rejtve benned. Az Úr Jézus nevében kérünk, szabadíts meg őket minden kételkedéstől. Óvd meg őket attól, hogy letérjenek az általad kijelölt útról. És add meg nekik azt a kegyelmet, hogy életüknek minden napján egyedül téged kövessenek és szeressenek. Amen.

Most csendesedjünk el egy pillanatra. Az Úr jelen van közöttünk. Ismeri örömeinket, küzdelmeinket, kimondott és kimondatlan fájdalmainkat. Nincs olyan gondolat, nincs olyan teher, amely túl kicsi vagy túl nehéz lenne az ő számára. Most arra hívunk benneteket, hogy hozzátok Isten elé személyes szándékaitokat. Hozzátok elé mindazt, ami aggaszt benneteket. A gyermekeitekkel, unokákkal, keresztgyermekekkel kapcsolatban. A velük kapcsolatos bizonytalanságokat, döntéseket, bűnbánatot, vagy esetleg egy megromlott kapcsolat esetében a vágyatokat az újrakezdésre, a reményeket, amelyek még csak talán csíráznak a szívetekben. Tegyük most mindezt az Úr elé, aki szeretettel tekint ránk. Mondjuk ki szívünkben, Uram, eléd hozom mindazt, ami bennem van. Fogadd el, gyógyítsd meg, vezesd az életemet akaratod szerint. Bízzunk benne, hogy Isten már most munkálkodik bennünk, és gyermekeink, az unokák, keresztgyermekek életében, akiket őrá bízunk.

Az utolsó vacsora után Jézus elindul a szenvedése útján. Ennek első állomását idézi fel a fájdalmas rózsafűzér első titka. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Az áruló Júdás és a katonák még távol vannak, szenvedése a lelkében zajlik le. Halálos szomorúság fogta el lelkemet, mondja Jézus. Hogy mi játszódhat le Jézus istenemberi lelkében, azt csak a mennyei atya látja. Az evangélista is csak érzékeltetni tudja ezt a szenvedést titokzatos szavaival. Halál félelem kerítette hatalmába, verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Amikor imádkozzuk a fájdalmas olvasót, most hamarosan egy tizedet, igyekszünk Jézus közelében maradni, és erőt, kegyelmet nyerni a magunk keresztjeinek hordozásához. Életünk, Krisztus követésünk útján bizony lelki szenvedések, félelmek, kudarcok, szomorúság terhelik lelkünket. Máriával Jézushoz szegődünk, hogy segítsen rajtunk.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,

pályán. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

Drága úrunk, kérünk, adj olyan szívet a mi gyermekeinknek, amely gyorsan szabadulni akar a bűnöktől. Segíts nekik megérteni, hogy a te törvényeid az ő javukat szolgálják. Értsék meg, hogy a megtérés életmódukká kell, hogy váljon. Vágyakozzanak előtted igaz módon élni. Bárcsak Dáviddal együtt mondanák, valahányszor bűnt követnek el. Mosd le rólam bűneimet teljesen, és vétkemtől tisztíts meg engem. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Kérlek, ne vess el a te orcád elől, szent lelkedet ne vondd meg tőlem. Szabadításod örömét add nekem. Urunk, kérünk, hogy hozz világosságra minden rejtett bűnt, hogy megvalhassuk azt, megtérhessünk abból, és bocsánatot nyerjünk. Ígéd szerint boldog az, akinek hűtlensége megbocsáttatott, és vétke eltöröltetett. Könyörgünk azért, hogy gyermekeink soha ne legyenek képesek rejtegetni a bűnt, inkább vágyakozzanak megvallani mindent, és ezt mondani. Nézd meg, Uram, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján. Add, hogy ne éljenek bűntudatban, kárhoztatás alatt, önvádban, hanem tiszta lelkiismerettel, Krisztusban nyert megbocsátásuknak teljes megértésével. Könyörgünk azért, hogy mindig rád tekintsenek, és általad éljenek. Mindezt Jézus Krisztus nevében kérjük. Amen.

Mennyei atyánk, köszönjük, hogy meghallgattad a mi könyörgéseinket. Köszönjük, hogy nálad minden

A felelősök a többi hívőt és a társulati életet szolgálják, szabadon választják meg őket egy közösségi megkülönböztetés eredményeként, hogy mindenki hangja szabadon érvényesüljön. Ha a kormányzás a Szentlélek különleges ajándéka, melyet a közösségek tagjai felismernek egyik hittestvérükben, akkor ebből legalább három következtetés vonható le, fejtette ki beszédében a pápa. Az első az, hogy mindenki hasznára kell válnia, a közösség, a társulat, az egész egyház javára. A kormányzást soha nem szabad egyéni érdekekre felhasználni, presztízs és hatalom keresésére. A második következtetés az, hogy sohasem felülről érkező utasítás eredménye a vezető személye, hanem a közösség szabad választása érvényesül. A harmadik következtetés pedig az, hogy amint minden karizma, úgy a társulati vezetés is a lelkipásztorok megkülönböztetése alá esik, akik őrködnek a karizmák megfelelő és rendezett használata felett. Bizonyos tulajdonságoknak mindig jelen kell lenniük a kormányzásban. Ilyen a kölcsönös meghallgatás, a közös felelősség, az átláthatóság, a testvéri közelség, a közösségi megkülönböztetés. Leó pápa ezen túl emlékeztetett rá, hogy a jó vezetés nem koncentrál mindent egy kézbe, hanem előmozdítja a szubszidiaritást és a felelős részvételt a közösség minden tagja bevonásával. A különböző eredetű, történelmi hátterű, identitású és eszmeiségű társulatok és mozgalmak vezetőire kényes feladat vár. Egyfelől meg kell őrizniük és érvényre kell juttatniuk az élő örökséget. Másfelől profétai szerepük van, ami azzal jár, hogy odafigyelnek az aktuális lelkipásztori igényekre, és így válaszolnak az új kihívásokra, kulturális, társadalmi vagy lelkiségi érzékenységre, mely korunkat jellemzi. Csak így lehetünk ugyanis keresztények, tanítványok és misszionáriusok a mai társadalomban és egyházban, jelentette ki a Szent Atya. A felelősök profétai feladatának egy része tehát az, hogy elősegítsék a társulat vagy mozgalom nyitottságát a történelmi helyzetekre. A hiteles és termékeny tagság ugyanis nem merül ki a csoporton belüli aktivitással, hanem értelmezi az idők jeleit és kifelé irányul, mindenkihez fordul, nyitott a kor kultúrájára és a még felfedezetlen missziós területekre. A kormányzással megbízottak számára a másik nagyon fontos elem a szeretett közösség, amelyet meg kell óvni, fejleszteni és megerősíteni az adott csoporton belül és azon kívül is a különböző egyházi valóságokhoz kapcsolódva. Az egyházon belüli irányítás küldetését gyakorlóknak meg kell tanulniuk meghallgatni és elfogadni az eltérő véleményeket, a különféle kulturális és spirituális irányultságot, a más-más személyes temperamentumot, és mindig a közösség főbb javát kell keresniük, főként a nehéz döntések meghozatalakor. Ez megköveteli a szelídség, az elfogulatlanság és az önzetlen szeretet tanúságtételét a testvérek és a közösség iránt, hogy az példaként szolgáljon mindenki számára. Leó pápa aláhúzta az egész egyházzal való szeretet közösség dimenziójának fontosságát. Időnként olyan csoportokkal találkozunk, amelyek önmagukba zárkóznak, és azt gondolják, hogy az ő saját valóságuk az egyetlen, vagy hogy ők az egyház. Ezzel szemben az egyház mi vagyunk mindnyájan, sokkal több annál. A mozgalmaknak tehát szeretett közösségben kell élniük az egész egyházzal egyházmegyei szinten. A püspök ebben nagyon fontos támpont, ezért nem jó, ha egy csoport nincs szeretett közösségben egy püspökkel, és úgymond másikat akar. Egyházmegyei és egyetemes szinten is szeretett közösségre kell törekednünk, magyarázta a Szent Atya. Ennek fényében jobban megérthetjük az alapító karizma iránti hűség értelmét, ami elengedhetetlen egy egyházi valóság kormányzásához. Minden hiteles karizma magában foglalja az egyház iránti hűséget és nyitottságot. Az alapító karizma iránti hűségben való kormányzás azt jelenti tehát, hogy abból ihletet merítve nyit az egyház jelenlegi valósága felé, nem szürkül bele a múlt, még oly pozitív modelljeibe, hanem hagyja, hogy megszólítsák az új kihívások, párbeszédben az egyház testének más összetevőivel.

0: pápa köszönetet mondott a világi társulatok és egyházi mozgalmak felelőseinek, akik felbecsülhetetlen kincset jelentenek az egyház számára. Sok jól képzett és evangelizáló személy van köztük, számos fiatal, és hivatás a papi és a házassági életre. A karizmák, ajándékok és az apostolkodás módszerei, melyek az elmúlt években kifejlődtek, lehetővé teszik, hogy a kultúra, a művészet, a társadalom és a munka területén mindenhová elvigyék az evangélium világosságát. Isten kegyelmével növeljék ezeket az ajándékokat. Az egyház támogatja őket és mellettük áll, mondta a Szentatya, majd Szűz Mária az egyház anyja közbenjárásáért fohászkodva apostoli áldását adta rájuk.
1: Leó pápa. Az egyháznak helyre kell állítania a technológiába vetett bizalmat, és Krisztushoz kell vezetni az embereket. 14. Leó pápa május 22-én pénteken találkozott az Emberi arcok és hangok megőrzése címmel a mesterséges intelligenciáról tartott nemzetközi konferencia résztvevőivel. A kommunikációs dikasztérium, illetve a kulturális és oktatási dikasztérium által szervezett egynapos rendezvényen a mesterséges intelligencia, az oktatás és a technológia szakértői vettek részt, hogy megvizsgálják Leó pápa üzenetét az idei kommunikációs világnapra. Beszédében 14. Leó megerősítette az egyház szerepvállalását a digitális technológiák fejlődésének alakításában, miközben segít arra nevelni az embereket, hogy bölcsen használják azokat. A II. Vatikáni Zsinat tömegtájékoztatásról szóló dekrétuma emlékeztet arra, hogy az egyházat Krisztus azért alapította, hogy az evangélium által mindenkinek üdvösséget hozzon a rendelkezésére álló eszközök felhasználásával. Ennek a vágynak, hogy mindenki üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére, ezért nem csak a döntéseinket és tetteinket kell áthatnia, hanem a média, a digitális technológia és a mesterséges intelligencia használatát és irányítását is, annak érdekében, hogy ezeket az eszközöket az emberiség hiteles szolgálatába állítsák. A Szentatya megjegyezte, hogy a technológia féktelen alkalmazása az emberi méltóság rovására olyan eszközökhöz vezet, amelyek kihasználják az emberi kapcsolatok iránti igényünket. Leó pápa ezért arra buzdította az egyházat, hogy segítsen az embereknek újra felfedezni az emberiség igazi jelentését és nagyságát, ahogyan azt Isten akarta. Az emberiség előtt álló kihívást tette hozzá, nem technológiai, hanem antropológiai jellegű, mivel az emberi lét lényegét érinti. Krisztus a megtestesült ige szemlélése által jobban megismerhetjük önmagunkat, mivel saját szívünket nem érthetjük meg Krisztus szíve nélkül, mutatott rá Leó pápa. Arra kérte az egyházat és vezetőit, hogy működjenek együtt az oktatási rendszerekkel a fiatalok média és mesterséges intelligencia műveltségének előmozdítása érdekében, hogy megtanuljanak kritikusan gondolkodni. Mivel az egyház a fiatalok lelki jólétére törekszik, segítenünk kell nekik abban, hogy megtanulják a mértékletességet és a fegyelmet a technológia használatában. A fiatalok kiváltképpen nyitottak erre az igazságra, és vágynak az élet értelmének felfedezésére, hangsúlyozta a pápa. Ezért segítenünk kell nekik, hogy találkozzanak az élő Krisztussal, és meg kell tanítanunk őket arra, hogy a technológia használatát integrálják a mindenre kiterjedő keresztény életmódba. 14. Leó pápa azzal zárta beszédét, hogy rámutatott: a mesterséges intelligencia korszaka és az arra adott válaszunk alapvető téma az egyház számára, mivel arra törekszik, hogy mindenkinek segítsen elérni a teljes érettséget. Remélem, hogy ezek a megbeszélések a technológiába, mint az emberi személy zsenialitásának gyümölcsébe vetett bizalom helyreállításához vezetnek, összhangban Isten teremtő tervével, mondta 14. Leó.
2: A nápolyi térség felelős püspöke: a valós problémák ellenére vegyék le rólunk a Tüzek Földje címkét. Leó pápa május 23-án szombaton meglátogatja a Nápa és Caserta közti 90 település magában foglaló térséget jelképező Acerra kisvárosát, amely térség mintegy 100 éve szenved az illegálisan itt lerakott szeméthegyektől, amelyek tüze, füstje és kibocsátott káros anyaga súlyosan rombolja az itt lakók egészségét és károsítja a környezetet. Ferenc pápa már 6 éve terbe vette a térség meglátogatását, de akkor a világjárvány meghiúsította azt, ám Leó pápa most éppen az ő szándékát valósítja meg. A Vatikáni Rádió interjút készített Antonio di Donna püspökkel, Acerra főpásztorával, a Nápoly környéki Campania tartomány püspöki konferenciája elnökével, aki elmondja az érintett területek súlyos helyzetét. A teremtett világ gondozására szóló nevelésnek konkrétabban be kell lépülnie a közösségek rendes katekézisébe, de ettől még messze vagyunk. Az intézményektől azt kérjük, hogy teremtsenek szinergiákat, biztosítsák a folytonosságot és a gazdasági erőforrásokat, hogy felügyelhessék ezeket a területeket, ahol szorgalmas és vendégszerető emberek élnek. Ferenc pápa már 6 évvel ezelőtt a Laudato Si enciklikája 5. évfordulóján el akart jönni Acerrába, de a világjárvány miatt végül elmaradt a látogatása. Ez az enciklika nagy inspirációt jelentett számunkra a helyi tevékenységünkhöz. Leó pápa mostani látogatása elsősorban az enciklika újbóli további népszerűsítését szolgálja, amelyet inkább csak idéznek, semmint ismernek, még akár egyházi körökben is. Talán inkább a világi, vagy úgynevezett világi körökben értékelik jobban, mint a mi egyházi világunkban. Nálunk a teremtett világ védelmének témája jóval a Laudato Si enciklika előtti időre nyúlik vissza, amikor a tüzek földjének drámai jelensége fölmerült, vagyis nagyjából 30 évvel ezelőtt. Már akkor is az emberek az egyházhoz fordultak, mivel az állami intézmények reakciója, legalábbis kezdetben, nagyon gyenge volt. És az emberek látták, hogy gyermekeik megbetegednek, sőt néhányan meg is halnak. Akkor kezdődött ez az elkötelezettség, amelyet a Laudato Si megerősített, további lendületet és tudatosságot adva neki. Nápa és Caserta között összesen 12 egyházmegye elkötelezettségéről beszélünk. Hiszünk az ég és a föld teremtő Istenében, hiszünk az evangéliumban, tehát a motiváció bibliai eredetű. Szoktam mondani, hogy a Laudato Si nem egy zöld ökológiai dokumentum, hanem az egyház társadalmi tanításának dokumentuma, vagyis olyan, mint 13. Leó pápa Rerum Novarum enciklikája, ugyanolyan jelentőségi, ugyanolyan történelmi súlyú. A Laudato Si ráébresztett bennünket arra, hogyha a teremtett világ gondozására való nevelés nem válik közösségeink, plébániaink mindennapi életének szerves részévé, vagyis ha nem épül be a hitbe, prédikációba, a rendes katekézisbe, akkor az csak néhány elit, sőt néhány egyházi elit kiváltsága lesz, de nem lesz része a nagy egyház, a sokaság, az egyesületek és a csoportok közös útjának. Konkrétan be kellene épülni abba, mert az egyház szociális tanítása az evangelizáció szerves része, és el kell mondanunk, hogy még messze vagyunk ennek megvalósításától. A kérdésre, hogy mi jellemzi ma az egyház és a helyi intézmények közötti együttműködést, Acerra főpásztora Antonio di Donna püspök így válaszolt. Először is szeretném leszögezni, hogy mi szinte kísérleti jelleggel működünk, mert ne felejtsük el, nem csak mi vagyunk a tűzföldek. Olaszországban is sok ilyen tűzföld létezik. Szennyezett területek vannak az ország északi, középső és déli részén is. Ezt azért mondom, mert le kell rázni magunkról ezt a megbélyegzést. Ezt követően fontos megérteni, hogy csak együtt, az összes érintett szereplővel együtt, elsősorban a régióval, az önkormányzatokkal és természetesen a nemzeti kormánnyal együtt tudunk kilábalni ebből a környezeti drámából. Emellett ott vannak a bizottságok, a bátor anyák, a környezetvédő orvosok és az egyház, akik felhívják a figyelmet a problémára és a tudatosságot növelik. A dráma túl nagy ahhoz, hogy nélkülözhetné az összehangolt együttműködést, de azt kell mondanom, hogy sajnos az intézmények reakciója eleinte nagyon gyenge volt, de hála Istennek fokozatosan kialakítottuk ezt a párbeszédet. Ma párbeszédet folytatunk az intézményekkel, persze mindig szükség van arra, hogy ösztönözzük, bátorítsuk őket, hogy tegyék meg, amit tenniük kell, vagyis a kármentesítést, a levegő minőségének vizsgálatát, és így tovább. A prefektúráknak például jelentős hatásköreik vannak, és hála Istennek itt a nápolyi és a kazertai prefektúrák nagyon aktívan működnek irányító központként, ez az a szinergia, amelyre vágyunk. Nyilatkozta a régió püspöke. Leó pápa szombaton reggel 8 órakor indul helikopterrel a Vatikánból, 9:30-kor az acerrai székesegyházban találkozik a tartomány püspökeivel, papjaival és szerzeteseivel, akikhez beszédet intéz, majd 10:30-kor a város főterén találkozik a térség lakosaival, akikhez beszédet intéz. A Szentatya délben indul vissza, és 1 óra körül érkezik vissza a Vatikánba.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig a nap katekézisével Timás Sándor asztikatya várja Önöket. Két órától a szerdai általános pápai audencián készült hangfelvételt sugározzuk, éjjel három órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvétel következik, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk hallgatóinkat. 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreivel indítjuk majd reggeli műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szent olvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bizalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: mindképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. Áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg

0: Amen.
1: Negyedik szentitok, aki életünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas szentolvasó 5. szent titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindenki, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Ó Mária, édesanyám,

0: Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat,

0: amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsa Fűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya, keserét a húnak bajnak, eloszlatni ma hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg, ő imáid gyermekének, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkezve betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen.

0: számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetlenül kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével, az is vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg kenyergéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni Szent Feleségének.
1: Minden meghalt jövő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Meghívunk minden kedves hallgatót. Ha teheti, kapcsolódjunk be az imába, imádkozzuk együtt a Lorettói litániát. Uram, irgalmaz nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennybéli Atyaisten,
2: irgalmaz nekünk!
1: Megváltó Fiúisten,
2: irgalmaz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk!
1: Szent Háromság Egyisten,
2: irgalmaz nekünk!
1: Szentséges Szűz Mária,
2: könyörög érettünk!
1: Istennek Szent Anyja,
2: könyörög érettünk!
1: Szüzek Szent Szüze,
2: könyörög érettünk!
1: Krisztusnak Szent Anyja,
2: könyörög érettünk!
1: Isteni kegyelem anyja,
2: könyörög érettünk,
1: tisztaságos anya.

0: könyörög érettünk.
1: Szeplőtelen szűzanya.
0: Könyörög érettünk.
1: Sérelem nélkül való anya.
0: Könyörög érettünk.
1: Szűzvirág szent anyja.
0: Könyörög érettünk.
1: Szeretetre méltó anya.
0: Könyörög érettünk.
1: Csodálatos anya.
0: Könyörög érettünk.
1: Jó tanács anyja.
0: Könyörög érettünk.
1: Teremtőnk anyja.
0: Könyörög érettünk.
1: Üdvözítőnk anyja.
0: Könyörög érettünk.
1: Nagy okosságú szűz.
0: Könyörög érettünk.
1: Tisztelendő szűz.
0: Könyörög érettünk.
1: Dicsérendő szűz.
0: Könyörög érettünk.
1: Nagy hatalmú szűz.
0: Könyörög érettünk.
1: Irgalmas szűz.
0: Könyörög érettünk.
1: Hűséges szűz.
0: Könyörög érettünk.
1: Igazság tükre.
0: Könyörög érettünk.
1: Bölcsesség széke.
0: Könyörög érettünk.
1: Örömünk oka.
0: Könyörög érettünk.
1: Lelki edény.
0: Könyörög érettünk.
1: Tiszteletes edény.
0: Könyörög érettünk.
1: Ájtatosság jeles edénye.
0: Könyörög érettünk.
1: Titkos értelmű rózsa.
0: Könyörög érettünk.
1: Dávid király tornya.
0: Könyörög érettünk.
1: Elefántcsontorony.
0: Könyörög érettünk.
1: Mária aranyház.
0: Könyörög érettünk.
1: Frigynek szekrénye.
0: Könyörög érettünk.
1: Mennyország ajtaja.
0: Könyörög érettünk.
1: Hajnali csillag.
0: Könyörög érettünk.
1: Betegek gyógyítója.
0: Könyörög érettünk.
1: Bűnösök menedéke.
0: Könyörög érettünk.
1: Szomorúak vigasztalója.
0: Könyörög érettünk.
1: Keresztények segítsége.
0: Könyörög érettünk.
1: Magyarország oltalmazója.
0: Könyörög érettünk.
1: Angyalok királynéja.
0: Könyörög érettünk.
1: Pátriárkák királynéja.
0: Könyörög érettünk.
1: Proféták királynéja.
0: Könyörög érettünk.
1: Apostolok királynéja.
0: Könyörög érettünk.
1: Vértanúk királynéja.
0: Könyörög érettünk.
1: Hitvallók királynéja.
0: Könyörög érettünk.
1: Szüzek királynéja.
0: Könyörög érettünk.
1: Minden szentek királynéja.
0: Könyörög érettünk.
1: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné.
0: Könyörög érettünk.
1: Mennybe felvett királyné.
0: Könyörög érettünk.
1: Szentolvasó királynéja.
0: Könyörög érettünk.
1: Béke királynéja.
0: Könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya.
0: Könyörög érettünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, add Uram, hogy mi, a te szolgáid, folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkoron szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen.

0: fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Mutasd meg nekem, utadat, Uram, hogy igazságot szerint járjak. Az első El Caminón térdem az bedagadt háromszorosára, tele voltam vízholyagokkal, azt mondtam, hogy minden normális ember nem jön vissza, az már biztos. Hazajöttem, és fél éven keresztül nem tudtam aludni. Egész idő alatt azt álmodtam, hogy nekem ott kell mennem az El Caminón, és valamit nekem ott csinálnom kell. 10 hónap múlva visszamentem. Az első hét után a lábaim úgy tele lettek sebekkel, hogy a sarkamon a csontot lehetett látni. Úgyhogy az első 2,5 óra az azzal ment, hogy ott ájuldoztam a fájdalomtól, és akkor utána meg úgy szépen tudtam menni ilyen 30-40 kilométereket. Akkor éjszaka azt mondtam, hogy Uram, mindenem a tiéd. Soha többet nem akarok szabad akaratot, hanem téged akarlak. Pünkösd másnapján 2003-ba délután 5-kor beléptem a katedrálisba, és eltűntek a lábamról a sebek. Ezek a mély sebek, ezek a fájdalmas sebek eltűntek. Akkor kezdődött el az én igazi keresztény utam. Összesen 21.000 kilométer a különböző kaminókon, és amit templom nyitva volt ezen az úton a 15 évben, én minden alkalommal ott térdeltem az oltár előtt, és ezt az igét mondtam, és könyörögtem az Úrnak, mert nagyon nehéz volt, és az ő segítsége nélkül soha nem ment volna.

Dr. Varga Pál Ibolya orvos gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Drága gyermekek, ma is hálát adok a mindenhatónak, hogy veletek lehetek, a szeretet és a béke Istene felé vezethetlek benneteket. Az ideológiák, amelyek rombolnak benneteket és lelki életeteket, mulandók. Kicsi gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez, mert Istennel van jövőtök és örök életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. június 25-i üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Timár Sándor, Aszték Ferences atya, a Csíksomlyói Kettemplom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. Múlt alkalommal a 7. fejezet ismertetésébe kezdtem bele, aminek a címe Vizsgaidőszak az emberélet útjának felén, és odáig értem el. Azt mondja Gyökösi Endre, akik még jóval előtte vannak ennek a kornak, azoknak is hasznára válhat mindaz, amit az ige mond és tanít Isten iskolájában, a második érés korába, a klimax küszöbére érkezőknek. Hiszen ha valaki olyan helyre, országba kerül, ahol azelőtt nem járt, annak is hasznos, ha előre tanulmányozza az idegen ország nyelvét, szokásait, s azt, hogy mi ott a helyes magatartás. Nos, a fiatalabb korosztály is jó, ha előre tudja, mi vár rá Dante szavaival az emberélet útjának felén. Ami ennek a kornak biológiai, élettani kísérője, az inkább ismerős, asszonyoknál beáll a menopauza. Sok nő esik ilyenkor pánikba, gondolván, hogy ezzel kezdődik az öregsége. Ilyenkor átáll a hormonháztartás, s a nők egy része orvostól orvosig szalad, hogy hormon kezelése kitolja az öregedést. Általában nem beszédtelen kezelések ezek, sok komoly orvos idegenkedik is tőle. Sokan hőhullámokról, szívdobogásról, szédülésekről, izzadásról panaszkodnak, mások elel ájulnak, fulladoznak és így tovább. Talán még a testi jelenségeknél is kellemetlenebb az a depresszív hangulat, amely elborítja ilyenkor a nőt. Félelem az elkerülhetetlen öregségtől, a haláltól, s nem egyszer rettegés a magára maradástól. Hiszen nem egy házasságban, különösen ott, ahol a férfi 5-10 évvel idősebb, a nő klimaxa szinte egybeesik a férfiéval. Mert csak azt ne gondolja valaki, hogy ez kizárólagosan női probléma. Távolról sem. Ha a férfit nem is gyötri annyi testi kín, mint a nőt, a lelki része éppen olyan kínos számára, mint a nőé. A férfit is elboríthatja ilyenkor a depressziós életérzés, a kapuzárás előtti pánik, amely nem egyszer szexuális pánikba csaphat át, és egy-egy addig értelmesen viselkedő férfi úgy viselkedhet, hogy felesége klimaxos állapotát csak fokozza és türelmetlenebbé teszi. Sok idősödő asszony mondotta már ilyenkor kétségbe esve, megőrült a férjem. Pedig csak akkor esik át második érési korán, második kamaszkorán, amikor azt gondolja, inkább tudatalatt, mint tudatosan, hogy egy új szerelem, méghozzá egy fiatalabb hölgyikével őt is megfiatalíthatja. Fegyelmezettebb házaspároknál, ahol az idegeiknek és érzékeiknek jobban tudnak uralkodni, ahol ezekben a válságos években nem törnek kifelé a házasságból, ott is történhetnek törések belül. Carl Gustav Jung mondja egyik tanulmányában, ha hallgat a száj, kiáltanak a szerveink. Nos, nincs kiabálás, nincsenek jelenetek, nincs válási szándék, nincs csalás, de kiáltanak a szervek. Azaz, egészen különös szervi, testi panaszok jelentkezhetnek, hol a nőnél, hol férfinél, hol mind a kettőnél. Ilyenkor a leletek gyakran negatívok, csak éppen a panaszos beteg pozitív. Minden negatív vagy fél negatív lelet ellenére a panaszos beteg. Bár első pillanatban csodálkozhat valaki, hogy kerül ide ez a kérdés, mégis szükségét éreztem, mondja Gyökösi Endre, hogy legalább egyszer erről is szó essék. Hiszen az igének a klimaxos vagy az ekkorba érkező ember számára is van speciális mondani valója. Áll szemérem volna erről hallgatni, csak azért, mert ez nem úgynevezett vallásos téma. De még mennyire az is. Nem kerülhető ki azért sem, mert Isten iskolája nem csak az örök életre akar felkészíteni bennünket, hanem erre az életre is. Már csak azért is, mert az örök élet már itt, ezen a földön, e földi életünkben elkezdődik.
Következésképpen már itt, ebben az életben szükséges néhány nehéz tantárgyat megtanulnunk, sőt, belőlük jól vizsgáznunk. S egy ilyen vizsga a második érési kor. Akkor is, ha házasságban élnek, akkor is, ha valaki egyedülállóként éri meg. Sőt, számukra ez a kor, ha lehet, még nehezebb, és a vizsga még súlyosabb. Az öregedő emberek számára szóló leckét Szent Pál apostol tanítja meg nekünk. Amikor ő ezeket a sorokat írja, körülbelül 50-52 éves, tehát a kritikus életkorban van. Azért nem csüggedünk, a görög szöveg szerint még itt ilyen fordítási variánsok is lehetségesek, azért nem bátortalanodunk el, nem mondunk csődöt. Ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Az első, ami igen figyelemre mért ebben az igében, az a tárgyilagosság, amivel a változó korba lépett apostol szól, aki már tapasztalatból tudja, hogyan romladozik a külső ember. Ezt a külső embert Pál néhány sorral feljebb cserépedényhez hasonlítja. Bizony, kopik, töredezik ez a cserépedény, s nagyon is törékeny. Mégis ezt írja, nem csüggedünk, nem bátortalanodunk el, nem mondunk csődöt. A Krisztusban élő és az örök életben hívő ember diadalmas vallomása ez. Olvassuk csak a megokolást, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. S íme menten kiderül, hogy az öregedő ember kapuzárási pánikának, csüggedésének és csődjeinek a gyökere lényegében az, hogy tudatosan vagy tudatalatt is csak testben és földi dimenzióban képes elképzelni az életét. Úgy véli, ha teste elkopik, megromlik, elhasználódik, akkor végérvényesen mindennek vége. Nos, tanulgassuk most Páltól és a lélek által az örök életbe vetett hitet. Ezt lehet kérni, ezért lehet könyörögni. Erre nézve is újra és újra meg lehet és meg is kell erősödnünk. De nem csak a külső emberre nézve van tárgyilagos megjegyzése az apostolnak, hanem egy hallatlan lehetőségre is mutat. A belső emberünk mégis megújul napról napra. Íme, ha külsőnk romladozik is, belül napról napra megújulhatunk, sőt növekedhetünk Krisztusban a lélek által. Mégpedig három irányba újulhatunk, növekedhetünk. Először befelé. Az öregség küszöbére ért embernek előbb-utóbb meg kell látnia, hogy az emberiség kétharmad része már fiatalabb, ütőképesebb, lendületesebb, munkabíróbb, s ő már ezen a vonalon aligha megfelelő versenytárs, ha csak nem akar egy szívinfarktust. De van még egy terület, ahol eddig éppen a kifelé forduló, épülő élete miatt sok tennivalója maradt, s ez önön maga, a saját belső lelki élete. Nemrégen mesélte egy középkorú férfi, mondja Gyökösi Endre, most kezdek hozzá önmagam neveléséhez, műveléséhez, rengeteg elmaradt könyv elolvasásához, az önmagammal való foglalkozáshoz. A fiam végre diplomázott, lányaim férhez mentek, eddig őket neveltem, velük törődtem, magamra nem maradt se pénzem, sem időm. Nos, most pótolom az elmulasztottakat. Például elhatároztam, hogy végigolvasom a Szentírást, gondosan jegyzetelve. Igen, az ember élet útjának felén újra egy kis levegőhöz juthat az az ember, aki a Krisztusban tárgyilagosan fel tudja mérni saját helyzetét, és befelé növekedhet. Csöndesen felmérheti maradék erejét, idejét, átcsoportosíthatja életenergiáit. De nem csak befelé növekedhetünk és újulhatunk meg naponként, hanem egymás felé is. A gyerekek felnövekednek és kirepülnek a családi fészekből, egyre kevésbé igénylik támogatásainkat, tanácsainkat, az öregedés kezdete új lehetőség a férj és a feleség számára,
hogy új szövetséget kössenek egymással, egy-két jó baráttal, egy testvéri közösséggel. Egy házaspár mondotta el, hogy amióta lányuk lakása felépült, és a fiataluk az unokákkal elköltöztek, magukra maradtak, s végre újra annyit és olyan zavartalanul beszélgethetnek, mint vőlegény és menyasszony korukban. Végül és nem utolsó sorban növekedhetünk fölfelé, napról napra megújulva, ígében, lélekben, szolgálatban. Ez az öregedő ember sajátos előjoga, lehetősége Isten iskolájában. Azt mondja Gyökösi Endre, egy deresedő, testében romladozó, de belső emberében napról napra megújuló barátom mondotta, minél jobban romlik a szemem, annál messzebb látok. Minél rosszabb a lábam, annál messzebb jutok. Minél feledékenyebb vagyok, annál több mindent juttat Isten az eszembe. Nos, erről van szó, így is lehet öregedni. Befejezésül hadd szóljak pár szót egy öreg emberről. Bibliánk ugyan vénnek mondja, de a görög szöveg csak öregnek. Jézus korában öreg embernek számított már az 50 éves is, hiszen akkoriban sokkal alacsonyabb volt az átlagos életkor. Nikodémusról van szó, a zsidók főemberéről, akit egy éjjel elfogott a kapuzárási félelem és a pánik, éppen úgy, mint annyi embert előtte és utána is. Mi lesz? Mi lesz vele, hiszen már öreg? S mint az öreg emberek, akik már nem alusznak jól, vagy hamar felébrednek, fölkelt és elindult Jézus felé. S most az irányt szeretném hangsúlyozni, mint öregedő, vagy majdnem öregedő számára. Mindenki számára, akinek ilyen nyugtalan éjszakákon a nagy sugdosó egészen más irányt súg, mint megifjódási lehetőséget, mint gyógyszert az öregség és a halálfélelem ellen. Nikodémus jó irányt vett. Jézus felé indult el, s amikor megérkezik Jézushoz, megmondja az öregedés egyetlen ellenszerét, újjá kell születnie. Nem test szerint, hanem lélek szerint. Isten szent lelkének belülről újjászülő, naponként megújuló ereje az egyetlen hasznos hormon, ha szabad ezt a mai szót használnom, amely megromló, elhasználódó testünk ellenére, s a második érzés viharai között is megtarthat bennünket az úton és az Úrban. Ez életre és az örök életre. A kapuzárási pánik egyetlen komoly ellenszere tehát az, hogy nem a becsukódó kapukra nézünk, hanem a kinyílóra. Én vagyok az ajtó, mondta egyszer Jézus. És hogy ránézhessünk egyre inkább ő rá, azért is adja az ő befelé, egymás felé és fölfelé vezető lelkét. A 8. fejezet következik, aminek a címe az emberismeret elemi leckéje. Egy kedves anekdótát olvastam egy nagy lélekbúvárról, mondja Gyökösi Endre. Genfben üléseztek Európa legnevesebb pszichológusai, témájuk az emberismeret volt. Az egyik ülés szünetében a nagy pszichológus egy régi orvos barátjával találkozott, akit vagy két évtizede nem látott. Igen, megörültek egymásnak és beszélgettek. A messziről jött kolléga, barát egyszerre megkérdezi a híres pszichológust. Ne haragudj, nem emlékszem, ki is a feleséged. Ismerem? Nem hinném, hiszen én sem ismerem. Hogy nem ismered? Kérdezte a kolléga megdöbbenve. Már hogy ismerném? Felelte az maga elé mosolyogva, amikor még csak 30 éve vagyunk házasok. Volt ebben a válaszban egy kis humor, de nagy igazság is. Az élet iskolájának a legnehezebb tantárgya megtanulni a másik embert. Azt még csak el tudjuk mondani, milyen ez vagy az az ember, kicsi-e, magas-e, irigye, kedvese, idegenkedő-e, vagy fegyelmezette, és így tovább. De hogy ki az a másik ember, mit rejt lénye mélyén, azt ki tudná, ki merné megmondani. A tanítványoknak feltehetőleg volt bizonyos véleményük Júdásról, de melyikük merte volna megmondani tanítványságuk kezdetén, hogy képes lesz Jézust 30 ezüstpénzért eladni a főpapoknak.
S amikor az első vértanút István diakónust megkövezők egy Saul nevű fiatal emberre bízták a magukról ledobott ruhát, melyikünk gondolta vagy gondolhatta, hogy éppen ez az ember veszi majd át István örökét? Vagy gondolta volna-e maga Simon Péter, aki rettegett a szenvedéstől, futva hagyta el mesterét, s tagadott, amikor felőle kérdezték, hogy ő lesz a kőszikla, hogy rendíthetetlenül szolgálja majd Jézust vértanú haláláig. Merem állítani, hogy sokkal, de sokkal messzebb jutott az ember, például az anyag kutatásában, felfedezésében, mint a másik ember megismerésében. El tudok képzelni egy olyan atomtudóst, aki fantasztikusan sokat tud az anyagról, s az szolgaként engedelmeskedik a tudásának, és emellett könnyen lehet, hogy ez a tudós teljesen értetlenül áll például felesége egy-egy tette, cselekedete előtt, pedig már vagy 30 éve él vele. Sokszor az az érzésem, hogy a még egymáshoz közel álló és egészen közel élő emberek is csak fényjeleket adnak egymásnak, mint a nagy ködben elhaladó óceánjárók, amikor közel érnek egymáshoz. Egy-egy fölvillanás, amiből esetleg következtetni lehet, mi is lehet a másik emberben, talán ez, talán az. Figyeld a házastársadat, vagy édesanyádat, vagy felnőtt gyermekedet. Magába roskadva ül egy széken, és már percek óta meretten bámul ki az ablakon. Nem mered megkérdezni, mire gondol, mert félsz, hogy semmit mondó választ ad, s akkor minek kérdezted? Vagy félsz, hogy olyan választ ad, ami felkavar valamit, és csak baj lesz belőle. Inkább felállsz és kimégy a szobából, s pár pillanatig úgy távolodtatok el egymástól, mint két hajó a ködös tengeren. Mennyi mindent tudunk az emberről, csak éppen magát az embert nem tudjuk. Minden ember megközelíthetetlen, zárt titok marad a másik ember számára, s amit megtudhatunk, nem több, mint amennyit egy geológus tudhat a föld mélyéről. Pár száz vagy ezer méter lefelé. De mi ez a földünkhöz képest? Egy valaki ismerte igazán ezen a földön az embert, az ember fia Jézus Krisztus. Még ki sem nyitották szájukat vádlói, rosszakarói, már mondja is, mit gondoltak az ő szívükben. Még tanítványként ül vele egy asztalnál Júdás, de már mondja, hogy el fogja árulni. Még ingatag nátszál Péter, de már kősziklának nevezi. S ha valaki megkérdezné tőlem, mondja kérem, mondja el egyszer, hogy mit tanult eddigi szolgálata alatt a legnagyobb emberismerőtől, Jézustól, az ember titokról, akkor azt mondanám, az élet iskolája sok jó és kevésbé jó kulcsot ajánl az ember titok nyitjához, de Isten iskolájában egyetlen egy kulcsot kaptam, az agapét. De mert félek, lassan aféle evangéliumi varázsszóvá válik ez a kifejezés, ebben a leckében megkísérlem gyakorlati módon elmagyarázni, mit jelent úgy szeretni a másik embert, hogy az kinyíljék előttünk, és beljebb engedjen lénye mélységei felé. Kedves hallgatók, most egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. Jézus féleképpen szeretni először is azt jelenti észrevenni. Igen, észrevenni a másik embert, úgy, mint Jézus, ahogy ő például észrevette Mátét a vámszedő helyen, Zakeust a fügefán, ahogy észrevette a szenvedőt úton, útfélen, és megesett rajta a szíve. Ahogy még a keresztről is észrevette az anyját, és gondoskodott róla. Lehet, hogy gyerekesen hangzik, de ha Isten iskolájában az agapét és az embert akarjuk tanulgatni, akkor ez az első lecke, vegyük észre a másik embert. Azt mondja Gyökösi Endre, egy kis fejkendős parasztasszony könnyes arccal elevenedik meg most előttem, aki egyszer eljött hozzám elbúcsúzni. Feljött falujából a lányához Pestre lakni. Mindent megkapott, amit egy jó gyermek csak nyújtani tud az anyjának, külön szobát, jó ellátást, még szeretetet is, köszönetet a munkájáért. És mégis visszaköltözött falujába, mert nem bírta elviselni a nagyváros hidegségét, embertelenségét. Itt nem vesz észre senki. Itt nem néz rám senki, nem köszön rám senki, nem szól hozzám senki, mondta. Mindenki rohan, siet, szalad, a gyermekeim is. Jók hozzám, igazán jók, csak éppen nincs idejük, hogy észrevegyenek. Egy másik ismerősöm pedig elmesélte, hogy lakodalomba hívták, el is ment. Még a helye is ki volt jelölve, a neve ott állt egy kis ültető kártyán, evett is, ivott is, de egyre kínosabban érezte magát, ugyanis mindenki máshoz beszélt. Olykor rá néztek, csak éppen olybá tűnt, mintha nem vették volna észre. Az ebéd vége felé, amikor már nem volt feltűnő, kioldalgott, vette a kalapját, kabátját, és angolosan távozott. Kibírhatatlan volt számára, hogy senki sem figyelt rá. Nem hiszem, hogy lenne olyan ember, aki ne szenvedett volna már amiatt, hogy nem vették észre. Talán nem is figyelmetlenségből, rossz szándékból, csak éppen mindenki magával vagy más valamivel volt elfoglalva. Nos, akkor most tanuljuk meg az aranyszabályt, amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Ez a jézusi agapé alaptörvénye, ha én már átéltem, milyen keserves és kínos az, hogy nem vettek észre, legyen nekem szemem, jézusi agapém a másik ember számára, hogy észrevegyem őt. Észrevegyem és megszólítsam. Tulajdonképpen a legtöbb ember úgy került kapcsolatba Jézussal, hogy valahol, valamikor egy tanítvány észrevette és megszólította őt. Talán éppen könnyebben, megtörtségében, élete mélypontján vette észre és szólította meg. Jézus is szeretettel szeretni azt is jelenti, hogy meghallgatom a másikat. Hosszantűrő szeretettel és türelemmel. Minden ember legyen gyors a hallásra, lassú a szólásra, ajánlja Jakab apostol. Nagyon gyakran ez az egyetlen, de ugyanakkor a legnagyobb segítség egy-egy fele barátunk számára, a meghallgatás. Sokan nem is igényelnek mást, még tanácsot sem, csak hogy kibeszélessék magukat. Meghallgatás és meghallgatás között azonban különbség van. Úgy is lehet valakit meghallgatni, hogy közben egészen máshol jár az eszem, és csak azt várom, mikor hagyja már abba. Lehet valakit úgy is hallgatni, ahogy amerikai újságok hirdetik, 50 centért fél óráig hallgatom. Lehet komoly óradíjért, mint a legtöbb pszichiáter. S hogyan lehet még? Jézusi módon, azaz teljes együttérzéssel, nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni, szümpateó, annyi, mint együtt szenvedni gyarlóságainkon, mondja róla a zsidólevél írója. Az együtt szenvedő megértést alig ha lehet pénzért csinálni, csak jézusi agapéval. Ez a megértés, együttézés azonban nem feltétlenül jelent egyetértést is. Jézus megértette a bűnös embert, de nem értett egyet a bűnével. Megérteni annyit jelent,
bele tudom képzelni élni magam a másik kínjába, szenvedésébe, nyomorúságába úgy, hogy együtt szenvedek vele. A bűnössel szimpatizálok, de bűne antipatikus maradt számomra. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől Tímás Sándor Asztik ferences atyát, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Boldog Apor Vilmos, püspök, vértanú. Az Apor család eredetét a Székely krónika visszaviszi a Székely rabombánig, Apurig, aki a bálványos várat építette az ősi pogányvallás szokásainak fenntartására Székelyföldön. A család egyik ivadéka András otthagyta a bálványosi sasfészket és lement Torjára lakni. Ettől kezdve lett Torja a család és a családi birtok központja. A családtagjai Erdély legfőbb hivatalait látták el. Apor Lázár 1661-ben Kézdiszék alkirálybírója. Apor István 1666-ban Alcsíki alkirálybíró volt, utóbb Csík Gyergyó Kászonszék főkirálybírója, kincstárnok és hadvezér, Erdélyi leggazdagabb embere. Az Apor családot az erdélyi arisztokrácia sajátosságai jellemzik a 19. században is. Zárkózott, puritán életvitelű, erős nemzet és kötelesség tudata van. Az egyéni élet szorosan összefonódik a közösség, a hazasorsával. Az erdélyiség tudata végig kíséri őket halálukig. Vilmos édesapja Apor Gábor Bécsben született, mert nagyapja az erdélyi kancelláriában dolgozott. Szigorú, de igazságos ember. Jótékonykodás, hitre való nevelés jellemezte az élet minden területén. Apor Gábor vármegyei főjegyző volt, amikor feleségül vette a nála 12 évvel fiatalabb gróf Pálfi Fidéliát. Pálfi Sándor nyugalmazott huszárezredesnek, az állami ménes uradalom vezetőjének lányát. Vilmos a harmadik gyermekként látta meg a napvilágot 1892. február 29-én Segesváron, de a főispán Apor Gábor hamarosan Bécsbe került államtitkárnak. Vilmos tehát Bécsben töltötte gyermekkorát, nyaranként azonban az édesanyjával a gyermekekkel visszatért Erdélybe. Vilmos szelíd és könnyen nevelhető gyermek volt, vallásossága meghaladta az átlagos gyermeki buzgóságot, karácsonyra misekönyvet, kelyhet és paténát kívánt, és húgai segédletével gyermeki komolysággal misézett. Az édesapa hosszas és súlyos cukorbetegség után 1898-ban váratlanul meghalt. Mint Erdély apostoli lelkű, főrendű személyiségét temették, akinek legelőkelőbb hivatalában is ez volt a jelmondata: felejtsük el önmagunkat másokért. Az apa halála után Pálfi Fidélia gyermekeivel Bécsben maradt. Szigorú határozottsággal, de gyengéd szeretettel nevelte őket. Fegyelmezettségre, egyszerűségre és pontosságra nevelte őket. Ha az ember válasz út elé kerül, szokta a gyermekeinek mondani, válassza mindig a nehezebbet, mert biztosan ez a helyes út. A gazdálkodásban azonban nem pótolhatta férjét az özvegy. A torjai birtok bérlők kezére került és tönkrement. Vilmos a gimnáziumot a jezsuitáknál Kalksburgban és Kalocsán végezte. A papi hivatás iránti vágy jelentkezett. Édesanyját nem lepte meg fia bejelentése, de megfontoltságra intette és meg akart győződni az elhatározás komolyságáról. Ezért azt kívánta, hogy az érettségi után iratkozzék be egy évre a jogra, vagy szolgálja le az önkéntes évet. Ha ezután is megmaradt szándéka, szívesen adja rá anyai áldását. Vilmos azonban 1909-ben az utolsó gimnazista karácsonyon ajándékul azt kérte, hogy az érettségi után azonnal mehessen kispapnak. Jeles érettségivel és kitűnő erkölcsi bizonyítvánnyal jelentkezett a Győri Egyházmegyébe, az Innsbrucki Egyetemen folytatta tanulmányait. Vilmos 5 boldog esztendőt töltött a konviktus és az egyetem nemzetközi légkörében. A fiatal klerikus látta, hogy a papi élet a lemondás útja. Isten kedvéért le kell mondani a kényelemről, a világ megengedett örömeiről, sőt a rokonokról is. Elsősorban a kötelességét kell teljesíteni. Valójában úgy érzem, hogy a lelkipásztor apostolnak szól az utolsó boldogság. Boldogok, akiket üldöznek, és akik szenvednek az igazságért. Ez a pap boldogsága, az önfeláldozás, az élet áldozat és a vértanúság. Működését azonban nem a győri, hanem a Nagyváradi Egyházmegyében kezdte meg, ahová az 1911-ben áthelyezett Széchenyi Miklós püspöke átvitte magával, s e szavakkal küldte első állomás helyére. Elvégeztett tanulmányaidat, befejezést nyert neveltetésed, és miután Isten szent nevében vetted a szent lelket és pappá lettél, az Úr szőlőjében kívánok számodra helyet kijelölni. De mielőtt ezt tenném, Szent Pál apostol szavaival intelek és kérlek. Mindezekre nézve, légy magad a jó cselekedetek példája a tanításban, fedhetetlenségben, méltóságban. Légy tisztelettel és bizalommal elöljáróid iránt. Tiszteld az öregeket, keresd paptársaidat. Légy béketűrő a tudatlanokkal, irgalmas a szegényekkel, könyörületes a szenvedőkkel, szelíd a bűnösökkel. 1917. január 18-tól tábori lelkész egy kórházvonaton. Július 1-én a Nagyváradi Szeminárium prefektusa és dogmatika tanára lesz. Pontosan és gondosan végezte munkáját. Lelkiismeretesen készült az órákra, korszerűen tanította. 1918 nyarán plébánosi kinevezést kapott Gyulára, a Tanácsköztársaság és a román megszállás romjain kellett újrakezdenie lelkipásztori tevékenységét, ami rabok kiszabadítását, hatóságokkal való küzdelmeket is jelentett. Katolikus lapot alapított, segített, ahogyan csak tudott, a nyomorultakon, betegeken, állástalanokon. Pénze ritkán volt, mert jelentős összegeket juttatott közösségi célokra. Jótékony egyesületek, városi és megyei akciók benne keresték és találtak meg első számú adakozójukat. 1925. december 25-én karácsony napján elajándékozta a plébánia élelem készletének nagy részét és minden pénzét. Nevelő, melegszívű elöljáró volt. Akaratát és rendelkezéseit finom formában közölte. A napnak minden óráját kitöltve rendre, fegyelemre, pontosságra törekedett, de nem volt túl pedáns. Valójában nem volt magánélete, életét a hívei érdekében végzett munka töltötte ki. A hívei iránt szeretete elsősorban a gyerekekre irányult. Jó és közvetlen hittanár volt. Örömmel és teljes szívvel végezte a liturgiát, a megszokottságnak nyoma sem volt nála. Lenyűgözte a liturgia szépsége, ezt próbálta átvinni minisztránsaiba. Tanította őket, fegyelmezettséget kívánt tőlük. A betanítás nem kis feladat, mivel a liturgia latin nyelvű is bonyolultabb volt, mint ma. Ügyelt a mozdulatokra, az énekre, az érthetőségre. Állandóan magyarázott, tanította, mit miért tesz az ünneplő egyház. Szívesen gyóntatott, sokan vártak gyóntató széke előtt. Kiváló lelki vezető volt 1941-ig, amikor kézhez kapta a pápai nuncius iratát, a szentatya győri püspökké nevezte ki. Első körlevelében ezeket írja. A szeretet, melynek hirdetői vagyunk, fűzze össze elsősorban a papi szíveket egymással. A rejátok bízott hívekkel szemben nem csak a jókkal, hanem a bűnösökkel szemben is. Legyetek megértők az emberi gyarlóságok iránt. A félrevezetett vagy tudatlanságok miatt elpártolt lelkeknek pedig atyai szívetek tegye könnyűvé a visszatérést. Egyéniségetek szelítsége, életetek makulátlansága

Apor rendszeresen látogatta birtokát. Figyelt az uradalom alkalmazottaira. Meghallgatta a panaszokat, javaslatokat, és azonnal intézkedett. Sokszor tartott misét a majorok kápolnáiban. Az idénymunkásokról sem feledkezett meg. Családközpontúsága abban is megmutatkozik, hogy az asszonyok részére szombat délutánra fizetett szabadidőt adott, hogy a szükséges házi munkát elvégezhessék, a vasárnapjuk igazán szabad legyen és misére mehessenek. Az ország akkor már német megszállás alatt állt. Apor a tiszta és világos politika híve volt. A harmadik zsidótörvény érvénybelépése után kezdte meg püspöki működését. Helyet ajánlott fel a menekült zsidóknak. A mentés egyik formája a zsidók keresztény hitre térítése, megkeresztelése volt. A püspöki kar felnőtt keresztelésekről szóló elvi állásfoglalást adott ki. A rendkívüli körülményekre való tekintettel a hittani kurzus elvégzése után 50-100 személyenként adta fölmentést és a keresztelési engedélyt a munkaszolgálatos zsidóknak. Apor püspök tiltakozása, kérelmei a zsidók érdekében küldött táviratai hiába valók voltak. Egyik ilyen vitája során a nyilas lágerőrség egyik tagja gúnyosan kérdezte tőle. Miért gondol, püspök úr, ha ön lenne hasonló helyzetben, akadna-e zsidó, aki közben járna magáért? Tudom, egy sem lenne, válaszolta Apor, de itt másról van szó. Mivel a zsidók elszállítása küszöbön állt, személyesen ment el a német parancsnokságra, de elutasították. Táviratban tiltakozott, de azt a választ kapta, hogy régebbi látogatási engedélyét hatálytalanították. Apor Vilmos a hozzáfordulók nagy részét bújtatta, illetve tovább küldte Angelo Rotta nunciushoz vagy Apor Gizellához, aki a Magyar Vörös Kereszt főnök asszonya volt. A püspök szívén viselte a polgári lakosság sorsát is. A veszélyben szorosabb kapcsolat alakult ki a Dunántúl püspökei, különösen Mindszenty József veszprémi, Svoji Lajos székesfehérvári és Apor Vilmos győri püspök között. Mindszenty József memorandumot készített, melyben kérte, hogy ne vessék oda a visszavonulási harcok martalékának a Dunántúlt, a magyar haza utolsó darabját. A megtorlás hamarosan bekövetkezett. A nyilasok letartóztatták Mindszenty Józsefet, és a Sopronkőhidai fegyházba vitték. Március 28-án azonban az oroszok elérték Győrt. Az utolsó napokról egy szemtanú a következőképpen számol be. A püspök előrelátó gondoskodása a legkisebb részletekre is kiterjedt. Győrváros hosszantartó ostromával számolt, élelmiszert tároltatott, gulyáságyúkat állítatott föl, sőt arra az esetre, ha a város villany nélkül maradna, dinamókat is szereltetett föl az egész püspökvár és a káptalan domb alatt szétágazó, még a török időkből való pincékben. 1945. március 28-án szerdán megkezdődtek a harcok Győrött. Az első oroszok csak a sötétség beállta után jöttek a püspök várpincéjébe. Március 29-én csütörtök délelőtt a németek a Rába túlsó partjáról, közvetlenül a püspökvárra szemben húzódó állásaikból erősen lőtték a püspökvárat, miután előző nap az összes hidat felrobbantották. Ugyanezen a napon, csütörtökön a püspökvár több akna találatot is kapott. A németek gyújtó lövedékekkel felgyújtották a püspökvárra szomszédos Székesegyház tornyát és tetejét, valamint az ugyancsak nem messze fekvő Kármelita templom tornyát is. Az égő templomok látványa a püspököt nagyon lesújtotta. Elérkezett a nagy péntek. Az orosz katonák nőket akartak elvinni, hogy krumplit pucoljanak. A püspök valahogy rávette őket, hogy jöjjenek vissza később, és lement a nagypincébe, ahol idős hölgyek és férfiak önként vállalkoztak krumpli pucolásra, a fiatalabbak eközben elbújtak. Egy kis idő múlva az orosz katonák visszajöttek, 4-5-en lehettek, és erősen ittasak voltak. Nem tudni miért, egy fiatal leány előbújt rejtek helyéről az almás pincéből. Az oroszok meglátták, és utána szaladtak. A lány azt kiabálta, Vilmos bácsi, segítség! A püspök erélyes föllépése egy pillanatra úgy meglepte őket, hogy a kijárat felé húzódtak, majd egyikük visszafordult, és géppuskával végigpásztázta a helységet. Pálfi Sándor, a püspök unokaöccse, aki akkor 17 éves volt, a nagybátyja elé ugrott, és 3 golyót kapott. A püspököt is 3 golyó érte. Egy a homlokát súrolta, a második a jobb karján reverendája és inge kézelőjét lyukasztotta át, a harmadik, a halálos golyó, a hasüregbe hatolt be. A püspök az aula igazgatója,

igazgatójára és titkárára támaszkodva még saját lábán ment le a nagy pince boltíves bejáratáig. Ott éppen rávilágított az egyik reflektor. Homlokából folyt a vér. A menekültek közül az egyik asszony fölkiáltott. Püspök atyánk ezt érettünk tette. A püspök halkan, de mosolyogva felelte. Szívesen. Nagyon szívesen. Majd összecsuklott. Papjai fölfogták és hordágyra fektették. Köszönöm a jó Istennek, hogy ilyen nagy pénteket adott. Felelte. Útközben a püspököt sokszor ki kellett takarni, mert az orosz katonák látni akarták, hogy nem valami nagy kincset rejtegetnek-e. Nem tudták, hogy valóban milyen nagy kincset vittek a hordágyon. Valahányszor ezek a katonák a püspök arcába világítottak, megáldotta őket, és egész úton a kórházig a bűnösök megtéréséért imádkozott, és így fohászkodott. Istenem, ne tudd be nekik bűnül, mert nem tudják elvakultságukban, mit cselekszenek. A kórházba érve Petz és Jung orvos tanár urak, akik a püspököt még Gyuláról ismerték, azonnal megoperálták petróleum lámpa mellett. A püspök úr ajkáról egyetlen jajszó sem hangzott el, pedig az orvostanárok véleménye szerint a gyomor és beleg szétroncsolása egyike a legnagyobb fájdalmaknak. Följegyezték utolsó szavait, melyben a jó pásztor búcsúzott nyájától. Még egyszer üdvözlöm papságomat. Legyenek hűek az egyházhoz. Hirdessék bátran az evangéliumot. Segítsenek romjaiból fölépíteni szerencsétlen magyar hazánkat. Vezessék vissza az igaz útra szegény félrevezetett népünket. Szent István, könyörögj a szegény magyarokért. Istenem, atyám, a te kezedbe ajánlom testemet, lelkemet. Jézus Mária, Szent József, legyetek én velem most és halálom óráján. Jézus szentséges szíve, bízom benned. Húsvét ünnepének utolsó órái is leperegtek. 1945. április 2-án Győr püspöke hazaindult az örökké valóságba. Halála híre a bombasújtott város sok polgárának személyes megrendülés volt. Néptelen utcán 1945. április 4-én szerdán vonult le a menet a káptalan dombról a kármelitákhoz. A gyász maga a dísztelenségében minden pompánál megrendítőbben hatott. A szertartás egyszerűsége nem kevésbé. Pokorni Miklós apátkanonok káptalani helynök temette. 10-12-en lehettek a menetben. Mindez a maga egyszerűségében méltó volt Apor Vilmos egyszerűségéhez. Azért a tisztaságért emelte föl a kezét, hallatta bátor szavát, amelyet maga is élt. Sugárzott belőle a tiszták és igazak evangéliuma. A vértanú püspök teste a kármeliták kriptájában pihent. Pap Kálmán megyés püspök a temetéséről rendelkezett. November 23-án kedden délután 5 órakor püspökünk holttestét ünnepélyes gyászszertartással a püspökvár Dóci kápolnájába hozzuk. A ravatal körül az egyházmegye papsága egész éjjel vigíliát tart. November 24-én szerdán délelőtt 10 órakor átkísérjük a székesegyházba, ahol főpapi gyászmise és temetési szertartás után feltámadásig nyugalomba helyezzük. Sok hívőt, papot, tisztelőt vártak a temetésre. Mindszenti József bíborossal az élen az egész magyar püspöki kar bejelentette részvételi szándékát. November 20-án azonban az egyházmegyei hatóság pap Kálmán püspök aláírásával szűkszavú értesítést küldött szét. Értesítem, hogy Báró Apor Vilmos győri püspök úrnak november 23-ára és 24-ére tervezett temetése elmarad. Az átvitelt felfüggesztették, és a püspököt kötelezték, hogy a meghívottakat értesítse a temetés elmaradásáról, mert Apor Vilmos tervezett temetése sértené az ország külpolitikai érdekeit. A rendőrség aznap igazoltatott mindenkit, aki vonaton, autóval, kerékpáron, gyalogosan vagy csónakkal Győr felé közeledett. Csak az léphetett a város területére, aki igazolni tudta, hogy ott a munkahelye. A politikai rendőrség még a síremlék fényképének és a halotti emlékképnek a kinyomtatását is megtiltotta. Apor Vilmos második temetése a székesegyházi szarkofágba 1986. május 23-án néhány idős kanonok jelenlétében dísztelenebb és szegényesebb volt, mint az első.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. A jóban való hit növeli a világban lévő jót, mondta Hans Margolius.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból, akik önökkel vannak.
1: Tibor atya.
0: És Görgényi Tünde, ahogyan hallják a kedves hallgatók, a háttérben már a mai általános kihallgatás kezdődik a Szent Péter téren, ahol 14. Leó atya, Szent atya, a világ minden részéről érkező zarándok csoportokkal és hívekkel találkozik. Ugyanakkor az elmúlt héten a Szent Atya befejezte az egyik sorozatát, és ahogyan az információk eljutottak hozzánk, a katekézis sorozatot ma folytatja tovább egy újabb konstitúcióval, ugye a II. Vatikáni zsinat dokumentumaival, dokumentumairól tartotta mostanig az elmélkedését, és ma egy újabb témát fog majd választani a Szent Atya. És az általános kihallgatás a Mi Atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Most kérik fel hivatalosan az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek. A mai katekézisében a Szent Atya
2: Sono molto lieto di dare il benvenuto a sua santità Aram Primo Cattolicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
0: Köszönti most a Szent Atya az örmény egyháznak a legfőbb vezetőjét, akit nagy-nagy szeretettel köszönt, és az egység. Hogy az együtt folytassák tovább a közös útat, az egység útját, és erre kéri fel most az örmény pátriárkát, és szívélyesen köszönti, hogy jelen van közöttünk. És ugyanezt most angolul is elmondja a Szent Atya. Az Efezusi Levél, ahogy mondottam, az első fejezet 9-10. Vers sorait veszi a Szent Atya ma katekézisének szentírási alapjául.
2: Once again torn apart by violence and war. Your Holiness, I wish to express my particular gratitude for your constant personal commitment to ecumenism, especially to the international theological dialogue between the Catholic Church and the Oriental Orthodox Churches. Welcome, Your Holiness, dear bishops and dear friends. Together let us invoke the intercession of Saint Gregory the Illuminator, Saint Gregory of Narek, Saint Nerses the Gracious, and above all, the Virgin Mother of God, that they may enlighten our path towards the fullness of that unity we all desire.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Dio ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che
0: tuttunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van.
4: De la lettre de Saint Paul aux Éphésiens.
0: Most ezt a szentírási részt Szent Pál apostoltól, az efezusiakhoz írt leveléből több nyelven felolvassák.
4: Pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Parole du Seigneur.
5: A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. God has made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure that he set forth in Christ, as a plan for the fullness of time, to gather up all things in him, things in heaven and things on earth. The word of the Lord.
1: Lesung aus dem Epheserbrief. Brüder und Schwestern, Gott hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat, in ihm. Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, das All in Christus als dem Haupt zusammenzufassen, was im Himmel und auf Erden ist, in ihm. Wort des lebendigen Gottes.

0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Palabra de Dios.
1: 恭读圣保禄宗徒之厄弗所人书。天主使我们知道他旨意的奥秘，是全照他在爱子内所定的计划，就是依照他的措施，当时期已满，就是天上和地上的万有，总归于基督。以上是天主的圣训。
2: Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Deus nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro. Tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. Palavra do Senhor.
3: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. فأطلعنا الله على سر مشيئته، أي ذلك التدبير الذي ارتضى أن يعده في نفسه منذ القدم ليسير بالأزمنة إلى تمامها، فيجمع تحت رأس واحد هو المسيح كل شيء، ما في السماوات وما في الأرض. كلام الرب.
4: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bóg nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako w głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. Oto Słowo Boże.
5: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
6: Kedves testvérek, jó napot kívánok, köszöntelek benneteket szeretettel. Isten hozott benneteket.
5: Iniziamo oggi una serie di catechesi.
6: Ma elkezdünk egy katekézi, újabb katekézi sorozatot, a második vatikáni zsinat elsőként kihirdetett dokumentumáról, a Szent Liturgiáról szóló Sacro Sanctum Concilium
5: Konstitúcióról.
6: A konstitúció kidolgozásakor a zsinati atyák nem csupán a szertartások reformját kívánták megvalósítani, hanem arra akarták vezetni az egyházat, hogy szemléje és mélyebben megértse azt az élő kapcsolatot, amely létrehozza és egyesíti Krisztus misztériumát. A liturgia ugyanis ennek a misztériumnak a legmélyebb szívét érinti, az a tér, az az idő és az a közeg, amelyben az egyház Krisztustól kapja saját életét. A liturgiában megvalósul megváltásunk műve, amely kiválasztott nemzetséggé, királyi papsággá, szent nemzetté, Isten tulajdonává tesz bennünket.
5: Come ha manifestato il triplice rinnovamento biblico, patristico e liturgico.
6: Amint azt a 20. század során az egyházat átható hármas megújulás, a biblikus, patrisztikus és liturgikus megújulás megmutatta a szóban forgó misztériumot, nem valami homályos valóságot jelent, hanem Isten üdvözítő tervét, amely öröktől fogva rejtve volt, és Krisztusban nyilvánult meg Szent Pál tanítása szerint. Ez tehát a keresztény misztérium, a húsvéti esemény, vagyis Krisztus szenvedése, halála és feltámadása és megdicsőülése, amely a liturgiában szentségi módon jelen valóvá válik számunkra. Így valahányszor összegyűlünk az ő nevében, ebben a misztériumban merülünk. Maga Krisztus az egyház misztériumának belső alapja, Isten szent népéjé, amely az ő kereszten átszúrt oldalából született. A szent liturgiában a szent lélek erejével továbbra is cselekszik, megszenteli, és a maga atyának felajánlott áldozatához kapcsolja az egyházat, jegyesét. Ő gyakorolja teljesen egyedülálló papságát, jelen van a hirdetett igében, a szentségekben, a szolgálattevő papokban, az összegyűlt közösségben, de legfőképpen az eukarisztiában, az oltári szentségben. Így történik az, amiről Szent Ágoston beszél, az eukarisztia ünneplésekor az egyház megkapja az Úr testét, és azzá lesz, amit magához vesz. Krisztus testévé válik, Isten lakóhelyévé a lélek által. Ez megváltásunk műve, amely Krisztushoz formál bennünket, és felépít a közösségben. A szent liturgiában ez a közösség a szertartások és imádságok által valósul meg. Az egyház szertartás rendje kifejezi hitét,
5: plasma l'identità ecclesiale, la parola proclamata.
6: A híres mondás szerint lex orandi, lex credendi, az imádság törvénye a hit törvénye, ugyanakkor formálja is egyház identitását, és a hirdetett ige, a szentségek ünneplése, a gesztusok, a csendek, a tér, mindez megjelenítés alakítja az Atya által egybegyűjtött népet, Krisztus testét, a Szentlélek templomát. Így minden ünneplés az imádkozó egyház valódi megnyilvánulásá válik, ahogyan erre Szent II. János Pál pápa is emlékeztetett. A liturgia Krisztus misztériumának szolgálatában áll, érthető, miért nevezi a zsinat csúcspontnak, amely felé az egyház tevékenysége irányul, és ugyanakkor forrásnak, amelyből minden ereje fakad. Valóban, az egyház tevékenysége nem korlátozódik a liturgiára. Minden tevékenysége, az ige hirdetés, a szegények szolgálata, az emberek kísérése ehhez a csúcshoz tart. Fordított irányban a liturgia táplálja a híveket. Újra és újra bevezeti őket a húsvéti misztériumba. Az ige hirdetése, a szentségek ünneplése, a közös imádság által megerősödnek, bátorítást kapnak, és megújulnak hitükben és küldetésükben. Ezért a hívek liturgikus részvétele egyszerre belső és külső. Ez azt is jelenti, hogy a liturgiának ki kell bontakoznia a mindennapi életben, etikai, lelki dinamizmusban, hogy az ünnepelt liturgia életté váljon, és hűséges életet kívánjon, amely megvalósítja azt, amit az ünneplésben átéltünk. Így
5: la liturgia celebrata si traduce in vita e domanda un'esistenza fedele, capace di rendere concreto ciò che è stato vissuto nella celebrazione. E in questo modo
6: így válik az életünk élő, szent és Istennek tetsző áldozattá, megvalósítva lelki, Isten tiszteletünket, és ilyen módon a liturgia napról napra építi az egyház tagjait, mint szent templomot az Úrban, és mindenki felé nyitott, befogadó közösséget formál. Mert a Szentlélek lakja, bevezet Krisztus életébe, Krisztus testévé tesz bennünket, és minden dimenziójában Krisztusban az egész emberiség egységének jelévé válik. Ahogy Ferenc pápa mondta, a világ még nem tudja, de mindenki meghívást kapott a bárány mennyegzői lakomájára. Kedves testvérek, engedjük, hogy a szertartások, a jelképek, a gesztusok és mindenek előtt Krisztus élő jelenléte a liturgiában belülről formáljon bennünket. Ezt a következő katekézisek során még mélyebben is fogjuk majd szemlélni.
1: Très saint Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments les plus respectueux et leur filial attachement.
6: Kedves hallgatók, most a Szent Atya katekézisét, amelyet a Sacrosanctum Concilium Constitutionról kezdett el, most több nyelven fogják összefoglalni, majd újra én is összefoglalom a mai katekézist röviden, és majd egy pár gondolatot is megosztunk.
1: Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le pape Léon XIV. Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Nous abordons aujourd'hui une série de catéchèses sur le premier document promulgué par le Concile Vatican II, Sacro Sanctum Concilium, portant sur la liturgie. Les pères conciliaires ont voulu amener l'Église à contempler et à approfondir ce lien vivant qui la constitue et l'unit au mystère du Christ. La liturgie, en effet, touche au cœur même du mystère. Elle est à la fois l'espace, le temps et le contexte dans lesquels l'Église reçoit du Christ sa vie même. Or, ce mystère ne désigne pas une réalité obscure, mais le dessein salvifique de Dieu, caché depuis l'éternité et révélé dans le Christ. Celui-ci continue à agir, à sanctifier et à associer l'Église, son épouse, à son offrande au Père. Il exerce ainsi son sacerdoce absolument unique, lui qui est présent dans la parole proclamée, dans les sacrements, dans les ministres qui célèbrent, dans les gestes, les paroles, les silences et l'espace, dans la communauté rassemblée et au plus haut degré, dans l'Eucharistie qui nous configure au Christ et édifie l'Église dans la communion. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones.
5: Saluto cordialmente pellegrini di lingua francese venuti dal Senegal, dalla Costa d'Avorio e dalla Francia.
6: Köszöntöm nagy-nagy szeretettel a francia zarándokokat, a francia nyelvű zarándokokat.
5: Lo Spirito Santo vi colmi dei suoi doni. Vi benedico di cuore.
1: En s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les pèlerins de langue française venus du Sénégal, de Côte d'Ivoire et de France.
6: Hát a Szent Atya köszöntötte a francia nyelvű zarándokokat, akik Szenegálból és Elefántcsontpartról, Franciaországból érkeztek.
1: Par les rites, les symboles, les gestes, les silences et surtout par la présence vivante du Christ. Je vous bénis de tout cœur, que l'Esprit Saint vous comble de ses dons.
7: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors.
6: Továbbá köszöntötte a francia nyelvű zarándokokat, hogy a liturgiában engedjék, ha a szertartások, a szimbólumok, a gesztusok, a csendek, mindenek előtt Krisztus élő jelenléte, hogy belülről formáljon bennünket, és szívből adom áldásomat rátok, töltse be a Szentlélek életeteket ajándékaival, most pedig angol nyelven.
7: He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
5: Dear brothers and sisters, as we continue our series of catechesis on the Second Vatican Council,
6: kedves testvérek, miközben folytatjuk a katekézis sorozatunkat a második vatikáni zsinatról,
5: Sacrosanctum Concilium.
6: Ma a liturgiáról szóló konstitúcióról, a Sacrosanctum Concilium című dokumentummal foglalkozunk. Ez a dokumentum arra tanít, hogy a liturgia elmerít bennünket Krisztus szenvedésének, halálának, a feltámadásának és megdicsőlésének misztériumába, és a liturgikus szertartások és imádságok által, valamint a Szentlélek erejével Jézus gyakorolja a papságát és megszenteli az egyházat, mint mennyasszonyát, egyesítve őt saját áldozatával, amelyet az atyának ajánl fel. Valóban, Krisztus jelen van a hirdetett igében, a szentségekben, a szolgálattevőkben, közösségben, de legfőképpen az oltári szentségben, és engedjük, hogy a liturgia szertartásai, szimbólumai, gesztusai, de mindenek előtt Krisztus élő jelenléte belülről formáljon bennünket, és ezt a témát majd későbbiekben részletesebben is megvizsgáljuk. Köszöntöm mindazokat a zarándokokat, angol nyelvű zarándokokat, látogatókat, akik Angliából, Írországból, Tanzániából, Indiából, Japánból, Maláziából, Fülöp-szigetekről, Vietnámból, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkeztek, valamint a kanadai vatikáni múzeumok művészeti pártfogóit, mindájatokra és családjaitokra feltámadt Jézus örömét és békéjét kérem, Isten áldjon meg benneteket.
8: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebetes in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das erste vom Zweiten Vatikanischen Konzil promulgierte Dokument war die Konstitution Sacrosanctum Concilium über die heilige Liturgie. Mehr noch als um eine Erneuerung der Riten geht es darin, um eine grundlegende Besinnung der Kirche auf ihren eigenen Ursprung im Geheimnis Christi. Diesem Geheimnis begegnet sie am intensivsten in der Feier der Liturgie, in der Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes seine Braut, die Kirche, in das Opfer mit einbezieht, das er am Kreuz dem Vater dargebracht hat. Durch seine Gegenwart in den liturgischen Handlungen formt er die versammelte Gemeinde zum Leib Christi und zum Tempel des Heiligen Geistes, zu einer Gemeinschaft, die das, was sie in der Liturgie feiert, dann auch im Alltag leben und bezeugen soll. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
5: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca.
6: Kedves németnyelvű zarándok testvérek. Arra hívlak benneteket, hogy a liturgikus ünneplés során egyre mélyebben merüljetek el Krisztus misztériumában, hogy az ő igéje és szentségei által gazdagíthassa és átalakíthassa életeteket. Pünköst közelettével Jézus édesanyjával és az apostolokkal egységben hívjuk a Szent Lelket, hogy újítsa meg szívünket és a föld színét.
8: Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, ich lade euch ein, euch in der Feier der Liturgie immer tiefer in das Geheimnis Christi zu versenken, damit er euer Leben durch sein Wort und seine Sakramente bereichern und verwandeln kann. In Erwartung des Pfingstfestes rufen wir gemeinsam mit der Mutter Jesu und den Aposteln den Heiligen Geist an, damit er unsere Herzen und das Antlitz der Erde erneuere.
6: Kedves hallgatók, miközben több nyelven összefoglalják a Szent Atya katekézisét, én is még egyszer röviden összefoglalom, hogy a Szent Atya ebben a katekézisben elmélkedni kezdett, úgymond egy újabb sorozatról, a II. Vatikáni Zsinat elsőként kihirdetett dokumentumáról, és pedig a Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúcióról, amely ugye a szent liturgiával foglalkozik. A célja, hogy az egyházat arra vezesse, hogy szemléje és elmélyítse a kapcsolatát Krisztus misztériumával, vagyis szenvedésével, halálával, feltámadásával és megdicsőülésével. És ez a közösség a szent liturgiában valósul meg, elsősorban a szertartások és az imádságok által. Tehát az egyház így fejezi ki hitét és formája önazonosságát, mint Isten népe, Krisztus teste és a Szentlélek temploma. A liturgiában Krisztus továbbra is cselekszik, vagyis jelen van az ige hirdetésben, a szentségekben, a szolgálatvégzőkben és az összegyűlt közösségben, de legfőképpen az oltári szentségben. Tehát a hívek részvétele a liturgikus cselekményekben építi és megújítja őket, valamint küldi őket, hogy a mindennapi életben is megvalósítsák azt, amit ünnepeltek, és saját életüket élő, szent és Istennek tetsző áldozattá tegyék. Hát röviden összefoglalva ezt emelte ki a Szent Atya mai katekézisében.
5: Su fe y modela su identidad como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. En la liturgia Cristo sigue actuando presente en la palabra proclamada, en los sacramentos, en los ministros que celebran, en la comunidad reunida y sobre todo en la Eucaristía. La participación de los fieles en la acción litúrgica los edifica, los renueva y los envía a manifestar lo celebrado en la vida cotidiana, haciendo de la propia existencia un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
9: Miközben különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atya szavait, és a Szent Atya is köszönti a különböző zarándok csoportokat. Kicsit beszélgessünk erről a mai katekézisről, miközben hallgattam itt a Szent Atya szavait, amiket tolmácsoltál, hogy bennem az fogalmazódott meg, hogy ez olyan tömény, hogy ezt át kell rágni, vagy át kell elmélkedni.
6: Ez igen, jól mondtad, nagyon tömény, nagyon kemény, nagyon erős, és a Szent Atya is kihangsúlyozta, hogy erről már még többször fogunk részletesebben, fog erről beszélni, kibontsa. Igen, én örülök, hogy ezt a témát választotta, a liturgiát, hiszen én úgy érzem, hogy ma egy picit úgy el van hanyagolva a hívek részéről a liturgia.
9: Igen, igen, pontosan.
6: És én nagyon örülök ennek, hogy ezt így előhozta, ugyanúgy a másik dokumentumot is konstitúcióról, amikor beszélt a dogmatikai konstitúcióról, most a liturgikus téma jött elő, ennek azért örülök, mert a liturgia tulajdonképpen az egyháznak az egyház életének a központja. Benne, ahogy mondott a Szent Atya is, Krisztus műve folytatódik a liturgiában, tehát tulajdonképpen a Szent Mise egy liturgia. És ebben a liturgiában tudnak a hívek találkozni Istennel. Hát, és ki is hangsúlyozta, hogy a híveknek tulajdonképpen nem pusztán szemlélőként, hanem tudatos és tevékeny jelenléttel kell, részvétellel kell részt venniük, úgymond a liturgiában. És ki is emelte a Szent Atya, hogy különböző módokon van jelen Krisztus a liturgiában. Tehát elsősorban az olvasmányokban, ahogyha veszük a szentmisét is, ugye van ószövetségi olvasmány, újszövetségi, tehát a szentlecke és az evangélium. Tehát benne van Jézus Krisztus már ebben, a szóban, az igében, benne van a szentségekben, ugye ki is emelte a Szent Atya, hogy az oltári szentségben, a legfőképpen. Igen, és aztán a közösségben. És ezért vannak, ugye ezért jó, hogy vannak különféle lelkiségek, mert minden lelkiség a liturgiáját másképp tudja megélni. És erről is lehetne egy külön témát
9: igen,
6: indítani.
9: Igen, nekem most úgy eszembe jutott, hogy amikor katolikus lettem, akkor leültem, és a liturgiát, tehát a szentmisét a keresztvetéstől a keresztvetésig vettem, és kikerestem minden egyes részt a Bibliából, mert hogy minden mozzanatnak bibliai alapja van. És hogy ez mekkora kegyelem, és mekkora kiváltság, és szomorú, hogy nagyon sok katolikus ezt nem így éli meg. Nagyon sokszor halljuk, hogy Krisztus igen, egyház nem. Hát, hogy nekem az is tetszett, ahogy a Szent Atya azt mondta, hogy a liturgia táplálja a híveket, és mint egy belülről formálja, hogy tényleg átitat Jézus az ő jelenlétével ott, ahol jelen van. És hogyha én is bekapcsolódunk, úgy, ahogy te is mondtad, és a Szent Atya is, hogy nem kívülről szemlélője kell legyek, hanem résztvevője.
6: Aktív részvétel kell, igen. És ez a dokumentum elősegíti, hogy a liturgia érthetőbb legyen, és közelebb álló legyen a hívekhez. Ezért engedélyezték azt, hogy a latin mellett mindenki a saját nyelvén tartsa a szentmisét, a liturgiát, és ezáltal ugye nagyon sokan közelebb kerültek, még igen, közelebb az egyházhoz. Tehát ez egy hatalmas nagy reform volt tulajdonképpen a II. Vatikáni zsinat alkalmával. De hangsúlyozza ugye, ami nagyon tetszik, a szentírásnak a jelentőségét a Szent Atya, hogy az ige, amiben maga Jézus Krisztus a liturgiában meg tud nyilvánulni. Tehát célja nem az egésznek a hívek belső lelki megújulását az egész liturgiának, és mélyebb kapcsolat a Krisztussal. Tehát lényegében az a konstitúció azt tanítja, hogy a liturgia az nem csak egy egyszerű szertartás, hanem az egy élő találkozás Jézus Krisztussal. És ha így állunk neki, így megyünk be a templomba,
9: és így akkor, kezdjük a napunkat.
6: Igen, akkor ez teljesen átalakítja az egyszerű embernek, az egyszerű hívő embernek az életét is. Igen, erről talán több katekézis kellene tartani, akár már is a rádióban is, igen.
9: Tibor atya, megvan a téma.
6: Lehet, igen.
9: Viszont nekem még azt tetszett, ne felejts szabad, amikor úgy az Efezusi levélből idézte, hogy már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten háza népe, az apostolok és proféták alapjára rakott épület, melynek szegletköve maga Jézus Krisztus, hogy tényleg ezt tudatosítsuk magunkba, hogy nem akárkik vagyunk. És ezt a szó jó értelmébe, tehát most, hogy tényleg Krisztushoz tartozunk, Istennek az örökösei vagyunk.
6: Hát én úgy gondolom, hogy ezekben a szavakban hatalmas vigasztalás rejlik.
9: Igen.
6: Mert az ember egyik legfájdalmasabb tapasztalata, ugye legtöbbször az idegenség érzés, amikor úgy érezzük, hogy nem tartozunk sehova, engem nem szeret senki, nem ért meg engem senki, hogy kívül maradunk másoknak az életéből, hogy akár Istentől is távol kerülünk emiatt, és sokan hordozunk magunkban ilyen úgymond láthatatlan falakat.
9: Stúrz Isten képet is ugyanakkor, igen. Mert Isten büntetőnek, vagy nem tudom, valaki távolinak gondoljuk.
6: És azt gondoljuk, hogy Isten talán másokat elfogad, de engem nem igazán, mert van ilyen is. És én bevallom őszintén, papként nekem is vannak ilyen kétségeim, nem is kevés alkalommal, hogy én mindent megteszek, én teljesen úgy akarom, hogy tökéletes legyen. És ugye, amikor jön egy kudarc, hogy ez nem úgy sikerül, akkor persze az ember hajlamos arra, hogy ezt gondolja, hogy na hát akkor engem...
9: Még Isten is elhagyott.
6: Igen, igen. És magyar, ez lehet, hogy furán hangzik most a hallgatók részére, hogy én ezt így kimondom, de ez a valóság.
9: Hát
6: igen.
9: A gonosz nem válogat.
6: Így van. Tehát, és Jézus Krisztus lebontotta ezeket a falakat. És ember és ember között, ember és Isten között. Na most az egyház az maga Krisztus. Mondta most is a Szent Atya.
9: Igen.
6: És nem úgy van, hogy egyház nem kell, de Krisztus igen.
9: Igen.
6: Nem lehet. Krisztus nélkül, egyház nélkül nincs üdvösség. Na és Isten családjához tartozni ebből a szentírási részből, amit felolvastál, vagy elmondtál, Istenhez tartozni, ez nem azt jelenti, hogy én most tökéletes lettem.
9: Törekszem a tökéletes.
6: Egy családban is ugye nem azért szeretnek valakit, mert hibátlan, hanem

0: és én Istenhez tartozom.
1: Igen, szintén Pál apostol mondja, hogy meg kell újuljunk gondolkodásmódunkban. És úgy gondolom, hogy ezért is van olyan sok magányos ember, vagy ilyen elszigetelt, depressziós, pánikbeteg, és szinte most már mondhatni, hogy népbetegséggé vált, mert nem éljük a Krisztussal való élő kapcsolatot. Ilyen hivatalos kapcsolatunk van, letudjuk, elmentünk a templomba, napap megtette az övét, én ott voltam, kiléptem, mintha mi se történt volna, ugye, szoktuk mondani, hogy nem azért megyünk, és nem azért veszünk részt a liturgián, hogy találkozzunk a jó Istennel, az Úrral.
0: Igen, hát ez is egy jó szentírási idézet, hogy is mondtad, újuljatok meg a
1: gondolkodásotokban. Igen, gondolkodásotok szellemében, úgy mondja Pál apostol, most már igen, fordítástól.
0: Hát igen, az ember élete kívülről is sokat változik, ugye. Innen indulnék ki, hogy új helyzetek, új emberek, új feladatok érkeznek a hétköznapi életünkben, de a Szentírás, mikor Szent Pál erről beszél, egy mélyebb megújulásra hív, tehát a belső embernek a megújulására tulajdonképpen. Tehát nem csupán a viselkedésünknek kell változnia, hanem a látásmódunknak, a gondolkodásmódunknak, vagyis a szívünk irányultságának, ugye, szoktuk mondani mindig, hogy ó, olyan bütőrmec vagy.
1: Ugye, hogy, hallottam,
0: hát egy ilyen székely mondás, ja, hogy megszokta, és azt a megszokottságból nem akar kilépni az ember.
1: Hát ilyen
0: egyirányú, tehát se jobbra, se balra. Én felkelek 8 órakor, reggelizek, kávézok, enni adok a kutyának, macskának, és ez a mindennapos rutin, nem tud ebből kimozdulni, hogy ne 8 órakor reggelizek, hanem 9-kor. Tehát ehhez ragaszkodik, de görcsösen. Tehát,
1: és tényleg van bennünk azért ilyen ragaszkodás, hogy mi valamit tudunk, igen, és abból tényleg sokszor még a jó Isten sem tud kivenni, mert a szabad akaratunkat nem lépi túl.
0: Na és ez kell egy picit változni, egy újabb irányba menjen szívünk irányultsága is, ugye erről beszél Szent Pál, erről, hogy újuljunk meg gondolkodásunkban. Tehát most, ha nem újulunk meg gondolkodásmódunkban, látásmódunkban, vagy a szívünk irányultsága nem változik meg, nem akarjuk, hogy megváltozzon, akkor menjünk vissza a kezdetekhoz, a 2000 évvel ezelőtti életmódhoz, mert ugye azt szoktuk meg, hát nem.
1: De akkor is elégedetlenek leszünk szerintem.
0: Igen, tehát ugyanazok a gondolatok keringenek bennünk, igen, félelmek, önvádok, haragok, igen, előítéletek, reménytelenség, visszatérve észrevétlenül ezek alakítják tulajdonképpen a döntéseinket és a kapcsolatainkat. Úgyis a világ ma sok hangot sugall, hogy csak magadra gondolj, a sikered a legfontosabb, most vedd meg, most
1: mert
0: edd meg.
1: Mert megérdemled.
0: Igen, megérdemled.
1: Vannak ilyen reklámok.
0: Egy életem van, igen, most edd meg, most vedd meg, stb. És az életed attól függ, hogy mit érsz el, tehát teljesítménykényszer. De Jézus Krisztus teljesen más gondolkodásra tanít, ugye? És a gondolkodás megújulása, ez nem azt jelenti, hogy na most nekem pozitív gondolkodásom van, hanem nem arról van szó, hanem nem arról van szó, hogy nehézségenket letagadjuk, vagy úgy tegyünk, mintha minden könnyű lenne. Tehát a keresztény megújulás, kedves hallgatók, ezt nagyon jól jegyezzék meg, azt jelenti, hogy Jézus Krisztus szemével tanulunk meg látni önmagunkat, másokat és életünknek az eseményeit. Tehát a megújulni azt jelenti, hogy a félelem helyett a bizalom útját választani, az ítélkezés helyett az irgalmat, a reménytelenség helyett ugye a reményt, és az önzés helyett a szeretetet. Hát Isten nem csak a cselekedeteinket akarja formálni, hanem a gondolkodásmagunkat,
1: a szívünket, és a szívünket. A kőszívet ki akarja cserélni hússzívvé. És ez egy jó bocsánat, mondja csak.
0: Mert ami ugye a szívben és az értelemben tulajdonképpen megszületik, abból formálódik ki az egész életem.
1: Igen, és ez egy jó házi feladat, hiszen most Pünkösd megünneplésére készülünk, hogy engedjük. Ne görcsösen, úgy, ahogy te is mondtad, ne görcsösen akarjunk, hanem szabadon engedjünk. Engedjük a Szentléleknek, hogy átformáljon bennünket.
0: Így van, és a liturgiában ezt meg tudjuk élni, hogy a liturgiában meg tudunk újulni gondolkodásmódunkban, mert ott van Krisztus szava, Isten szava. A liturgiában meg tudunk újulni, mert ott van a legnagyobb táplálék, az oltári szentség. És a megújulás az nem egy egyszerű esemény tulajdonképpen, és ezért örülök, hogy a liturgiában ez nem egy egyszerű esemény, hanem többféle módon

0: lássuk ezt a megújulást. Tehát minden nap egy újabb döntés, és az, a kérdés az, hogy én melyiket követem, melyik hangot követem, a régi emberét, vagy a megújult emberét, amelyet Krisztustól kapok én minden liturgiában. Tehát minden imádság, minden evangéliumi szó, minden őszinte találkozás Istennel, ez át kell, hogy formáljon bennünket. És kérdezzük meg, hogy most milyen gondolatot szeretne Isten bennem megújítani, legyen ez egy ilyen házi feladat.
1: Igen, amúgy az efezusi levelet, amikor úgy mélyebben tanulmányoztam, azt figyeltem meg, hogy nagyon sokszor mondja Pál, hogy megújulni, új emberré lenni.
0: Újjászületni.
1: Igen, de hogy nem saját erőből, hanem a Szentlélek erejéből. És nekem még az is tetszett így, ahogy a Szent Atya kiemelte, ugye az oltári szentség és a szent áldozás, hogy mekkora kegyelem ez, hogy Krisztus testéből táplálkozhatok. Hát ugye pont a tegnap Alex atya mondta, hogy az adásban, hogy régebb nem járulhattak minden nap szent áldozáshoz, de vajon ezt ajándékként éljük meg? Hogy Krisztus maga mondja, hogy aki nem eszi az emberfia testét, és nem issza az ő vérét, nem lesz élet benne. Ez akkor ne csodálkozzunk, hogy élettelenek vagyunk, hogyha nem veszük magunkhoz az éltető erőt. Dal suo esempio e dalla sua santità.
2: Saluto poi il gruppo della Basilica Santa Rita da Cascia.
0: Szeretettel köszöntöm a Cascia Szent Rita Bazilika csoportját, és örömmel áldom meg a megbocsátás és a béke fákáját, amely a testvér kapcsolat jelképe a Chicago városával, ha jól értettem.
2: Ringrazio i giovani atleti che hanno realizzato un saggio ispirato alle loro.
0: Köszöntöm a fiatal sportolókat, hogy sporttevékenységeik illette dolgokat készítettek. Nemes küldetésetek van, őrizzétek meg a sport lelkét. Emlékezzetek arra, hogy az igazi cél nem az anyagi győzelem, hanem az ellenfél tisztelete, a játék tisztessége és mindenki befogadása. Végül a fiatalokhoz, betegekhez, ifjú házasokhoz fordulok, azt kívánva mindegyiküknek, hogy mindig örömmel szolgálják Istent, és evangéliumi lelkülettel szeressék fele barátaikat, Mindenkire áldásomat adom. Most következik a Mi Atyánk eléneklése latin nyelven, majd az áldás, amely érvényes mindazok számára, akik az éter hullámai vagy bármilyen fórumon

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, az apostoli áldás utána szokott módon tapsviharral köszönik meg a Szent Atyának a mai katekézisét. Érdeklődve várom én is a következő témáját. A mai egy kicsit tömény volt, igen, ahogy Tünde fogalmazott, de mély mondani valója volt. Hál' Istennek ezt ki is veséztük egy picit.
1: Igen.
0: És megköszönjük a kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Mi is elköszönünk a kedves hallgatóktól, maradjanak továbbra is velünk. Folytatódik a mai műsorunk a tematikus nappal.
1: Akik önökkel voltak.
0: Tibor atya.
1: És Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök élet.